Van ez, hogy mint egy jó főnök az Isten megtanult delegálni a melót, ugye? És hát ez a mi végzetünk az, hogy ő delegálni akarja az evangelizációt is rád. Igen, testvéreim, minden egyes embernek apostollá kell válnia, és Henri Lacordaire, a nagy 19. századi francia dominikánus hitszónok elég erőteljesen fogalmaz, mert azt mondta, hogy amint nincs keresztény, ember szeretet nélkül, úgy apostoli szellem nélkül sincs. Durva, nem? Tehát azt mondja, hogy akiben nincsen apostoli szellem, az nem keresztény. Erős, nem? De mi van, ha igaz? Igen, testvéreim, ugye, de miért akarja az Isten minden embernek a megtérését? Azért, testvéreim, mert az Isten az halálosan szeret mindenkit. Egyesek odáig mentek, hogy azt mondták, hogy ő szerelmes minden egyes emberbe, és hát ugye a szerelmes az epekedik ugye a szerelme után, és vele akar lenni, és meg akarja az életét osztani vele. Az Isten az vágyakozik minden egyes ember után. Az a legnagyobb vágya, hogy vele legyen. Annyira szép Márk evangéliumában, hogy az apostolok kiválasztásán, hogy kiválasztotta őket, hogy vele legyenek, és hirdessék az evangéliumot. Az apostolokat is arra választotta ki elsősorban, hogy vele legyenek. És nem csak az Isten a papokkal, meg akkoriban az apostolokkal akar lenni, hanem veled is veled akar lenni. Ez a legfőbb vágya. Vagyis az inkább, hogy te vele legyél, mert ő veled van. Csak az a kérdés, hogy te vele vagy-e? Annyira szépen ír Kalkuttai Teréz erről, hogy mennyire vágyakozik utánunk az Isten, és ő velünk akar lenni itt is, meg oda át is. És neki nagyon fáj, ha itt nem vagyunk vele, de még jobban fáj, hogyha az örökké valóságban nem vagyunk vele. Jézus azt szeretné, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkozott valójában Jézussal négy szem közt. Persze elidőzhetünk a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néző rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal, nem könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadtátok őt a szívetekbe. Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet, ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nem csak szeret benneteket, hanem ennél többről van szó, emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá, szomjazik rátok. Hát ezért szeretné, hogyha mi apostolkodnánk, hogy mindent megtennénk, hogy az emberek fölismerjék, hogy valójában a lelkük arra a Jézusra szomjaz, aki szomjazik rájuk. Aki annyira szomjazik rájuk, hogy mindent megtett azért, hogy hozzá kapcsolódhassunk. Fölment a keresztre, hogy megmutassa az ő szerelmetes szeretetét irántunk. Annyira szeret minket, hogy meghalt értünk a kereszten, annyira szeret minket, hogy a te lelkedbe akar lakni, pirospólós emberek. Láttatok már ilyet? Nem semmi, mi? És annyira szeret tégedet, hogy veled akarja tölteni az örökké valóságot. És hát ebben lehetünk az ő munkatársai. Ez óriási felelősség, azt kell, hogy mondjam, de mekkora dolog, hogy ha üdvözülünk, valószínűleg meg fogjuk tudni, hogy kiknek az üdvössége múlott rajtunk. És mekkora dolog lehet, hogy oda seregelhet hozzád ezer ember,
oda gyűlhet.

0: a mennybe, köréd. És azt mondta, Atya, hogy mi nem lennénk itt, ha te nem imádkoztál volna értem. Én nem lennék itt, ha te nem bőtöltél volna értem. Én nem lennék itt, ha te ott nem nyitottad volna ki a szádat, a menzán. Én nem lennék itt. Ez micsoda dolog lesz, amikor megtudod, hogy hány száz ember neked köszönheti az üdvösségét, hogy nélküled elveszett volna. Ez mekkora dolog lesz. Annyira szépen mondja keresztes Szent Terézia Benedikta, az ember felelős az összes többi ember üdvösségért, és az összes többi ember az övéért. Hogy te felelős vagy, érted? Nem csak az apád, meg az anyád üdvösségért, meg a testvéred üdvösségért, meg az osztálytársaid, meg a barátaid üdvösségért, hanem mindenkinek az üdvösségért. De aki ugye még azt a felelősséget se érzi át, hogy ő felelős az édesapja, édesanyja üdvösségéért, az hogy érezné magát felelősnek, vadidegenek, meg az ellenségei üdvösségéért? Matteo Meskin így ír, aki megismerte Istent, aki szereti őt, annak felelőssége van azokért a testvéreiért, akiknek még nem nyitott a szíve Isten felé. Vagy Szent II. János Pál pápa, azok, akik igazán kapcsolatba kerültek Krisztussal, nem tarthatják meg őt maguknak, hirdetniük kell őt. Mert azt gondolom, testvéreim, hogy két dolog ösztönözhet valakit arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyen azért, hogy mások megtérjenek. Az egyik az, hogy megtapasztalta, hogy milyen jó Istennel élni. És ő ugyanezt a jót kívánja mindenkinek. Mert megtapasztalta azt, hogy milyen Krisztus békében élni. Hogy milyen úgy élni az életet, amikor egy Istenből fakadó derű van benne az emberben. Hogy milyen jó fürdeni nap-nap után az Isten szeretetében. És ő azt akarja, hogy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia, mert ezt mindenki megtapasztalhatja, ez mindenki számára elérhető. És ő ezt a nagy jót kívánja mindenkinek, hogy az Isten uralkodjon a szívében. Hogy az ő szeretete boldogítsa az összes lelket, ő ezt akarja. És nyilvánvaló, hogy talán azok a legerőteljesebbek ebben, akik megtapasztalták azt is, hogy milyen Isten nélkül élni. De nyilvánvaló, mert ugye lehet, hogy aki egész életében azért az Isten közelébe élt, az nem tudja elképzelni, hogy milyen tragikus Isten nélkül élni. Nem tudja elképzelni, hogy valójában Isten nélkül a lélek szenved. Hogy a lélek egészsége Isten, és Isten nélkül megbetegszik a lélek. És lehet, hogy azt képzeli, hogy más úton is lehet az ember boldog. Ő érzi, hogy az Isten boldogítja, de azt gondolja, hogy más úton is. De az, aki már élt Isten nélkül, az tudja, hogy csak az Isten az, aki a lelket boldogíthatja. Ugye, ahogy Sziennai Szent Katalinnak mondja az Isten, én tudom egyedül betölteni a lelket, és nincs lábjegyzet. De lehet egy másik nagy motiváció is. És én azt gondolom, hogy azt járt, ha mind a kettő dolog motivál minket. Mi ez a másik motiváció? A kárhozat realitása, testvéreim. Ugye? Hogy állítólag 22-szer vagy 23-szor beszél Jézus a kárhozatról, a pokolról. Érted? Tehát most én nem az egyház riogat a pokollal most, meg Simon Dávid riogat, hanem Jézus riogat. Elég sokat a pokollal, ugye? Nagyon csúnya dolog tőle, hogy minket ilyen nem komfortos dolgokkal zaklat, hogy örök kárhozat. Pedig a helyzet az az, hogy nagyon sokat beszél róla, és én nem azért hiszek a pokol realitásában, mert szeretném, hogy létezzen, érted? Hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy van. És ez nem annak a kérdése, hogy mi szeretnénk, hogy legyen, vagy nem szeretnénk, hogy legyen. Hogy mi el tudjuk-e képzelni azt, hogy valaki örökkön örökké a pokolba kerül, vagy nem tudjuk elképzelni. Hogy mi el tudunk képzelni egy olyan Istent, aki egy ilyen kimenetelt is enged, vagy nem tudunk elképzelni. Ez nem attól függ, ez attól függ, hogy Jézus azt mondta, és ezt elhisszük-e. És testvéreim, most múltkor láttam így Európáról, ott voltak minden országban, hogy hányan hisznek a pokolba. Hát, hogy nem tudom, csak azt vettem észre, hogy nagyjából minden 20% alatt. De nem elég hinni a pokolba, mert ugye nagyon gyakran vannak, akik azt mondják, hogy van pokol, de üres, ami egy eretnekség, csak úgy mondom. Vagy van pokol, de ott van 5 diktátor, meg 3 sorozatgyilkos. Tehát ott van a Hitler, a Stalin, meg Charlie Manson, ott lézengenek a büdös nagy pokolba, érted? Mert testvér, hogyha te azt gondolod, hogy amúgy mindenki üdvözül, csak azért, mert nem volt nagyon-nagyon rossz ember, akkor te miért tennél erőfeszítéseket? Miért? Ha nem azért, jó, azért még tehetsz, hogy nagy jó legyen, nagy jóban részesüljön, hogy boldogabb legyen az élete Istennel, de hogyha ez nem visz, akkor mi vinne? Semmi! Pedig testvéreim, nem úgy beszél Jézus, mint ahogyan könnyű lenne üdvözülni. Ugye valami ilyesmit mondta, hogy szűk az ösvény, ami az üdvösségre visz, széles, ami a kározatra, nem mindenki, aki azt mondja, igen, igen, megyen be a mennyek országába. Nem? Nehezebben jut be a gazdag ember a mennybe, mint a teve a tűfokán. És testvéreim, arra szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy az egyház sehol nem tanítja, hogy az elég az üdvösséghez, hogy te nem voltál olyan nagyon-nagyon rossz ember. Ugye? Mert az üdvösség az ajándék, még a legnagyobb szentnek is. És hogy alapvetően azok üdvözülnek, akik hisznek Jézusba, szeretik Jézust, és tudnak bocsánatot kérni tőle. És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy a populáció hány százaléka szereti Jézust, hisz benne, meg tud bocsánatot kérni tőle. Legalább a halálos ágyán. Szent Veronika Giulianinak ugye több száz oldal misztikus beszélgetése volt Jézussal. És tudjátok, mit mondott neki ez az ijeszgető Jézus? Azt mondta neki, úgy hullanak a lelkek a pokorra, mint záporeső csöpjei a földre. Ez a csúnya ijeszgető Jézus. És azt mondta, hogy aki egy pillanatra látna a poklot, az üvegszilánkokon kúszna gyonni. Ezt mondta, mert ő látta a poklot. Ugyanúgy, mint Szent Faustina is. Olvassátok el, ugye, itt van Szent Faustina naplójába, amikor levitte az őrangyal a pokolba, ami nincs meg üres, egyesek szerint. Vagy alig lézengenek benne. Vagy ugye most volt a fatimai jelenés kezdetének ugye az évfordulója, más 13. Ez a csúnya szűzanya, ez az ijeszgetős, hát gyermekvédelemnél föl kéne jelenteni, 10-9 meg 7 éves gyereknek mutogatja a poklot. Hát! Én nem is tudom, hogy merte a Atyaisten rábízni Jézust egy ilyen édesanyára, érte? 10 éves gyerekeknek mutogatja a poklot. A nem létezőt, meg az üreset. Igen, testvéreim, mert hogyha már nem gondolunk a pokorra, az eléggé visszafogja nekünk az apostoli buzgolkodásunkat. Mert maradjunk annyiból, hogy az embert úgy tudja lelkesíteni az, hogy azt szeretné, hogy a családja oda át is együtt legyen, ne csak idelen. Mert végső soron csak ez számít, hogy odafönt együtt legyünk. Hogy odaföntről senki se hiányozzon, aki most itt van a templomba, meg amúgy senki. Mert végül is csak ez számít. Mert ez az élet, ez egy zarándoklat. 90 év is. Ennyi. És hogy igazából nem ezért kéne dolgozni a lehető legtöbbet? Hogy minél többen ott legyenek? Testvéreim, ugye addig volt különben egy ilyen hihetetlen nagy apostoli lendület az egyházban is, ugye, amíg minden, a papok nem gondolták azt, hogy bárki üdvözülhet. Ez vittek Xavieri Szent Ferencet el Goára, meg Japánba. De ugye, hogyha már azt hiszük, hogy át valamilyen úton, módon szinte mindenki üdvözül, Akkor meg minek strapáljuk magunkat itt pompei rózsafüzérekkel, érted, meg kenyéren vizen való böjtöléssel? Hát minek? Minek tegyünk mi erőfeszítéseket? Na, én azt gondolom, hogy ez a kettő tud minket ösztönözni arra, hogyha megtapasztaljuk, hogy milyen jó Istennel élni, meg az, hogyha gondolunk erre a nagy veszélyre. Önmagunkkal kapcsolatban is, ugye? Azt hiszem az egyik szent mondja azt, hogy azt mondja, hogyha aki gondol gyakran érted a pokorra, az elég kevés bűnt fog elkövetni. Jó testvéreim, de hogyan evangelizáljunk? Adja magát a kérdés. Mit tegyünk? Hát például a okáért, amit mindenki meg tud csinálni, az az, hogy imádkozik mások megtéréséért. Ugye ezt mindenki meg tudja tenni, az is, aki zárkózott, introvertált, aki nehezen mer megszólalni mások előtt, az is tud rengeteget imádkozni, meg böjtölni mások megtéréséért. Annyira megdöbbentő, képzeljétek azt, 12. Pius ezt írja, minden kereszténynek apostolnak kell lennie. Az apostolkodás legfontosabb módja az imádkozás. Durva, nem? Tehát azt mondja a pápa, hogy az apostolkodásnak az elsődleges formája, hogy leűsz, azt imádkozol, hogy megtérjen. Apád, anyád, gyereked, unokád, munkatársad, főnököd, az a politikus, meg az ellenséged, meg a szomszédod, meg mindenki. Mert imádkozni mindenki tud. Annyira szépen írja Matteo Meskin. Nagyon sok esetben képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni a bűnösökkel, a tévelygőkkel, vagy az ellenséges bezárkózásuk miatt, vagy azért, mert a szégyen meggátolja őket abban, hogy szóba álljanak velünk. Az imádság segítségével azonban át tudjuk hágni ezt az akadályt, melyet elválaszt minket tőlük. Felülemelkedünk ellenséges érzületükön, feloldjuk szégyenüket. Az imádság által ugyanis titokban a szívükhöz tudunk férkőzni. Beosonunk oda, és azonosulva velük, mintha mi magunk lennénk a tévelygő, a bűnös, onnan küldhetjük fohászkodásunkat. Mindez még mielőtt beszéltünk volna velük, mielőtt egyáltalán megismertek volna minket. Ha tehát magunkra véve vétkeik, tévelygéseik terhét mi könyörgünk, mi kiáltunk a szívükből az Istenhez, Isten rajtunk keresztül meghallgatja őket, s noha maguktól képtelenek a bűnbánatra, mégis belép a lelkiismeretükbe, és ott olyan erős hívás kelt a megtérésre, hogy hamarosan Istenhez fordulnak, illetve mi hozzánk, hogy segítsünk rajtuk. Olyan szép ez a kép, hogy beosonhatunk a közben járó imával annak a testvérnek a szívébe, aki elzárkózik Krisztustól, és mi belülről az imánkkal megnyithatjuk a szívét az Istenre. Szép kép. Még az is lehet, hogy így van, de valószínűleg ez egy erős túlzás. De egy valami biztos, testvéreim, ez bárki meg tudja tenni. És mennyire szép, amikor ugyancsak Matteo Meskin írja, egyetlen ember, aki titokban buzgón imádkozik a szobájában, Krisztussal való egyesülés által ezrek üdvösségét tudja elérni. Ugye erről szól a monasztikus hivatás. Például okáért Erdőkürtön vannak a pálos nővérek, engesztelés a karizmájuk, nagyjából napi 6,5 óra, a kötelező imájuk, értünk, Magyarországért, a magyarokért. Ott imádkozik, 10 pár nővér. Érted, meg értem. És nehogy azt hitt, hogy napi 6 órát imádkozni minden nap az olyan egyszerű. Ugye ezért mondja egyik keleti, hogy kényszeríts magadat arra, hogy sokat imádkozz. Napi 1/2 órát imádkozni milyen nehéz minden nap. Nem, hogy 6 órát, érted, akit nem is ismersz, érted, ott imádkoznak a pálos nővérek. Meg értem. És testvéreim, ez bárki meg tudja tenni. Azt írja a Szent José Maria Escriva, A háborúban vajmi keveset érne az ellenséggel szemben álló katonák bátorsága, ha nem lennének mások, akik bár látszólag nem vesznek részt a harcban, utánpótlást, élelmet és orvosságot szállítanak a küzdőknek. Oly sok lélek imája és áldozata nélkül nem lesz valódi cselekvő apostolkodás. Hogy minden apostolkodás valahol, testvéreim, az imádságból fakad. Mert az imádságban, ahogy egyesülünk az Istennel, ő egyre inkább minket arra fele visz, arra buzdít, hogy apostolkodjunk. Meg ha mások megtérésért imádkozunk, akkor meg mások számára esdjük ki a szükséges kegyelmet a megtérésükhöz. És testvéreim, mi a legfontosabb, hogy miért imádkozzunk? Megtérésekért kell imádkozni, mert az életben a megtérés a jackpot. Hiába gyógyul meg az a rokonod, ha nem engedi meg, hogy Jézus rátaláljon és elkárhozik. Sokra megy a fizikai gyógyulással. És lehet, hogy az a fizikai nyomorúság nyitja meg az Istenre. Megtérésekért kell, testvéreim, elsősorban imádkozni. Ha mind a kettő megtér a házasságba, akkor nagy valószínűséggel rendeződik a házasságuk is. Nem csak azért kell imádkozni, hogy a házasságok rendbe jöjjön. Mondjuk amúgy, hogyha nem térnek meg, nem valószínű, hogy rendbe fog jönni. Megtérésekért kell imádkozni, és ezért nagy áldozatokat hozni. Én azt találtam ki, hogy az összes közeli hozzátartozomért elimádkozom a pompei rózsafüzért. Hát most ennyi áldozatot ne tudjak hozni értük, hogy te tényleg szeretem őket? Hogy 54 napig másfél órát imádkozzak? De ismerek olyat is, testvéreim, aki egy olyanért imádkozt el a pompei rózsafűzért, akinek nagyon nem bírja a búráját. De tudjátok, az a vicces, hogy mi még a rokonainkért se imádkozzuk el. És nem azt mondom, hogy csak ezt lehet imádkozni, csak ez egy szeretetnek egy jó nagy bizonyossága, hogy az ember tényleg még este 9-kor még van 2 rózsafűzére, aztán föl alá járkál a szobába, mert tudja, hogyha leülne, akkor elaludna. Ez jó nagy áldozat. De ugye a szeretet lényege az áldozat. Ugye erről szól a pompei rózsafüzér is. Amikor küzdesz önmagaddal, nap-nap után, hogy belepasszírozd a napodba azt a rengeteg imádságot. Ja, tehát azt mondja 12. Pius, hogy az apostolkodás legfontosabb módja az imádság. Aztán a második fontos dolog, testvéreim, az életünk. Ugye, amit látnak rajtunk. Azt hiszem, Kenteni József atya mondja, hogy manapság az egyetlen evangélium, amit a hitetlenek olvasnak, a hívők élete. És ugye, hogyha megtudják róla, hogy te keresztény vagy, mert nem vagy nyúl érted a kantinba keresztet vetni kajálás előtt, ugye, akkor elkezdenek lesni, hogy mibe tudnak belekötni ebbe a kis áltatoskodó, jámborkodó, kirakat keresztényben, mondják magukba. És akkor elkezdenek nézni. És ugye valójában ez a legerőteljesebb evangelizáció, hogyha látják rajtad, hogy milyenné teszi Krisztus az embert. Hogy milyen az az ember, aki apránként egy másik Krisztussá válik. Milyen az az ember, akiben Krisztus uralkodik. Ugye a szenteken Krisztus ragyogott át. Azért volt ilyen hatásuk. Mert Krisztus csillogtatta a szemüket. Ami ablak volt a lelkükre, mert Krisztus mosolya volt rajtuk, mert olyan krisztusiak voltak az arcvonásaik. Krisztusi volt a beszédstílusuk. Mert megengedték, hogy Krisztus az imába önmagához hasonlóvá formálja őket. És egy kicsit Krisztussal találkoztak. Igen, testvéreim! Milyen szép, amikor azt mondja, azt hiszi Szent Ferenc, hogy hirdessétek az evangéliumot, ha kell szavakkal is. Azt mondja, érted? Ha kell szavakkal is, vagy Szent Sárben, ne feledd, nem a szavai győzik meg az embereket arról, hogy beszálljanak az Úr hajójába, hanem az Istenbe vetett hited, a bizalmad és az arcodon tükröződő öröm. Mondta ugye Fábri Korné püspök atya, hogy szentek azok nem voltak ilyen életuntak, érted? akik érted otthon ide pengéve vagdossák magukat, várják érted, hogy mikor kapják meg a behívót. A szentek azok rendben voltak. Mert Krisztus volt a békéjük, mert a béke fejedelme uralkodott bennük. Ezért rendben voltak. És ezért voltak az emberek kíváncsiak rájuk. Mert ordított róluk érted, hogy ezek tudják, hogy hogy érdemes élni. Vagyis, hogy kivel? Jézus Krisztussal. Igen, testvéreim, ugye, hogy milyen példát mutatunk? Nagyon érdekes, ugye, hogy hány embernek jut eszébe mondjuk Szent Jónásnál meggyónni, hogy én rossz példát mutattam. Én papként ebben és ebben, sajnos vannak dolgok, te apaként, anyaként, hogy rossz példát mutattál. Azzal, hogy beszéltél, meg azzal, amit tettél, meg ahogy éled az életedet. Ugye? Ez egy jónási matéria. Rossz példát mutattam másokat, ebbe, ebbe, meg ebbe. Azt mondja Athoszi Porfíriosz agya, a legjobb misszió a jó példa, szeretetünk és szerítségünk. Vagy Athoszi Szent Pájsziosz, a cél az, hogy lelki ember legyél, Krisztus közelében éljél, akkor segítesz másokon is. Ha az embernek helyes az élete, tettei nevelő hatással bírnak. És a kisugárzás, ugye, de ez abból fakad, érted, hogy átragyog rajtad az Isten, az az igazi kisugárzás, érted? Nem az, hogy ki vagy kerázva, hanem az, hogy érted, Krisztus átragyog rajtad. Azt mondja Szent II. János pápa, a missziós tevékenység elsősorban tanúságtétel és kisugárzás. Hát de gondoljatok Szent II. János pápára. Hát testvéreim, ennek milyen kisugárzása volt annak, a pápának? Hihetetlen. Még a fényképen is átjön. Olyan kisugárzása volt, amikor találkozott kalkuttai Szent Terézzel. Ennek milyen kisugárzásuk volt ezeknek? Igen, testvéreim. Mert az Istennek a jó illatát árasztották. Mert tele voltak az Istennel azért. Mert mind az imádság emberei voltak. Mind a kettő. Az imádsággal belegyökerezett a szívébe lévő Krisztusba, és ez látszott rajtuk is, meg az összes szenten. És ezt észreveszik az emberek. Cselekedeteinket, mondja Clairvaux Szent Bernát, nem képes Isten gyümölcsözően hirdetni, aki a beszéd elé nem helyezi a cselekedeteknek a tanúbizonyságát. Vagy a beszédünk, ugye a szív bőségéből szól a száj. Tehát ki kíváncsi egy olyan emberre, érted, akiből a moslék ömlik, a másoknak a fikázása, érted? A másoknak a megszólása. Ha mindenki beészreveszi a hibát, csak saját magában, nem? Azt mondja Loyola Szent Ignác, minél élesebb szemű valaki mások hibáinak a fölismerésében, annál lanyhább az önmagának a hibáinak a felismerésében. Ez így szokott mindig lenni. És testvéreim, mennyire elárulja az embert a beszédje, mert ezt a testrészt a legnehezebb megzabolázni, még Krisztussal is. Ugye a legtöbb bűnt a szánkkal követjük el, a nyelvünkkel. A hazugság, az ígéretszegés, a pletykálkodás, a kibeszélés, a megszólás, a titok kifecsegése, a rágalmazás, a hazudozás. És testvéreim, az emberek észreveszik ám a beszédet. A beszéd az olyan nehéz, mert azt látod, azt nehéz azt erőből fegyelmezni. Ha az a Krisztus nem uralkodik benned, érted, akkor esélyed nincs megfegyelmezni a nyelvedet. Az nehéz erővel csinálni, hogy figyelek a szavaimra. És az emberek észreveszik. Észrevesznek tényleg egy olyan embert, akiről soha nem hallottak rosszat másra. Hidd el nekem, az rohadt feltűnő, mert olyan ritka. Az nagyon feltűnő az az ember, aki soha nem mond semmi rosszat. Érted? Képzelj el egy embert, aki nem mond rosszat a főnökére. Hát találkoztál már ilyennel? Jó ritka. Jó testvéreim, tehát a beszéd. És ugye beszéd, de hány embert térítettek már meg? Ezerből egy tér meg beszéd, de hogy fogod, én emlékszem rá, amikor elmentem a szeminárium, én azt gondoltam, most jó kiképzem magam, és mindenkit jó meg fogok győzni. Leülök, szépen agyonütöm az érvekkel, amiket ő mond, szépen elmondom neki az igazságot, érthetően, kristálytisztán, és mindenki megtér. Ha-ha-ha, mese abban, testvér, így nagyon kevés ember térítettek meg. Az élettel, az életeddel, a példamutatással. Az hat. Aztán ugye a tanúságtétel, hogy neked nem kell érted az összes teológiai kérdésben tudnod a választ. Meg nem kell megvédened, érted, meg mindenre jól megfelelni. Neked egy dolgod van, arról beszélni, hogy mit tett benned Krisztus, meg mit tett általad Krisztus, meg hogy hogyan találkoztál az élő Istennel. Erről kell beszélni, ennek van húzása, ennek van ereje. És az a helyzet, hogy vannak keresztény családok, ahol nem beszélnek arról, hogy ők, mondjuk a szülők, hogyan tapasztalták meg az életükbe az Istent. Vagy milyen változás hozott a szívükbe. Hogy a nagyszülők nem beszélnek az unokáknak arról, hogy milyen volt ez a 60 év nekik Jézussal. Csak annyit tudnak mondani, hogy kislányom, kisfiam, nem szép dolog, hogy nem mész vasárnap misére. Nem merünk beszélni, a rokonainknak nem tudunk beszélni, tanúságot tenni az Istenről. Akkor hogy fogunk idegeneknek? Én ezt nem is értem, hogy imádkozó emberek nem beszélnek a gyerekeiknek, rokonaiknak, unokáiknak, barátaiknak Jézusról. Hogy mit tett a lelkükben? Mitől szabadította meg őket? Milyen belső változás hozott a lelküknek a klímájában? Hogy milyen Isten élményeik voltak? Pedig ennek van ereje. Mert ebben nem lehet belekötni. Maxim azt mondja a hátad mögött, hogy csoportdinamika, meg psziché, tömegpszichózis, meg izé, meg egy kicsit izé, bekettyóztál, de kit érdekel? Erről kell beszélni, ennek van ereje, tanúságot kell tenni. És testvéreim, akik keresik az Istent, ugye Jakab apostol levelében ott vagy, közeledjetek az Istenhez, aki ő is közeledni fog hozzátok, akik keresik az Istent, eljárnak lelki gyakorlatokra, zarándoklatokra, dicsőítésekre, szomjasokra, azoknak előbb-utóbb lesz Isten élményük is. Nem erről szól az egész, hogy hajkurászni kell az Isten élményeket, de meg fogja őket ajándékozni az Isten, Isten élményekkel. Például most mondta az egyik tizedikes rác, itt van, legalábbis Nagymaroson itt van, reméljük nem a kocsmába, azt mondta, képzeljétek el, dicsőítésen, közben járó ima után, oda ment a szentélybe a szűzanya szoborhoz, és tömény rózsaillatot érzett. Azt mondja, egész úton hazafelé tömény rózsaillatot érzett, és lefekvésnél is tömény rózsaillatot érzett. És tudjátok, hogy mi az erős? Nem is beszéltem vele hittanóra előtt, csak mondom neki, te figyelj ide, Bálint, te nem mondanád el az osztálytársaidnak, amit megtapasztaltál? Fölállt, az kijött. Az tanúságot tett az osztálytársai előtt. És nem érdekelt, hogy hülyének nézik-e, hogy rózsaillatot érzett. Ami nyilván a szűzanya parfümje, aki Medjugorjéban nem egy ember ezt már megtapasztalta. Nem egy zarándokot ismerek, aki tömény rózsaillatot érzett, úgyhogy semmi nem volt, még ember nem volt körülötte, nem hogy virág. És igen, ezekről beszélni kell, ezekről az érintésekről. És a másik fontos dolog, testvéreim, az elhívás. Képzeljétek el, Egyszer voltam egy lelki gyakorlaton, 10 ember lehetett, valahogy 100-110 között, megkérdeztem ezeket a jó embereket, figyeljetek már ide, tegye már föl a kezét az, aki hozott magával valaki olyat, aki még ilyenen nem volt, egy keresőt. Tudjátok, hányan tették föl a kezüket? 10 páran. És nem voltam Szegeden, regionális karizmatikus találkozó, megkérdeztem ezeket a jó karizmatikusokat, ki az, aki hozott magával valakit? Mármint olyat, aki nem szokott ilyenre járni. 5-en tették föl a kezüket. De testvérek, én nem tudom miért van, de ugye az a tapasztalat, hogy általában a megérintődöttségek, azok ilyen alkalmakon szoktak lenni. Hogy valaki annyi erőfeszítést tesz, hogy eljön ide. És az Isten, mivel hogy annyira várja ezt, így magához öleli, megölelgeti a szívét. De ha nem jött volna ide, érted? Fogmosás közben még elég kevés Isten élmény történt. Nagymaroson több. Meg Medjugorjéban, meg Szentlélek szemináriumon, meg Kurzion, meg Margarita nővér lelki gyakorlatán. Csak el kell hívni, értitek, az embereket. Általában azokat a legkönnyebbek, akik krízisben vannak. Mert ugye, hát igen, legtöbb ember akkor tér meg, amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Azokat a legkönnyebb megszólítani. De nehogy azt higgyétek, hogy ilyet ön nehéz találni. Ha Isten nélkül az élet az nyomorúság, az földi pokol. És jönni fog előbb-utóbb a krízis. A betegség, a válás, a gyász, jönni fog. Egzisztenciális krízis. És azt kell mondani, hogy gyere, én ismerem az, aki tud rajtad segíteni. Gyere, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere le Medjugorjéba, az egy kórház, ott sokat fogsz gyógyulni. Gyere el! Gyere el Margarita nővér lelki gyakorlatára. Ott majd az Isten az helyre fogja állítani a lelkedet. Ezt kell csinálni. Elhívni másokat. Igen, testvéreim, azt mondja Szent Ágoston, benned égnie kell annak, amit másokban lángra akarsz lobbantani. Érted? Ki az, aki ezt a égést tudja az emberbe generálni? Ez a Szentlélek. Ez a Szentlélek tüze. Érted? Hogyan juthatsz te birtokába a Szentlélek tüzének? Azt mondja Barsi Balázs atya, az imádkozás levegővétel a Szentlélekből. Mert amikor arról beszélünk, hogy miért nincsen apostoli lelkület, miért nincsen apostoli tűz, miért nincsenek tanúságtevő keresztények, tudjátok miért? Mert hiányzik az imádság. Mert nincsenek imádkozó keresztények. A szenteket mi hajtotta? Az Isten hajtotta. És mi hajtotta annyira őket az Isten? Azért, mert átengedték az imába apránként a lelküket az Istennek. Amíg nem lesz imádkozás, testvéreim, mert az imában mi történik? Az imában az történik, hogy egyesülsz az Istennel. Hogy az Isten egyre erőteljesebben az Isten vágyai, gondolatai és érzései fognak benned uralkodni. Ez történik apránként az Istennel való kapcsolattartás következményeképpen. Magyarán minél többet imádkozol, annál inkább fölfakad benned Jézus vágya a lelkek után. Ugye milyen megdöbbentő, amikor mondja az Alakok Szent Margitnak Jézus, hogy nem tudod, hogy nem szó szerint mondom, hogy mennyire fáj a szívem a sok hálátlanság és az embereknek a szeretetlensége miatt. Nekem ez fáj. És azt mondják, hogy az engesztelő lelkület egyesek, azt tudjátok mi? Az, hogy Jézusom, én szeretni akarlak téged azok helyett, akik téged nem szeretnek. Egyesek azt mondják, ez az igazi engesztelő lelkület. És egyre jobban elkezd fájni az embernek az, hogy Jézust hogy utasítja el, és mennyi ember elutasítja, amikor Jézus halálosan szereti őket. Mindenét nekik akarja adni, és azt mondja a legtöbb ember, hogy Jézus nekem nem kell. És ugye Jézus epekedik a lelkek után, ha az imába egyé olvad a szíved Jézus szívével, akkor te is epekedni fogsz a lelkek után. Nem lesznek közömbösek, hogy megtére a szomszédod, megtére apád, anyád, meg az unokád. Azt mondja Vienné Szent János, most múltkor rám szóltak, hogy nem Viennei, és ez így is van, Vienné Szent János, magától értetődő igazság, hogy a fele barátunk iránti együttérzés annál erősebb, minél jobban kapcsolódik össze a szeretetben a lélek az Istennel, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanazt az Isten mindenki más is szeresse és tisztelje. Ugye a szeretet forrása Isten. Hogyha birtokba veszi az Isten, aki maga a szereteden a lelkedet, akkor azt fogod akarni te is, hogy ugyanezt az Isten mindenki szeresse és tisztelje, ugyanis benne, minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanaz az Isten mindenki más szeresse és tisztelje. És minél jobban vágyodik erre, annál inkább dolgozik rajta imával, de minden más számára lehetséges eszközzel is. És akik ennyire Istenben lakoznak, azoknak a fele baráti szeretete olyan nagy hévvel és erővel nyilvánul meg, hogy nem képesek visszafogni magukat, hiszen nem elégszenek meg azzal, hogy csupán saját maguknak jusson nyereség, és hogy csak egyedül jussanak az égbe, ezért inkább nagy gonddal és csodálatos buzgalommal szívünkben égő szeretettől fűtve azon munkálkodnak, hogy minél nagyobb számú lelket vigyenek magukkal a mennyekbe. És mindaz az Isten iránti nagy szeretetből fakad, tökéletes imádságuk és szemlélődésük tiszta gyümölcse és egyenes következménye. A Guzmán Szent Domonkosnak, ugye a Domonkos rend alapítójának nem volt ágya, mert az éjszakákat a templomba töltötte, és folyamatosan azért rimánkodott, hogy de Uram, mi lesz a bűnösökkel? Mert annyira szerette még azokat az embereket is, akiket nem is ismert, hogy az üdvösségüket kívánta, és fájt nekik az a gondolat is, hogy bárki elkárhozhat a földön. És ezért folyamatosan az Isten elé vitte ezeket az embereket. Alig aludt 1-2 órát, úgy élte az életét. Mert egyszerűen lobogott benne a vágy, hogy az emberek üdvözüljenek, hogy mindenki Istennel éljen. Azt mondja, a Szent Háromságról nevezett Szent Erzsébet, apostolként akarok veletek lenni, Isten dicsőségére akarok dolgozni, és ehhez szükséges, hogy teljesen telve legyek ő vele, az Istennel. Tehát, ha te apostol akarsz lenni, az a feladat, hogy teljesen tele legyél az Istennel. Ehhez viszont imádkozni kell. Sokat kell imádkozni. Szüntelenül kell imádkozni. Mi a szüntelen imádság? Minél gyakrabban gondolni az Istenre. Ez a szüntelen imádság. Élet az Isten jelenlétében. Az apostolnak nincs más célja, mint hogy hagyja, hogy az Úr cselekedjék, vagyis hogy rendelkezésére álljon. Ugye, az Isten téged le akar foglalni, és használni akar. Ezért olyan szép ugye az egység imája. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön. Hogy téged használni akar. Arra, hogy mások megtérjenek. Csak az a kérdés, ugye én meg te, meg mindenki, mennyire engeded át magadat Krisztusnak. És 8 percen van, ez pont jó. És testvéreim, minden az imádságon múlik. Ha van imádság, akkor van gyümölcs. Mit mondott Jézus? János 15:5. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ebben mindenben van, tesó. És ez a két mondat, ez mindenkit leleplez, mindenkit. Mert ha nincs lelki gyümölcs az életedbe, benned meg általad, akkor nem vagy eléggé benne, ha ez igaz. És azt is elmondja, hogy Jézus által történik minden, ezért mindig övé mindenbe a dicsőség. Mi csak munkatársai lehetünk. Ő teszi meg általad és benned, ha megengeded neki, Ha teret engedsz neki magadban, ő csinálja, ő hozza a gyümölcsöt. Kereszténység nem arról szól, hogy sok jót teszünk, bebizonyítva ezzel az Istennek, hogy milyen jó emberek vagyunk. Nem, a kereszténység arról szól, hogy neked kisebbednek kell, hogy ő tudjon benned növekedni, neked alázatosnak kell lenni, neked végtelen bizalommal kell feléje lenni, és folyamatosan az ő tekintetét keresni az imába, és akkor elkezd általad nagy dolgokat művelni. Erről szól a szentek élete. Erről szól a szűzanya élete. Az ő akaratát keresni, alárendelődni neki, ugye? Jézus is ezt mondta, az én kenyerem a mennyei atya akaratának a teljesítése, valami, ha jól emlékszem. Ugye, ő is az ő akarja, az atya akaratával akart egyé válni. Ez a feladat, testvéreim. Azt mondja Szent José María Escrivá, apostoli munkád annyit ér, amennyit az imádságot. Ez az igazság. És azt mondja Robert Sara bíboros, hogy valaki mennyire él apostoli életet, az egyedül abban mérhető, hogy mennyire törekszik az életszentségre, és milyen intenzív az ima élete. 16. Benedek pápa, figyeljetek, addig nem fogjuk tudni elvinni a világnak az örömhírt, vagyis magát Krisztust, amíg mi magunk nem válunk teljesen egyé Krisztussal, amíg nem ismerjük meg alaposan személyesen, és amíg nem tesszük magunkévá a szavait. Azt mondja, addig nem fogunk tudni evangelizálni, amíg nem válunk egyé Krisztussal, te se meg én se. És a szentek ezért tudtak evangelizálni, mert egyek voltak Krisztussal. Mert megszentelődtek az Isten keze által. Szent José María Escrivá írja, az apostol rendszeres és állandó imádság nélkül szükségképpen lanyhaságba esik, és megszűnik apostolnak lenni. Akkor tudsz apostol lenni, hogyha nem sajnálod az időt Istenre, ha nem vagy fukar vele. Ha végre elkezded imádkozni a napi rózsafűzért. Hát ez elképesztő, hogy hány magán kínálkoztatásba kérte szűzanya, hogy imádkozzuk minden nap a rózsafűzért. Ezt nagyjából mindenki el tudja mondani, iskolába menet, jövet. Munkahelyre menet, jövet. Belemenni a csendes imába, a napunk első fél óráját legalább az Istennek adni. A napunk zsengéjét odaadni az Istennek. Minőségi időt adni az Istennek. Hány ember csinálja? Hány ember az, aki mondjuk hetente két szent misére megy, tehát a vasárnapi mise mellett még elmegy még egyre? Hány ember? És tudjátok, az a kérdés, hogy ezen gondolkodtam, hogy vajon aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus jelen van az oltári szentségben, hogy lényegében Jézus Krisztusnak a megváltó keresztáldozata és föltámadása jelenvalóvá lesz a szentmisében. Ha valaki ezt elhiszi, az lehetséges-e, hogy csak vasárnap jár szentmisére? Hogyha te tényleg elhiszed, nem csak a száddal mondod, hogy Jézus Krisztus testestül, lelkestül, valóságosan jelen van az eukarisztiában. Akkor hogy lehet az, hogy te csak vasárnap mész misére? Mondd már el nekem, magyarázd már el nekem, hadd fogjam föl, hogyha van rá módod. És mondjuk az állapotbeli kötelessége egy lehetővé teszik. Hogy lehet? Hát testvéreim, Jézus szomjózik a lelkek után. És mindazok, akik egyesülnek Jézussal, ők is szomjózni fognak. És akik egyesülnek Jézussal, azoknak az apostoli küldetését Jézus gyümölcsözévé teszik. Mert azt mondta, hogy ő gyümölcsöket akar, és azt mondta, hogy aki bennem marad, az bő termést hoz. Aki bennem marad. Aki egyesül velem. Azt mondja Líziói kis Szent Teréz, mindössze egy dolgot tehetünk idelent, szeressük Jézust, és nyerjünk meg lelkeket számára, hogy minél többen szeressék őt. Hát játok. Egy igazi keresztény így gondolkodik, hogy azt mondja, hogy egyetlen dolgot tehetünk szeressük Jézust, és próbáljunk megnyerni minél több lelket számára, hogy ők is szeressék Jézust, mert Jézus erre vágyakozik, és Jézusnak fáj, hogy ennyien visszautasítják az ő szeretetét. Szent II. János Pál pápa írja, az élet evangéliumának felszabadító üzenete a kezetekbe került. Ezt nektek mondja, meg nekem. Mint a nagy Pál apostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyeljük az evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük. Testvéreim, merjetek beszélni Jézusról, tegyetek tanúságot róla, és hívjátok el az embereket olyan helyekre, ahol nagy valószínűséggel az Isten megmutatkozik nekik, vagy megmutatkozhat nekik. Hívjátok el embereket Medjugorjéba, Margarita nővér lelki gyakorlatára, meg ti is menjetek el. Kurzió, Szentlélek szeminárium, dicsőítések, de mindenféle zarándoklat jó. Hívjátok el az embereket közösségekbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó egy olyan közösség, ahol a Szentlélek a habarcs. Engedjétek át magatokat Krisztusnak, és engedjétek, hogy ő apostolkodjon rajtatok keresztül. Amen.
1: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallották.

0: Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Római levélből nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermekese volt. Nagyon hálás vagyok a nehézségekért, a jó Istennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni.
1: Bársony Anikő gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy 3-5 az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében.

0: bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelés.

0: belső bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Midőn megmutatom majd szentségemet köztetek, összegyűjtelek benneteket az egész földről. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítalak minden szenytől. Új lelket adok nektek, mondja az Úr.

Részlet Jónás proféta könyvéből. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbe vitt. Ki tudja, hát ha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, s nem kell elvesznünk. Isten látta bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett.

0: Töröld el, Uram, gonoszságomat.
1: Tegyük jóvá, ami tudatlanságunkban vétkeztünk, nehogy váratlanul érje minket a halál órája, akkor már hiába keresünk rá módot, nem lesz már időnk bűnbánatra. Tekints reánk, Urunk, és könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened.
0: Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk, és neved érdeméért, Urunk, szabadíts meg minket. Tekints ránk, Urunk!

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Mária, béke királynője.
1: Könyörög érettünk.
0: Mária, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörög érettünk.
0: Mária, világ győzelmes királynője.
1: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz, a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

Hallgasd a létező dolgok beszédét. Csendre és összeszedettségre törekedve, lassan-lassan más kapcsolatba kerülünk a körülöttünk lévő dolgokkal. A csend, az ima és életed mélységének igenlése új módon nyitják meg a szemedet. Csodálni kezded Isten teremtését, és elragadtatott lehetsz. A dolgokat egyre inkább eredeti állapotukban észleled, eredeti állapotukban érzékeled. Szemlélődő vagy elmélkedő tekintettel nézni a teremtést, annak elsősorban az a feltétele, hogy úgy hallgassuk és úgy fogadjuk be a dolgokat, amint azok vannak. Bírvágy vagy uralomvágy nélkül kell nézni. Aki minden létezőt folyton csak birtokolni, uralni akar, soha nem jut el a szemlélődő imádságig. Aki szemlélődő életet akar élni, hagynia kell, hogy a különféle dolgok, tárgyak és események hírül adhassák a saját üzenetüket. Például sétálsz az erdőben. Nem szabad arra gondolnod, a fák milyen hasznot hoznának neked. Egyszerűen hagyd azt az erdőt annak, ami enged magadhoz, hadd tegye veled, amit akar. Ne kényszerítsd szolgálatodra, inkább te légy befogadó arra, amit mondani akar neked. Engedd, hadd hirdesse saját üzenetét. Csak gyakorlással jutunk el a dolgokkal való ilyen találkozáshoz a csendben és a befogadásban. Gyakorolnunk kell az elfogulatlanságot, a figyelmet, gyakorolnunk kell a csöndet. Időről időre kötelezzük magunkat némi pihenésre, engedjük, hogy rohanó gondolataink és hullámzó érzéseink lecsillapodjanak. Így lépünk be a csend és a szabadság övezetébe. Csak így engedheted, hogy lényedet átjárja mindaz, ami jó, szép és szent a teremtésben.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Beszélgetést fognak hallani Szent Orbán ünnepéről Béres Klárával, a Béres Gyógyszergyár igazgatóságának tagjával és a Béres Alapítvány elnökével. A felvételt Murányi Nikolett készítette. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Orbán ünnepéről fogunk beszélni, így az ünnep közelettével, Béres Klárával, a Béres Gyógyszergyár igazgatóságának tagjával és a Béres Alapítvány elnökével. Szeretettel köszöntöm Béres Klárát.
1: Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és rögtön el is mondom, hogy nagy öröm számomra, hogy beszélhetünk Szent Orbánról, egyáltalán a mai világról, hogy mi az igazán fontos az emberi léleknek. Én azt gondolom, hogy ez egy remélhetőleg nagyon jó kis beszélgetés lesz.
0: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Kérjük a jó Isten áldását és segítségét azért, hogy ebben a mai, mondjuk azt nem könnyű világban legyen elég bölcsességünk, legyen elég mély hitünk ahhoz, hogy ezt a nehézséget felemelt fejjel, tiszta lélekkel, felemelt szívvel tudjuk átélni. Gondolok itt a világra, a világban tapasztalható nehézségekre. Mindannyian érezzük, hogy minthogyha feje tetejére állt volna a körülöttünk lévő világ, és mindannyian érezzünk el, hogy felelősségünk van. Az embert a Jóisten felelősséggel áldotta meg, és a választás lehetőségével. Kérem a Jóisten áldását, hogy adjon nekünk bölcsességet, hogy minden esetben a jót tudjuk választani. Amen.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves Klára, elsősorban azt szeretném kérdezni, hogyan ismerkedtél meg Szent Orbánnal, a Szent Orbán erekével, milyennek a története, hogyan érint téged ez személyesen?
1: Ez már egy régi történet, amikor az ember így korosodik, akkor már szoktam mondani, hogy múltja van. Hát nekem is kellő múltam van Szent Orbánhoz kapcsolódóan. 2013 az az időszak, amikor úgymond közelebbi kapcsolatba kerültünk Szent Orbánnal, Tokaj hegyvidéke kapcsán. Ennek egy nagyon szép története van, ami még messzebb nyúlik vissza. 2003-ban néhányan, akik Tokaj hegyalja szerelmesei voltunk, nők, akiknek valamilyen kötődése volt Tokaj hegyaljához, szőlőbirtok révén, vagy borászkodás révén, egy egyesületet hoztunk létre. Létrejött a Tokaji Borbarátnők Egyesülete, azzal a határozott céllal, hogy segítsük Tokaj hegyalja felemelkedését. Ez egy nem kis célkitűzés, viszont mi nagyon nagy elszánással és lelkesedéssel fogtunk össze. Sokan mondták, hogy olyan furcsa, hogy nők és a borbarátnők. Mi itt abszolút a borszeretet és a borhoz kötődő mindenféle események és kultuszoknak a szeretetét és népszerűsítését tűztük célul a legnemesebb szándékkal. Hiszen amikor Tokaj hegyaljáról beszél az ember, akkor azt hiszem minden egyes ember tudja, hogy Tokaj hegyaljának egy olyan kincse van, amit a tokaji boroknak nevezünk. Férjem szokta mondani, hogy mondj még egy olyan márkát, ami 500 éves múltra tekint vissza, magyar márkát, hát biztos, hogy nincs olyan, mint a tokaji. És éreztük azt, hogy mi nők női szemmel, női lélekkel tudunk pluszt is tenni. És akkor sok mindent csináltunk. Azért említem föl a Tokaji Borbarátnők Társaságát, mert igazából a Szent Orbán kultuszát Tokaj hegyalján ez a társaság kezdte el művelni, mondjuk így. 2013-ban egy véletlennek köszönhetően tudomásunkra jutott az, hogy Monokon, Tokaj hegyalja egyik településén egy hihetetlen, csodálatos kincset őriznek. Egy olyan kincset, amiről gyakorlatilag nagyon kevesen tudnak. Ez nem volt más, mint egy Szent Orbán ereke, a harmadik századból való, szép csendesen nyugodott a Sarlós Boldogasszony templomnak az alaksorába, és nem tudott róla gyakorlatilag senki, vagy csak nagyon kevesen. És mi úgy gondoltuk, hogy Szent Orbán, akiről világszerte tudják, hogy a szőlő, a bor, a kádárok, a szőlészek, borászok és minden, ami ehhez kötődő tevékenység védőszentje, egy csodálatos relikviával rendelkezik Tokaj hegyalján, akkor ezt mutassuk meg a világnak. És ez volt az a felismerés, vagy ez az élmény mondjuk, ami elindított minket. Nagy vállalkozásba kezdtünk, hiszen ez az ereke egy szent ereke. Ehhez kellő tisztelettel és alázattal kellett, és kell is közelíteni. Az első az volt, hogy restaurálni kellett. Ez egy olyan ereke egyébként, amely most már több mint 250 éve van Magyarországon. Maga az ereke idekerülése is egy nagyon különös és szép történet. 1771 az az év, amikor ez a rendkívüli relikvia Magyarországra került. Akkor regnált Rómában 14. Kelemen pápa, és az ő ajándéka volt Andrássy István grófnak, Monoki földesúrnak, azért, hogy védje a családját, és áldást hozzon földjeire. A gróf nagyon nagy örömmel és nagyon nagy tisztelettel fogadta ezt a zerekét. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy teljes csontereke, amely a római katakombából került egyenesen Monokra, ahol Andrássy gróf egy külön gyönyörű kápolnát építetett a kastélyán belül ennek a zerekének a tiszteletére, és egy nagyon szép üvegfalú bafaragással díszített barokk ládába helyezte el. Mind a mai napig ebben a ládában őrizzük ezt az zerekét, vagy őrzik ezt az zerekét. Hál' a jó Isten, miután az Andrássy család birtokából kikerült ez a zerekje, a templomba került, az alaksorba került, és átvészelte a történelemnek mindenféle viharát, úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék az utókornak, de felújításra szorult. Úgyhogy mi a Tokaji Borbarátnők Társasága elhatároztuk, hogy megpróbáljuk ennek a felújítását nagyon szakszerűen és arra méltó módon elvégezhetni. Dombóvári Juditot kértük fel, aki Nemzeti Múzeumnak a restaurátora volt, és ő, aki nagyon odaadóan áll, nagyon szépen restaurálta ezt az erekét, és így az első évben, 2013-ban ez volt az első zarándoklat, előkerülhetett ez az ereke, és megmutathattuk Tokaj hegyaljának. A mi elképzelésünk és gondolatunk az volt, hogy egy úgymond fordított zarándoklatot csináljunk, hiszen Szent Orbán, aki a földeknek a védőszentje, akkor csináljuk ezt a zarándoklatot úgy, hogy Szent Orbán látogassa végig, és járja körbe Tokaj hegyalját. A zarándokok különböző helyszíneken kérjék az ő áldását földjeikre. Úgyhogy nem egy helyszínes zarándoklat lett. Ez volt az első zarándoklat, azért hozzáteszem, hogy ez egy igen komoly és igen nagy vállalkozás volt, és azt is megéreztük, hogy nagyon nagy felelősség egy ilyen nagyméretű erekét méltósággal, sérülésmentesen körbehordozni, úgyhogy meg is fogalmaztuk azt, hogy szükségünk van egy úgynevezett utazó erekére, és Dombóvári Judit segítségével létre is hoztunk egy úgynevezett utazó erekét, amely minden évben azóta elindul, és körbejárja Tokaj hegyalját, hasonló áldást kérve a földekre, mint az első zarándoklat volt.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ez egy kisebb csonterekje, ami ki lett emelve, és az van az utazó erekje ládában?
1: Ennek is most már történelme van, azt kell mondjam. Igen, a válasz az, hogy az, tehát az eredeti ládából kivettünk megfelelő szabályok mentén egy csont darabkát, és ez elhelyezésre került egy kicsi erekje tartóba. Azért mondtam, hogy története van, mert most van egy gyönyörű erekje tartónk, ami tényleg annak méltóságát, az erekje különlegességét tükrözi, és ezt is egy évszámhoz és egy eseményhez kötöttük, amikor 10 éves volt a zarándoklat, és egybeesett az eukarisztikus kongresszus ünnepével, akkor az eukarisztikus kongresszus tiszteletére, és hát a 10 éve fennálló Szent Orbán zarándoklat tiszteletére felkértük Lenzsér Mezei Katalin ötvös művészt, aki egyébként az 52. eukarisztikus kongresszus, ami ugye Magyarországon, Budapesten volt megrendezve, ennek a tiszteletére ő készítette a kongresszusnak a monstrancia tartóját. Lenzsér Mezei Katalint kértük fel arra, hogy készítse el ezt a nagyon szép erekje tartót, és akkor ez az erekje tényleg egy ilyen rendkívül különleges utazó erekje tartóba került, amelyet érseki áldás is kísér ma már az útjára. Tehát ezért mondom, hogy története van. És még volt egy másik átmeneti utazó erekje tartunk, erről is azért megemlékezek, hiszen ezt a Monok polgármester asszonya Bártfai Emese egy helyi fafaragó mesterrel faragtatta meg, és így tényleg egy ilyen nagyon szép és méltó tartóba tudtuk helyezni az erekjét. A kérdésedre válaszolva, ez egy teljes csontváz, vagy majdnem teljes koponya, kéz, láb, hát nem tudom pontosan, de egy nagyon komoly, tehát egy nagyméretű ládát kell elképzelni, amiben ezek az erekék elhelyezésre kerültek annó több mint 250 évvel ezelőtt. Csodálatos ezt végig gondolni az, hogy egy vértanú Szent Orbán, aki a kereszténység kezdetén a kereszténység terjesztéséért dolgozott, vértanú halált halt, és aztán ezelőtt 255 éve az ő maradványai Monokra kerültek. És ezt az erekjét mi tisztelhetjük. Ez az erekje idehozhatja az ókori Róma, idehozhatja Krisztus Urunk szentségét. Szóval ezt az ember végig gondolja, akkor igenis úgy érezzük, hogy dolgunk van ezzel. És dolgunk van nem csak azért, hogy ezt az erekét tiszteljük, hanem hogy megértsük, hogy mit jelent a hit, megértsük azt, hogy mit kaphatunk mi a hittől, és megértsük azt, hogy mi a földi halandók mennyire kiszolgáltatottak vagyunk ahhoz, hogy az Isten áldása igenis kísérnie kell a mi életünket.
0: Személyesen mit jelent neked ez a te életedben, a te hitedben?
1: Minden egyes ilyen megélt alkalom fontos megerősítést. Néha az ember elgondolja azt, hogy elgyengül, és akkor szégyeli magát, hogy van az, hogy most kételkedni kezdek, ha csak egy pillanatra is. Ugye a nehézségeket nagyon nehezen fogadja az ember, és a környezetébe, vagy a világba idézőjelben mondom, igazságtalanság, ugye egy gyermek halála, vagy az ártatlan emberek halála. Az ember pedig néha azt mondja, hogy engedheti meg ezt a jó Isten. És akkor én nagyon el szoktam szégyelni magam előtt magamat, hogy miért teszek föl csak egy pillanatra is ilyen kérdéseket. Míg nem megértettem, hogy nem baj az, ha az ember fölteszi ezeket a kérdéseket. Az apostolok is föltették Krisztus Uron közvetlen környezetébe ezeket maguknak, elbizonytalanodtak. Tehát megértettem azt, hogy nem baj. Egyrészt keresnünk kell a megerősítést, mert a hit sem magától való, azt napi szinten meg kell erősíteni, és ezek az élmények sokszorosan megerősítik az embernek a hitét. Azon kívül, ez is egy ilyen önző dolog talán, de talán ezt is érti a jó Isten, hogy amikor érzi az ember, hogy mások hitét is tudja szolgálni, az egy nagyon fontos és nagyon jó érzés. És amikor mi a Tokai Bor Barátnők Társaságával majd később, ugye 2013-ban kifejezetten erre a rendezvényre, erre a kultuszra létrehoztunk egy Szent Orbán 1771 egyesületet, akkor kimondott szándékunk az volt, hogy a hitünk mélyítése is a cél. Szent Orbán személyén keresztül, a szőlőföldjeinken keresztül a hitünknek a mélyítése és a feladatunk. Ez egy nagyon szűk körű egyesület, jelenleg 12 tagból áll, 12 olyan hölgyből, akik nagyon mély elkötelezettséget érzünk Tokaj hegyalja iránt, és egy kicsit hadd mondjam patetikusan, hogy a magyar borászatnak az ügye iránt is. Nem akárkikkel szövetkeztem, hiszen tagjaink között van Schmidt Pálné, Makrai Katalin, vagy Koncsek Ildikó, aki az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. Említettem már Dombóvári Juditot, aki a restaurátori munkákat, és hadd ne soroljam fel, de valamennyien azt gondolom, hogy nem csak szeretnénk, de tudunk is tenni a kapcsolatainkon keresztül, tudásunkon és elköteleződéseinken keresztül, hogy ezt az ügyet mozgassuk. De ez az egyesület, ez nyilvánvalóan akkor élő, hogyha úgymond pártoló tagokat, vagy olyan személyeket és közösségeket tud megmozgatni, akik mellénk tudnak állni, és az egyik alapító tagunkat még megemlíteném, Györgyné Újvári Marika, aki a helyi erőnk, ő egy művelődés szervező hölgy, aki a Monoki templomban egyébként kántorként is dolgozik, tehát ő egy nagyon komoly bázisa a mi munkánknak, nagyon nagy kapcsolati tőkével rendelkezik a környékbeli templomokkal, kórusok, és ilyen alkalmakkor bizony ő az egyik motor, aki mozgatja a közösségeket. A mi szándékunk és elhivatottságunk az nem lehet független Monoktól, és nem lehet független attól, ugye Monoktól, mint attól a településtől, ahova került, aki kapta ezt a csodálatos erekét, és nem lehet független a Monoki plébániától. És olyan, ezt deklaráltuk is, az egyesületünknek az alapszabályában van, hogy a mindenkori plébánossal nagyon szoros kapcsolatot, a monoki közösséggel szoros kapcsolatot ápolunk, és másképp ezt elképzelhetetlennek is tartanám. Ez a zarándoklat, ez a munka nem rólunk szól. Ez a monokról szól, és a Tokaj-hegy aljáról szól. És nagyon büszke és boldog vagyok egyébként, remélem Eszemenyei Péter plébános atya is így gondolja, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor egy komoly restaurálás után, amit az egriesek Tányák Csaba atya végeztetett el, és egy érseki mise keretében került vissza az immár csodálatosan felújított erekje a templomba, és méltó helyre, a szentélybe helyeztük el ezt az erekjét, akkor ezzel egyszerre a mindenkori plébánost, a monoki Sarlós Boldogasszony plébánosát, jelenleg Szemenyei Péter atyát, a Szent Orbán őre kitüntető címmel ajándékozta meg. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy mindenki úgy érezze, hogy köze van ehhez az ügyhöz. A személyes érintettségnél és az egymás iránti bizalomnál nem lehet erősebb dolog. Én is úgy érzem, hogy amikor évről évre felemelem a telefont, és beszélek az atyákkal, és nem csak Szemenyei Péterrel, hiszen említettem, hogy az arándoklat több templom érintésével volt szokásos, hogy járja, és reméljük, hogy majd a folytatás is így van. De a környékbeli plébániák és a hozzátartozó közösséggel fontos, hogy kapcsolatban legyünk.
0: Igen, most Budapesten beszélgetünk, a Béres gyógyszergyárban lévő irodádban. Kérlek, mondd el nekünk, hogy hogyan kötődsz te Tokaj-hegy aljához? Hogy is van a kapcsolat? Mert itt ülünk Budapesten, de mégis Tokajról beszélünk.
1: Hát igen, és ugye a Béres gyógyszergyár központja Budapest, a gyárunk Szolnokon van, a család Béresi Ága, Kisvárdai Szabolcsi, tehát teljesen jogos a kérdés. Hát azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen nagy szerelemnek a következménye. Mi a férjemmel ilyen borszerető emberekké váltunk, és itt a pozitív értelmét kell nézni, tehát a minőségi borok és a minőségi borászatok nagyon izgattak minket, és a rendszerváltás után azért nagyon sok fantasztikus pincészet jött létre, és mi nagy lelkesedéssel, baráti társaságokkal együtt számos ilyen pincészetben voltunk, ahol megismerkedtünk a borászokkal, a tulajdonosokkal, a boraikkal, és azzal a csodálatos munkával, amit ők végeznek. Tehát ezt meg kell mondjam, hogy elvarázsolt bennünket az a mély elköteleződés a föld iránt, az anyaföld iránt, a termőföld iránt, és egy ilyen nagyon szép vonzalom ébredt bennünk. De igazából mélyen nem gondoltuk, hogy mi azért borászkodni is szeretnénk. Aztán a jó Isten mégiscsak úgy hozta, amikor arra gondoltunk, ha borászkodnánk, akkor igazából Tokaj-hegy alját jelöltük meg, illetve még Somlyó, mert az is egy ilyen nagyon magyar és nagyon érdekes, különleges területe Magyarországnak, egy olyan embernek, akinek nincs korábbi kötődése, tehát nyilván nem volt ilyen kötődésünk a egyik család részéről se, és aztán kaptunk egy ajánlatot Tokaj hegyaljáról, hogy eladó egy terület. Mi korábban már végigvettük egyébként ilyen, hogy úgy mondjam, professzionális szinten gazdasági vállalkozásként, és akkor elvetettük, hogy nem akarunk ilyennel foglalkozni. De aztán rávettek minket, hogy menjünk el Erdőbényére, és nézzük meg azt a területet, amit egyébként, ha nem veszünk meg, akkor a spanyolok majd megvesznek helyettünk. És akkor elmentünk Erdőbényére. Én erre csak azt tudom mondani, aki eljön oda Erdőbényére, a ma már béres szőlőbirtoknak nevezett területre, az pontosan meg fogja érteni, hogy mi miért döntöttünk úgy. Szerelem az első látásra, egyszerűen elvarázsolt az a környék, az a terület, az a csoda, amivel ott szembesültünk, és ez 2002-ben volt, mi 2002-ben alapítottunk egy borászatot Erdőbényén, és az a nem kis célvezérelt, amit már itt többször elmondtam, majdnem a magunk körömére, hanem Magyarország, a Tokaji régió felemelésének az ügye mellé próbáltunk, meg próbálunk azóta is szegődni. Most ez az erdőbényei birtok azóta szépen növekszik, és nagyon komoly nemzetközi sikereket is mondhat magáinak. Boraink eljutottak a pápákhoz, majd erről is szívesen mesélek. Csodálatos emlékek, és nagyon mély kötődés alakult ki ehhez a borvidékhez, és ezért is vettem részt annak idején, meg veszek részt azóta is a Tokaji Borbarátnők munkájába, tehát innen ered ez az elköteleződés. Én azt hiszem, hogy fontos, a mai világban talán meg még aláhozottabban fontosak a kötődéseknek a kialakulása. Ebben a nagy nemzetközi világban, ami egy nagyszerű dolog, hogy mindenki utazik, mehet, világot láthat, tanulhat, de otthon, valahol otthon kell lennünk, és a szülőföldhöz, a bizonyos területekhez való ragaszkodás, ez a lehető legszebb dolog, amit egy ember a földi létben, vagy a legszebb dolgok közé tartozhat, hogy tartozom valahova, megélhet. És mi itt Erdőbényén valami ilyesmit is megélünk nyilván az anyaföld, a kisebb régiók mellett, úgyhogy innen származik a mi tokai elhivatottságunk.
0: Igen, a kötődés és a magyar értékek megőrzése, megtartása nagyon fontos, hogy úgy gondolom, hogy ez a sok nemzetközi élelmiszerlánc, hogy ne hagyjuk elveszni a magyar értékeket. Ezt nagyon fontosnak tartom. Arról nem beszél, hogy a tokai a világon a legjobb bor. Szerintem nem csak magyaroknak.
1: Hát egyébként teljes mértékben egyetértek, tehát soha nem szabad elfeledkezni a globalizált világba, hogy a helyi értékek és az helyi életnek a lehetőségét megőrizzük. Tehát ezek alapvetően, már felnőtt voltam, amikor felnőtt, már idősödő felnőtt, amikor valóban megértettem azt, amikor apósom azt mondta, hogy ha építkeztek, akkor ott legyen kút, tudjál fűteni, hogyha nincs áram is. Igazán korábban nem értettem. Hát az utóbbi években azért az ember ezzel úgy szembesül, hogy úristen, mi van akkor, hogyha lekapcsolják a villanyt, és vagy megszűnik a kommunikáció a neten, hogy hogyan éli a mai világ ezt túl, és nagyon-nagyon fontos az, hogy legalább élelmiszerbe, energiákba, a mindennapi életnek a túlélésébe, megélésébe függetlenek is tudjunk maradni. Ez biztos, hogy egy nagyon fontos kérdés, de hát hál' Istennek ezzel nem nekem kell foglalkozni, de nagyon fontos. Hát az élelmiszerláncok, ugye a hazai termelés, de hát hogyha már a gyógyszeriparból jövök, akkor a gyógyszeripari munkába is tudok hasonlót mondani, hogy nagyon fontos, hogy a hazai tudásra és a hazai lehetőségre tudjunk támaszkodni. Amikor mostanában utazok, akkor azért hadd mondjam el, hogy olykor vérzik a szívem, amikor raktárokat látok a termőföldjeink helyén, Még én bicskei lányként nagyon sokat utaztam Bicske-Budapest között, és emlékszem a gyümölcsösökre, véges végig, ma már nem látok egy gyümölcsöse, és a gyerekeimnek minden egyes alkalommal mondom, hogy hát azért nekem nagyon fáj a szívem, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat, ami megkerülhetetlen a magyarság számára, hogy ezeket újra és újra értékelje, és komolyan vegye azt, hogy Magyarország azért a mezőgazdasági adottságokkal nagyon komolyan rendelkező terület, reméljük a globális időjárás változás ez nem fogja felülírni, de hogy van mit tennünk ezen a téren, az egészen biztos, és mi azért igyekszünk Tokaj-hegyalján ezt megvalósítani. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon nehéz a feladat, nagyon-nagyon nehéz, sokkal-sokkal nehezebb, mint mi annak idején gondoltuk, és amikor azt mondom, hogy eltelt most már több mint 20 év, akkor nem azt tudom mondani, hogy hatalmas sikereket értünk el, hanem azt tudom mondani, hogy a küzdelem tovább folyik, és tovább erősödik. És itt megint ugye, hogy a globalizált világban egy pici kis nemes értéket kellő mértékben felmutatni tudni, ahhoz nagyon-nagyon hosszú és nagyon következetes összehangolt munkára van, vagy lenne szükség. Hát próbálkozunk.
0: Díjnyertes boraitok vannak Tokaj vidéken, ugye?
1: A minőségre szegődtünk. Azt hiszem, béresként talán nem értik félre a hallgatók, és nem dicsekvésnek gondolják, hanem inkább annak az elköteleződésnek, amit mi megfogalmaztunk magunknak, amikor elkezdtünk a gazdasági élet szereplőjévé válni, hogy mi a minőségre törekszünk. A gyógyszergyártásban, az egészségvédő termékekben épp úgy, mint a borászatban minket, vagy férjem szokta mondani, nem az érdekel, hogy olcsó lőrét állítsunk elő, hanem a legeslegjobban. És igen, eldicsekszem, hogy csodálatos eredményeink vannak, a csodálatos borászainknak köszönhetően. Tényleg büszkén mondhatom, hogy a világ legjobb borai között szerepelnek a béres borok. A tavalyi évben a Decanter Worldwide versenyen, ahova a világ legeslegjobb borait küldik el, platina érmet ért el az egyik asszuborunk, rendszeresen nyerünk, ami azt jelenti egyébként, hogy a világ legeslegjobb borai között szerepel, és a világ legjobb tokai asszúja per pillanat nálunk található, és valóban nagyon komoly minőségűek, vagy éppen az idején az egyik borunk az a Magyar Tudományos Akadémia nagy aranyérmes bora lett, de igyekszünk ezeken a nagyon komoly megmérettetéseken részt venni pont azért, hogy ezt világba is hírül tudjuk adni, hogy figyelem, figyelem. Hál' Istennek rajtunk kívül azért nagyon komoly borászatok vannak, és nem csak Tokaj-hegyalján természetesen. De azt is tudjuk, hogy Magyarország azért egy kicsi szereplője a világnak, tehát mindenkinek ennek a hírét vinnie kell.
0: És nyilván Szent Orbán közbejárásának is köszönhető. Térjünk vissza oda, hogy most mi az idei terv.
1: Az idejében ugye egybeesik Szent Orbán ünnepe a pünkösdi ünnepkörre, ezért úgy gondoltuk, hogy kicsit egyszerűsítjük a mi zarándoklatunkat, hiszen a hívőket se lehet naponta terhelni, mondjuk így. Monokra összpontosítunk. Az idén nem az erekje járja körbe a földeket, ahogy ugye mondtuk és megalakultunk, és ez a hosszú távú cél is, de az idén egy sajátos közös zarándoklatra hívjuk a híveket, monokra. Két napra tervezzük a programunkat. Pénteken, 22-én, este 6 órakor Mádon lesz egy úgynevezett ráhangolódás a Szent Orbán ünnepkörre. Egy kiállítást szervezünk a Demeter Vin pincészetbe. Szent Orbánról készült szobrok, képek, festmények lesznek kiállítva, egy kis elmélkedéssel, beszélgetéssel hangolódunk rá. A másnap Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomba megrendezésre kerülő misére, ahol Szemenyei Péter, plébános atya fogja misét celebrálni, és a Szent Orbán ünnepét együtt üljük meg, köszöntjük a templomba. Ott, ahol egyébként van hétköznapokon is. A Szent Misét követően egy zarándok utat azért mégis teszünk. Monokon van egy nagyon szép kálvária domb, és az utazó erekje társaságában felmegyünk erre a kálvária hegyre, szintén egy közös imára. Hívjuk és várjuk azokat az embereket, akik társulnának, érdeklődnek, a lelküket kinyitják, és áldást kérünk Tokajhegyalja földjeire, a dolgozókra, az ott élőkre.
0: Esőt is kértek, gondolom, mert óriási a szárazság.
1: Igen, most esőt kérünk, bár ez egy érdekes dolog, ezen eltöprengtem. Nagyon sokat imádkozunk az esőért, mert óriási a szárazság. Ugyanakkor így a történetekben az van, hogy a Szent Orbán napján nem szeretik, ha esik az eső, mert azt mondják, hogy akkor lesz jó a termés, hogyha a Szent Orbán napján szép az idő is. De egy érdekes időpont ez a Szent Orbán időszak, május 25-e, és a népi szokások és az ilyen szólások utalnak arra, hogy Szent Orbán napja előtt jó volt elvetni a veteményt, mert akkor lesz bő a termés. Ahogy említettem, ha szép idő van, akkor jó termés lesz, ha fagy lesz, akkor nem lesz jó a termés. Sőt, volt olyan szokás, hogyha rossz idő volt, akkor megostorozták a Szent Orbán szobrokat a szőlőföldeken, amiket állítottak. Szóval egy ilyen időjárás szent is Szent Orbán. És nagyon érdekes egyébként, most ennek kapcsán elmesélem, hogy minden alkalommal olyan különös az időjárás Szent Orbán napján, legalábbis az arándoklat idején. És tényleg csodával határos, hogy amerre mi az erekjét vittük, ott mindig kisütött a nap. De lehet, hogy előttünk meg utánunk zuhogott az eső, de ahol voltunk, mindig sütött a nap. Legutóbb tavaly például reggel, akkor Tarcalon volt egy, a tarcali kápolnánál egy ilyen kis összejövetel, ugye a szabadtéren, és még reggel is azon morfondíroztuk, hogy lemondjuk, vagy nem, mert olyan nagyon esőre állt minden, és aztán azt mondtuk, hogy rábízzuk mi magunkat Szent Orbánra, és gyönyörű idő volt. Úgyhogy kérdésre válaszolva, nagyon-nagyon kérjük földjeinkre az áldást és az esőt. Arra az egy-két órára viszont süssön már a nap, ezt kérjük Szent Orbántól.
0: De akkor ez a tapasztalatotok, hogy Isten áldása van valóban a földeken és a zarándoklat napján is.
1: Én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy határozottan megéltük. Tehát mi megfogalmaztunk magunknak is, hogy mi történt. Mert az ember, ugye ezt beszéltünk a beszélgetés elején, hogy olyan hitetlen, meg úgy nem meri elhinni se, és akkor ilyenkor meg megerősödik, hogy azért az égi gondviselés mégis ott van rajtunk. Most viszont talán még azt se bánnánk, hogyha az arándoklat közbe esne, mert nagyon-nagyon hiányzik az eső. Én is a jó Isten tudja mindig, hogy mi jó nekünk, úgyhogy hogy igyekezzünk megfelelni az ő, nem is azt mondom, hogy elvárásai, mert neki magunkban kell ezeket az elvárásokat megfogalmazni, de az ő útmutatásainak talán ezt mondhatom. Mindegyik zarándoklatnak van valami oka, hogy mitől szép, vagy mitől különleges, és nem is nagyon szeretek így kiválasztani egyet-egyet. De néhányat azért megemlítek, ugye az első az mindenképpen különleges, azt nem tudja semmi se felülmúlni, hiszen az az első volt. Aztán amikor az utazó erekjénk elkészült, és azt vittük körbe, az megint egy különleges élmény volt. Vagy ezek, amit említettem, hogy mentünk és kisütött a nap, miközben a hátunk mögött zuhogott, vagy előttünk még esett az eső, ezek mind különlegesek. Érdekes élmény volt a Covid időszaka. Ugye volt két év, amikor úgymond az arándoklat a Covid miatt elmaradt. És nagyon felemelő volt számomra az, hogy

az alaksorba, illetve a templom bejáratánál volt található, ami megint azt mutatta számunkra, hogy itt mindig följebb és följebb emelkedünk. És most mondhatjuk, hogy ezek külsőségek. Én azt hiszem, hogy ezek a külsőségek fontosak ahhoz, hogy az ember egy picit megértsen abból, hogy a fent, az milyen magasan van fent, de nekünk mindig törekednünk kell, hogy feljebb és feljebb lépjünk. Azt is szeretném elmesélni, ez inkább így a családhoz kötődő, de Tokaj nélkül, Szent Orbán nélkül ezek nem jöhettek volna létre, és ugye az személyes élmények és emlékek hogyan mélyítik a hitünket, és hogyan erősítenek meg, számunkra is olyan csodás történeteket hozott. Ugye említettük már, hogy a tokai bor, az a pápák bora is, hiszen a pápákhoz is eljutott. Van egy nagyon közismert legenda, amely Mária Teréziához kötődik, amikor az akkor regnáló pápához, 14. Benedek pápához eljutott a tokai bor, és akkor ő úgy kiáltott fel, hogy áldott legyen a föld, amely téged termett, áldott legyen az asszony, ki téged küldött, áldott legyek én, aki téged iszlak. És ugye ez az 1700-as évek közepére tehető ez a tokai történet. Még gyorsan zárójelben megjegyezném, hogy egyébként legenda szerint tokai bor csillagott pápa poharába a tridenti zsinat idején is, ugye az, ami az 1500-as évek közepe, tehát, hogy valóban a pápaságnak és a tokai boroknak köze van egymáshoz. Na és mi ezen a 14. Benedekes történeten felbuzdulva elhatároztuk, hogy amikor mi a pincészetünket nyitottuk, akkor 16. Benedek volt a pápa, hogy hát ha 14. Benedekhez kötődik egy ilyen tokai boros történet, hát kötődjön már a 16. Benedekhez is, és sikerült elérnünk azt, hogy a szokásos éves adlimina látogatásra a béres pincészetből kerüljön ki egy gyönyörű díszdobozba a pápa őszentségének tokai bor, amelyet Erdő Péter bíboros úr és a kísérete adott át ajándékként a pápa őszentségének, és hozzátársítva ezzel a régi történettel is. Valahol ez folytatódott a mi életünkben, amikor Ferenc pápa Magyarországra érkezett, és ugye volt egy nagyon emlékezetes, szép pápa látogatás, és a pápa látogatást követő esztendőben egy nagyon nagy zarándokcsoport elment hálás köszönetét kifejezni Rómába a pápához, és ezen a zarándoklaton mi is részt vettünk, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, ott volt az egész családunk majdnem, hogy pápa őszentségének személyesen tudtuk átnyújtani tulajdonképpen ugyanezt a történetet és ugyanezt a bor ajándékot, és volt szerencsém, mert volt 2-3 percünk arra, hogy beszélni is tudtunk a pápával, még ezt a Szent Orbán zarándoklatot is el tudtam mesélni őszentségének, és ez nyilván a mi életünkben jelentős, meg hiszem azt, hogy azért a pápa őszentsége közvetítésével eljut az égiekhez is, de ez egy olyan csodálatos és megerősítő történet, talán nem csak a mi életünkben, hanem Tokaj-hegyalja életében is. Természetesen a zarándoklat egyik állomása az erdőbénye, erdőbényei plébánia. Nekünk zárójelbe teszem, van egy nagyon-nagyon szép kis kápolnánk. Nem is azt mondanám, hogy szép, hanem különleges. Egy nagyon-nagyon régi épület, tehát találtunk azon a birtok területén, ahol mi szőlőföldünk van, és nyomoztunk, hogy mi lehetett ez az épület, de valahogy az volt az érzésünk a tájolását, kialakítását tekintve, hogy ez egy szakrális épület volt. Nem tudjuk, hogy mi volt, viszont mi azzá tettünk. Ez egy kicsi kis rom épület volt, azt a lehetőségek mentén szerényen felújítottuk, és kápolnává szenteltettük fel. A Szent Orbán zarándoklatba ez a kápolna nem tud részt venni, mert olyan helyen van, hogy több emberrel nehezebb megközelíteni.
viszont visszük körbe a Szent Orbán erekjét általában, és annak az éjszakát is méltó helyen kell tölteni, úgyhogy a Szent Orbán

0: zarándoklat ideje alatt ez az ereklye ebbe a kápolnába kerül elhelyezésre, és ez olyan személyesen nagyon szép élmény, úgyhogy mi késő éjjel, mikor végzünk az aznapi zarándoklattal, oda még elviszük, és hajnalban felvesszük. A kápolna pedig annyiban fontos a mi életünkben, hogy nagyon szeretjük viszont, hogyha a zarándokok felkeresik, és noha nem híreljük, és nyilván ez egy magánterületen lévő kis kápolna, egy kis rom, de azért nagyon sokszor látjuk a nyomát, hogy járnak ott zarándokok, és volt olyan is, hogy este értünk erdőbényére, és ott egy gyertya fénye világított, tehát azért oda mennek emberek, és imádkoznak, ez a célja. Kocsis Fülöp atya szentelte fel még annak idején, a férjem görögkatolikus, és igen, mi oda nincsen olyan alkalom, amikor mi erdőbényén vagyunk, hogy ott nem mondanánk egy hálát, és azt is kell mondanom, hogy már csodák is vannak, mert jönnek az emberek, és számolnak be arról, hogy gyermeket vártak, és ott imádkoztak, és aztán lett, és az én családom életében is van egy olyan történet, amit úgy gondolom, hogy az ottani imáink segítettek jóra fordulni. Ahhoz kötődően, hogy a béresnek az elhivatottsága, szoktam azt mondani, hogy a mi életünkben az, hogy a másik embert szolgálni kötelességünk, feladatunk, ez nem is kötelesség, hanem egy alapvető értékrend, hiszen egy olyan elődnek a munkája áll sziklaszilárd példaként előttünk, mint Béres József volt, aki az egész életében a másik embert szolgálta. Én feldolgoztam az ő életrajzát, ilyenkor nagyon közel kerül az ember a másikhoz, tényleg megismeri, látja a rigójáit, szinte együtt él vele. Nagyon sok olyan történet jutott a tudomásomra, ami fiatal korában is történt, és lélegzetelállító. Tehát az, hogy milyen személyiség, milyen elhivatott tehetség, milyen szorgalommal megáldott valaki, és mennyire odafigyelő a másik ember iránt, az egyszerűen a Jóisten ajándékaként kapta. Az egyik ilyen történet, ez még katona idejében történt, szoktam mesélni, hogy amikor ő elvégezte a kertészeti iskolát, és végre megvalósulhatott volna az élet álma, hogy a növényekkel foglalkozhat, és kertészetet irányíthat, akkor ő helyett katonai behívót kapott, és a II. Világháborúban is szolgálnia kellett. És ott is egy nagyon szorgalmas, tehetséges, önérzetes ember volt, aki a rábízottakért hatalmas felelősséget érzett. És az egyik ilyen történet az, amikor egy aknátalanítási feladatot bíztak rá, részben emberi gyengeségből, bosszúból. Ez megint visszamezett, de a lényeg az, hogy volt 15-16 embere, és az volt a feladat, hogy egy területet aknátalanítani kellett. És ez a terület az ellenség által körbe volt véve, jól látható volt, és az volt a véleménye, hogy ha ők oda elmennek, akkor ők ott mindannyian meg fognak halni, mert őket le fogják lőni. Ez nem kérdés. És ott állt háborús időszakban, hogy mit csináljon. Vigye az embereit, és meghalunk mindannyian, vagy tagadjam meg a parancsot, és akkor csak engem fognak ugye háborúban parancs megtagadásért azonnal kivégezni. És én ezen a kérdésen magam is sokszor elgondolkodom, hogy vajon mit tettem volna? Mert azért, ha kimegyünk, ott a fa, hát, ha megvédnek, hát, ha pont nem figyelnek ránk, szóval ott van valami esély, hogy mégiscsak túléljük. Ha pedig azt választom, hogy a többiek fontosak, akkor engem biztos, hogy halál. Ott nincs esély, hogy én ezt túléljem. Én mit választottam volna? És hát ő mit választott? Ő azt mondta, és így gondolkodott egész életében, így gondolkodott, hogy ha megyünk, akkor mindannyian meghalunk. Ha megtagadom a parancsot, csak én. Úgyhogy megtagadom a parancsot. Nem is teljesítette, és annak rendje módja szerint azonnal itt hadbíróság elé állították, és annak rendje módja szerint ki is mondták az azonnali végrehajtást, golyó általi halált. És hogy a Jóisten gondoskodása, hogy mennyire védte őt egész életében, amikor az ítéletet kihirdették, egy akna becsapódott abba a kis épületbe, és mindenki meghalt, ő és az embere maradt életben. És így megúszta, hogy nem lőtték le. És az ő életét számtalan ilyen eset kísérte. Egyébként az ő életének a feldolgozása az én hitemet nagyon-nagyon elmélyítette. Tehát az, hogy a gondviselésben kell hinnünk és bíznunk, mert az ő életét tényleg ilyen csodák végig kísérik. És azt is elmélyítette bennem, hogy igen, a Jóistennek vannak kiválasztottai, küldetéses emberek, akiknek megadja azt a tehetséget. Mert nyilván az, hogy milyen talentumokkal születünk, az egy isteni ajándék. Az, hogy ezzel a talentummal mit kezdünk, az már egy személyes felelősség is, és hogyan gazdálkodunk, hiszen látjuk, hogy nagyon sok nagyon okos ember gyilkos dologra használja a tehetségét, vagy rombolásra használja a tehetségét, de hogy a Jóisten azt várja el tőlünk, hogy a tehetségünket, amit kaptunk, és valamilyet mindannyian kaptunk, azt a napi legmagasabb kamaton forgassuk, és úgy hasznosítsuk, hogy közben ő rá is figyelünk.
1: Engem nagyon megfogott az, amit Béres Józsefről olvastam, hogy ez volt talán a jelmondata, a gondolat legyen jó és igaz.
0: Igen, ezt a gondolatot, ez folytatódik is ez a gondolatsor, ezt mi a cégnek az alapfilozófiájává is fogadtuk, tehát ez rögzítve van a Béreses alkotmányban, mondjam így. A gondolat legyen jó és igaz. A természettel harmóniában tégy az ember érdekébe. Gyógyíts anélkül, hogy ártanál, társadalmi és nemzeti felelősségtudattal, szorgalommal bizonyítsd munkád erkölcsi és anyagi hasznosságát. És azt gondolom, hogy ennek minden szava súlyos. Benne van az, hogy szorgalommal, társadalmi elközelelődéssel, nemzeti felelősséggel és a magunk felelősségével anélkül dolgozni, hogy ártanánk, viszont gyógyítani a testet és a lelket egyaránt.
1: Ez egy olyan komoly alapgondolat, hit nélkül ilyet nem is lehet megfogalmazni szerintem. Hát Béres József is egy komoly hívő ember volt, igaz?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy óriási ajándék az ember részére, a hit. A Jóistennek egy elképesztően nagy ajándéka. És egyszer én feltettem a kérdést egy atyának, hogy miért van az, hogy az ember néha elbizonytalanodik, és ő mondta azt, hogy a hit nem önmagától van, hanem a hitet építeni kell, a hitet nap mint nap erősíteni kell. És én ezt nagyon komolyan és mélyen meg is fogadtam. Azt hiszem, hogy amikor az ember ilyen küldetést megfogalmaz, ebben, ha megfigyelted, ez egy vállalati küldetés, ebben nincsen Isten hitről szó. De a szent meggyőződésem nekem is az, hogy aki ezt végig gondolja, annak egy belső tartást, nevezhetjük azt, hogy belső hitet is fog adni. Ezért mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy nemzeti és vallási hovatartozástól mentesen, ugye egy vállalat munkatársaidnak szóló üzenetről, hogy mit képvisel az a vállalat, ahova ő dolgozni jön, de hogy ezt mi nagyon komolyan vesszük tulajdonosként, vállalatban dolgozóként, és ezt szeretnénk azoktól, akik mellénk szegődnek munkatársként. Az életünk nagyon rövid ahhoz, hogy ne olyannal töltsük ki, ami számunkra is építő és felemelő. Ide ne azért jöjjenek dolgozni az emberek, mert fizetést kapnak. Az anyagi elismerés fontos, ez is benne van, hogy dolgozunk az anyagi elismerésért is. Anélkül nem tudunk élni. De ne ez legyen a motiváló, vagy az egyetlen motiváló tényező. Ahhoz túl rövid az élet, hogy olyan helyen töltsük, ahol nem szeretünk dolgozni, ahol nem szeretünk lenni. És én hiszem azt, hogy nekünk a munkatársaink ilyen emberek, akikkel kéz a kézbe tudunk járni, akik komolyan veszik ezeket a mondatokat. Ha valaki boldog életet akar élni, akkor valahogy ilyesmi alapelveket kell önmagának is megfogalmaznia. A Szent Orbán zarándoklat van, ugye ennek hármas feladata van, erősítsük a hitünket, van egy kulturális része, hogy a kulturális értékeinket is bővítsük, és van egy úgymond turisztikai értéke is, ami a gazdasági gal van összefüggésben tulajdonképpen, De el szoktam mondani a János evangéliumából a szőlőtőkéről szóló tisztusi tanítást is, hogy ez is benne van, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, ami terem, megtisztítja, hogy többet teremjen. És a magunk dolga, akik a zarándoklaton részt veszünk, hogy őrá figyelve, az égiekre figyelve, ezért a többletért tudjunk dolgozni. Még egyszer elmondanám, nagy szeretettel várjuk a Szent Orbán zarándoklat idei társait. Mádon, május 22-én egy kiállítás megnyitásra, egy ráhangolódásra, este 6 órakor Mádon a Demetervin pincészetbe, Bercsényi út 3 szám alatt, és a fő esemény pedig szombaton, május 23-án 11 órai kezdettel lesz, ahol Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban kérjük Szent Orbán áldását, és utána egy rövid zarándoklat a Monoki keresztút végigjárása.
1: Köszönöm szépen, jó zarándoklatot kívánok!
0: Köszönjük szépen!
1: Beszélgetést hallottak Béres Klárával, a Béres Gyógyszergyár igazgatóságának tagjával és a Béres Alapítvány elnökével a Szent Orbán napi zarándoklatról. A felvételt Murányi Nikolett készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai ünnep, különösen nekünk papoknak, igazán szép ünnep, mert hiszen a mai napon ünnepeljük Jézus Krisztust, az örök főpapot. Nem régi ünnep, és hál' Istennek lett ez az ünnep, mert hiszen Jézus Krisztus papsága, a Melkizedek rendje szerint való papság igazándiból, hogy is mondjam, újdonság ahhoz képest, hogy Áron főpappal megkezdődött az Ároni papság, vagyis a Lévi törzsének papsága. Isten azonban, miután szívtelen lett az áldozat is, meg a pap is, elvetette ezt a papságot, és visszatért az ősi áldozathoz, amit még Ábrahám kapott a győztes csata után, miután kiszabadította Lótot az ellenség fogságából, Melkizedek Sálem királyától. A Szentírás semmi többet nem mond róla, mint az, hogy Sálem királya és a fölséges Isten főpapja. Tehát, hogy mikor, hogyan, milyen módon lett főpappá, semmit nem tudunk. Ez tény, amit közöl a Szentírás, hogy Isten választotta pappá. Na, hát pontosan éppen ezért tökéletesen illik magára az Úr Jézusra, aki beteljesíti mindezt, mert Isten választotta pappá, szent fiát, amikor elrendelte, hogy az embereket segítse meg, és ő pedig vállalta ezt a szent és fölséges áldozatot, hogy feláldozza az életét értünk. Na hát ennek kellene követőinek lenni a papoknak, hát életáldozat. Akár így, akár úgy. Lehet, hogy olyan módon, hogy véres életáldozat legyen, sokaknak ez megadatott, meg is valósították. Másoknak egy olyan életáldozat, ami a mindennapok szolgálata és hűsége, vagyis az imádságban és a hívekhez való ragaszkodásban való hűség. Kérem szépen, imádkozzunk tehát a mai napon azért, hogy minden pap igazán tudja sugározni magát az Úr Jézust, és az áldozata vajon legyen olyan kedves, mint Jézus Krisztus áldozata, vagyis vegye komolyan a Szent Mise bemutatást, ne feladat legyen a számára, hanem valóban áldozat bemutatás. Tehát tessék szíves lenni a mai napon a környezetükben élő szolgáló papokért imádkozni. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük, hogy milyen kérdéseket ötöltem ki a mai alkalomra, mert feltételezem, hogy tetszenek várni a kérdéseket. Nem is habozok tovább, mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es telefonszám. Az első kérdés. A hírszerzők, tehát is zsidókról van szó, visszatértekor ki csillapította a lázongó népet? Második kérdés. Kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés. Hát ez a mai naphoz kapcsolódik kicsit. Hányszor vehető fel az ordó, vagyis a papság szentsége? Na még egyszer a telefonszám, 061-374-0904-es. Első kérdés, a hírszerzők visszatértekor ki volt az, aki csillapította a lázongó népet? Második, kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés, hányszor vehető föl az ordó, vagyis a papság szentsége? Szent Háromság vasárnapja következik, ez is egy kiemelkedő ünnep számunkra. Olyan titokzatos ünnep, ami igazán a szó legteljesebb értelmében titkot ad elénk.
Vagyis úgy is szokta a teológia emlegetni, hogy ez egy abszolút hittitok. Az ember semmiféle módon meg nem értheti, és ugyanakkor következtetésekkel sem jöhet erre rá. Tehát ezt csak azért tudjuk, mert Isten kinyilatkoztatta nekünk, hogy ő az egyetlen Isten három személy. Hát először erről nyilvánvalóan szó az angyali üdvözletben van, amikor a szűzanyának megmondja Gábor főangyal, hogy a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje árnyékoz be. Így fogantatik az ő fia, Isten fia. Meg a szűzanya fia is természetesen. Na, addig nem tudtunk a Szent Háromságról. Utána se sokszor beszél a Szentírás. Igaz, Jézus Krisztus számtalanszor emlegeti, hogy ő az Atya szavait közvetíti, az Atya fölhatalmazásával tesz csodákat. Ez nem az ő tanítása, hanem az Atyáé, aki küldte őt. Na hát ebből azonban nem következik az, hogy Szent Háromság lenne, mert hiszen itt csak kettőről beszél, egyik, másik pedig a zsidók meggyőződése az volt, hogy egyetlen Isten van, hát aki Isten fia, az nagyon jó ember és hozzátartozik. Aztán később az apostolok már kezdik felfogni dereng számukra, hogy hát ez a nagyon jó ember, aki itt közöttük van, ez nem csak amúgy jó ember, hanem rendkívüli ember is, vagyis, hogy Isten fia. Hát ezt megvallja az Atya közreműködésével Szent Péter, a Genezáreti tó környékén, amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. Péter, de kinyilatkoztatás alapján, tehát nem saját ötlete, nem következtetése, nem valamiféle találgatás eredménye, amikor azt mondja, hogy te vagy az Isten fia, a megváltó. Hát kérem szépen, ettől kezdve már nem lehet semmiféle kétségünk. Jézus Krisztus jóvá hagyja, tehát nem mondja azt, hogy tévedés, nem jól gondolod. Sőt, éppen ezért mindjárt azt mondja, én pedig azt mondom neked, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla. Erre a kősziklára építem egy házamat. Ilyen módon tehát jóvá lett hagyva az a kinyilatkoztatás Jézus Krisztus által, amit a mennyei atya adott Szent Péter ajkára. No, kérem szépen, ezzel a Szent Háromság hittitka világos előttünk, illetve nem maga a hittitok, hogy van hittitok, az világos előttünk, mert ezt megérteni nem tudjuk. Viszont jelzi azt számunkra, hogy számtalan titok van még ebben a világban, amitről talán nem is tudunk, és amit, még ha tudunk is róla, nem tudjuk megfejteni. Nem kell tehát nagyon nagyra lennünk a magunk tudományával. A Szent Háromságot imádjuk, és köszönjük, hogy majd az ő dicsőségében részesülhetünk, amikor színe látására fogunk jutni. Még egyszer mondom a három kérdést, előtte a telefonszámot, 061-374-0904-es. Első kérdés, a hírszerzők visszatértekor ki volt az, aki csillapította a lázongó népet? Második kérdés. Kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés. Hányszor vehető fel az ordó, azaz a papság szentsége? Na, egy kis zene után aztán a hittanórát is elkezdjük.

0: Imádsággal kezdjük a hittanórát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A kérdésekre a választ teljes harckészültségben várom, a mai témánk pedig a hittanórában a germán népek megtérése. A frankok után a római birodalomnak még nagyobb népvándorlási hullámmal kellett szembenéznie, és próbálták megfékezni, hát ezek a germánok voltak, akik elárasztották. Hát úgy látszik, már akkor is ilyen harcias nép volt. Na, mindegy, kérem szépen. Keleten a germánság a gótok. Északról a Fekete-tenger vidékére húzódtak lefele, bizánci befolyás aztán az ariánus kereszténységet vették fel. Wulfila püspökök bibliája a 4. századból az első gót nyelv emlék. Tehát ezek szerint lefordították a Bibliát gót nyelvre, vagy legalábbis egy részét. Az úgynevezett keleti gótok, azok Itáliában alapítottak rövid életű királyságot, Nagy Teoderik, ez talán ismerős név. A vandálok pedig Észak-Afrikában hódítottak, Szent Ágostonról tudjuk, amikor ő meghal, akkor éppen az ő városát ostromolják a vandálok. A longobárdok pedig Lombardiában, innen a név, a burgundok Burgundiában próbálkoztak megvetni a lábukat. Hát rövid ideig sikerült, hosszú ideig nem. Az elnevezések mutatják, hogy a hódításuk maradandónak bizonyult egy ideig. Ami a megingatta mégiscsak ezeket a hódításokat, az éppen az ariánus vallásuk volt. Eddigre már a katolikus keresztény hit elterjedt annyira, hogy valamilyen a hívőkben egy bizonyos hit szilárdság alakulhatott ki. Na, éppen ezért ezek nem nagyon szívesen vették, amikor ilyen ariánus keresztények kezdtek ott nekik diktálni. Így aztán ezek a hódítások nem maradtak maradandónak, még ha a nevük meg is fenn is maradt ilyen módon. Ami megingatta tehát a hódításaikat, az éppen az ariánus vallásuk volt. Ez nem bizonyult államfenntartó erőnek, mert elidegenítette tőlük a meghódolt népséget. Csupán a nyugati gót és a longobárd királyság maradt fenn az arabok hódításáig. Hát az elég hosszú idő, azok meg igencsak nagy erővel törtek Európára. Illetve Nagy Károly uralkodásáig, az pedig 800. Ezek a népek ugyanis Nagy Szent Gergely pápa idején katolikussá lettek, tehát a longobárdok is, na meg mások is, a nyugati gótok, angolok, és ilyen módon aztán fent tudtak maradni, vagyis ők idomultak végül is a katolikus kereszténységhez, még ezek az ariánus kereszténység keresztények szépen lassacskán kimúltak onnan a hódított területekből. Már is van egy válasz. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Igen. Józsué és Káleb.
0: Igen.
1: A második. Jaj, egy pillanat. A köves tavalyra hullott magok, akik szívesen hallgatják, de pillanatok alatt a világi dolgok miatt elfelejtenek mindent, igen, amit hallottak. A harmadik pedig csak egyszer lehet felvenni.
0: Mármint a papság szentségét. Nagyon szépen köszönöm. Tessék a végét hallgatni, mert érdemes lesz meghallgatni engem. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: No, kérem szépen, mi a helyzet a nyugati germánsággal? A frank nép lett az egyház legidősebb leánya. Frank, hát ma is így nevezzük őket, franciák. Legidősebb leánya. Hát ez egy dicséretes elnevezés. Azt hiszem, hogy manapság már ez a legidősebb leány talán éppen az egyik legelvetemültebb leány, vagy hogy is mondjam, elkutyultabb leány, mert hiszen a különféle nézetek ott franciáknál terjednek legjobban. Sajnálhatjuk őket. Minden esetre nem sokára a Szent Atya Spanyolországba és a franciák közé is látogat, remélhetőleg, hogy egy kis vallási felbuzdulást okozni az ő ottani látogatása. No, ez az első legidősebb leány a katolikus kereszténységet vette fel Klodvig király alatt 496-ban, hát valóban az egyik legidősebb. A vad angol szászokat Britannia lakossága barátságtalanul fogadta, ezért pogányok maradtak. Nagyszent Gergely pápa téríti meg őket, már az előbb emlegettem, mégpedig a történet, ha igaz, akkor így hangzik, hogy a római piacon, rabszolgapiacon derék jól kinéző fiatal embereket látott, és megkérdezte, hogy kik ők. Aztán mondták, hogy angolok. Mire a szent pápa azt mondta, hogy sisunt angoli, fiant angeli, hát ha angolok vagytok, akkor legyetek angyalok. És erre föl Szent Ágoston szerzetes, tegnap ünnepeltük őt, Szent Ágoston bencés szerzetes, 40 társával együtt elküldte ők Angliába, hogy térítse meg őket. Eredményes is volt a működésük. Sőt, mi több, tessék csak elgondolni, hogy az Ágostonból nem is lett vértanú. Tehát olyan sikeresen működött. A legtöbb ugyanis vértanúvá lett, mindjárt fogjuk hallani. Könnyen ment a megtérítésük neki, a legtöbb német törzset azonban Szent Bonifác térítette meg, aki angol származású volt, tehát vissza is jöttek onnan, és az itteni megmaradt németeket kezdte téríteni, nem kis eredménnyel. Winfried, aki Kispipin kortársa volt, tért meg legelőször. Bonifác kivágatta Donár istenség szent tölcsváját, majd püspökségeket szervezett és kolostorokat alapított. Ez mind meg is maradt, és működni kezdett, aztán tovább ment, és a frízek között próbált téríteni, na ez már kérem szépen vértanúságba torkollott. Minden esetre a vértanúság helyén van a mai fuldai apát, és ott apátság, és ott van eltemetve Szent Bonifác, akit fejszével fejbe vágtak. És az is látszik, amivel fejbe vágták, megőrizték. Minden esetre ez Németország egyik legfontosabb, leglátogatottabb kegyhelye, Fulda. Hát ott is szokott a püspöki karuk gyülésezni és ülősezni. A szászokat Nagy Károly térítette meg, nem valami finom módon, úgy mondják, hogy a vas nyelvén hirdette nekik az evangéliumot, ami az erőszakot jelent, vagyis vagy elfogadod, vagy meghalsz. Hát nem véletlen, hogy kérem szépen a egykori NDK területének a keresztényei sokkal kevésbé keresztények, mint a nyugati területek keresztényei. No, minden esetre megtérülnek a germánok, és majd mindjárt az északi germánokra is sort kerítünk.

0: ami az északi germánokat illeti, vagyis a normannokat, a fiatal férfiak közöttük, a vikingek, hajós rabló vállalkozásokba kezdtek, és a 9. század óta rémítették Európa partjait. Hát nem volt biztonságos, hát manapság is van ilyen, kérem szépen. De Normandiában és Szicíliában új hazát találtak, és lassanként összeolvadtak az ős lakossággal. Úgyhogy ha Szicíliába tetszenek menni, akkor tetszenek tudni, hogy azért óvakodni kell. Hát ezek szerint a normanok, vagyis a vikingek leszármazottai beleolvadtak ottani népségbe. Észak apostolai. A dánokat Szent Ansgár, hamburgi érsek térítette meg. Néppé pedig a királyuk Szent Kanut tette őket, és komolyan keresztényé is. Ez a mi Szent István királyunk idejével egy időben történt. Szent Olaf volt a norvégok megtérítője és királya. Legkésőbb a nyakasvédek tértek meg, és lettek keresztényé. Királyuk Szent Erik a 12. század közepén a finn rokonaik ellen viselt keresztes háborút. A rabolva kalandozó finneket templomok építésével és a svédek betelepítésével tette valamennyire megszelidítetté és keresztényé. Már is hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Atya!
0: Mindörökké,
1: amen. Én Erzsébet vagyok, és próbálkozok válaszolni.
0: Biztos sikerül.
1: Józsué és Káleb az első kérdésre a válasz.
0: Igen.
1: A másodikra, hogy kik voltak azok, akiknek a lelke köves talaj volt, akik szívesen hallgatták ugyan, de nem hatolt a szívükbe a tanítás, mert kemény volt a szívük, és nem tudott meggyökeresedni, és ettől nem is hoztak gyümölcsöt. A harmadik, hogy hányszor vehető fel a papság, hát én szerintem egyszer.
0: Köszönöm szépen. Majd tessék hallgatni a végén.
1: Igen, igen. Köszönöm.
0: Mert a végén csattan az ostor.
1: Igen, igen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy majdnem mindenki megtért, még a svédek is, meg a finnek is. Európa kelta népei még a germán hódítás előtt, a római korban megtérítek. Hát ezek a brittek, na meg a pannonok. Tehát a Magyarország helye, azaz a Pannónia, az már keresztény hely volt. Hát tessék csak belegondolni, az ember elmegy Pécsre, akkor ókeresztény templom maradványokat találhat és nézhet meg. A gallok apostola, a pannóniai Szent Márton püspök volt a 4. században. Hát Pannonhalmán vagy Szombathelyen született, mindegy, hát már mai értelemben véve, minden esetre ebben a területben, Pannóniában született, és katona volt. A legenda ismerős, hogy egy alkalommal, tehát jó szívű, már katekumen volt, egy koldussal találkozott a téli hidegben, és erre föl szépen kettészelte a köpenyét, és átadta a koldusnak, éjszaka álmában pedig a fél köpenyt az Úr Jézus vállán látta, vagyis az Úr Jézus elfogadta az adományát. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
2: hát az első kérdés a választhoz Káleb, aki ugye mondta, hogy hát nyugodtan el tudják foglalni.
0: És elfoglalták? És elfoglalták?
2: Nem, mert a lábítókra,
0: akkor nem.
2: A lábítókra hallgattak. Ezért volt a 40 évi vándorlás a pusztában, ha jól tudom.
0: Nagyon jól.
2: A második a köves talajra hullottak, akik szívesen befogadják, de ha nehézségek jönnek, akkor hamar elpártolnak. Az ordó szentsége, hát, de ez a ordó szentségének három fokozata van. A diakonus, a diakonátus, a papság és a püspökség. Mindegyiket egyszer lehet fölvenni, tehát a diakonus ugye egyszer, a papság fölvette a diakonátust és a papságot, tehát ő már kétszer fölvette az ordót, a püspök a diakonátust, a papságot és a püspökséget, tehát ő háromszor, mert három fokozata van, ez külön-külön fokozatok.
0: Én szerintem. Nagyon köszönöm. Jó, kérem szépen. Már csak keveset kell várni, és fogom mondani a jó választ. Köszönöm szépen. Mindörökké emmem. No, kérem szépen. Hát Szent Márton, érdemes elmenni Szombathelyre, ott a Szent Márton templomot megnézni, és azért ott vannak szép emlékek. Ő az első olyan szent, aki nem vértanú az ókorban, tehát ő az első szentünk, aki vértanúság nélkül az élete miatt lett szenté. Addig ugyanis a vértanúkat tisztelték nagyon, hitvallók, megvallották nehéz körülmények között az Úr Jézushoz való csatlakozásokat, odatartozásokat, és ezt becsülték. Na, innen van az ugye, hogy az oltárban mindig erekje is van egy-egy szent, vagy több szentnek az erekéje, mert hogy ezekben az üldözési időkben a temetőket vállalták magukra, azoknak kezelését a keresztények, és így el tudtak húzódni a világtól. Hát ezek között vannak a különféle katakombák, vagyis a föld alá épített sírfolyosók, és hát ezeket kezelték, és egy-egy ilyen vértanúnak a sírján, vagy sírkövén helyesebben végezték a szentmisét. Innen van az, hogy minden oltárban van oltárkő. Nem könnyű megnézni, mert be van építve. Tessék parancsolni, hallgatom.
3: Mit értessék?
0: Mindezek kiemel.
3: Hát megpróbálok.
0: Jó.
3: Az első kérdés a Júda és Józsué. A másodikat nagyon nem tudom, és a harmadikat pedig csak egyszer vehetik fel a papság.
0: Nagyon szépen köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Kérem szépen, hamarosan jön a válasz. Mindezek kiemel. Köszönöm szépen. Na. Tehát a Szent Mártonról volt szó, eredményesen működött a gallok között, és ő volt az, aki már halálára készült, az Úristen emlegette is neki, hogy hamarosan meghal, amikor egy veszekedő plébániára vagy püspökségre kellett elutaznia, és csillapította is ott a kedélyeket, de már hazamenni nem tudott. És akkor imádkozta azt, hogy ha Uram el akar szólítani, örömmel veszem, ha viszont még maradnom kell, non recuso laborem, nem vonakodom a munkától. Hát az Úristen szépen hazaszólította, és aztán Túr városában, mert annak a püspöke volt, ott épült egy hatalmas templom, aminek egy része maradt meg, és ma is templom. Tessék elgondolni, akkora volt, hogy manapság mellette az országút megy át ott a régi templomon. Tehát áll a templom, egyik oldala, azt hiszem az oldalszárnya, az lett átvágva a maradékok, másik oldalra még megvannak a maradványok, de ez a középső rész az működő templom, tehát azt rendbe hozták, és használatban is van. No, kérem szépen, ugyanakkor Szent Patrik volt az a szerzetes püspök az 5. században, aki a Zöld szigetet, vagyis Írországot a Szentek szigetévé tette. Hát azért nekünk is van közünk Szent Patrikhoz. A skótok megtérítője az írországi Szent Kolumba volt a 6. században. Hát már amennyire megtértek, nem tudom, én nem ismerem annyira a skótokat, de hát végül is valamennyire keresztényekké lettek. No, kérem szépen, ez volt a mai hittanóra, köszönöm szépen, hogy tetszettek hallgatni, és akkor most jönnek mindjárt a kérdésre adott válaszok, ahogyan én elgondoltam azt. No, csak nézzük, azt mondja, hogy az első kérdés ez volt, hogy a hírszerzők visszatértekor kicsillapította a lázongó népet, elsősorban Káleb. Aztán a későbbiek során hozzácsatlakozott Józsué is. Úgy tűnik, hogy a Káleb az eléggé hirtelen természetű lehetett, mert azon nyomban, hogy ezek itten méltan, hát nem tudom, óriások földje, nem tudjuk azt megtéríteni. De igen, tessék csak, de hiába érvelt, azért mégiscsak elutasították, hogy oda menjenek, és ezen az Úristen ezen megmérgelődött, hogy az ígéretét nem fogadják el, és ezért mondta, hogy 40 évig a pusztában vándorolnak. Hát a pusztai vándorlás emléknapja ugye a sátoros ünnep a zsidóknál. Második kérdés. Kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Ezt maga az Úr Jézus magyarázta meg az apostoloknak. Ugye a búzavetésről szóló példabeszédet, azt ő maga utána az apostoloknak elmagyarázza. Azért szépen megfogalmazza, talán így lehet mondani, hogy a lelkesedő, de álhatatlan keresztények, vagy evangéliumot hallgatók azok, akik a köves talajt jelentik. Lelkesednek, jaj, de jó, milyen szép, meg nagyszerű, de aztán úgy ott hagyják a Úr Jézus parancsait, mint a pinty. A harmadik, hát ez volt a legizgalmasabb, azért egy jó választ kaptam. Kérem szépen, az ordó szentségének 3 fokozata van. A helyes válasz az, hogy egyesek 3-szor is fölvehetik, egyesek, tehát kiválasztottak. Akit erre van kiválasztva, az diákonossá szentelik, hát sokat kell hozzá tanulnia. Ha tovább akar lépni, és pap szeretne lenni, akkor másodszor is megkaphatja ezt a szentséget. Ha pedig a Szent Atya kiválasztja, és püspöknek akarja, akkor 3-szor is fölszik. Az való igaz, hogy a papság szentségét egyszer lehet fölvenni. Ez így tökéletesen igaz, de mivel 3 fokozata van, aki a legfelsőbbig is eljut, az 3-szor veszi föl ezt a szentséget. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább a 3 a jó válasz, mint az 1, mert az olyan magától értetődő, hogy persze pappá csak egyszer szentelik az embert, utána már püspökké szentelik. Ha ő is akarja, meg a Szent Atya is ezt akarja. Na, hát ez volt kérem szépen a fineszes kérdés, de hát azért volt erre is jó válasz. Köszönöm szépen, és legközelebb igyekszünk megint hasonló csalafinta kérdést is föltenni. Most pedig imádsággal fejezzük be. Nagy Szent Gertrúd imádsága az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Édes szűzanyám Mária, Isten után legnagyobb bizalmam, te hófehér liliom. Mondj értem jó szót szerelmes fiadnál, szólj erős szót értem, légy hűséges védőm, vágyainnak irgalmas szószólója, mert benned bízom, Krisztus után egyetlen reményem. Mutasd magad kegyes anyámnak, add, hogy az Úr jóvoltából tagja lehessek a szeretett családjának, a szeretett zárdájának, és tanítványa a Szentlélek iskolájának, mert ezt te bárkinél jobban kieszközölheted Szent fiadnál. Hűséges anyám, légy gyermeked gondviselője, hogy az élő szeretetnek legyek termése, az égi kegyelem harmatában nőjek, és kitartsak az élet szentségben. Amen. még május van, úgyhogy lehet kérni a magunk számára is azt, amit Szent Gertrúd maga számára kért. Szent István királyhoz fohászkodunk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mivunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízzel.

0: a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafigyőjének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében

0: Ben megkeresztelkedett.
1: Asszonyosült Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösödért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyosült Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösödért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
6: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűz meg a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
1: Amen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
8: A Világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
9: A Világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 29-e. Megfosztja italától a szomjazót. Izajásnál olvassuk ezt a 32. fejezet 6. versében. Megfosztja italától a szomjazót. Isten országának rajza ez a rész. Eljön az ország, ahol az Úr uralkodik majd. Isten országának rajza ez a fejezet, ahol a király Jézus Krisztus. Ez az ország már itt van, de Jézus Krisztus visszajövetelével lesz teljessé. Áldott, reményt adó távlatok ezek. Isten országának rajza. Milyen ez az ország? Ez az ország igazságos lesz. Ez az igazság nem azokban a kategóriákban mutatkozik meg, amelyeket ebben a világban alkalmazunk az igazságra. Ez az igazság abban mutatkozik majd meg, hogy ott mindenütt érvényesül Isten akarata. Ha lesznek ott vezérek, még azok döntéseiben is maradéktalanul felragyog Isten üdvözítő akarata. Milyen ez az ország Isten országa? Ez az ország rejtek hely az orkánban. Ez az ország fedett hely az ivatarban. Patakos hely a szárazságban. Isten országa árnyékos hely a tűző napon. Az itt lakók, Isten országában lakók tisztán látnak, jól hallanak, értelmesen gondolkodnak. Az Isten országában lakók tisztán beszélnek a jóról és a rosszról, nem keverve össze a kettőt, sőt, kitartanak a nemes mellett. Isten országának rajza az is, hogy ezzel ellentétben a jelen tapasztalatait, ahogy lefesti az ige. Sok a felesleges és bolond beszéd, sok az álnok indulat, és sok az elvetemültség. Ez jellemzi ezt a világkorszakot. Mindez megmutatkozik abban, ahogyan hamisan szólnak az Istenről, és nem foglalkoznak a másik nyomorúságával. Éhezni és szomjazni hagyják a másikat. Nem lelki éhségről és szomjúságról van szó, hanem testi hiányról. Létezik olyan testi nyomorúság, amely még a hívő embert is kiforgathatja magából. Különösen aktuális a testi szükségletek között a szomjúság. Adatok vannak arra nézve, hogy micsoda érték lesz évtizedeken belül a tiszta édesvíz a földtekén. Minden kortnál gondolok erre. Megbecsülöm. Eljön az idő, amikor kiinnánk még a Balatont is. Szép a tenger, de számunkra a sós víz nem lehet az élet forrása. Nem az lesz számunkra az élet forrása, amit mi itt szépnek tartunk. Isten ígérete azt jelenti, hogy Isten országában nem lát szükséget a testünk. És ezért lesz rendben a lelkünk, így lesz boldog az egész életünk, és ekként lesz békesség az egymással való viszonyunkban is. Töltsön el minket a jelen szorongásai között is reménységgel Isten ígérete. Isten országa már itt van, olvasszuk Lukácsnál, és majd kiteljesedik oda át. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák, valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a bértanú, boldog Floribertről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Remese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szentatya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

0: Bízzunk Istenben, akinek gondja van mindazokra, akiket teremtett, és fia által megváltott, és újítsuk meg kérésünket. Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk. Irgalmas Isten, irányítsd lépteinket az életszentség útján, hogy mindig azt gondoljuk, ami igaz, jogos és előtted kedves.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Nevedre kérünk, ne hagyj el bennünket végleg, ne vont vissza szövetségedet.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Megtört szívvel és alázatos lélekkel fogadj el minket, hisz nem szégyenülhetnek meg a benned bízók.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Profétai tisztségre hívtál meg bennünket Krisztusban. Engedd, hogy hirdessük csodás tetteidet.
1: Erősítsd meg.

0: Istenünk, add kegyelmet bőségét hozzád esdeklő híveidnek, és engedd működni bennük a te erődet, hogy parancsaidat követve vigasztalást kapjanak tőled a jelen életben, és elnyerjék a jövendő örök élet örömeit. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e ben trovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget, a papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott. Újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szentatya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mi meghallgatásra vagyunk hivatva? Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről. Most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel. Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüske párbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjá teremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, s közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban, szinte ellentmondásként, már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a, csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Bőte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés, táncház. Második nap, július 17-e, péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a, szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu / ifitali e-mail címen lehetséges. Kedvezményes díjfizetéssel május 31-ig lehet élni. Május 30-án lesz a felújított Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. Befejeződött a 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciója. A Bükkhegység nyugati oldalán, a Bélkőhegy lábánál 1232-ben épült, hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága. A nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdték el. A lezárult beruházás során nem csak az épület külső és belső felújítása történt meg, az apátsági templom megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A felújított templom ünnepélyes megáldását május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében tartják. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az Egri Főegyházmegye papságával együtt. 21. Református Zenei Fesztivál. Május 29-e és 31-e között ismét zenével telik meg a Kávin és a Bakács terek közötti több száz méter. Itt lesz a már hagyományosnak számító részfúvós, majd zsoltárénekes fáklyás felvonulás és számos egyéb izgalmas rendezvény is. A nyitónapi istentiszteletet követően mindjárt egy újdonsággal készültek a szervezők. A zenei fesztiválon mutatja be ugyanis legújabb albumát a Zámír projekt, akiket aztán egy igazi sztárzenekar, a Platon Karatajev vált a színpadon. További információk az rzf.református.hu oldalon olvashatóak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000 látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Római levélből nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermekese volt. Nagyon hálás vagyok a nehézségekért, a Jóistennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 29-én nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Én Fülöp Ákos vagyok, Rákos Valai Pléváros itt a stúdióban.
2: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
1: És akkor kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Márk könyvéből olvasom. Miután Jézus a tömeg ujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, 12 apostollal együtt kimentek Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldelő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait, a galambárosok székeit fölforgatta. Senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Aztán megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás, az én házam minden nép számára az imádság háza, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók ezt értesültek erről, arról tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett a tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy az tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki, higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedj föl, vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, akkor mennyei atyátok is megbocsátja bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Istennel, de nem választható el életünktől és kapcsolatainktól. Mert az Istennel való kapcsolatból kell fakadjon a másik, a mellettem élővel való kapcsolatom. Ha igyekszem egyre jobban Istenre figyelni, felfedezem, mik azok, amik feleslegesek, amit ki kell űzni a templomomból, az életemből.

Urunk Jézus Krisztus napról napra hívsz bennünket házadba, az imádság házába. Hívsz bennünket, hogy teremtsük meg a csendes imádságnak helyét, idejét. Tisztíts meg bennünket minden olyantól, amely nem illik életünkbe. Segíts, hogy a veled való kapcsolatból erőt merítsünk a mellettünk élő emberekkel való kapcsolatainkhoz. Vezess és erősíts az üdvösség útján.

0: Május 29-e van, és Teodóziának az emléknapja és Szent Gáli Katának az egész kis rövid gondolata ehhez a naphoz. Az imádságnak élő ember is tevékeny, csak másikon vesz részt a világ alakításában.
1: Nézzük meg a mai nap évfordulóit, ünnepeltjeit. Névnaposok között elsően a Magdolnákat említjük, héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata jelentése magdalai torony bástya. Köszönhetjük ma a Máriákat, ugye a számos Mária nap egyike az évben. A Jukunduszokat is köszönhetjük. Jukunduszokat is köszönhetjük. Latin eredetű név jelentése kellemes ember. És a Maximokat is köszönhetjük. Ez a Maximus családnévből származó név.
0: És akkor nézzük meg az egyéb évfordulókat, amiket megemlítünk. Az első 757-ben ezen a napon választották meg első Pál pápát.
1: És a hatodik Pál pápa, aki az utolsó Pál pápa volt, neki meg szent javatták, ugye, és ma van az emléknapja, úgyhogy ez egy érdekes kapcsolódás ide. 1205-ben ezen a napon koronázták meg második András magyar királyt, ugye ő az édesapja Erzsébetnek, és a Szent Erzsébetnek, és meg az édesapja negyedik Bélának is, akinek meg a három lánya, a Margit, a Kinga, meg a Jolánta, úgyhogy érdekes család lehetett ez a család.
0: 1265-ben ezen a napon született meg Dante, olasz költő, az isteni színjátéknak a szerzője.
1: 1453-ban ezen a napon esett el Konstantinápoly, ezzel a bizánci birodalom bukása, második Mehmed oszmán szultán megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa felé, ugye utána jön Nándorfehérvár, meg a többi dolog, és jön a komoly török uralom. Jó nagyot ugrunk.
0: 1867, ebben az évben, ezen a napon a Magyarországgyűlés megszavazza a 12. törvénycikket a kiegyezésről, mely szerint a két ország élén közös uralkodó áll, első Ferenc József magyar király és osztrák császár. A külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek pedig közösek. Vám és kereskedelmi unió jött létre Ausztriával, tehát létrejött az osztrák-magyar monarchia.
1: 1875-ben ezen a napon hunyt el Izsó Miklós magyar szobrászművész.
0: 2003-ban pedig ezen a napon hunyt el Károly Ami, József Attila Díjas magyar költőnő.
1: 2011-ben ezen a napon hunyt el Mádl Ferenc, Magyar Köztársaság második elnöke, Széchenyi Díjas magyar jogtudós.
0: 2021-ben pedig ezen a napon hunyt el Jankovics Marcell, Kossuth Díjas magyar rajzfilm rendező, grafikus, könyvillusztrátor, író, politikus, nemzetművésze, sok mindent lehet róla is mondani.
1: És akkor most következzék versolva sorovatunk itt a Mári Rádióban.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez

0: Kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám, elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük, milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
1: Szent Háromság vasárnapja előtt most egy verspárral köszöntjük a kedves hallgatókat.
2: Vörös Sándornak és Károlyi Aminak a versei következnek. Vörös Sándor, a társ. Keverd a szíved napsugár közé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli, és hevét kibírja, ő a párod.
1: Károly, ami miért? Legjobb lett volna kézen fogva átsétálni a túlsó partra, de óvó kezemre ráütöttek a kemény botokká váló percek. Úgy kérleltem tested a gyengét, az ismeretlenbe ne menj még, hadd próbáljam a szűk átjárót, átengednie az átjárót, mi köddé válunk mind a ketten az ismeretlen szürkületben. Vörös Sándor és Károly Ami házastársak voltak. Vörös Sándor versét hallottuk, meghatározza, ki lehet a választottunk, akivel le tudjuk élni egy életet mosolyogva elégedetten. Mert nem csak a Szentlélek hevet üzesíthet minket, a szeretet, a szerelem is tehet lángolóvá. Ki tudja elviselni az én fellángolásaimat, hangulatom ingadozásait, kiét tudom elviselni én? Vörös Sándor Károly Amiban találta meg a társat. Persze ez fordítva is igaz, Károly Ami Vörös Sándor lángolásai között élte le életét. Miért című verse gyönyörű megfogalmazása ennek. Károly Ami és Vörös Sándor házassága emberi kapcsolatainkra is rávilágít. Onnan pedig csak pár lépés megnézni, hol van jelen Isten az életemben. Atya, Fiú, Szentlélek, így kezdjük imádságunkat. Ezen a hétvégén kicsit időzünk el ennél. Mit jelent a számunkra ez? Hogyan jelenik meg az egység emberi kapcsolatainkban? Fontosak nekünk még ezek? Használjuk a hétvége nyugalmát, elmékedjünk, imádkozzunk a Szent Háromság misztériumán.
2: Keverd a szíved napsugár közé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli, és hevét kibírja, ő a párod.
1: Legjövett volna kézen fogva átsétálni a túlsó partra, de óvó kezemre ráütöttek a kemény botokká váló percek. Úgy kérleltem tested, a gyengét, az ismeretlenbe ne menj még, hadd próbáljam a szűk átjárót átengednie az átjárót, mi köddé válunk mind a ketten az ismeretlen szürkületben.

0: 7 óra 17 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Születésnaposok között sikerült lányos zavaromban egyet kihagyni. Édesanyámnak van ma születésnapi, úgyhogy is Isten éltesse sokáig, és hát majd aztán lesz családi ünneplés is, úgyhogy csak hát most már itt, ha már itt vagyunk, és benn vagyunk, akkor hadd imádkozzunk.
1: Egyébként is ezek a napok ilyen ünneplések, születésnapok, sok születésnap, névnap, meg anyák napja május eleje.
0: És hát gyermeknap van, ugye május végén, utolsó vasárnapja a gyermeknap. Edvi Pétert hívtuk föl telefonon, a gyermekmentő szolgálat igazgatóját, gyermeknapot szervez a gyermekmentő szolgálat. Mit jelent ez a gyermeknap, kiket várnak? Nagy szeretettel köszöntjük.
2: Szép jó reggelt kívánok! A gyermeknapra először is mindenkit várunk, de a gyermekmentő szolgálat mindig a legszegényebbek, a leghátrányosabb helyzetűeknek van elsősorban, hiszen ez egy ingyenes nap. 35-öt a Városligetben szerveztünk, most a 36-dik, a BL döntő miatt kikerült a hajógyári szigetre, úgyhogy szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy kivételesen ne a Városligetbe jöjjenek a családok, hanem a hajógyári szigetre, ahova legegyszerűbben részben hívvel lehet kijutni, részben pedig a 226-os busszal, ami pedig a nyugatitól indul, tehát kérjük, hogy oda jöjjenek a vendégeink. Idén is ugyanolyan lesz a gyermeknap, mint eddig volt, tehát hogy minden jóval megpróbáljuk kényeztetni a gyerekeket, tehát hogy lesz mindenféle játék, a légvárak ingyenesek lesznek, de lesz Nemzetek utcája, ahol idén 18 követség fogja bemutatni az országát, az országának a szokásait, hagyományait, népviseletét, sportját, játékait, és próbálják majd kényezteni a gyerekeket, ahol a gyerekek rengeteg mindent tudnak majd tanulni. Teljesen mindegy, hogy a japán követségtől, hogy a japánok hogy játszanak, vagy a kínaitól, hogy maradjunk távol-keleten, de ugyanúgy a szomszédos országoktól is, tehát hogy rengeteg lehetőséget lehet ott tanulni, és érdekes dolgokat látni. Az országok mindig igyekeznek nagyon sokat bemutatni magukról, és azt gondolom, hogy ez idén is nagy-nagy siker lesz. De ugyanúgy természetesen nem hiányozhat a Vidámpark, ami a gyerekeknek mindig nagyon-nagyon fontos, de lesz arcfestés, meg lufi hajtogató, de számunkra mindig nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket játsza, vagy játék közben tanítsuk őket, de egyúttal az egyfajta trükk, amit sokan nem is érzékelnek, hogy játék közben még vizsgáljuk is őket, mert nagyon sok önkéntes orvosunk kint lesz, akik a gyerekeket közben nézik, vizsgálják, és hogyha valami bajt látnak, akkor szólnak általában a szülőknek, vagy nekünk, és akkor, ha valami gond van véletlenül, mert valakinek mondjuk nagyon görbe a háta, furcsán jár, és így tovább, akkor szólni kell általában a szülőknek, hogy esetleg egy komolyabb vizsgálatra van szükség. De kint van a fogorvosi buszunk is, amitől általában a gyerekek fogorvostól mindig félnek. Sajnálatos, hogy a gyerekek fogazata egész Magyarországon nagyon rossz, tehát hogy mindenki azt gondolja, hogy na jó, elhanyagolt területeken, de ez nem így van, mert a Rózsadom tetején is rossz a gyerekeknek a foga, maximum a százalékos arányban lehet különbség, és hogyha valaki azt hiszi, hogy a Rózsadom tetején alig van ilyen gond, jelzem, hogy ott is a gyerekek 40%-ának körülbelül szumas a foga, míg mondjuk nyírségben ez az arány 80-90%, tehát hogy óriási baj van, és a mozgófogászati rendelőnk, ami egy komplex rendelő, ilyenkor mindig vizsgálja a gyerekeknek a fogát. Ebben az évben különben már 58 településen, tavaly évvégével együtt 58 településen voltunk az ország minden pontján, és mindenhol elképesztően rossz helyzetet találtunk. És ezt a vizsgálatot általában úgy csináljuk, hogy még itt is játszunk közben a gyerekekkel. Vannak természetesen egyszerűbb dolgok, ahol mert azért a fogorvosnál székbe kell ülni, és ki kell tátani a gyereknek a száját, de hogy előtte vagy utána arcfestés van, és lufi hajtogatás van, ami annyira izgatja általában a gyerekeket, hogy legtöbbször nem is figyelnek oda, hogy közben megnézzük a fogazatukat. Természetesen, hogyha fúrni kell, akkor sajnos odafigyelnek, de az is sokkal egyszerűbb, mint egy olyan esetben, amikor egy rendelőbe be kell ülni, és aztán egy szigorú, fehérköpenyes néni bácsi felszólítja a gyerekeket, hogy na most maradjanak csendbe, és tártsák ki a szájukat. A gyereknek a figyelmét játékkal, ajándékkal mindig el lehet terelni, és abban a pillanatban, amikor nem arra koncentrál elsősorban, hogy megnézzük a fogát, hanem avval, hogy milyen babát, vagy játékot, vagy állatot vessenek az arcára, vagy netalántán a karjára, és közben milyen lufit hajtogassanak neki, netalántán, hogy milyen ajándékot kap a vizsgálat után, akkor az mindig egy sokkal egyszerűbb dolog, mint amikor egy komoly rendelőben komoly vizsgálat van. Egyúttal tanítjuk is a gyerekeket, tehát miközben esetleg arcfestés van, elmondjuk nekik, hogy hogy kell rendesen fogat mosni. Mindig ajándékozunk nekik fogkefét, fogpasztát. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy akár ilyen gyereknapon, vagy akár, ha lemegyünk Baranyába, Nyírségbe, sok olyan gyerek van, aki tőlünk kapja élete első fogkeféjét, és nézeget, hogy mit kell ebben egyáltalán csinálni, és hogy kell fogat mosni. Tehát ez egyúttal legyen nevelő, oktató, egészségügyi játék is, ami a gyerekeknek nagyon-nagyon hasznos.
0: Ez vasárnap, vasárnap lesz ez a program, ugye?
2: Ez szombat-vasárnap.
0: Szombat-vasárnap,
1: mind a két napos.
2: Igen, ez kétnapos program, és mondom, egész nap, olyan reggel 9-től várjuk a gyerekeket, délután, illetve kora este 19 óráig.
1: A programok szombat és vasárnap ugyanazok lesznek, tehát ugyanúgy találkozhatnak a fogászati szűréssel, a vidámparkkal, és emellett esetleg másfajta fellépő vendégek, vagy előadás is várható ez alatt a rendezvény alatt?
2: Természetesen van egy színpad, és ott különböző ismert csoportok, énekesek fellépnek, tehát, hogy vannak olyan viszonylag nagyon-nagyon ismert nevek, mint a Disneylandet utánzó csoport, ahol nem ők annyira híresek, hanem a Disneyland érdekes, de az országnak nagyon ismert énekesei, akik több a versenyt is megnyertek, megismert sztárok, tehát vasárnap késő délután fellép például Vastag Csaba, de van előtte még ismert énekesik is, például Tóth Abigail, tehát hogy sok ismert énekes, táncos csoport fellép, Szűke Zsuzsát is, akit nagyon sokan ismernek a Dancing with the Star-ból fel fog lépni, tehát hogy nagyon sok olyan program van. De van még egy nagyon fontos program, ami az egyik fő programunk, van egy hatalmas nagy számítógépes sátor, ahol gyerekekkel játszunk, de egyúttal végtelen fontos, hogy tanítjuk őket, és hogyha velük vannak a szüleik, akkor a szüleiket is arra, hogy mire kell nagyon vigyázni az interneten. Hogy csapják be őket, mi az, ami nagyon veszélyes, és mi az, amit nyugodtan megnézhetnek. Megkérünk néhány etikus hackert is ilyenkor, hogy jöjjenek ki és tanítsák a gyerekeket. Lesznek különböző 3D-s nyomtatók is, de kihívunk hatóságokat is, meg nagy internet szolgáltatókat, mint például a Telekom, hogy ők is vegyenek részt, és megmutassák azt, hogy például a Telekom hogy próbálja kiszűrni azokat a visszaéléseket, amik van a gyerekekkel és a családokkal szemben, és hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, és mi is megmutatjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Érdekes módon mi néha többre vagyunk képesek, mint a hatóságok, mert általában minden magyar hatóságnak a határon van a jogosultságának a vége, mi pedig a biztonságos internetprogramunkon keresztül kapcsolatban vagyunk a legtöbb országnak a hasonló úgynevezett hotline-jával, és simán egyszerűen fel tudjuk hívni őket, vagy tudunk nekik egy e-mailt küldeni, hogy mi az a veszélyes tartalom, ami az ő országukból érkezik, és legyenek olyan kedvesek, állítsák le. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, ugyanúgy, mint azt is hozzátartozik ez az összetett dologhoz, hogy a családokat mindig nagyon kedvesen figyelmeztetjük, gyerekeket tanítjuk, de ha látunk valamilyen visszaélést a hotline-on keresztül, akkor bizony azt jelentjük a rendőrségnek, hiszen mi nem nyomozó hatóság vagyunk, hanem egy karitatív szervezet, de hogyha jelzést teszünk a rendőrség felé, azok bizony a törvényellenes tartalmakkal kapcsolatban utána járnak, hogy mi is az, és hogy vajon igazunk van, vagy nincs igazunk. Tehát mindenféle formában védjük a gyerekeket és a köszönjük. Családokat, igen. Leginkább a rászorulókat.
0: Köszönjük szépen, nagyon hogy szépen erről köszönjük. A szép programról beszélhettünk, és hát lehet, hogy majd egyszer magáról a szolgálatról is érdemes lenne egy kicsit beszélni, hogy
1: évközben. Mindig egy kicsit a Safer Internet igen, programról, igen. Meg a lovasterápiáról, mindig egy picit beszélgetünk, de azért lehet, hogy majd egyszer így komolyan az egész gyermekmentő szolgálatról.
0: Nagyon szépen köszönjük hogy a rendelkezésünk rá, és hát sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
2: Köszönjük szépen, viszontlátásra.
0: Edvi Péterrel beszélgettünk a Gyermekmentő Szolgálat hétvégi gyermeknapi rendezvényéről, amely a Hajógyári szigeten kerül megvalósításra most ezen a hétvégén.

0: 7 óra 31 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Beszélgettünk a gyermekmentő szolgálat gyermeknapi rendezvényéről, és ma egyre többet beszélünk a gyermekvédelemről, amelyre nagyon nagy szükség van, hogy hát a nehéz helyzetben lévő gyerekeket védjük, vagy aki éppen kikerül a családból valami miatt, azt arról hogyan lehet gondoskodni egyházi vagy állami vonalon. Viszont ugye ezek a gyerekek előbb egy idő után felnőnek, és hát mi lesz utána velük, ez is egy jó kérdés, ebben is nagyon sok problematika van. Tőkés Margarétát hívtuk föl, a hajdudorogi főegyházmegyei gyermekvédelmi fenntartó irodájának a vezetőjét, és hát egy picit erről az utógondozásról szeretnénk kérdezni, hogy akik elérik a felnőtt kort, a gondozott gyerekekhez, ők hogyan tudnak tovább lépni az életükben, hogyan tudják megállni a helyüket az életükben. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, szeretettel üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat. Hát igen, ugye a 18. életével érésével, a felnőtt korrá válással együtt elviekben a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülnek a gyermekek. Azok a gyermekek, akik valamilyen tanulmányokat folytatnak, vagy a létfenntartásukat önállóan nem tudják biztosítani az életkoruk betöltésével, esetleg szociális intézményi elhelyezésre várnak, ezeknek a fiataloknak a kezét nem engedjük el, hanem utógondozói ellátásban maradhatnak. Amennyiben felsőfokú tanulmányokat folytatnak, akkor a 24. életév betöltéséig, de a fenntartói támogatással akár a 30 éves korukig maradhatnak egy védőháló keretében. Ezáltal biztosítjuk számukra azt, hogy az önálló életkezdésükhöz kapjanak egy kis támogatást, és hogy a nagyvilágban kicsit könnyebben el tudjanak majd igazodni. Ugye ennek az egyik módja az, hogy utógondozói házban vagy külső férőhelyen kerülnek ők elhelyezésre, de egyébként utógondozásban akár lakásotthonokban is maradhatnak a fiatalok, vagy aki nevelőszülés ellátásban részesült, ők maradhatnak nevelőszülőnél. Ugye mi most 2025-ben indítottuk el 28. lakásotthoni ellátási formaként, külső férőhelyként utóbiás házunkat. Ebben 12 olyan fiatal kap elhelyezést, akiknek a zöme tanulmányukat folytat, néhány olyan diákunk van, aki dolgozik. Ezekben a házakban gyakorlatilag egy ilyen albérletszerűen kell elképzelni ezeket a házakat, gyakorlatilag, mert már nincsen felügyelet a fiatalok fölött, hiszen ők már önjogúak, 18. életéveket betöltötték, de az önálló életvezetésükhöz ugye a lakhatáson kívül egyéb személyi támogatást is kapnak, illetve anyagi támogatást ellátmány keretében, ezáltal gyakorlatilag saját maguk megtanulnak magukról gondoskodni. És hát ezáltal bízunk abban, hogy egy olyan fajta támogatást kapnak, amivel gyakorlatilag a saját családjukban felnővő gyermekekkel egyenrangúan tudnak az életbe kilépni.
2: Ez a segítségnyújtás, ugye, hogy azért nincsenek nagyon teljesen magukra hagyva, mert ugye albérletszerűen működik, de gondolom van valaki, aki rájuk néz, vagy segít nekik a boldogulásban.
1: Így van, természetesen, tehát utógondozónak hívják azokat a kollégáinkat, akik gyakorlatilag akár napi rendszerességgel is a fiatalokkal kapcsolatban vannak, illetve ugye görögkatolikus egyházunkban lelki vezetők is állnak a gyerekeknek a rendelkezésére, ők is akár heti rendszerességgel látogatják a fiatalokat, és a lelkiekben is segítik őket, illetve minden olyan problémájuk, ügyintézésük során, amiben segítségre szorulnak, vagy iránymutatást kérnek, ebben tudjuk őket segíteni. Tehát igazából az az intézményi háló, amit kiskorúként megkaptak a gyermekvédelmi gondoskodásban, az továbbra is fennáll, de már nem állnak felügyelet alatt a fiatalok, hiszen 24 órában nincsenek velük gondozók, hanem ők gyakorlatilag önállóan élnek, azonban mindenben segítséget kapnak, mint egy családban, ahhoz, hogy önállóan tudják az életvitelüket bonyolítani.
0: Az a nagyon nehéz ebben a helyzetben nyilván, hogy amikor egy családban nő föl egy gyerek, akkor onnan nem kerül ki 18 évesen a gyerek. Sőt, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag amíg a szülők élnek, addig a szülők valamiképpen be tudnak segíteni, és ott állnak mellettük, amikor húgomnak a gyerekei ilyen általános iskolások voltak, hát anyu akárhányszor beszállt, hogy vinni kellett őket ide-oda, amoda segített nekik, és nyilván nekik ez azért valahol nagyon hiányzik, hogy nincs egy ilyen támogató háttér közeg, és ezért nagyon jó ez az utógondozó ház, meg hát nyilván az a nehéz, hogy ez a hosszú táv, ez nincs meg az a közösség, az a családi közösség még, bármennyire is próbálunk segíteni nekik, de jó, hogy azért vannak ilyen utógondozó lehetőségek.
1: Természetesen, hát éppen ez a lényege ugye a lakásotthoni ellátási formának, és főleg a nevelőszülős ellátásnak is, hogy a családmodellt tudjuk biztosítani a gyerekek számára, akik ugye a családjukból, vérszerinti családjukból kikerültek, és ugye ennek a meghosszabbítása gyakorlatilag egy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás, mert ugyanúgy, mint ahogy a családban, azok a fiatalok, akik igénylik ezt a fajta segítséget, azoknak nem engedjük el a kezét, hanem továbbra is kísérjük őket az útjukon, és segítjük őket, mint ahogy egy fiatal felnőttet a családja is segít.
2: Hány lehet valami, bocsánat, ezt így kérdezem, adatot tudni arról, hogy hány gyerek van itt gyermekvédelmi ellátásban?
1: Igen, pont most néztem meg a 2025-ös KSH adatokat, tehát kiskorúak 20 ezeren vannak. Az összes létszám olyan 23 ezer körül van, tehát akkor ebben a nagykorúak, az utógondozói ellátottak is beleértendőek, és ebből 13 ezer gyermek az, aki nevelőszülős ellátásban részesül, 10 ezer gyermek pedig lakásotthoni ellátásban van éppen, ahogyha vérszerinti családból kikerül.
0: Azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok, hogy ezekről beszéljünk, meg ezeket szervezzük. Igazából, ami a mai korban azt hiszem nagyon hiányzik, az a megelőzés, hogy mit tudunk azért tenni, és ez nyilván nem az örök területe így, de mit tudunk azért tenni, hogy ne kerüljön ilyen helyzetre sor, hogy akkor családból kikerül a gyerek, és talán pont ezek a fiatalok vannak ezeknek a ebből a szempontból veszélyeztetett helyzetben, hogy amikor nekik lesz gyermekük, akkor azt mennyire tudják majd ellátni, vagy az a gyermek akkor nem kerül-e ugyanilyen helyzetbe, vagy hasonló helyzetbe.
1: Igen, tehát ugye akkor, amikor egy gyerek 16-17 éves lesz, ugye is közel kerül a nagykorúsághoz, akkor természetesen az intézményi dolgozóink figyelik a gyerkőcnek az életvezetését, illetve azt, hogy mennyire képes ő az önálló életvitelre, mennyire alkalmas rá a tanulás, a többi, és ugye természetesen felajánlják a kollégák ezt a fajta ellátási formát, és amennyiben él vele a gyermek, akkor továbbra is védett marad. És ugye magát azt, hogy a családjából, vérszerinti családból kikerüljön egy gyermek, azt ugye az ellátási háló részeként az alapellátás az, aki biztosítja, tehát a család és gyermekjóléti szolgálatok, azok, akik, hogyha bármilyen jelzést kapnak, akkor ugye gondozásba veszik a családot, segítik őket abban, hogy megfelelő körülményeket tudjanak teremteni a gyermekek számára, vagy azt fel tudják tartani, és hogy a gyerekek ne kerüljenek ki a vérszerinti családból, mert ugye minden gyermeknek egyrészt alapvető joga van a saját vérszerinti családjában való növekedéshez, fejlődéshez, és igazából a szakellátásnak is az a legfőbb célja, hogy segítse a gyermeket visszakerülni a vér szerinti családjába. Tehát mindig egy átmeneti állapotnak, helyzetnek tekintjük a családjukból kiemelt gyermekeknek a helyzetét, és az egész ellátórendszer arra törekszik, hogy ezek a gyerekek ugye alapellátás keretében a vér szerinti családjukban maradhassanak, szakellátás keretében pedig a vér szerinti családba visszakerülhessenek. De hát ugye ez egy nagyon komplex folyamat, ez egy nagyon sok szereplős, és ugye itt mind a hatóságok, a szervezetek részéről kell az együttműködés, és mind ugye a vér szerinti család részéről.
2: Nagyon fontos feladat, amit ellátnak, és nagyon sok rétű, úgyhogy sok áldást kívánunk a munkájukhoz, és különösen ez a Tóbiás háznak is a létrejötte egy fontos pont ahhoz, hogy tovább segítsék a gyerekeket, úgyhogy a továbbfejlődésbe, hogy majd nekik is családjuk lehessen, és az ott aztán minden egészségesen történjen szépen. Úgyhogy köszönjük szépen.
0: A jelenlegetésünket, és sok áldást kívánunk.
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek.
2: Köszönjük.
0: Tőkés Margaritával beszélgettünk az gyermekvédelmi utógondozás témakörében.

0: 7 óra 43 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Vasárnap ünnepeljük Szent Háromság vasárnapját, amely a Káposztásmegyeri templomnak a búcsú ünnepe is egyben. Sia Gábort hívtuk föl telefonon, hogy hogyan is ünneplitek a Szent Háromság vasárnapját, Szent Háromság fesztiválról szólnak a hírek. Szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is. Hát a Szent Háromság Fesztivál egy olyan rendezvény, amit tavaly rendeztünk meg először, akkor volt 30 éves a Káposztásmegyeri templom, és ebből az alkalomból tavaly sikerült először megrendeznünk a fesztivált, ami nagyon jól sikerült. Ez a Szent Háromság vasárnap előtti szombaton van ez a fesztivál, és ezért úgy döntöttünk, hogy idén is megtartjuk a templomkertben most május 30-án ezt a fesztivált.
2: Mi lesz ez alatt? De a fesztivál szó alatt, ha ennek a lelki szemeim előtt mindenféle megjelenik, de valóságban mi az, ami történni fog?
1: Igen, de délután kezdődnek a programok, 2 órakor lesz egy hivatalos megnyitó, és utána egy kerekasztal beszélgetés lesz. Az ifjú lámpás közösségből jön néhány fiatal, és ők fognak mesélni arról, hogy ebben a közösségben ők hogy élik meg az imádságot, egyáltalán mi ez a közösség. Utána délután 4 órától lesz egy szabadtéri zenés szentségimádás, ami alatt a 3-1 zenekarral mi fogunk zenélni, mint házigazda zenekar. Ez nagyjából másfél óra lesz a szentségimádás, alatt a gyónási lehetőséggel, közben járó imádsággal, és aztán este 6 órától az egykor zenekar érkezik hozzánk. Ők egy fiatal zenekar, néhány éve alakultak, aki hétfőn járt Esztergomba, az egyházmegyei közösségek napján ott is találkozhatott velük, és este 19:30 pedig az Eucharistent Kids lép fel nálunk, Gável András és Gellért a gyerekeikkel jönnek hozzánk, és együtt adnak egy dicsőítő koncertet. Ezzel zárul majd ez az esemény.
2: Hát azt gondolom, hogy az idő is kedvez ennek az eseménynek, egy templomkertben megtartandó fesztiválnak, és az ígérkező lehetőségek is fantasztikusak, úgyhogy akkor biztatunk mindenkit, hogy aki teheti, látogasson el Káposztásmegyerre.
0: Hogy lehet Káposztásmegyeri templomhoz eljutni?
1: A legegyszerűbb módja ennek, ha valaki metróval eljön Újpest központ végállomásig, és onnan a 14-es villamossal és néhány perc sétával összesen egy 15-20 perc alatt elérhető a Káposztásmegyeri templom, vagy autóval is megközelíthető természetesen. Parkolási lehetőség is van a közelben, úgyhogy bárkit szeretettel várunk.
0: Hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk rá, és hát akkor sok áldást kívánunk ehhez a holnapi szép programhoz.
1: Köszönjük szépen!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekkel van!
0: Sia Gáborral beszélgettünk a Káposztásmegyeri Szent Háromság Fesztiválról.

0: Jé Gáborról beszélgető Sutási Jenő énekelt nekünk egy picikét, de itt van a telefonvonalban közben Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője. Mit olvashatunk a Magyar Kurír oldalán? Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Jó reggelt kívánok mindnektek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Hát akkor Leó pápával kezdenünk szokásomhoz híva. Most szerdán megtartott az általános kihallgatását, és folytatta a II. Vatikáni zsinat dekrétumairól, jelen esetben a liturgiáról szóló dekrétumról az elmélkedését. És még arra szeretném felvinni a kedves hallgatók figyelmét, hogy múlt héten, szombaton a Szent Atya ellátogatott egy olyan helyre, amiről valószínűleg kevesen hallottunk, az a neve, hogy Tüzek Földje. Ez Nápoly mellett található egy kis régió, ami hát arról híres, vagy inkább azt mondom, hogy hírhet, hogy az olasz maffia, kalabriai maffia oda helyezte el a bányákba, vagy földréteget vont veszélyes anyagokra, és ennek következtében nagyon sokan megbetegedtek, és nagyon sokan meg is haltak, és ide látogatott el, és itt töltött egy napot Leó pápa. A látogatásáról, az előkészületről, és az ott elmondott két beszédről természetesen a Kurír oldalán nem csak tájékozódni lehet, hanem el is lehet olvasni. Pünköst hétfőn ugye bemutatták a Vatikánba a Leó pápának az első enciklikáját, amely a mesterséges intelligenciával foglalkozik. A Szent Atya a korábbi pápáktól eltérően jelen volt az enciklika bemutatásán, és nem csak jelen volt, hanem beszédet is mondott. Ezt a beszédet el lehet olvasni ugyancsak az oldalunkon. És ehhez kötődően több embert kértünk meg, hogy amíg meg nem születik a magyar fordítás, mert reménykedünk, hogy minél hamarabb kézbe vehető lesz, de addig is segítsenek értelmezni, vagy mutassák be ezt a pápai körlevelet, és Görföld Tibor teológus, a Vigília főszerkesztője elkezdett egy sorozatot, tegnap tettük közzé a második részt, várhatóan Gájer László teológus egyetemi tanár is, illetve Pacs Ferenc jezsuita Rómából is küld majd értékelő írást az enciklikáról.
0: A Leó pápa meghirdette, hogy 30-án este ugye rózsafüzért imádkozik a Vatikán kertekben, és erre hívott sok más, és égőt az villant be nekem ezzel kapcsolatban, hogy amikor 1456-ban meghirdette a pápa Szent Péter ünnepén, hogy imádkozzunk a török elleni küzdelemhez, akkor mire ideért a hír, az imádság híre, addigra lezajlott a Nándorfehérvári csata. Ugye, akkor ez ilyen sokáig tartott, most gyakorlatilag percek alatt minden körbe megy a világot.
1: Abszolút, abszolút, úgyhogy aki teheti, akár lélekben, ugye Szent Atya arra hívta, hogy a világ valamennyi kegyhelye, tehát Fatimától Guadalupéig, gondolom Magyarországon, akár Mária Remetei Bazilikába, vagy Bodajkon is csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, és együtt imádkozzák a békéért, az igazságos békéért, a rózsafüzért. Ugyancsak pünköst hétfő, ami egyben ugye Szűz Mária, jobban mondva számunkra katolikusoknak Szűz Mária az egyház anyjának az emléknapja volt. Nagy öröm volt, hogy Erdő Péter bíboros úr pünkösd vasárnap, és ezen a napon is részt vett az esztergomi bazilikában a szentmisén, ugye őt közel 4 hónapja nem láthattuk, és ezért egy óriási öröm volt mindannyiunk számára, és Esztergomba kiosztották a Szent Adalbert díjakat a szentmise keretében, és közösségek napja volt a bazilika előtti téren, Mári Rádiónak is volt sátra, ha emlékeim nem csalnak.
0: Igen.
1: És minisztráns kupáért is versengtek a minisztránsok, és hát ennek az eredményéről is bele lehet kukkantani, hogy hogyan is telt ez a közösségek napja. Úgyhogy ezt is akár szövegben, akár képekben javaslom a kedves hallgatóknak. És végül, de nem utolsó sorban a könyvhétre megjelent egy könyvünk, egyébként szent, de boldogként tiszteljük még csak, Boldog Floribertről, aki egy kongói, a korrupció ellenes lelkismereti evangéliumból fakadó küzdelemnek a védőszentje, és a Canisius Szent Péter templomba Budapesten tartottunk egy könyvbemutatót, ahol Székely János is jelen volt, ő írta a kötethez az előszót, jelen volt Szőke Péter és a Szent Egidio közösség, hiszen hozzájuk tartozott Floribert, és hát ezt a könyvet mutattuk be.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm én is. Kívánok nektek. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, mert Kuzma Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurér különböző híreiről, és hát sok érdekesség fölkerül a Kurérra. Nagyon jó, hogy van ilyen, amiben tájékozódhatunk az egyház eseményeiről.
2: Igen, ugye az internet világában élünk, tehát hogyha valamiről információt szeretnénk mostanság, ugye az van, hogy fölmegyünk a világhálóra, és akkor körülnézünk. És a Magyar Kurír nagyon frissen adja a híreket, nagyon sokat, és van egy eseménynaptár füle is, ahol utána nézhetünk eseményeknek, de lehet, hogy itt el lehet mondani azt is, hogy a Bízd rá magad oldalon, ugye a 72 tanítvány mozgalomhoz tartozik a Bízd rá magad mozgalom is, és ezen az oldalon is aktuális programokról lehet mindig tájékozódni. Sok programajánló van, nagyon jó cikkek vannak a Bízd rá magad oldalon is.
0: Nagyon fontos, hogy honnan tájékozódunk a különböző dolgokról, és mennyire megbízható az a forrás, amelyet használunk. Sokszor nem szabad elsőre egy-egy hírt készpénznek venni, hanem utána kell nézni, hogy más oldalakon hogyan mondják el ugyanezt.
2: Érdekes lesz majd a pápának az enciklikája, mert ugye a mesterséges intelligencia mostanság ugye már nagyon sok mindent ural, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy Leo pápa mit ír a mesterséges intelligenciáról. Mm. Ez is egy kicsit kapcsolódik így, hogy kinek a kezébe mi kerül.
0: Hamarosan a hírpercek rovat következik, majd a napszentje is, a napszentje rovatot is meghallgathatjuk, és utána pedig visszatérünk ide a napindító műsorába. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Hírek. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Annuncio vobis gaudium magnum abemus papam eminentissimum et reverentissimum dominum dominum Johannem Battistam te sante romane ecclesie cardinale Montini. Qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum.
3: Azt az eredeti hangfelvételt hallottuk az elmúlt másodpercekben, amelyen 1963. június 21-én bejelentették 6. pápa megválasztását. Kis volt Giovanni Battista Montini, aki 6. Pál néven lépett a pápai trónra. 1897-ben született Giovanni Battista Montini néven Bresciában volt gyermek. 1920. május 29-én szentelték őt pappá. 1937-től az államtitkárság szolgálatában állt, különböző feladatokat, pozíciókat töltött be. 12. Pius pápa 1954-ben Milánó érsekévé nevezi ki őt. Ugyanakkor a szokások alapján ehhez az érseki székhez kapcsolódó bíborosi kinevezést 12. Pius pápa nem adta meg neki. Amikor 23. János pápát megválasztották, első között adja meg neki a bíbort, ő lesz az első, akit bíborossá nevez ki 23. János pápa. Már a II. Vatikáni zsinat előkészítésében is aktív szerepet vállalt, és a zsinat első ülés szakán is aktív szereplőként vett részt. 1963-ban tehát, június 21-én választják meg pápává. Befejezi a zsinatot, majd a zsinat határozatainak végrehajtásában tevékenykedik, elkészíteti az új liturgikus könyveket. Ő az, aki bevezeti a béke világnapját január 1-ére. Létrehozza a püspöki szinódus intézményét. Ez azt jelenti, hogy egy-egy téma megbeszélésére nem a világ összes püspökét hívják össze, hanem a püspöki karok egy vagy két képviselője van együtt Rómában, ahol megbeszélik az adott témában a különböző szempontokat, ahol egymás mellé lehet tenni a világegyház különböző részeiben megfogalmazódó, az adott témához kapcsolódó gondolatokat, tanításokat. Ő az, aki elkezdi a pápai utazásokat. 1964. januárjában a Szentföldre látogat, ahol találkozik Atenagórász konstantinápolyi pátriárkával, és kölcsönösen visszavonják az 1054-ben kihirdetett kiközösítést, és ezzel elkezdődhet a keleti és a nyugati egyház közeledése, amelyetnek a gyümölcseit a mai időszakban egyre inkább tudjuk tapasztalni és látni. Ő a párbeszédnek a pápája. Sokakkal találkozik, sokakkal folytat párbeszédet. A legfőbb írásai, legfőbb enciklikái között talán első helyen említhetjük a zsinat lezárásának 10. évfordulóján kiadott Evangélii Nunciandi, az evangélium hirdetéséről szóló pápai enciklikáját, pápai tanítását. De ugyanígy értékes pápai tanítást kapunk tőle a Mária kultuszról, Marianus kultusz címmel, illetve talán a legnagyobb visszhangot és vitát kiváltó pápai dokumentuma, a Humanae Vitae kezdetű dokumentum, amelyben az élet keletkezéséről, a fogantatásról, ezekről a témákról ír a pápa, és erősíti meg, fejti ki a tanítást, az egyháznak a tanítását. 1978 nyarán már súlyos betegen levelet ír Aldo Moro elrablóinak, hogy bocsássák őt szabadon. Ez a levele nem váltja be a hatást, nem engedik, sőt meg is gyilkolják Aldo Morót, de néhány héttel később első János Pál pápa szintén felszólal egy kisfiú érdekében, akit elraboltak, és ezt a kisfiút utána szabadon engedik. Talán a kettő kapcsolódik egymáshoz, talán a kettő összefügg egymással, és itt már a pápa kérése meg tud valósulni. Egyes legendák szerint, beszámolók szerint 13. Leó pápa álmot lát, hogy kikéri az ördög, a sátán magának a 20. századot, és egy kicsit azt láthatjuk, hogy az Isten válasza erre a

0: amiben látjuk, hogy bármilyen feladatra, pozícióra bízták meg, ott hűséggel teljesítette azt, ami a feladata. Ebben mindenképpen példa lehet számunkra, magunk helyén hűséggel tenni a dolgunkat. Ugyanakkor hirdetni az igét, hirdetni a krisztusi tanítást nem csak a pápának, a püspököknek, a papoknak a feladata, hanem mindannyiunknak a feladata. A magunk helyén, a magunk módján bátran tegyük szóvá, bátran mondjuk el azt a tanítást, amelyet mi magunk is kaptunk, amelyet mi magunk is megtanultunk, hogy ezáltal jussunk közelebb mindannyian Krisztushoz, haladjunk tovább mindannyian a krisztusi úton. Kérjük Szent VI. Pál pápát, könyörögjön értünk, járjon közbe értünk, az egyházért, mindannyiunkért, hogy ilyen módon egyre inkább tanújává válhassunk Krisztus szeretetének.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Óra 7 perc van, folytatjuk a napindító műsorát. Amikor Katon István püspök atya a napszentje sorozatot készítette, akkor még VI. Pál pápa nem volt szentélyavata, tehát ő róla nem készített műsort, ezért most nem az ő hangját sorozatát,
2: lehetett
0: hangját
2: hallani.
0: Lehetett hallani, hanem ez nyilván, amikor őt szentélyavatták, akkor készült az ő alakjáról egy műsor ide a napszentje rovatba. Viszont Ágostont köszöntjük nagy szeretettel.
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: VI. Pál pápáról van valami film?
2: Egyáltalán pápákról, csak második János pápáról.
0: Második János pápáról van.
2: Több filmet.
0: A 23. Jánosról is láttam egy filmet.
3: Igen.
0: Több nyelven, több nyelven, magyarul nem, de...
3: Igen.
0: Aztán a német változat eltűnt valahol, azóta nem találom meg.
3: Ez egy jó kérdés. A Etalon film kiadónál, tehát ők azért, hogy próbálkoznak monitorozni, hogy milyen filmek készülnek pápákról, és valóban, ahogy mondtátok, második János Pál, hát róla egész elképesztő mennyiség készült, nagyon sok film, akár itt a keresztény filmnapokon is most a Félelem nélkült lehetett látni, szerintem a legnépszerűbb az a Karol, a négy részes lengyel, vagy hát ilyen európai koprodukcióban készült filmalkotás, de hogy ő volt az első olyan pápa, aki úgy nagyon megmozgatta, láthatóan megmozgatta a filmrendezők fantáziáját is. A Benedekről, csak idézőjelben csak, bocsánat, ilyen dokumentumfilmek, Ferenc pápáról.
0: A két pápa.
3: Ferenc és Benedek, igen. Fiktíven, de hogy igen. És hogy, de hogy inkább Ferenc az, akiről már életében, és hát ez aztán pláne unikum volt, hogy még életében élő szereplős filmek készültek róla, úgyhogy igen, tehát az azért látszik, hogy egyre inkább foglalkoztatja a nagy közönséget, meg a művészeket, rendezőket is az, hogy a pápák mit csinálnak, hogyan élnek, személyiségük. Ugye itt is beszéltünk arról Leó pápa megválasztása kapcsán, hogy már a 80-as évek közepén létezett, készült egy olyan film, amiben szerepelt 14. Leó, és valószínűleg az akkori alkotók, hát olyan hatalmasat nem kockáztattak, valószínűleg lett volna előbb-utóbb egy Leó pápa, de hát akkor ők ezt már megelőlegezték. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek. Igen, tehát második János Pál és Ferenc, ők azok, akikről több film készült.
0: Egyébként pont beszéltünk egy kicsit róla másokkal, hogy ugye második János Pál az, aki igazából a médiában elkezdett szerepelni. És én kérdeztem, mert ugye azért nyilván nálunk mások voltak a viszonyok, de azt mondják, hogy Nyugat-Európában sem volt addig tehát VI. Pálról nem volt ennyi szó a médiában, mint második János Pál pápáról volt szó, meg nyilván itt sok minden miatt, meg hát egyre inkább ez beindult, ez a médiának ez a hatalmas súlya, de nyilván ez is belejátszik, hogy azért ma már egész más a médiának az érdeklődés a pápaság iránt, mint volt 50 évvel ezelőtt, mondjuk.
3: Persze, hát a 80-as,

0: 90-es években a technikai fejlődéssel együtt, ahogy mondjuk a rádiót szépen lassan leváltotta a televízió, aztán az internet, akkor az információ áramlás az felgyorsult, és nyilván érdekesebb lett az, hogy hogyan működik a Vatikán, a pápák élete, meg szerintem azért II. János Pál személyisége is, hogy alkalmassá tette arra, hogy az érdeklődés középpontjába kerüljön, abszolút.
1: Fiatalként színésznek készült egy kicsit, tehát van egy ilyen is benne, hogy színésznek. Hát és az a felgyorsulás, pont ezt beszéltük most itt, amikor Kuzványi Istvánról beszélgettük, hogy amikor 1456-ban elrendeli a pápa Péter Pál ünnepén a déli harangszót, hogy imádkozzunk a törön harcért, akkor mire idején Magyarországra a híradírra lezajlott a Nándorfehérvári csata.
0: Igen.
1: Ez egy hónap, majdnem. Most pedig mondja Leó pápa, hogy
2: azért nem elég gyorsan futottak, mint Spártában.
1: Igen. És most meg ugye Leó pápa meghirdeti a rózsafüzéri imádságot holnap estére, és az már szétszaladt a világban. És ennek a előnyei meg a hátrányai is látjuk nyilván.
0: Persze.
2: Azért érdekes, hogy kiket ki ihlet meg. Tehát ezen gondolkoztam így, amíg a pápákról így beszéltetek, hogy a pápákról készülnek filmek, és a szentekről. Tehát van, ugye pont az Etalon kiadónak a gondozásában nagyon sok szentről megjelentek nemféle kis filmek, de hogy amire én először emlékszem, ti milyen szentre emlékeztek először, akiről filmet láttatok?
1: Napfivéről
2: nővér. Egyértelmű, nekem is.
1: Ráadásul, bocsánat, elmentünk Pannonhalmára kirándulni második gimiben, és úgy néztük meg a Napfivére holnővért, hogy ők akkor leszették a Gráci TV-ből, ugye meg a Magyarországon még nem volt. És úgy láttuk, hogy német felirat, a német feliratot tolmácsolta nekünk valaki.
0: Azt a betyár
1: 78-79, valahogy így volt ez.
0: Igen.
2: Tehát akkor de nem.
0: Legyetek jók, ha tudtok.
1: Az a másik
0: nagy klasszikus szerintem, de igen, tehát én is mentem olyan lelki gyakorlatra, ahol a buszon a Napfivér holdnővért néztük, én 24 vagy 25 évvel ezelőtt, tehát hogy persze ez egy ilyen abszolút alapélmény persze.
2: De mondjuk van az egy nagy film egy nagy rendezőtől, úgyhogy nem annyira dokument film jellegű, bocsánat, mint egy csomó szentről megjelenő film.
1: Minden nap csinálok egy kis reggeli szösszenetet, és a Néri Szent Fülöp ünnepén, ugye a Kuríron, amikor Néri Szent Fülöpnek a bemutatásánál, ott van az alján a link, ahol a legyetek jókat tudtok megnézhető, és akkor én rátettem ezt a linket erre a kis szösszenet, és mondta is tegnap valami, de jó, azt most újra megnézte ezt a filmet, és tényleg ez egy jó pofa.
0: Érdekes ez tényleg, hogy milyen, mi miatt tartjuk érdekesnek a szenteket, vagy a pápákat. Tényleg én azt mondom, hogy itt azért maga egyrészt az intézmény is, amit képviselnek, de még sokkal inkább a személyiség, amit én aláhúznék, hogy akár II. János Pál, akár Ferenc olyan személyiségek voltak, hogy úgy fölkeltették az emberek érdeklődését, figyelmét, és hogy ez talán az első, ami fontos, hogy valóban foglalkoztassa az embereket, eszükbe jusson, hogy és nem csak amiatt, hogy hú, lengyel, hú, mennyire fiatal, hanem hogy siel, hogy ahogy te is mondtad, hogy színésznek készült, hogy ez már önmagában hihetetlenül érdekes, hogy Ferenc pápánál, hogy a világ túlsó feléről jön, és hogy jó estéttel köszön, és hogy stb. Tehát megvannak ezek az érdekes pontok, amikre így rá lehet csatlakozni, és akkor ez egy jó alapját tudja adni, akár egy filmnek is.
2: Jó
0: ez
2: szemlélet, érdekes, bocsánat.
1: Hogy 6. Pálnak van az emléknapja, a 6. Pál pápa egy gyakorlatilag fiatal papként belép a vatikáni szolgálatban, és a vatikáni szolgálatban él életét, picit néhány évet van kint, 5-6 évet talán, milánói esekként. A II. János Pál pápa pedig az egész életét a lelkipászolgodásba töltötte, tehát ez egy. És aztán a Ferenc is, a Benedek megint ugye végig kuriális bíboros volt, tehát egy kicsit kicsit más, de ez valahogy úgy érződik, ez nem értékítéletne, hogy valaki azt gondolja, persze, hogy ez értékítélet lenne, csak ez a háttér, meg ez a helyzet, hogy, és azért 6. Pál előtt legtöbb pápa valahol a kúria környékéről, nagyon közeléből jött, mondjuk más 24 János nem annyira, de azért ő sem a közvetlen elkipászolásban, nem diplomáciában tevékenykedett, tehát más helyzet, de a mai pápák azok meg sokkal inkább a lelkipászolásban, Leó pápa is.
0: Hát igen, abszolút.
1: Abszolút ebből jön.
0: Igen. Még a szentek, vagy hogy érdekes lehet, mindig nagyon érdekes, én is abban nőttem föl, hát a szentek, egy kvázi ilyen megközelíthetetlen nagyságok, és amikor kortársam lesz szent, Carlo Acutisról többször beszéltünk már itt, akkor az meg ez pláne érdekes már önmagában, hogy hát egy fiatal, és hogy
1: most
0: hogy
1: szent még... 35 éves, igen. Ezen döbbentem, én azt hittem azért egy kicsit idősebb, de hát ugye 20 éve halt, 15 évesen halt meg,
0: igen.
1: Azért nagyon érdekes ez a helyzet, de akár a Teréz anyja, vagy a második János Pál, akivel tényleg személyes kapcsolat, vagy valamilyen szintű, tehát tényleg kortárs, ezek olyan érdekesek.
0: Abszolút, és hogy most a múltkor is beszéltünk róla, hogy az Etalon filmtől ugye meg lehet rendelni kvázi mind ezt a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, illetve a Carlo Acutisról szóló dokumentumfilmet, és lehet kérni plébániai vetítésekre, közösségi vetítésekre, ezt megint én nagyon aláhúznám, hogy az Etalon filmet bármilyen platformon, de leginkább az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címen lehet elérni, és mondom, hogy bátorítok mindenkit, hogy szervezzenek plébániás közösségi vetítéseket, mert az Etalon filmtől kvázi ki lehet kölcsönözni ezeket az alkotásokat, és ha már Carlo Acutis, hiszen vele kapcsolatban abszolút friss hír, hogy nem olyan rég ért véget az élőszereplős Carlo Acutis filmnek a forgatása. Reméljük, hogy a következő keresztény filmnapokon már a premiernek örülhetünk, és hát ugye a rendező az a Giacomo Campiotti, aki tavaly itt volt a keresztény filmnapokon, ismerjük őt a Chiara Lubicról szóló film kapcsán, és sok más keresztény film kapcsán, úgyhogy reméljük, hogy ez a film is jól fog sikerülni, a Carlo Acutisról szóló film, de amíg az elkészül, az élőszereplős, addig a dokumentumfilm, a Mennyország nem várhat című dokumentumfilm, azért az továbbra is elérhető és kölcsönözhető.
2: Tehát ezek mind gyakorlatilag tanúságtételek, egy-egy életnek a tanúságtétele, ez az, ami leginkább hat. Tehát, hogyha a gyerekek megnéznek egy-egy ilyen filmet, akkor ugye ezzel szembesülnek, hogy valakinek az életében ez élő eleven valóságában megjelenő dolog. És a szentek élet is ezért érdekes egyébként, mert amikor elkezdi valaki mesélni, hogy mi történt egy-egy szenttel, az azért egy tanúságtétel, bár azért néha elég ijesztő, ja, ami a középkori szentjeinkkel történt. De
1: a 6. pápának van ez a mondat, a Evangelii Nuntiandi kezdetű dokumentumában 75-ben, hogy a mai kor nem a tanítóknak hisz, hanem a tanúknak hisz, és akkor hisz a tanítónak, ha egyben tanú is. Igen. És ez 75-ben fogalmazza meg a pápa, és azóta eltelt 50 év, és ezt ma még inkább ezt érezzük.
2: Igen, igen. Jó egy film, amiben...
0: Igen. Ön tanúságtételek vannak, azért a Sacré-Cœur, ami most megy az Uránia Nemzeti Filmszínházban, hála Istennek telt házakkal, ott abszolút tanúságtételeket.
1: Újabb időpontokat tűznek ki.
0: Így van. Most már június 13-ára is láttam kiírva újabb időpontot, és hála
1: az
0: Istennek.
1: Még, ott még van hely.
0: Igen, és ott még
1: de
0: van hely.
1: De most bemondtuk, akkor lehet, hogy óra múlva nem lesz.
0: Hát igen. Hála Istennek, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Úgyhogy igen, abszolút, hála Istennek, hogy így a tanúságtételek viszik azt a filmet is, és hogy rádöbbentek az emberek, vagy az alkotók főleg, filmrendezők, hogy igen, ezeket a Istenhez közelvívő tanúságtételeket, tapasztalatokat, életközeli történeteket kell bemutatni, mert hogy erre tudnak rákapcsolódni az emberek valójában.
2: Hát ami a saját életünkhöz kapcsolódik, igen, és erőt tudunk meríteni. Ágostonnal mindig akkor szoktunk régebben beszélgetni, amikor a NEC-nek az előkészítése zajlott, és mindig ez időtájt, a világméretű szentségimádást szerveztétek. Néztük a térképet, hogy hol jelennek meg a kis, nem tudom, zászlócskák, vagy pöttyök,
0: csillagok, meg, is, meg csillagok. Igen, először kis piros pontocskák, igen. Aztán csillagok, igen.
2: Nem
0: igen,
2: sokára igen. Úrnapja közeledik.
0: Fú, igen, tehát, hogy egyébként nekem megható volt, hogy most pár nappal ezelőtt is kaptam e-mailt olyan helyről, ahol ez szokássá vált, és Úrnapjához kapcsolódóan, és Krisztus király ünnepéhez kapcsolódva a mai napig megtartják ezeket a szentségimádásokat. Nem tudunk róla, vagy nem jutnak el most információk azzal kapcsolatban, hogy a világon hány helyen lett ez szokás, azért az mindig megmelengeti az ember szívét, amikor mondjuk a 2020-asra gondolva, amikor 121 országból kapcsolódtunk be, és imádkoztunk együtt, hát az tényleg felejthetetlen, csodálatos élmény volt ilyen módon is összekapcsolva látni a világunkat az imádságban. De igen, hála Istennek a mai napig vannak, akik ezt az úrnapi szentségimádást ezt tartják, és minden alkalommal elmennek és szentségimádnak úrnapján és Krisztus király ünnepéhez.
2: Használjunk ilyen alkalmakat, ami szentségimádáson menjünk.
1: Menjünk és találkozunk Jézussal, tapasztaljuk meg a tanúságtevő életnek a szépségét és erejét, és ez újra és újra megerősít bennünket abban, hogy érdemes ezekről beszélni. Itt a Mária Rádióban is sokféle tanúságtételt lehet meghallgatni, újra és újra vannak ilyen műsoraink is, meg hát azokban a tanításokban is, amik, vagy ilyen jellegű műsorokban is sok minden elhangzik, ami megerősíthet bennünket, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a támogatását, szeretetét, és hát köszönjük, hogy ma reggel is minket választottak, hogy ezzel is erősítenek és bíztatnak bennünket. Elbúcsúzik a mai stáb.
0: Gőber Ágoston.
2: Németh Zsuzsa.
1: És Fülöp Ákos.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyermeknap van most a hétvégén, ugye május utolsó vasárnapja a gyermeknap. 31-én 10 óra 20 perckor egy érdekes műsor hangzik el. Koltai Tóth Réka osztályfőnök kíséretével 7 kisdiák érkezett a budapesti Széchenyi István általános iskolába. A negyedik zene tagozatára katolikus osztályból bátran őszintén beszéltek magukról, hitről, miért jó gyermeknek lenni, miért jó felnőttnek lenni. A műsor szerkesztője Láda Eszter nagy szeretettel várja tehát vasárnap 10 óra 20 perckor a kedves hallgatókat. A mai napon a Café Francescóból, önnek a podcast sorozatából hallgatható meg 2 részletet, Berec Andrással való beszélgetés 17 óra 15 perckor, Kovács Zoltán atyával való beszélgetés 18 órakor kerül adásba itt nálunk. Szombaton a délután 5 órai kezdettel a nagymarosi találkozón elhangzott Fábri Kornél püspök atya által elmondott előadás első részét, 20 óra 16 perckor pedig a második részét hallgathatjuk meg. Szombaton este 6 órakor közvetítünk Szentmisét itt a Mária Rádióban, vasárnap pedig a 9 órakor közvetítünk Szentmisét az Óbudai Szent Háromság templomból, amelynek ez a búcsú ünnepe, tehát a búcsúi Szentmisére kerül sor, ezt fogjuk közvetíteni itt a Mária Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Rádió.
1: Isten kezében. Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés füspök életútját hallják.
2: Én Budapesten születtem, mert egy nehéz szülése volt az anyukámnak, úgyhogy Pilis Szent Lászlóról a mentő nem csak Szentendrére, de egész Budapestre hozta a János kórházba. Egy kora szülése volt, de megmentették nem csak az anyuka életét, hanem az enyémét is. Ott éltem le gyerekkoromat, Pilis Szent Lászlón, egy elszlovákosodott magyar falu, de az én gyerekkoromban már vissza magyarosodott. A faluba éppen hiányzott a plébános, és egy ferences pap jött Szentendréről a gimnáziumból engem megkeresztelni, amit csak később tudtam meg. Szikra Ferenc atya volt az, aki engem már bekeresztelt, úgy látszik a ferences rendbe. Ezt mondhatjuk ősélmény. De amikor először eszmélődtem, állítólag 1957-ben az esztergomi bazilika 100 éves jubileumi ünnepségére zarándokoltunk gyalog át a hegyeken, és akkor állítólag azt mondtam, hogy én is ott szeretnék, a szentélybe mutattam, én is ott szeretnék énekelni. És ezt később árulták el a szüleim, akik nem nagyon örültek annak, hogy én pap akarok lenni. Gyerekkoromtól mindig is ez volt a vágyam, mert nem éppen rokonszenves papok voltak ott a faluba. Ez a Székesfehérvári Egyházmegyének a legutolsó kis zugában volt, és állítólag egy büntetőhelynek számított. De én éppen annak az utolsó papnak, aki ott szolgált, hát kicsit nagyon függő volt, úgyhogy naponta hordtam neki a misebort. Én nagyon jóba voltam vele, én szerettem őt, és most is kedves, szép emlékem van róla. A gimnáziumba irattak a szüleim, nem a Ferencesbe, nehogy pap legyek, hanem az állami gimnáziumba. És akkor egy kicsikét felejtettem én ezt a gyerekkori hivatásomat, mert fölvettek a Műszaki Egyetemre, és előfelvételisként Szegléden voltam. Akkor volt valószínűleg egy válságom, amit én csak utólag látok válságnak, akkor én nem éreztem azt, hogy fölkerültem Budapestre, kollégiumba, a várba, óriási nagy lehetőségek, és már az egyetemre se kellett járni, oda mentünk, ahová akartunk, szóval egy nagy-nagy lezüllés lett volna, ha az Úristen nem ment meg, és az egyetemi templomba egy idősebb hölgy behívott engem az ifjúsági hittanra. Nehezen mentem be, mint általában az újat mindig nehezen kezdtem én meg, de hál' Istennek behúzott engem oda, és én attól kezdve ott vissza kaptam már egészen másképpen a hivatást, ami már igazából nem is papi hivatás volt, hanem a Biblia Istene tetszett meg nekem, és az evangéliumok Jézusa. És a sok baráttal, barátnővel ott nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, vitatkoztunk erről, és a végén a professzor, a Csanád Béla professzor már az utolsó év volt, talán 75-ben, amikor egy szilveszteri buli, amit nála tartottunk, nagyon-nagyon szép buli szokott lenni ott nála, és talán éppen éjfél tájékán nekem ad egy Szent Ferenc életrajzot a kezembe, mert látta, hogy a papi hivatásom az nekem nem olyan biztos, és én elolvastam ezt a könyvet, és akkor nagyot-nagyot kiáltottam a szívembe örömmel, hogy itt van az én hivatásom, nem pap akarok lenni én, hanem ferences szerzetes. És úgy ürültem a sötétbe, hogy nem is ismertem egy ferencesse. Én egy egyszerű ferences testvérnek jelentkeztem, Barsi Balázs atyánál, oda küldtek hozzá, Esztergomba. Véletlen, hogy éppen a Szent Miséje elejére érkeztem, és hát az se véletlen már, hogy amikor a prédikációját végighallgattam, akkor azt mondtam, igen, ez biztos, hogy az Úristen is akarja, ő hívott meg engem, és akkor néhány hónap múlva be is léptem a rendbe. Azt éreztem, hogy Szent Ferenc nem beszél erről, amit én sem nagyon akartam. Nem prédikálni, beszélni, hanem élni. Azt a boldogságot megélni olyan egyszerűen, szegényen, és mégis nagyon boldogan, mint Szent Ferenc. A Balázs atya megígérte nekem, hogy hát mire én oda kerülök, addigra már lehetek én csak ferences testvér. De azért csak muszáj volt még papnak tanulni. Ami még nem volt olyan nagy nehézség, bár nem akartam azt se először, aztán muszáj volt még pedagógiát tanulni, és gimnáziumi tanár kellett, hogy legyek. Ahhoz se volt semmilyen vonzásom, hivatásom, mondom, nem erre hívott meg engem az Úristen. A kezdeti nehézségek után, aztán ugye a vége felé már belejöttem, és megtetszett nekem, de akkor jött a nagy lehetőség, hogy ki lehet menni a Szovjetunióba, misszióba. Én Indiába akartam menni, de hát ez volt a lehetőség. Még angolul se kell tanulni, ott magyarok közé mehetek. Úgyhogy vállaltam, és aztán következett életem talán első hét legboldogabb éve.

0: Nem sokat tudtam Kárpátaljáról. Hát a gimnáziumban alig beszéltek erről. Még azt se tudtam nagyon, hogy ott magyarok hányan élnek. Igazából nem volt komoly felkészítésünk se a misszióra, se Kárpátaljára. Azért az talán jó lett volna, de pótolta aztán ott az óriási, nagy vendégszeretet. A Csáti József idős pap volt a vikárius, ő fogadott engem. Mik voltak az első élmények? Hát, amikor átkeltünk a Tiszán, az a fölszántott és frissen fölboronált föld ott a nagy kerítés előtt. Aztán ijesztő volt az az óriási tömegcsapom, mert ugye az a csap nyílott ki először Európa felé, és fél Szovjetunió ott igyekezett nyugatra utazni. Félelmetes volt. Amikor felszálltam a munkácsi vonatra, széles, nagy, hosszú vagomba, és sokan beszélgettek magyarul. Ez már olyan jó leső érzés volt. Aztán, amikor észrevettem a munkácsi várat, az nagyon nagy boldogság volt. Amikor kiszálltam a vonatból, az első ember, akit megszólítottam, hogy merre van a kommunista utca, nagy örömmel elkísért a következő utca balra, biztos a Csáti József vikárius keresi. Hát, hogy az az ember oda volt-e állítva, nem tudom, de én inkább angyalnak vettem. Elmentem szépen az utca végén, lakott a vikárius úr, és nagyon nagy szeretettel fogadott. Ott voltam nála néhány napig. Aztán elmentünk háztűznézőbe, Nagyszőlősre, mert azt mondta, hogy ott voltak a szerzetesek, a ferencesek 500 évig. És hát ezért kíváncsi voltam arra a helyre. Végignéztük a szentasszonyokkal a 10 házat, és majdnem azt mondom, hogy talán az utolsó volt az, ami megtetszett. Hogy abba laknak most is, még most is a ferences szerzetesek. Akkor jött a nagy rendszerváltás, 1989, ugye decemberre, egész Közép-Kelet-Európába. Még a Szovjetunió állt, de már vallásszabadság, az mondhatjuk, megvolt. Minket nem bántottak már. Az volt az első karácsony, az volt az első nagy ünnep, amikor már nem ellenőrizték a gyerekeket, hogy kimegy templomba, nem büntették őket. Kívülről nézve az szörnyű állapot volt, de ha a lelkeket nézzük, legalábbis akikkel mi találkozunk, azok lángoló, boldog-boldog emberek voltak. Lángoló, hitű, boldog emberek voltak. Az igényeket kezdtük lassacskán kielégíteni, a legalapvetőbb igényeket. Mentem az egyik faluba, Viskre, ahol 7-kor hirdettem meg nyáron ugye a szentmisét, és hát én gondoltam, fél órával korábban megyek, ha lesz ott egy pár gyónó, akkor megnyomtatom. Tehát olyan hosszú sor volt, hogy én még mise után is több órán keresztül gyóntattam, és ez volt aztán jellemző minden helyre, hogy nagyon nagy megtérések, és nagyon nagy öröm. Az örömöm csúcsán voltam, ugye 6,5 évi szolgálat után jött ez a kérés a Szentatyától. Hát először is az alkalmatlanságom tudata, a másik az, hogy itt én nagyon jól érzem magamat, nem akarom elhagyni a ferences rendet. A püspököket nem nagyon ismertem, tehát számomra a püspök az egy nagy úr volt, és én soha életemben nem akartam úr lenni, tehát ez is. Volt csomó, össze is írtam, vagy 4 oldalon keresztül a Szentatyának a válaszomat, hogy miért nem jó választás vagyok én, és keresni kell egy másikat. Egy hónap múlva kaptam egy telefont a kijevi nunciustól, hogy sürgősen röpüljek föl Ungváról Kijevbe, mert a pápa válaszát el akarja nekem olvasni. Hát rosszat sejtettem, és valóban másodszor is megkért, és erre mérgesen azt mondta nekem a nuncius, egy ilyen szent atyának nem szabad, nem illik, nem szabad nemet mondani. Hát én még akkor is próbáltam tiltakozni, de akkor ő nagyon okosan, mérgesen elküldött engem a kápolnába, mert én azt mondtam, hogy ezt Jézus nem akarhatja. mert ő ismer engem. És a kápolnába ott, nem mondom milyen állapotban, Szent Ferencnek a mintájára, vagy inkább az ő példájára kinyitottam egyszer-kétszer a Szentírást, és mind a kétszer olyan helyet kaptam egyértelműen, ami megadásra vezetett, illetve engedelmességre. Jézus kedvéért vállalom. Második János Pál pápa volt, aki engem erre megkért, és az első nagy találkozásunk ugye a szentelésen volt. Megdöbbentett engem az, hogy a merénylet után ő mennyire nem épült még föl, milyen gyönge volt. Egészen közel, test közelben voltam a szenteléskor, ott térdeltem előtte, és alig hallhatóan beszélt, szóval egy olyan mély részvét is fogott el, hogy ő ilyen gyöngén is vállalja és csinálja, és dolgozik, ez úgy még most is megrendít engem, és többek között azt mondta, hogy legyen előttem jó példa Romzsa Tódor vértanúsága, kitartása, hitben, bátorságban való kitartása, élete és halála. Az önmagamról való tanulás ez az utolsó 4 évben volt inkább, miután lemondtam, és ha mindenből a semmibe kerültem, legalábbis ezt éreztem, és próbáltam tanulni Varga Lacitól azt a szent semmittevést, ami nagyon nehezen ment szintén, de az önmagamra ismerés és az Úristennel való találkozás a nagy csöndben, ezt kellett volna már jóval korábban gyakorolnom. Mert ez adott igazán békét, lelki-testi gyógyulást, ez a 4 év. Annyira, hogy szinte minden betegségem a minimálisra csökkent, de ami a legfontosabb, hogy a lelki békémet, örömömet, ami volt korábban is bőven, de most olyan mély és nyugodt és biztos, és úgy érzem, hogy ezt már nem lophatja el semmi és senki sem. Harmadik napra, hogy elbúcsúztam a munkácsiaktól, kirobbant ez a háború. Tehát ezt is egy jelnek vettem, hogy igen, ahogy az Úr Jézus akarta is, az én püspöki szolgálatomat, ez egyértelmű lett számomra, de a lemondásomat is ő megértette. Éppen a Ráti gyermekotthonba érkeztem, amikor ott ültek az asztalnál a gyermekotthon szülei, felelősei, vezetői, és összepakolva, hogy este, ugye mert éjfélig lehetett még kimenni szabadon, el fognak menni mindannyian gyerekestül. Hát én úgy megijedtem ettől, a döntésüktől, mert már döntöttek. És én egészen véletlenül kerültem oda közéjük. Nem hívtak, nem vártak. És beszélgettem velük nyugodtan, és megmásították a döntésüket. Úgy jártunk minden reggel a kápolnába imádkozni, hogy Istenem segíts, mert főleg én kértem ezt nagyon, nehogy én legyek a felelős már azért, hogy itt tartottam őket, mert mindenki elmenekült. És egy héten belül jött a döntés, hogy a 3 gyerekes, illetve több gyerekes családapákat nem fogják behívni katonának. Hát ez nagy-nagy nyugalom és béke és öröm volt. Már teljes családok alig vannak Kárpátalján. Tehát édesapa hiányzik sok helyen. A férje a feleségnek hiányzik, a fiúk hiányoznak 18 év fölött. Annyira sokan elmentek, hogy vannak olyan helyek, én például a Csap és Ungvár között szolgálok, és tiszta magyar falvak voltak, hogy már csak minden harmadik, negyedik házban lakik egy idős házaspár. Fiatalok alig. Vannak olyan templomok, ahol 3-4 iskoláskorú gyerek van csak. és a maradék is tervezi a Magyarországra való kijövetelt, ha a helyzet nem javul. Tehát nem is lehet beszélni a családoknak ilyen békés napjairól, ennek ellenére azt mondanám, hogy nem panaszkodnak annyit, mint Magyarországon. Nagyon imádkoztam azért, hogy legyen Ukrajnában, szülessen egy Szent Ferenc, aki ki tudta békíteni a keresztény Európát a szultánnal, a muzulmánokkal. Vagy legalább egy Mahatma Gandhi szülessen, aki erőszak nélkül, imával és bőjtel, és ezzel az erős hittel tudná az ellenséget, az agresszorokat kiűzni. Sajnos még most sem hallottam ilyen Szent Ferenci vagy Gandhi szellemében gondolkozó, tevékenykedő, prófétai lelkiségről. Tehát, hogy meddig tart még Kárpátalja békéje, azt senki nem tudja, most különösen nem. A legfélelmetesebb szabadságot adása az Istennek Júdás felé szólt, amikor azt mondja neki a végén, a 3 éves türelmi időszak a végén, hogy most már menj és csinálj, amit akarsz. Tehát nem az Úristen akarja a háborút. Ő mindig a békét akarja az embernek. De ha Káin nem hallgatott Istenre, akkor az Úristen elszenvedi, hogy a testvére ellen indul és megöli. Szinte minden háború testvérháború, akár a Szentföldön, akár itt nálunk, az biztos. A szomszédok általában valahol a múltban testvérek. Arról nem is beszélve, hogy mindannyian a Teremtő Atyának vagyunk a gyermekei. De az Úristen nem megengedi a háborút, hanem elszenvedi. És ha azt kérdezi valaki, hogy hol van az Úristen, hát éppen ott van az ártatlan szenvedőkben. Addig nem beszélhetek a békéről sem, amíg magam nem találom meg a saját lelki békémet, nyugalmamat. És az Úristen éppen így vezetett ezekben az években, hogy ezt keressen. Az első, amit meg kell tanulnunk a túlélésben, hogy másokat nem tudok megváltoztatni, de magamat igen. A rendszert nem tudom megváltoztatni. Akik azt gondolják, hogy sikerült megváltoztatni. Cseberből vederbe került mindig a világ, ezt mutatja számomra a Biblia. Jézus szemüvegén, az ő irgalmas szívén keresztül nézünk a szörnyűségekre, a bűnökre, a bűnösökre. A bűnökre nyilván határozottan, világosan kell nemet mondani, de a bűnösökre irgalommal nézünk és gondolunk. És imádkozunk a legnagyobb bűnös megtéréséért, az ellenség, az agresszor megtéréséért is. Könnyű messzebbről ilyen-olyan más véleményt mondani, aki nem volt ott a front közelében, meg nem élt ott. Ezt magyarázta nekem órákon keresztül például a harkovi püspök. Ott aztán nem átkozódni és nem bosszút forralni, ott nagyon-nagyon erős evangéliumi hit kell. A világ nagy válság előtt áll, még ennél rosszabb lesz. Én ebben biztos voltam, és sajnos beigazolódik mindenhol ez a megérzésem, már a Biblia olvasás alapján. És ennek egyszerűen az az oka, szokták kérdezni, hogy miért vagyok én pesszimista. Nem pesszimista vagyok, hanem ahol nem volt megtérés, ahol nem fordultak el a bűntől, az Isten felé, az igazság és a szeretet Istene felé, ott nem javult a helyzet, ott csak romlott. Tehát az embernek a személyes Isten kapcsolata kell, hogy legyen, akkor kerülhet akármilyen helyzetbe az ő boldogságát, 8 plusz 1 boldogságát nem veheti el senki.
1: Akár eddig életútját, akár kifejezetten a püspöki szolgálatát tekintve, miért a leghálásabb? Lehet hosszabb is ez a lista.
0: Hát az életért, hogy megszülethettem. Hogy nagyon jó, szerető anyukám volt, apukám, testvérem, barátaim. Nagyon hálás vagyok. az osztálytársaimért, itt is, ott is, amott is, a hittanos társaimért, minden emberért szinte, akivel találkoztam, a katonaságban is. Sajnos már ott is csak a jóra emlékszem. Hál' Istennek inkább így mondanám, elfejtettem a sok hülyeséget. És az életnek minden megnyilvánulása, a kapcsolatokért nagyon hálás vagyok. Azokért az emberekért, akik megbocsátottak nekem, akik türelmesek voltak hozzám, különösen a püspökségem idején. Még azoknak is. Azokért is hálás vagyok, akik a hátam mögött szóltak meg, és nem a szemembe mondták a kritikáikat. Hálás vagyok minden nehézségért, krízisért, keresztekért. Bocsánat, hogy még így mondom, de Szent Ágoston bíztat arra, hogy a Felix culpa, azokért a bűnökért is hálás vagyok Istennek, amik után mélyebb megtérésre indultam. Amikor engedetlen voltam. Fáj, hogy a Szentatyának olyan hosszú ideig nemet mondtam. Az is fáj, hogy mérges voltam rá utána is nem egyszer. Miért engem? Az Úristen úgy nevel engem, hogy a kellemetlenségekért is, a fájdalmakért is, a keresztekért is hálás vagyok. És most ezekbe az utóbbi évekbe pedig azért a sok-sok szeretetért, amit kapok, állandóan adósa vagyok az embereknek, adósa vagyok az Úristennek.
2: Isten kezében. Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök életútját hallották.
3: Hírek. XIV. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. A híreket Rejter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szentatya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítünk a budapesti leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A Szent misét Monostori László plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Isten hozott minnyájatokat, kedves testvéreim, itt a Szent Margit templomban, és mindenhol, ahol a Mária Rádió közvetítésén keresztül bekapcsolódtok közös ünneplésünkbe. A ma reggeli szentmisét Veronika nővérünk gyógyulásáért ajánljuk fel, imádkozzunk érte szeretettel. Az Úr lett az én oltalmam, tágas térre vezetett ki engem, megszabadított, mert kedvét lelte bennem. Pünkösd örömével a szívünkben, Szentlélek indítására tartsunk most lelkiismeretvizsgálatot, tegyük le vétkeinket, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, irányítsd a világ rendjét akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, közel van mindennek a vége. Legyetek tehát okosak, és vigyáztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőjön.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és minden szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak, vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül kiszáradt. Péter, visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek: emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedj.

0: szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsájtotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsájtja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, ma a szokásosnál egy kicsit hosszabb részt hallottunk az evangéliumból, amely igen sűrű volt, hiszen hát három elbeszélést is hallottunk, egyrészt a fügefa megátkozása, másrészt a kereskedők kiűzése a templomból, végül pedig Jézus tanítása az imádság és a megbocsájtás fontosságáról. Ma erről a harmadikról szeretnék néhány szót szólni, mert úgy érzem, hogy ez az, ami talán a legközelebb áll hozzánk, amiből a legtöbbet meríthetünk olyan módon, hogy át tudjuk ültetni könnyen és gyorsan hétköznapjainkba. Nagyon felemelő és nagyon bátorító, bíztató, hogy Jézus azt mondja, hogy kérjünk, merjünk kérni, és bármit kérünk, azt hittel tesszük, akkor számíthatunk arra, hogy Isten segíteni fog, és megadja nekünk azt, amit kérünk. Valaki feltetné a kérdést, hogy hát miért kell egyáltalán kérő imát mondani? Isten úgy is tudja, hogy mire vágyunk, mire van szükségünk. És ez igaz, hogy tudja, de mégis fontos, hogy ezt meg is fogalmazzuk, hogy Istenhez forduljunk, hogy megfogalmazzuk kéréseinket, hogy imádkozzunk, mert így tudjuk a leginkább kifejezni, hogy mi az, ami fontos nekünk. Nem mellesleges, segít bennünket is abban, hogy jobban, világosabban, ne csak homályos érzések szintjén, hanem konkrét szavak, konkrét mondatok formájában is ki tudjuk mondani, mi az, amire szükségünk van, mi az, amiben számítunk az Úr segítségére. Mert ahogy ezt fogalmazzuk, ahogy ezt elétárjuk az Úrnak, már is egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, amit tényleg érdemes kérnem az Úrtól. És ha megtesszük ezt, akkor egészen biztosan azokkal a kérésekkel, azokkal a témákkal állunk a Jóisten elé, amelyek fontosak, amelyek hosszú távúak, amelyek előremutatóak, és amelyek segítenek minket az örök hazafelé vezető úton. Jézus hozzáteszi, hogy bocsássunk meg egymásnak. Nem lenne hiteles az imádságunk ugyanis, ha nem lennénk hajlandóak megbocsájtani. Haraggal a szívünkben, a megbocsájtástól elzárkózva nem tudjuk kimondani a mi atyánk szavait sem igazán hitelesen és igaz módon. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus talán kicsit szigorúan is hangzik, amikor hozzáteszi, mert ha ti nem bocsájtotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsájtja meg bűneiteket. Tegyük meg, testvérek, ami rajtunk múlik, bocsássunk meg, szeressünk, és aztán kérjünk. És így joggal remélhetjük, hogy Isten nem hagy minket cserben, megbocsájt és segít. Nem vagyunk egyedül. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt, és az egész világon eltetett egyházért kérjük Urunkat.
0: Kérjük téged,
2: szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházéren minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged!
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged!
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedetét gyakorolják, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, most meg minket.
2: Városunkért és minden lakójának jólétét és üdvösségét kérjük, Urunkat.
0: Kérünk téged,
1: hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodsz mindörökkön, örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész alaszent egyház javára.
0: Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk. Te mégis a mi odaadó szolgálatunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges Atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsájtó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk.

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád, te mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz, haláradta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a kereszt fájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

Hasonlóképpen a vacsora után már tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent. Kezébe vette a szőlőtőborával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, itünk szent titka.
1: Érjük, Urunk, és hitávaljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Leó pápánkkal és Péter püspökünkkel, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, mondja az Úr.

0: Könyörögjünk. Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Úrunk Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk a Budapest leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A szentmisét Monostori László plébános atya mutatta be.

Békés Gellért, Uram, parancsold! Uram, parancsold, és hozzád megyek, s elcsendesülnek mind a tengerek, emberségemnek messzi vizei. Szabad hívott, és én repülni kezdtem, fehér vitorlák vágya duzzadt bennem, köröttem táncolt sok tarka hajó. Az édes sós víz száz karcsú hajója most elfutott, és én, lebegő bója, magam maradtam itt a nagy vízen. Te fújtad el az ábrándos színházat, s hogy árva lettem, vikkedvem elfáradt, és éreztem, hogy egyre húz a mély. Most itt a mélyen, emberségem mélyén, nyomorúságom rám borult nagy éjjén. Megláttam végre messzi egedet. Uram, parancsold, és hozzád megyek, s elcsöndesülnek mind a tengerek, emberségemnek messzi vizei.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ferenc pápa, Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. 5. rész. Teremtő bátorságú apa. Ha minden valódi belső gyógyulás első szakasza saját történetünk elfogadása, vagyis az, hogy ehet adunk magunkban annak is, amit életünk során nem mi választottunk, hozzá kell tennünk egy másik fontos jellemvonást, a teremtő bátorságot. Ez különösen akkor kerül elő, ha nehézségek adódnak. Nehézség esetén ugyanis meg lehet állni, be lehet dobni a törölközőt, vagy lehet próbálkozni valahogyan. Időnként épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Amikor a gyermekség evangéliumokat olvassuk, sokszor feltesszük magunknak a kérdést, vajon Isten miért nem avatkozott be közvetlenül és egyértelműen? Mert Isten események és emberek révén lép közbe. József az az ember, akin keresztül Isten gondoskodik a megváltás történetének kezdeti időszakáról. Ő az igazi csoda, amellyel Isten megmenti a gyermeket és anyját. A menny ennek a férfinak a teremtő bátorságával bízva avatkozik be, aki, mikor Betlehembe érkezik, és nem talál szállást, ahol Mária szülhet, egy istállót rendez be, és úgy rendbe teszi azt, hogy a lehető legbefogadóbb hely legyen az Isten fia számára, aki világra jön. Amikor pedig a Heródes felől közelegő veszéllyel szembesül, aki meg akarja ölni a gyermeket, József ismét álomban kap figyelmeztetést, hogy védje meg a gyermeket, és az éj kellős közepén megszervezi a menekülést Egyiptomba. Ha felületesen olvassuk ezeket az elbeszéléseket, mindig az a benyomásunk, hogy a világ az erősek és a hatalmasok kezében van. Ám az evangélium jó híre abban rejlik, hogy megmutatja, a földi uralkodók zsarnoksága és erőszakossága ellenére Isten mindig megtalálja a módját üdvterve megvalósítására. Időnként úgy tűnhet, hogy a mi életünk is a hatalmasok kezében van. De az evangélium azt üzeni nekünk, hogy ami számít, azt Istennek mindig sikerül megmentenie, feltéve, hogy ugyanazt a teremtő bátorságot tanúsítjuk, mint a názáreti ács, aki a gondviselésbe vetett bizalmát helyezve, első helyre téve, mindig képes a problémát lehetőséggé alakítani. Ha néha úgy tűnik, hogy Isten nem segít rajtunk, ez nem azt jelenti, hogy elhagyott volna minket, hanem azt, hogy bízik bennünk. Bízik abban, amit eltervezhetünk, amit kitalálhatunk. Bízik abban, amit megtalálhatunk. Ugyanarról a teremtő bátorságról van szó, amelyről annak a béna embernek a barátai tettek tanúságot, akit, hogy Jézusnak megmutassák, a tetőről eresztettek le. A nehézség nem gátolta meg ezeknek a barátoknak a merészségét és konokságát. Meg voltak győződve arról, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a beteget. De akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat, ezért felmentek a háztetőre, és cserepeket leszedve eresztették le ágyastul középre Jézus elé. Hitük láttán Jézus így szólt, ember, bűneid bocsánatot nyertek. Jézus elismeri a kreatív hitet, amellyel ezek az emberek megpróbálják eléje vinni a beteg barátjukat. Az evangélium nem ad tájékoztatást arról az időszakról, amikor Mária, József és a gyermek Egyiptomban maradtak. De mindenképpen enniük kellett, otthont, munkát kellett találniuk. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy pótoljuk az evangélium hallgatását. A szent családnak szembe kellett néznie a konkrét problémákkal, mint minden más családnak, mert sok migráns testvérünknek, akik csapásoktól és éhségektől üldöztetve ma is az életüket kockáztatják, ugyanaz a sorsuk. Ebben az értelemben úgy gondolom, Szent József különleges védőszentje mindazoknak, akiknek háború, gyűlölet, üldöztetés és ínség miatt el kell hagyniuk földjüket.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
3: Kedves Mária Rádió hallgató. Tegnap ünnepelt az Anya Szent Egyház Urunk Jézus Krisztust, mint örök főpapot. És ez az ünnep, ez a tegnapi napra is hatással lehetett, amikor ezen elmékedtünk, gondolkodtunk, de talán ezt az üzenetet átvihetjük a mai napra is. Tegnap talán arra gondolhattunk, hogy mit jelent az, hogy Jézus számunkra örök főpap. Az üzenet az, hogy ő, mint örök főpap, megváltott minket a bűneinktől. Nem nekünk kell áldozatot bemutatni a bűneinkért, hanem hinnünk kell abban, hogy Jézus ezt az áldozatot bemutatta. És hittel hozzá kell kapcsolni a mi egyéni áldozatunkat az áldozatához. Így értelmet kaphat. Ez egy nagyon fontos üzenet. De ezt tovább vihetjük a hétköznapi életünkre is, mert nagyon sok emberrel találkozhatunk, akik úgy érzik, hogy az életük értelmetlen szenvedés. Hordozzák az életnek a terhét, nyögnek alatta, és nem látnak kiutat ebből az életből, mintha rájuk borulna a világnak a sötétsége szennye. Ha valaki hittel tud beszélni arról, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep, akkor elmondhatja azt is, hogy ő is értelmet adhat az életének. Ne tekintse a szenvedését értelmetlennek. Ajánlja föl az ifjúságért, a család tagjaiért, a betegekért az ő egyéni szenvedését, és akkor ez értelmet kaphat. Tehát egyszerre jelentett számunkra ez a tegnap ünnep hálát, hogy mi a hitünk alapján értelmet tudunk adni a megpróbáltatáson, és ugyanakkor ez példa lehet mások számára is. Imádkozzunk azért, hogy így átelmékedve a tegnap ünnepnek az üzenetét, példát tudjunk adni mások számára, akik értelmetlennek találják az életüket. Mondjuk el, hogy az életnek a keresztjeit ők is felajánlatják, és így értelmet adhatnak nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.

0: Hírpercek.
1: Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000 látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót is benne, pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Péntekenként így mindig egy picit előre tekintünk a vasárnapra, vagy éppen a Szentírás egy-egy szakaszáról próbálunk egy kicsit elmékedni, gondolkodni, vagy éppen az ünnepről, ami közeledik felénk. De a múlt héten pünkös ünnepe kapcsán viszonylag könnyű dolgunk volt, mert hiszen a Szentlélek működésének számos fajtáját, válfaját megtapasztaljuk, és jó volt hallani egy-két hallgatói telefont, hogy hogyan tapasztalták meg a léleknek a jelenlétét, a léleknek a működését az életükben, a mindennapjaikban. A mostani vasárnap Szent Háromság vasárnapja, és ez már egy picit nehezebb helyzetbe hoz bennünket, mindannyiunkat, mert valahol ugye ismerjük a Szent Háromság tanítását, titkát, misztériumát, ismerjük azt, hogy az Isten kinyilatkoztatja belső életének csodálatos titkát, ahogy ezt a könyörgésben is imádkozzuk a Szent Misében, hogy elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő Szent Lelket, ezzel kinyilatkoztatott belső életet csodálatos titkát. Szent Háromság dicsőségét megismerjük, egy Istent, fölséges hatalma, egy Istent imádjuk, és ez egy kicsit bevezet bennünket, megpróbálhatunk belépni a Szent Háromságos hitbe. Azt várjuk egy-egy ünnep kapcsán, hogy a szentírási szakaszok valamiképpen ehhez kapcsolódnak, de ez nem így van most, hiszen azért nem egyszerű ezt megfogalmazni, vagy megtalálni. Maga a Szent Háromság szó nem is szerepel a Szentírásban, csak utalások vannak. Például Máténál a küldetésnél a keresztségi formula, hogy keresztetjük meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, vagy amikor ugye a Szentmise kezdetén, az imádságunk kezdetén ugye keresztet vetünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az áldás formulában is benne van, vagy a köszöntésben, a Szentmise elején az egyik köszöntési formában, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Atyaisten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Tehát valahol a mindennapjaink, a keresztény életünknek a része, a Szent Háromságnak a hite, de ugyanakkor nem egyszerű ennek a mélyére hatolni, nem egyszerű ezt egy kicsit átgondolni, vagy fölfedezni. Ugye a evangélium, ami most vasárnap majd elhangzik, János evangéliumának az egyik nagyon fontos része. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Tehát, hogy az Isten elküldte a világba a fiát, ez már valahol a Szent Háromságba való belépésnek az egyik mozzanata, vagy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő volt kezdetben Istennél. Valamiképpen ha Istenről, Szent Jánossal együtt, mint szeretetről beszélünk, akkor valahol ezt megsejtjük, hogy a szeretet az valahol kapcsolatot jelent, kapcsolatot az Atya.

az egész piciknek, hanem már iskolás vagy éppen középiskolás korban hogyan próbálták elmondani, nem azért, mintha én papként ne tudnék szép magyarázatokat adni, de az érdemes lenne erről egy picit beszélnünk, vagy tanúságot tennünk, hogy egyszerű hívő emberként, a mindennapokban élő, a családban élő emberként hogyan tudunk erről beszélni, hogy merünk-e erről egyáltalán beszélni, vagy hogyan tudjuk mindezt szépen elmondani. Olyan érdekes, és azért olyan szép egy-egy megfogalmazás, vagy egy-egy körüljárása ennek a misztériumnak. Ha valaki szívesen beszélne ezekről, akkor a 374-09-04-es telefonszámot hívhatja. Körüljárni a Szent Háromságnak a misztériumát. Jenőiknek van egy nagyon szép dala, amely egy picit e felé próbál vezetni bennünket.

Ja, atya, meg a fiú, atya küldi a fiút, a földre száll, és mindenhova eljut, mindent beragyog, és nekünk kell tükröznünk valamiképpen őt, ez a feladatunk, a küldetésünk, de próbáljunk egy kicsit komolyabb, mélyebb vizekre evezni, bár ott van Szent Ágostonról szóló legenda, hogy gondolkodik a Szent Háromság misztériumán, és lát egy gyereket, aki egy kis kagylóval a tengervizét meri ki a parton egy gödörbe, egy kis lukba. Mit csinálsz? Kimerem a tengervizét ide, ez lehetetlen dolgot csinálsz. Hát az is olyan lehetetlen, amit te akarsz tenni, hogy megismerd a Szent Háromságnak a titkát. Közelíteni próbálunk a Szent Háromság misztériumához. És valahol az is nehéz a számunkra mindebben, hogy az emberi fogalmaink, az emberi kifejezéseink nagyon nehezen tudják megvilágítani pontosan azt, amit az Istenről vallunk, hogy az Isten, az Istennek a dolga, az Istennek a képe, az Istenről való megfogalmazásunk, azok mindig kicsúsznak ezek közül, az emberi fogalmaink közül, és mindig érezzük azt, hogy az Isten azért egészen más és sokkal nagyobb, mint amit meg tudunk fogalmazni, amit megpróbálunk leírni, körülírni. A Szent Háromságba vetett hit, és itt most Emery Domonkos atya könyvét veszem alapul, vagy ezt próbálom egy kicsit, ebből próbálok idézgetni, ez a Kairosz kiadónál jelent meg 2015-ben, tehát viszonylag friss munka. Tehát a Szent Háromságba vetett hit az Istennek az űztörténet folyamán önmagáról adott kinyilatkoztatásán alapul. Csak azon keresztül juthatunk el a Szent Háromsághoz, amit Isten saját fia elküldése és a Szentlélek nekünk ajándékozása révén kinyilatkoztatott önmagáról. Ugye ez alapvető, ez a kijelentése, a Szent Háromságos hit különbözik azoktól a tapasztalatoktól, amelyekre a természet megfigyelése, kulturális jelenségek vagy egyéb emberi érvelések, elemzések révén tehetünk szert. A Szent Háromságos hit ugyanis azon az ajándékon alapszik, amelyet Isten akkor ad, amikor felajánlja a hívőknek az ő hitben történő megismerését. Egy képpel próbálom

időnként ezt megvilágítani, hogy eljuthatunk odáig, hogy mondjuk egy barátunk hol lakik, és kívülről láthatjuk is a házat, hogy ott van az a ház, van rajta kívülről, látszik két ablak, meg egy ajtó, meg kémény, meg mi van még rajta. De hogy ez a ház belül hogyan épül föl, hol vannak a szobák, hogyan működik belül ez a család, ezt akkor ismerhetjük meg, ha ő behív bennünket, és megmutatja. Isten ezt teszi, föltárja a belső életének csodálatos titkát a számunkra, amikor elküldi a fiút a világba, amikor elküldi a vigasztaló szent lelket a világba, föltárja életének a csodálatos titkát. Tehát a szent háromságos hitünk a kinyilatkoztatáson nyugszik. Ezek az eseményeke, amiket a Szentírás elbeszél, a fiúisten megtestesülése, emberi létünkben lezajlott élete, a Szentlélek eljövetel az első pünkös napján. A Szent Háromság kinyilatkoztatása ugyanis az emberi szem előtt feltárulkozó eseményekben megy végbe. Másrészt viszont ezekben az eseményekben maga Isten jön el. Az üdvösség eseményeiben a Szent Háromságos Isten nem csupán valamit ad, hanem önmagát adja. Az Atya Isten elküldi fiát és kiárasztja a lelkét. A Szent Háromság kinyilatkoztatásának központját képezik, az evangéliumi hit lényegi karakterét, alapvető vonásait rajzolják meg, mely a vallási tapasztalat és az ismeret minden egyéb formájától különbözik. Nézhetjük, hogy a liturgia hogyan jeleníti meg a Szent Háromságos hit mélységét. A liturgia segít ebben bennünket. A keresztények a liturgián keresztül lépnek be a Szent Háromságos Isten misztériumába. A Krisztussal való egységünket az Euharisztia táplálja, a keresztségben és a bérmálásban kapott ajándékok. Hívők a fiú által a Szentlélekben egyesülnek az Atyával. Amikor magunkhoz veszik Krisztus testét és megkapják a Szentlélket, a hívők egyesülnek az Atyával, új teremtménye lesznek, fogalmaz a Galata levél a számunkra. A Szent Háromság kinyilatkoztatása pontosan erre az egyházat létrehozó Szent Háromságos misztériumon való részvételre irányul. A fiú és a Szentlélek tevékenysége azt fejezi ki, hogy az isteni hatalom tekintetében teljesen egyenlőek az Atyával. A szó, vagyis az ige sajátja a hívek szívén átformáló ismeretben mutassa meg és nyilvánítsa ki Istennek az igazi arcát. Az egyház liturgiája különösen és az úgynevezett doxológiákban vallja meg a Szent Háromság dicsőségét. Mit is jelent ez a doxológia? A doxológia, a görög doxa dicsőség szóból ered, a dicsőítés sajátos formája. Szigor értelemben véve a doxológia olyan formula, amelyben a dicsőséget sajátos szófordulattal kifejezetten Istennek tulajdonítjuk. Az egyéb liturgikus kifejezésekkel ellentétben a doxológiával nem Isten valamely tettére utalunk, hanem közvetlenül az ő dicsőségét és szentségét akarjuk kifejezni. Nem is kérést intézünk Istenhez, hanem egyszerűen kifejezzük Isten valóságát. Erre szép példát találunk a Jelenések könyvében. A trónon ülőnek, a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ennek a versnek segítségével megfigyelhetjük a doxológiák három alapvető elemét. Először is a doxológia megnevezi azt, akinek a dicsőségét elismeri. A trónon ülő Istenről, a bárányról van szó. Másodszor hirdeti az őt megillető dicsőséget. Harmadszor az örökké valóságra utaló formulát tartalmaz. Örökkön örökké. Hozzátehetjünk egy negyedik elemet, az amment, amely a négy élőlény zárja le a dicsőítést. Az amen ugye azt jelenti, hogy úgy legyen, elismerem, elfogadom, úgy legyen. Az Atya és a fiú és a Szentlélek megszólítása a három személy Istent jelöli, aki feltárja magát az embereknek, szövetséget kínálva nekik. Az Atya, a fiú és a Szentlélek egyenlő nagyságát fejezi ki. Egy és osztatlan dicsőséget valljuk meg a háromban. De a doxológia
az Atya, a Fiú és a Szentlélek személye közötti különbséget is kifejezi. Bár dicsőségükben egyenlők, mégsem keverednek egymással. Ugye a kis doxológiának nevezzük azt, amit a zsoltárok végén, vagy a rózsafüzérben a tized végén imádkozunk, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A Szentmisében énekelt nagy doxológia, a dicsőség együttelőleg fejező ki az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti méltóságbeli egyenlőséget és különbséget. Te vagy az egyetlen fölség Jézus Krisztus a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. A doxológiák tehát központi szerepet játszanak a Szent Háromságos hit megvallásában. A doxológiákban az Atya és a Fiú és a Szentlélek mintegy meg vannak számlálva, mindegyiknek megvan a maga helye, de ugyanazon a síkon. Ez azt jelenti, hogy három ugyanazt a dicsőséget bírja, ugyanaz a létrendhez tartoznak. Mindnyájan isteni személyek. Előfordul az is, hogy egy doxológia a Szent Háromság név alatt foglalja össze a három szemét. Például a Szent Háromság ünnepének első esti dicséretének egyik antifónájában. Dicsőség neked, teljes háromság, egyetlen istenség, miképpen kezdetben, most és mindörökké. A Szent Háromságba vetett hit kifejtése azt igyekszik megvilágítani, amit a liturgikus formába öltözött doxológiák megfogalmaznak, amelyek mindig elsőbséget nyernek a teológiával szemben. Ugye itt felvetődik, hogy ugye maga a kifejezés nem szerepel a Szentírásba, de a szó által jelölt valóság pontosan az, amit a keresztségi formulák és a doxológiák kifejeznek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy lapon kerülnek említésre. Egyik a másikkal való kapcsolatban kap említést. Mivel a valóságnak egyazon sikához tartoznak, a krédó is átveszi az isteni személyeknek a keresztségi formulában és a doxológiában megmutatkozó rendjét. Az egyház pontosan úgy vallja meg a hitét, ahogyan dicsőíti, hiszünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. A katolikus egyház katekizmusa is tesz egy érdekes megfogalmazást ezzel a témával kapcsolatban. Keresztségi formulák és a doxológiák tehát egyszerre fejezik ki a három személy isteni egységét és a személyek különbözőségét. A keresztény liturgikus imádság tehát a Fia által a Szentlélekben fordul az Atyához. Szeretnénk tehát ilyen módon valahogy belépni a Szent Háromság misztériumába, belépni az Istennek ebbe a dicsőségébe, fölfedezni Istennek a kegyelmét, fölfedezni Isten szeretetét abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amely egyre inkább megerősítés és megval minket, megerősítés segít bennünket. Tehát fontos, hogy valamiképpen a Szent Háromság egy Istent újra és újra fölfedezzük és megismerjük az életünkben.

Említettük ugye, tehát, hogy a Szentmisében énekelt dicsőség, a nagy doxológia, ez is az Isten dicsőségét fejezi ki, ezt hallottuk most énekelt formában Jenőjéktől, akik ugye a Szentmisében éneklik ezt a dicsőséget. Fontos, hogy ezt újra és újra megerősítsük magunkban. Nézhetünk néhány bibliai utat is. Figyelmet szentelünk a kinyilatkoztatás mély, több elemből álló, mégis harmonikus egységet képező folyamatára, amikor a Szent Háromság témáját keressük a Szentírásban. Jézus életének eseményei végén a Szent Háromság teljes mértékben feltárulkozott a számunkra. Az apostolok cselekedeteiben az első Péter először szólal meg Jézusról, feltámadásról. Szent Péter az ember Jézusból indul ki, az általa végbevitt tettekből indul ki, majd emlékeztet kereszthalára, így jutott el a dicsőséges feltámadásának a megvallásához is. Az a Jézus, akit ismertek, akitől tudjátok, hogy mi mindent tett, ezt a Jézus támasztotta föl az Isten. Jézus élete felmagasztaltatásában élt csúcspontját. Szent Péter kiemeli azt az újdonságot, mert ez a felmagasztalás magával hoz. Jézus föltámadása ugyanis olyan esemény, amelynek három szerzője van, Jézus, az ige és a Szent Lélek. Tehát ez is egy fontos része, hogy a bibliai utaknak, a Bibliában fölelhető Szent Háromságról szóló képeknek, képekhez ezzel tudunk kapcsolódni. A maga Isten az, aki kiárasztja a lelket. A lélek kiárasztása ugyanis kifejezetten isteni tevékenység. Isten azonban a mennyben van. A lélek kiárasztásához ott kell lenni, ahol Isten van. És pontosan ez az, ami a húsvéti felmagasztaltatás megad Jézus emberségének. A felmagasztalt Jézus a mennyben van, megdicsült emberségében ül az Atya jobbján, és gyakorolja a lélek kiárasztásának isteni kiváltságát. Krisztus mennyben menetele kifejezi Isten fiúságát, emberségének pedig megadja azt a kiváltságot, hogy azon a trónon foglaljon helyet, amelyet Istensége soha el nem hagyott. A Jézus felmagasztalása és a Szentlélek húsvéti kiárasztása tehát a Szent Háromság kinyilatkoztatásának középpontját képezi. A leghitelesebb teológiai hagyomány éppen ezért igyekezett kimutatni, hogy Jézus emberségét fogantatása első pillanatától kezdve teljességgel eltöltötte a Szentlélek. Az Atya szava, a Szentlélek jele már nyilvános működése kezdetén úgy mutatják be Jézust, mint Messiást. Jézus keresztsége, isteni megnyilvánulás, epifánia. Az egyház liturgia ezt jól kifejezi, amikor Jézus keresztségét megjelenésével és kánai csodájával kapcsolja össze. Látjuk tehát, hogy bármilyen módon is közelítjük a Szent Háromságos hitet, a kulcs mindig a Szentlélek nekünk ajándékozásában rejlik. Ha összefoglaljuk eddigi ismereteinket, Jézusról az egész, egyrészt Jézus földi élete végén bekövetkező húsvéti eseményekben világos módon tárul fel a Szent Háromság. A Jézus feltámadását követő Szentlélek kiáradásban a hívők megvallják a Fiú és az Atya isteni dicsőségét. Másrészt az első pillanattól fogva éppen ez a Szent Háromságba vetett hit teszi lehetővé a megtestesülés, a húsvét és a pünköst mélységes értelmének megragadását. Az Atya elküldi az ő fiát és az ő lelkét. E két megközelítés között nem szakadást, hanem folytonosság van. Szabályos kört formálnak. A Szent Háromságról szóló igen magas szintű tanítás a Jézus feltámadásba vetett hitből nyeri fényét, ugyanis a Szent Háromságba vetett hit megvilágítja számunkra Jézus identitását, az emberek között élt életét, halálát és föltámadását, és mindazt a tevékenységet, amelyet Jézus mind a mai napig folytat egyházában. Szent Háromságról szóló biblikus tanítás egyszerű, mégis sokat vár tőlünk.
egyszerű, mert az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket egységükben egymáshoz való viszonyukban mutatja be, amely utóbbi az emberekért végbevitt megváltó tevékenységben nyilvánul meg. A Szent Háromság a közösség misztériuma. Akkor látod a Szent Háromságot, amikor a szeretetet látod. Ez a tanítás ugyanakkor követelményt is támaszt. Nagyon figyelmes odahallgatás, hitbeli megértést kell vár tőlünk. A Szent Háromság olyan szemlélésére hív bennünket, amely meghaladja mindazt, amit képesek vagyunk megérteni. Tehát fontos, hogy újra és újra kérjük Isten kegyelmét, kérjük szeretetét, kérjük kegyelmi erejét a mindennapjainkhoz, ahhoz, hogy az életünkben jól tudjuk felhasználni Istennek a kegyelmét, jól tudjuk felhasználni a Szentlélek megerősítő voltát az életünkben, a mindennapjainkban. Kedves hallgatóink, továbbra is van lehetőség arra, hogy elmondjuk az a tapasztalatunkat, hogyan tudjuk megmutatni, továbbadni valakinek a Szent Háromságos hitet, a Szent Háromságon vetett hitünket, de lehet bármi más témában is telefonálni, azokra is mindig meg fogok próbálni tudni, meg fogok próbálni válaszolni. Tehát bátran lehet hívni a Mári Rádió telefonszámát, a adásnak a telefonszámát, a 374-0904-es budapesti telefonszámot. Kérjük bátran Isten kegyelmét, erejét, hogy segítsen és erősítsen bennünket azon az úton, amelyen vezetni, erősíteni akar bennünket újra és újra.

0: Tessék, Mári Rádió.
1: Krisztus, jó reggelt kívánok.
0: Tessék, parancsoljon.
1: Szeretnénk megkérdezni, többen beszélgettünk régóta erről, hogy van ez, hogy Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.
0: Igen.
1: Miért kell bírmáláshoz kötni az ostyaevést? Ez volna a kérdésünk.
0: Nincs bírmáláshoz kötve a szent áldozás. Hát a most már meg is fordult, hát a gyerekeket visszük elsáldozásra 9-10 éves korban, és a bérmálás még csak utána van.
1: Akit valaha megkereszteltek, és még elsáldozó sem volt, akkor bocsánat, inkább így szól a kérdés.
0: Hát aki nem volt elsáldozó, annak ugye föl kell erre készülnie, tehát ugye ott van a Szent Jónás is, az elsáldozás, az akkor van, amikor már a fiatal meg tudja különböztetni a közönséges kenyeret a Szent Ostyától, tehát akkor már lehetséges, viszont ahhoz meg a bűnbánatra is föl kell készülnie, tehát van egy ilyen felkészülés arra, hogy ő szentáldozáshoz járulhasson.
1: Igen, van 2-3 ember velem együtt, akik, inkább ketten vagyunk, akik nagyon komoly bűn megvallásban és bűn csodás kimutatásban részesültek bűnbocsánatra. Erről most ennyit, tényleg csodálatos volt, nem is egyszer részemre. És nem tudom miért, hát nem, az, nem jó szó talán, hogy ellenállunk egy páran annak, hogy embertársunkkal, aki ugyanaz atya és egy pap, olyat mondjunk el, amit az Úrnak is nehezen, önmagának is nehezen mond el valaki, de elmond, utána csodában lesz része, idősekről van szó, tehát nagyon idősekről is, 2-3 emberről, hogy úgy érezzük mind a hárman, hogy én például betartom, ők is betartják, hogy nem megyek oda, és nem kérem az ostyát. Például egy nagyon jó nagy templomban egy atya, mikor jártam én is 1-2-3 évig is katekkel tanulásra, hogy mindig elmondta, hogy nem szabad. Tehát nem szabad addig az ostyát kérni, amíg az ember nem áldozott. És ezt nem tudjuk valahogy megérteni, hogyha úgy érzi az ember, hogy fantasztikus feloldozást kapott az Úrtól, Jézustól, Szentlélektől, olyat, amit nem is merne szinte egy-két barátjának talán elmondani, hogy akkor is miért nem lehet. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy megpróbálnánk, hogy milyen érzés az, hogy a szánkban, hogy tényleg Jézus-e. Tudom, hogy ez most nagyon nehéz, és nagyon összetett, amiket itt elmondtam. Azért emberek kerül idősek beszélgetnek, mikor így néha összejönnek, akik
0: hát
1: nem
0: áldoztak. Ezeket kellene egy atyával, egy lelkipásztorral személyesen megbeszélni, mert most így telefonon a nagy nyilvánosság előtt elég nehéz ezt így,
1: tudom,
0: így tényleg igen. Megbeszélni. Tehát én arra biztatnám, hogy menjen el egy atyához, és beszélje meg vele, és akkor ő fog tudni ezekre válaszolni, hogy miért jó az, vagy fontos az, hogy egy papnak elmondjuk a bűnket, és akkor ő tehát a föloldozás szavai is fontosak, hogy ő azért kívülről másképp látja az embert, a másik ember, mint ahogy én magamat látom belülről. Tehát tud tanácsot is adni egy kicsit, hogy merre tovább, hogyan tovább, mire érdemes odafigyelni. Tehát ezekre érdemes egy kicsit így tényleg személyesen megbeszélni egy atyával, aki ebben tud mindig segíteni.
1: Igen, ezen gondolkoztunk, hogy nem a gonosz, ugye ezt is beszélgettük, nem a gonosz működik akkor bennünk, amikor mi velünk olyan csodák történtek, ami nagyon nagy feloldozás volt az Úr részéről, de szó szerint csoda, tehát nagyon komoly. És akkor úgy érezte az ember, hogy akkor ez több annál, mintha egy embertársam, aki egy fantasztikus, csodálatos tudású atya, hogy ő adjon, ami ennél sokkal nagyobb volt és több volt. Na most hát gondolkoztunk, hogy leképzeléses, hogy lehet, hogy az ördög dolgozik ilyenkor az ember.
0: De lehet, az is lehet, de igazából nem, ugye nem ott a feloldozást, az végső soron, ugye azt Isten adja a feloldozást, a pap egy közvetítő, aki itt kimondja az Istennek a feloldozó szavát.
1: Igen, és ez a feloldozás sokkal több volt a csodák által. Csodák, ez szó szerint csodák. Tehát olyanok, amit az ember pislog, és azt mondja, hogy ez nem igaz, nem igaz, de igen, ott van, és megtörténik, és hihetetlen. Miközben vinyog, és hajnalig, és bocsánatot kér, és ezt évekig csinálja, és egyszer csak ott van. És ezért beszél, hárman vagyunk ilyenek, akikkel különböző ilyen dolgok történtek. Mondanák, hogy furcsaságok, vagy ha nekem mondanák, lehet, hogy elfejlném.
0: Mondom, ezt személyesen kellene egy atyával megbeszélni mindenképpen.
1: Értem.
0: Jó, az lenne a legbiztosabb.
1: Isten áldásával köszönöm.
0: Minden jót, Isten áldja meg. Igen, valóban vannak nehéz helyzetek, meg amikor igazából azért van ez így, hogy egy pappal érdemes megbeszélni, mert ő azért tud eligazítani, tud irányt mutatni, hogy most akkor ez mi, és nyilván vannak ilyen, lehetnek ilyen csodák, de mégiscsak azért az egyháznak a jelzés, az egyháznak a megfogalmazása, az egyház jelenléte az ezekben fontos. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is a életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Barsi Balázs atya Húsvét 6. vasárnapján Széchenyben elhangzott homíliáját hallhatják.

0: Hálaadásszentség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, s a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon majd megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Aki parancsaimat ismeri, az megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Ezek az evangéliumiké, per evangelika di.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban szeretett testvéreim, az utóbbi évtizedekben szokásbőlt, hogy egyes vasárnapokat kineveznek valami vasárnapjának. A direktóriumban megjelent, hogy a mai vasárnap a társadalmi kommunikáció vasárnapja. Hát ez elkezdődött már korábban, a hivatások vasárnapja, a világ békje vasárnapja, ma a társadalmi kommunikáció világnapja. Engem ez nagyon irritált, majdnem hogy bosszantott, zavart. A vasárnapoknak ilyen felül címkézése. Valójában hol kezdődött el ez a címkézés? Megnyugtató, hogy nem a misekönyvben. Ott a karácsony ünneplése, csak az ünnep szokásos neve. De a misekönyvben nem az van, hogy karácsonyt ünneplünk. Nem. Azt a nem hívők is ünneplik. Hanem Urunk Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Mégpedig kettő születését. Az Istenségen belül az örök Atyától, és a Szentlélek által a szűzanyától itt a földön. Nem a karácsonyfa állítás, nem a bejgli evés ünnepeljük, hanem a megtestesülés. Persze ettől a karácsonyfa állítása ragyogó lesz, és más íze van az ételeknek. De azért a kommunista korszakokban is majd meg, bocsánat, vesztek attól, hogy mit mondjanak karácsonyról, mert interjút kell készíteni. Hát az, hogy mit esznek, hogyan készítik a bejglit, stb. Csak arról nem, hogy nem erről szól. De hibásak voltunk mi is. Vajon mi karácsonyt ünnepeljük a családba? Vagy az, hogy az Isten emberré lett? Az inkarnációt? Azt, amit sose fogad el a világ, pedig az menti meg, hogy az Isten valóban emberré lett. A vallásokban is, meg a vallástalanságban is ott vagy, ha Isten van, akkor maradjon az égben, mi meg itt vagyunk. Nem fogadja el azt, hogy Isten emberré lesz, pedig erre vágyik a szíve. Kedves testvéreke, ez kultúrát teremtett a megtestesülés ünnepeje. Művészetet, Bach karácsonyi oratóriuma, a gyönyörű ikonok, képek, és a kultúrához hozzátartott, hogy konyhakultúrát is teremtett, szokáskultúrát, De ha kikapcsoljuk a fényforrást, a foszforeszkáló anyag még egy darabig világít, majd kialszik. Éjjel megyünk, és a reflektor fényében fölvillannak a foszforeszkáló anyagok. De ha nincs egy fény, akkor azok sötétségben vannak. Nem húsvétot ünnepeljük, hanem a misekönyv szerint Urunk föltámadását, és hát nyilván megváltó halálát. Ha kispapoknak tanítanám még a liturgiát, akkor lelküknek kötném, hogy amikor keresztet vetnek a mise előtt, utána ne adjanak információt, mert elkezdődött a keresztáldozat. Tehát előtte mondják azt, amiket információt kell mondani. Ezért olyan szégyelősen olvasom be mindig azt, hogy kiért ajánlom fel a misét. Mert oda egy lektornak ide kellene jönni, és azt mondani, hogy ezért meg azért ajánljuk fel a misét. Aztán, akinek adorémusz van a kezébe, abban mindennapi mise szövege benn van, és a héten is meg akarja nézni, az ma nyissa ki a 6. vasárnapon. Meg a betegek, ha követni akarják, vagy a süketek, rosszul hallók, akkor nyissák ki a 6. vasárnapján, de testvérek, nem a 6. vasárnapot ünnepeljük. Most a húsvét utáni 6. vasárnapot ünnepeljük. Borzasztó. Hát persze ezt egy szent életű pap is bemondhatja, és én nem tilthatom le, de én ezt nem tudom megtenni. Mert nem a húsvét utáni 6. vasárnapot ünnepeljük, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges test szerinti föltámadását. És ebben minden misztériumot. Kedves testvérek, az ilyen információk nem a misébe valók, előtte valók. A keresztvetéssel minden eldőlt. Ott elsősorban Istennel kommunikálunk, és csak ezen belül egymással. És nem adunk információkat. De azzal nyilván nem kifogásolható a nyelvi szóhasználat, hogy karácsonyt ünneplünk, húsvétot ünneplünk, de nem a misében. És tudni kell, hogy mi nem karácsonyt ünneplünk, hanem hogy Isten emberré lett. Hát nyilván nem szállok szembe misén kívüli szóhasználattal, az én is használom. De a kívülállókkal is használhatjuk, mert nem tudják, hogy mi a karácsony. Tehát ti is megünnepeltétek a karácsony, de mi nem a karácsonyt ünnepeljük, nem a húsvétot ünnepeljük. Hanem, és ez nekünk probléma, mi tudatosítsuk, hogy mit ünneplünk. Az is helyén való, hogy imádkozzunk a békéért. Mert Urunk Jézus Krisztus így tanít bennünket, az én békémet adom nektek, nem úgy, mint a világ adja nektek. És amit ad, az kérni is szabad. Tehát lehet a világ békéjének vasárnapja, a világ béke vasárnapja. Aztán imádkozzunk hivatásokért, mint a múlt vasárnap. Hiszen azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába, de azért ez nem a hivatások vasárnapja, hanem a jó pásztori és a Krisztus misztériumai. Majd a kispap, ha felszentelik, ennek lesz a szolgája. Sőt, imádkozzatok a betegekért, hiszen Jézus meggyógyította őket. Van a betegek világvasárnapja, vagy napja, mert imádkozzatok egymásért. Kedves testvérek, de ezek a szándékok a misén belül vannak, nem pedig a mise van ezen belül. Tehát most március 15-a nemzeti ünnep, akkor legyen egy nagy mise. Most akkor mi miben belül van? Nem a nemzetnek a felszabadulásán belül van a mise, hanem a misén belül van az ember felszabadulása. Ez egy óriási papi munka, hogy mi miben van. Ez a dolgunk, hogy ezt kimutassuk. És ha nem lehet kimutatni azt, hogy amit ünnepelünk, az a misében van, az Úr Jézus azt megváltja, akkor azt nem is szabad ünnepelnünk a misében. Elfogadom engedelmesen ezt a harmadrangúnak látszó mai vasárnapi címkézést, hogy társadalmi kommunikáció világnapja. De nekem ez nagy munkát adott. Nagyon megdolgoztam érte, már éjjel 3 órától. Mert egészen a lelki gyakorlatot kell készülnem kellett, és nem értem rá vasárnapra. Először is. Nem tudom, hogy mit kell azon érteni, hogy társadalmi kommunikáció. Mert amit manapság tapasztalunk, az minden csak nem kommunikáció. Segítségemre jött, hogy rátaláltam egy 2001-ben kiadott egyetemi tankönyvre, amelynek ez a címe társadalmi kommunikáció, vagyis társadalmi érintkezések. És a könyv vázlatába belenézve egyet megállapíthatok, az első pont mindennek az alapja. Az első pont az, hogy személyközi kommunikáció. Emberi személyek közötti kommunikáció. Csak ezután lehet beszélni arra, hogy társadalmi, meg nem tudom mi. Tehát most megtaláltam azt az oltár feliratot, amely Szent Pál a görögöknél megtalált, az Areopaguson, ott, ahol a filozófusok is előadták a filozófiájukat, mert Pál látott sok Istennek szentelt oltár, de volt egy, az volt ráírva, hogy az Isten, ismeretlen Istennek. Na hát én arról akarok beszélni. Ez az ismeretlen, modern istenség, a társadalmi kommunikáció, hát én erről szeretnék beszélni. Egy ilyen modern, posztmodern oltár segítséget ad, hogy utána nézzek, miről is van szó. Nekem ezzel belépést adtak arra, hogy az Adorémusba, meg a liturgikus naptárba oda tett, fölcímkézett szó, hogy a társadalmi kommunikáció vasárnapja, hogy arról valóban elmérkedjek. Tehát az első fejezet az alap. Személyközi kommunikáció. A személyek közötti kommunikáció felülmúl mindent. Az egész csillagvilágot és az egész történelmet. Mert az állatok nem kommunikálnak úgy, mint a személyek. Reggel kinyitva az ablakot, micsoda madárdal fogadott, és főleg az a kedves, finom, fuvola hangú kakuk a kertből, a kameruni bárányok bégetése. Ők kommunikálnak, de csak az ösztöneik. Ők nem személyek. Nincs személyes kapcsolat. Megszüli a kicsinyét, az az állat, anya állat, és el is felejti. Ahogy kiszakad belőle, még a szoptatás rátartozik, nincs kapcsolat. Egy egyetemi szintű könyvbe azért lábjegyzetben kötelező lett volna megemlíteni, hogy most az előadó nézzen utána, hogy mi az, hogy személy. A személyközi kommunikációról van szó. A személy az egy szabad, magáról tudó individuum, megismételhetetlen egyed, egy kutya is egyed, mert ez a kutya ez, és nem az. De nem szabad, és nem tud magáról. Ez a személy. Ez a tankönyvet tanító professzornak feladata, hogy szembenézzen és a hallgatóknak bemutasson, hogy kifejtse a tankönyvet. Sajnos nincsenek jó tankönyvek, és a tanárok nem a tankönyvet tanítják. Azt kell, mert az hazaviszi a gyerek. Csak ki kell mélyebben fejteni. Szembesíteni kell azzal, hogy a személyek közötti kommunikáció az alapja a társadalmi kommunikációnak. De ki a személy? Azzal, hogy ez a szabad, önmagától tudó személy, mely a titkokat hordozza magába, nem az anyagból való. Nem a főemlősöknek a sejtjeiből alakult. Mert én szabad vagyok, a sejtek nem szabadok, és az atomok sem. Nem tudnak magukról. Tehát amikor édesanyám méhében megfogantattam, a személyem kívülről jött oda. Az Isten teremtette. Idáig kéne elmenni. Ha társadalmi kommunikáció alapja a személyek közötti kommunikáció, akkor ebből két megfontolandó tény áll elénk. Egy. A személy nem az univerzum terméke. A személy maga egy kommunikációs termék, a világon kívüli, teremtő, személyes Istentől. Arra teremtette az embert, hogy vele kapcsolatban legyünk közvetlenül, személyesen. Itt van kapcsolatban az Isten az egész univerzummal. Nem az atomenergiával, meg a dolgok

Az a kis megteremtett személyhez, aki a két sejt egyesülésekor azonnal megteremtetett, mi a kommunikációja vele? Az, hogy akarom, hogy legyél. Lét és élet áramlás. Akkor a Teremtő Isten kommunikációjában az elsődleges nem az, hogy beszél, hanem életet, létet ad. A személy teremtése az, hogy akarlak téged. De ebből következően az emberi személyek kommunikációjában is van egy ilyen ősi réteg, ahol még nem beszélnek. Az édesanya, Isten éltesse őket, nem régen volt anyák napja, és a magzata között. Hiába beszél neki az édesanyja, nem érti. Mégis érti, mosolyog. Az van benne, hogy akarlak. Én is. A létedet akarom. Ez kommunikáció. Ha másik létét nem akarom, akkor dumálhatunk akármit, az össze-vissza való fecsegés lesz, a társadalom széthullása. És az abortusz már az elfogadása is a kommunikáció teljes megszakítása. Az ősi kommunikáció az, hogy a létedet akarom. Tehát ezen kéne elgondolkodni. Aki elfogadja ezt, hogy jogos lehet egy kismagzat megölése, az többet képtelen normálisan kommunikálni, meg van mérgezve. És erről nem szavazhat a parlament. Nem szavazhatja le az én emberségemet. Nincs joga. A lét és az élet áramlás kommunikációján belül van a szavakkal való, a beszédben megvalósuló kommunikáció. Ádámmal Isten nem beszélgetett, amíg ő a kegyelem állapotába élt, amíg nem szakadt ki Istenből, hanem úgy volt, mint a magzat meg az édesanya. Boldogan élvezte azt, hogy akarja őt valaki, hogy szereti. Magáz az élet áramlás volt a kommunikáció, de amikor kiszakadt belőle, akkor elküldte Szent Fiát a földre, de előkészítette, mert a Fiába teremtett minket. Isten az ő képére teremtett, vagyis a majd megtestesülő fiú Istenben volt Ádám és Éva. És kiszakadt ebből az ősi kommunikációból. És amikor Ábrahámmal fölveszi a kapcsolatot, nem tart neki hittanórát, hanem szövetséget köt. Tessék ezt végig gondolni. Egy szövetség, egy szertartás, hogy az enyém vagy, Ábrahám. Én a te Istened vagyok. Te pedig az enyém vagy, Izrael, az én népem vagy. Én pedig a te Istened vagy, érted? Ezen belül jön a proféták által adott információ. Tehát amikor a zsidóság kiesik ebből a szövetségből, és a bálványoknak áldoz, akkor többet nem érti Isten szavát. És a katolikus egyházból egyesek a Jézussal való kapcsolatból, az áldozásból, a keresztségből kimaradnak, akkor az evangélium egy zavaros könyvé lesz. Mert az ős kommunikációt tagadjuk meg. Ugyanígy az emberi személyek közötti beszédkommunikációnak is csak a lét és élet áramlásán belül van igazi helye. Azon kívül nem egészen igaz a beszédünk. Hát akkor is kell beszélni, a nem hívővel is. Hát igen, csak a nem hívőnek is tudnia kell, hogy az ő méltósága fölülmúlja az állat.

0: birtokét, meg az enyém is. Így beszéljünk egymással. És most értünk a mai napon előírt evangéliumi szakaszhoz, Jézus beszél hozzánk az utolsó vacsorán. Azon a napon majd megtudjátok, a feltámadás napján pünköstkor, hogy én az Atyában vagyok. Az Atya bennem. És köztünk árad a Szentlélek. A Szent Háromságban nincsen beszéd, mit mondjon egymásnak, mindegyik, a mindentudó, mindenható. De van életáramlás, van kommunikáció. A szeretetnek ez az ősi, őrjítő nagy, végtelen áramlása, ami Isten meg akarta osztani rajta kívül levő lényekkel. Ha Istenben nincs személyek közötti létáramlás, akkor nincs is személyes Isten. Az egyszemélyű Isten nem Isten. Ja, azért teremtett minket, hogy legyen, akivel fölvegye a kapcsolatot, tehát akkor nem Isten, mert előtte nem volt meg ez a kapcsolat. Isten nem vett föl kapcsolatot rajta kívül levő lényekkel. Ilyen nincs. Az Atya csak a Fiút szereti a lélekben. Ezért a Fia emberré levésében lettünk mi teremtve, hogy bele legyünk emelve az örök isteni benső kommunikációban, ba. A házasság ezért szentség. És ebbe bele van emelve, akkor nem bontható fel, és nem is bomlik fel. Ilyen a barátság, a szülő-gyermek kapcsolat, az emberek kapcsolata. Ha az alapvető kommunikációnkat, az, hogy jó, hogy vagy, ezt nem Istenbe emeljük bele, akkor a beszéd kommunikáció is egy zavaros kommunikáció lesz. Az Istenben nincsen beszéd, de van kommunikáció. És ezt a kommunikációt akarja közölni. Az ő beszéd, hozzánk már beszédje van. Logosza. És az Isten logosza, igéje, beszédje emberré lett. Tehát Jézusban sem az evangéliumát kell hallgatni, hanem Jézust kell hallgatni az evangélium szövegébe. Megdöbbent az, amikor Szent Ferenc oda megy az első társ, hogy követni akarlak. Hát Ferencnek eszágában se volt rendet alapítani, akkor belépett volna a bencésekhez. Annyira megdöbbentette, hogy mi az, hogy engem? Hát akkor menjünk Krisztushoz az evangéliumos könyv által. De nem az evangéliumos könyvet kérdezi meg. És föllapozzák a templomba levő evangéliumos könyvet, hogy mit szól nekünk Krisztus. És ebből a kommunikációval alakítja ki a testvérek közötti kommunikációt. Kedves testvéreim, ha az Isten belső kommunikációja, életáramlása nincs bennünk, vagy nem arra vágyunk, ha egy nem hívő emberek nem arra vágynak, hogy valami mélyebb egységre szeretnénk jutni, ami a beszéd előtt van, arra az egységre, hogy azt akarom, hogy legyél. Ha ez nincs, akkor az emberi személy sincs. Robot ember lesz, robot keresztény, robot szerzetes, robot pap, robot orvos, robot tanár, robot házasember, vagyis ezt úgy szokták mondani modernül, hogy kiégtem. Hát kiégtél, mert elszakadtál Istentől. Ha nincs ha csak egy személyű Isten van, akkor nincs kommunikáció. Akkor a mi beszédünket tulajdonképpen az ösztönök irányítják, mint az állatokét. Csak meg tudjuk fogalmazni? Tehát a hivatásunk a Szent Háromság egy Istennel való kommunikáció teljes fölvállalása, a szüntelen imádság. De ez elsősorban nem szöveg, hanem az áldozás kinyújtása a másik áldozásig. Ne a feleségeddel, gyerekeddel, barátoddal így kapcsolatban. Istennel. És benne lehet vele a legmélyebb kapcsolatba jutni a másikkal. Életáramlás. Aztán tudás is, mert Isten aztán szólt. De a szava is valaki, Jézus. Így ez csak ezen belül, a másik ember személyének elfogadásán belül szabadna beszélni. És éppen ez az, amire a Szent Péter ír nekünk. Krisztus szentül tiszteljétek szívetekben. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus kívül van, és én a lelkemben tisztelem őt, hanem a szívemben van. Nem vagyok egyedül. Krisztus bennetek a megdicsőlés reménye. Tehát ott bent ő vele beszélek. És akkor majd legyetek készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak megkérdezi, mi az alapja reménységeteknek. Ez a kommunikáció a világgal. Azért a mi reménységünkről szeretnénk beszélni. És itt van az, hogy amikor Jeruzsálemből Szamariába ment a diákonus, illetve az apostolok, megérkeztek, imádkoztak, értük, hogy szálljon le a Szentlélek, mert még csak Jézus nevében voltak megkeresztelve. Már akkor is leszáll a keresztségbe a Szentlélek, csak nem arra, hogy kommunikálj. Jézus kezdettől fogva birtokolta a Szent Lelket, de mi az, hogy leszállt rá a keresztségkor? Most indította, hogy beszélj a többinek, oszd meg a többivel. És erre ők is részesültek a Szentlélek ezen második leszállásába, amely lehetővé teszi, hogy most a szamaritánus meg a zsidó ne ellenségeskedjen, hanem Krisztusban felismerje az édes testvért, meg a többi emberbe. Amen.
1: Kedves hallgatóink! Önök Barsi Balázs atya husvét 6. vasárnapján Széchenyben elhangzott homíliáját hallották.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Teremtő Isten, légy velünk! Minden fény Atya, a kótfeje, a szent kegyelmed nincs velünk. Szívünk erőt lereszketünk, lelkünket lelket töltsed,

Vezérünk törvényed legyen. Jóság királya Krisztusunk, atyáddal áldás üdv neked.

0: Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok. Az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem. És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te, olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad, és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellenem. Meghallgat az Isten, és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva. Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. Figyelj, fiam, a bölcsességemről, és okosságomnak nyisd ki a füledet.
1: Olvasmány Jób könyvéből. Jób így szólt Cofárnak. Ti valóban bölcs emberek vagytok, sírba száll a bölcsesség, ha ti meghaltok. Nekem is van eszem, akár csak ti nektek, én sem állok hátrább, mint ahol ti álltok. Mert ki nem tudja azt, amit ti tudtok. Gúnynak céltáblája barátai előtt, ki az Istent hívja, hogy feleljen neki? a jámbort és igazt gundallal csúfolják. Balsorsnak csúfság jár, véli a gondtalan. Kiknek ingadozik lábuk, azoknak kéznél van. A rablók sátrát békesség lakja, az Isten káromlóké meg csupa biztonság, akik az Istent kezükbe merik venni. Kérdezd csak a barmot, az is megtanít rá, az égmadarai hirdetik majd neked. Tanítód lesz, mi a földön csúszik-mászik, a tenger halai elbeszélik neked. Ki az, ki mindebből ne tudnám meglátni, hogy az Isten keze teremtett mindent? Kezében van minden élőlény párája, és éltető lelke az emberi testnek. Ne válogassa meg a fül a szavakat, mint ahogy az íny ízleli az ételt. Bölcsesség lakik a megőszült emberben, és okosság rejlik a hosszú életben. Övé a bölcsesség és a hősi erő, nála lakik a tanács és okosság. Amit összetör, többé nem épül föl, és ha valakit bezár, azt ki nem engedik. A víz beivódik, hogyha erre kezdi, ha szabadon hagyja, szétárad a földön. Az értelem s okosság az ő tulajdona, övi a tévejgő s félrevezetője. A tanácsurakat butasággal veri, meg a bírákat is bolondá teszi. Hogyha a királyok övét leoldozza, helyette kötelet csavar derekukra. A papokat mezét lábjáratja, a hatalmas urakat meg a porba sújtja. A megbízhatók ajkán megakasztja a szót, és az öregeknek az eszüket veszi. Megvetés zúdít a nemes emberekre, és az erőseknek övét meglazítja. Leleplezi, amit elrejt a sötétség, s napvilágra hozza a halál árnyékait. Népeket fölemel, aztán megsemmisít, kiterjeszti őket, aztán eltörli. Az ország kormányzóit megfosztja eszüktől, úttalan pusztákon hat tévelyegjenek. Fény nélkül sötétben tapogatóznak, támolyognak, mintha ittasok volnának. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úré a bölcsesség és a hősi erő, nála lakik a tanács és az okosság. Amit összetör, többé nem épül föl, és ha valakit bezár, azt ki nem engedik. Amit határoz, ki tudna azon változtatni? Keresztül visz mindent, amit csak akar. Amit összetör, többé nem épül föl, és ha valakit bezár, azt ki nem engedik.
2: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápa Jób könyvéhez írt Erkölcsi magyarázatok című művéből. Akit kigúnyol a barátja, úgy, mint engem, az az Istenhez kiált, és Isten meghallgatja őt. A gyarló ember nem egyszer külső vigasztalásnak adja át magát azzal, hogy tetszeleg az emberek elismerésében, amelyben jó tetteiért részesítik, így háttérbe szorítja azt, amire jobbik énje vágyódik, és szívesen elidőzik abban, amit hízelgőitől hall. Már nem is annak körül, hogy boldog, hanem annak, hogy boldognak mondják, mivel pedig hízelgő szavakat hajhász, odahagyja azt a jót, ami már jelentkezett benne. Éppen abban a dologban szakad el Istentől, amelyben már Isten szerint dicséretre méltónak látszott. Nem egyszer megtörténik azonban az, hogy az ember álhatatos lélekkel teszi a jót, és mégis az emberek gúnyolódásának céltáblája lesz. Csodálni kellene, amit művel, és gyalázatot kap érte. Az ilyen, akit talán az emberek közé vonzott volna a dicséret, a gyalázkodó szavak hatására visszavonul lelke magányába, és szíve mélyén annál jobban tapad Istenhez, minél kevésbé találja meg az emberek között a lelke nyugalmát. Ilyenkor az ember minden reményét teremtőjébe helyezi, a gúny és gyalázkodás ostromát állva csak e belső tanújához fordul fohászaival. E megalázott ember lelke annyival kerül közelebb Istenhez, amennyire eltávolodik az emberek kegyétől és elismerésétől. Szakadatlanul imádkozik, és szorongatásaiban egyre jobban megtisztul, és lelki emberré válik. Találó tehát ez a mondás, akit kigúnyol a barátja, úgy, mint engem, azaz Istenhez kiált, és Isten meghallgatja őt. A rossz emberek ugyanis szidalmaikkal felhívják a jók figyelmét arra, hogy kit kérjenek fel tettei tanújának. A jó ember magába szállva imádságból merít bátorságot, és éppen az biztosítja neki az isteni meghallgatást, hogy az emberek megvonják tőle a dicséretüket. Figyeljük meg, milyen körültekintésre val, hogy kiemeli, úgy, mint engem. Vannak ugyanis, akik nem kevésbé szenvednek a gúnytól, és mégsem lesznek Isten előtt méltók a meghallgatásra. Ha ugyanis valamilyen bűnük váltja ki a gúnyos nevetést, akkor bizony mások gúnyolódásából nem születik sem erény, sem érdem. Az igazt gúnydallal csúfolják. A világnak bizony ez a bölcsessége, a szív érzéseit ügyeskedéssel rejtegetni, szavakkal a gondolatot elleplezni, a hazugságot igaz színben feltüntetni, és az igazságról kimutatni, hogy hazugság. Az igaz ember bölcsessége viszont az, hogy álnok képmutatással nem él, azt mondja, amit gondol. Az igazságot, ahogy van, szereti, kerüli a hazugságot, jó tettért jót nem vár. A rosszat inkább eltűri, mintsem azt másnak okozza. Igazságtalanságot a legkevésbé sem torol meg, az igazságért kapott megvetést haszonnak érzi. Csak hogy éppen az igaz embernek ez az egyszerűsége az, amit kinevetnek. Ennek a világnak a bölcsei ostobaságnak tartják a tiszta becsületességet. Az igazak minden jó szándékú cselekedetét ők egyenesen ostobaságnak minősítik, és a jó tettekben bármit szentesít is az igazság, bennük dőrességet lát a test szerint való bölcsesség. Gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít. Uram, kihez mennénk? Tied az örök életet adó tanítás. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli. Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett. Viszolygok a hazugságtól és megvetem, de törvényedet szeretem. Víg dicséretem napjában 7-szer szól neked, mert ítéleted igazságos. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen. Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem. Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem. Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek. Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, és lecsordul köntöse szegélyére. Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp. Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
1: Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfi utól. Attól, aki szívében gonoszat forrad, és cívódást szít egész nap. Nyelve hegyes akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik. Óvd meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfi utól. Aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja, tűrt vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elé, és utamba csapdát rejtenek. Így szólok hát az Úrhoz, Istenem, vagy nékem, halld meg, Uram, esdeklő szavamat. Istenem, Uram, erős menedékem, a csata napján fejemet te oltalmazod. Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait, terveit ne vezess sikerre. Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek. Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől.
0: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Köszönöm, Uram, a végtelenben nyíló hajnalokat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat, a paprikás krumplit és a búza kenyeret. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat. Ők a természet mosolya és szüntelen figyelme, elkísérnek magányos útjainkra. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretem. Hála mindenkiért. Hála fiadért, elsőszülött testvérünkért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot. Aki azt akarja, hogy megosztjuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála a hazáért, hála az egyházért. Köszönök, Istenem, mindent, amit tőled jön, mert ez a minden. Az irgalom, a szeretet és az élet. Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást, a gyötrődést, mert még jobban hozzád kapcsol. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk. Hálát adok a jelekért és a hangokért, melyek irányítják hétköznapjainkat, és hangodért, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála munkámért és küldetésemért, figyelmedért és végtelen türelmedért, hogy vársz rám és örökké szeretsz.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floriberről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szentatya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt, és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadát, Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozé.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, ősd elkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13 óra 15 perckor. Szövetség az életért beszélgetés Böte Csaba atyával 13 óra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14 óra 30 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perctől. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Lélek jelenlét a Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Café Francesco podcast beszélgetés Berecz András mesemondóval 17 óra 15 perctől. Café Francesco podcast Kovács Zoltán mariológus atyával beszélgetünk 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangultán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perctől. Életkérdések Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírperc adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió. Reményik Sándor, örök béke. Nem paktumok és nem kongresszusok, nem új törvények, nem a régi jogok, nem egy bíróság nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem Genf, ó nem, és nem is Hága, jöhet-e üdv ilyen világra? Négy deszkafal, egy hant, egy fakereszt. Örök békének ezt hívják, csak ezt.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. Négy nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Bőte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés táncház. Második nap, július 17-e péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor

0: Fizetéssel május 31-ig lehet élni. Május 30-án lesz a felújított bélapátfalvi apátsági templom megáldása. Befejeződött a 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciója. A Bükkhegység nyugati oldalán, a Bélkőhegy lábánál 1232-ben épült, hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága. A nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdték el. A lezárult beruházás során nem csak az épület külső és belső felújítása történt meg, az apátsági templom megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A felújított templom ünnepélyes megáldását május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében tartják. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az Egri Főegyházmegye papságával együtt. 21. Református Zenei Fesztivál. Május 29-e és 31-e között ismét zenével telik meg a Kávin és a Bakács terek közötti több száz méter. Itt lesz a már hagyományosnak számító részfúvós, majd zsoltárénekes fáklyás felvonulás és számos egyéb izgalmas rendezvény is. A nyitónapi istentiszteletet követően mindjárt egy újdonsággal készültek a szervezők. A zenei fesztiválon mutatja be ugyanis legújabb albumát, a Zámír projekt, akiket aztán egy igazi sztárzenekar, a Platon Karatajev vált a színpadon. További információk az rzf.református.hu oldalon olvashatóak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Szent Margit ima csoport mondja a Budapesti Mária Rádió ápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűn és a gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel veri tékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel veri tékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a Szent Jónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét, az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
2: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Krisztus a keresztet hordozva elesik súlya alatt, együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsért Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra, és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
2: Mindörökké. Ámen.

0: Hírpercek.
1: Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000 látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztusban való élet folyománya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált, az Isten véghez vitte. Elküldte tulajdon fiát a bűn miatt a bűntestének hasonlóságában, hogy elítélje a restben levő bűnt, és hogy a törvény beteljesedjék rajtuk, akik már nem a test, hanem a lélek szerint élünk. Akik ugyanis test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik azonban a lélek szerint a lelkiekre törekszenek. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus lelke, azok nem az övéi. Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek élet a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk. Abba, Atya! A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Isten örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet csóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindmáig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőkben hordozzuk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni láttunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk szavakba nem önthető sóhajtozásokkal, s ő, aki szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette. Akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette. Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt, fel is támadt, és az Isten jobbján közbe jár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint megvan írva, minket minden időben te érted írtanak, s vágó juhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasságok, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 29-e. Megfosztja italától a szomjazót. Izajásnál olvassuk ezt a 32. fejezet 6. versében. Megfosztja italától a szomjazót. Isten országának rajza ez a rész. Eljön az ország, ahol az Úr uralkodik majd. Isten országának rajza ez a fejezet, ahol a király Jézus Krisztus. Ez az ország már itt van, de Jézus Krisztus visszajövetelével lesz teljessé. Áldott, reményt adó távlatok ezek. Isten országának rajza. Milyen ez az ország? Ez az ország igazságos lesz. Ez az igazság nem azokban a kategóriákban mutatkozik meg, amelyeket ebben a világban alkalmazunk az igazságra. Ez az igazság abban mutatkozik majd meg, hogy ott mindenütt érvényesül Isten akarata. Ha lesznek ott vezérek, még azok döntéseiben is maradéktalanul felragyog Isten üdvözítő akarata. Milyen ez az ország Isten országa? Ez az ország rejtek hely az orkánban. Ez az ország fedett hely az ivatarban. Patakos hely a szárazságban. Isten országa árnyékos hely a tűző napon. Az itt lakók, Isten országában lakók tisztán látnak, jól hallanak, értelmesen gondolkodnak.

0: Isten országában a lakók tisztán beszélnek a jóról és a rosszról, nem keverve össze a kettőt, sőt, kitartanak a nemes mellett. Isten országának rajza az is, hogy ezzel ellentétben a jelen tapasztalatait, ahogy lefesti az ige. Sok a felesleges és bolond beszéd, sok az álnok indulat, és sok az elvetemültség. Ez jellemzi ezt a világkorszakot. Mindez megmutatkozik abban, ahogyan hamisan szólnak az Istenről, és nem foglalkoznak a másik nyomorúságával. Éhezni és szomjazni hagyják a másikat. Nem lelki éhségről és szomjúságról van szó, hanem testi hiányról. Létezik olyan testi nyomorúság, amely még a hívő embert is kiforgathatja magából. Különösen aktuális a testi szükségletek között a szomjúság. Adatok vannak arra nézve, hogy micsoda érték lesz évtizedeken belül a tiszta édesvíz a földtekén. Minden kortnál gondolok erre. Megbecsülöm. Eljön az idő, amikor kiinnánk még a Balatont is. Szép a tenger, de számunkra a sós víz nem lehet az élet forrása. Nem az lesz számunkra az élet forrása, amit mi itt szépnek tartunk. Isten ígérete azt jelenti, hogy Isten országában nem lát szükséget a testünk. És ezért lesz rendben a lelkünk, így lesz boldog az egész életünk, és ekként lesz békesség az egymással való viszonyunkban is. Töltsön el minket a jelen szorongásai között is reménységgel Isten ígérete. Isten országa már itt van, olvasszuk Lukácsnál, és majd kiteljesedik oda át. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
0: Megtöretve. Most, hogy megtörtségünkről beszélek, felidéződik bennem egy jelenet Leonard Bernstein Mise című zenés darabjából, amelyet John F. Kennedy emlékére írt, és amely megtestesíti számomra az összetörtség megáldásának a gondolatát. A mű vége felé a szép miseruhába öltözött papot felemelik a hívek. A pap magasan az éjjelző tömeg fölé tornyosul, és egy üvegkelyhet tart a kezében. Hirtelen összeomlik az emberpiramis, és ő lezuhan. Ruhája leszakad róla, az üvegkehely pedig a földre hull, és darabokra törik. Miközben lassan áthalad letűnt dicsősége romjain, mezítláb, farmernadrágban és polóban, gyermekeket hallunk énekelni. Laude, laude, laude, dicsőség, dicsőség, dicsőség. A pap megpillantja a széttört kelyhet. Sokáig nézi, majd elcsukló hangon így szól. Sohasem vettem észre eddig, hogy az összetört üveg ilyen fényesen is csilloghat. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni ezeket a szavakat. Számomra az élet misztériumát ragadja meg. Az enyémét, a tiédét, és amikor meghalt Bernstein az ő halála után, az ő ragyogó, bár tragikus életét is. Mielőtt az összetörtségünkről szóló beszélgetést bezárnám, szeretném megismételni, ami ebből a többi emberrel való kapcsolatunkra vonatkozik. Ahogy öregszem, minden korábbinál jobban tudatosul bennem, milyen keveset, s ugyanakkor milyen sokat tehetünk másokért. Igen, valóban kiválasztottak. Áldottak és megtörtek vagyunk. Azért, hogy odaadhassanak bennünket. És most erről fogok beszélni. Az odaadásunkról és az odaadottságunkról. Folytassuk tehát ezzel a kérdéssel, amit egy szóval úgy mondanék, hogy odaadva. Az idáig arról beszéltünk, hogy kiválasztottak vagyunk, hogy áldottak vagyunk, és megtörtek vagyunk. És azért vagyunk kiválasztottak, áldottak, és megtörtek, hogy odaadhassanak bennünket. A szeretett életének, mert mi szeretettek vagyunk, tehát a szeretett életének negyedik vonatkozása. A kiválasztottságon, az áldottságon és a megtörtségen túl az odaadás. Nekem személyesen azt jelenti, hogy csak az odaadás által érthetjük meg teljesen a kiválasztottságunkat, az áldottságunkat és a megtörtségünket. Az odaadásban világossá válik, hogy nem csupán önmagunkért lettünk kiválasztva, megáldva és megtörve, hanem azért, hogy életünket a másokért való létben találja meg az ember. És hogy életünk a másokért való létben találja meg a végső jelentőségét. Tapasztalatból ismerjük azt az örömöt, amikor képesek vagyunk tenni valamit egy másik emberért. Ez valóság. És tényleges örömet élünk át. Sokat tettél értem, mondjuk a barátunknak, és mindig hálás leszek azért, amit tőled kaptam. Mindamellett hozzá kell tennünk, hálám egy része annak tudható be, hogy láttam, hogy milyen boldogan adtál. Az örömmel adott ajándékért sokkal könnyebb hálásnak lenni, mint olyas valamiért, amit vonakodva vagy kelletlenül adtak. Megfigyelted már az édesanyja örömét, amikor mosolygni látja a kisbabáját? A baba mosolya ajándék az anyának, aki hálás azért, hogy ilyen boldognak látja a gyermekét.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessége a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szövetség az életért. Azért ülünk egy asztalhoz, azért imádkozunk, beszélgetünk, hogy hát az életünk kibontakozzon, növekedjen, hogy boldog legyen. És hogy teljesedjen be az örök boldogsággal. Hát, hogy őszinte legyek, ez a múlt hétvége nekem egy kicsit előíz volt a mennyek országából. Tehát a csíksomlyói búcsún, hát ugye mostan főállásban itt vagyok, és hát, hogy miséztem is, például szombaton reggeli misét én tartottam, olyan jó látni ezt a tömött templomot, igaz, egész éjjel virasztottak, tele volt a templom imádkozó emberekkel, reggel 7:30-kor szentmisét mutattam be, és tehát az a állítat, ami ott volt azok az emberekkel, hát az egy nagyon nagy élmény volt nekem. Adná az Isten, hogy ezt mások is megtapasztalják, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetben, békében együtt lenni. Mindenhonnan jöttek zarándokok. Én azt gondolom, hogy Erdély talán minden plébániájáról voltak. Volt onnan, jöttek szervezett csapatok, voltak, akik csak ugye spontánul eljöttek. De volt sok-sok busz, meg zarándok, meg gyalogos, meg lovas, meg volt, akik biciklivel jöttek, és nagyon szép, meg külön meg kell említjük, hogy a Mária úton is hosszan jöttek, volt egy kedves idősebb hölgy, felvidékről eljött gyalog egészen Csíksomlyig, 40 napot zarándokolt, és hogy letegye az élete terhét, ilyen embereket meggyóntatni, olyan igen-igen nagy élmény volt számomra, tehát hogy Mária szervez, összeszedi. Most nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatók ugye mindig mondják, hogy 200 éves, meg hogy a mit tudom, ilyen csata emléke, meg ilyesmi. Igazából 1442 és 48 között épült a templom. És történelmi tény, ez az idő alatt Hunyadi János volt Erdély vajdája. És ugye hát neki volt két nagy csatája 42-be, és egészen biztos, hogy ez a győztes csaták, hát hogy mondjuk, hogy 80 ezer embert valaki legyőz, hát ugye akkoriban azért nagy hadizsákmány, lovak, fegyverek, minden, tehát az egy óriási diadal és egy óriási feszültség, és egész biztos, hogy egy ilyen kaliberű ember, mint ő, aki Mária és Jézus nevébe tört az országba betörő ellenségre, hát az biztos, hogy fogadalmakat is tett, és igenis hisszük és valljuk, ugye a ferencesek mindig is így tartották, hogy hát a csíksomlyói templom, az ősi gótikus templom, tehát igen, Hunyadi János műve, és az ő fennhatóság alatt volt, hogy ugye hát mai nap is, tehát ahhoz, hogy a pápa írjon egy levelet, mekkora dolog volt, eljött Ferenc pápa, ugye Csíksomlyóra, de az, hogy kiadjon egy bulát 1444-ben, 4. Jenő pápa január 27-én írta alá, hogy Csíksomlyón az épülő ferences templomnak, ugye a szűzanya tiszteletére épülő templomnak, aki adományt ad, vagy aki ide elzarándokol, itt imádkozik, ugye a pápa úr szándékára, annak őt búcsút engedélyez, 7 évi búcsút engedélyezett. Tehát ha megkérdezik, hogy mióta búcsújáról hely, kegyhely, Csíksomlyó, akkor azt kell mondani, erre 1444 óta. Logikus, erre sok minden rátevődött. De hát ugye a történelem során, de ekkor indult. És ez egy óriási dolog, és hogy azóta is látszik, hogy be is van gyakorolva, mert hát ugye a somlyói barátok egyetlen személyt szoktak hívni, a szónokot. Az idén ugye Székely János püspök úr volt a szónok, és nagyon-nagyon szépen beszélt. Ugye példaképül állította elénk Márton Áront, ugye Boldogságos Szűzanyát és Szent Ferenc atyánkat. És én azt gondolom, kerek volt a beszéd, és hát a legműveltebb is, a legegyszerűbb ember is megértette, és nagyon szeretettel meg is köszöntük, és tényleg a médiában is nagyon pozitív volt a visszhangja. Amire ugye a román sajtó, tehát nem, hogy mondjam, mi Ferencsek mondtuk ezt, hanem román sajtó szerint olyan 330 ezer, 350 ezer ember között volt, akik itt voltak a pünkösdi búcsón. Óriási szám. Tehát ekkora békemenet, szeretetmenet, hát nem tudom, hol van. És ezek az emberek önként, dalolva, és ez úgy ment le, hogy nem volt pályázat, nem volt ide, nem tudom, lufikat engedni, arcfesték, meg ugrálóvár, meg mit tudom, amivel mostanában összegyűjtik az emberek. Itt mi volt? Az, hogy elvégezheted a szentgyónásodat. És hogy szentáldozáshoz járulhatsz, hogy együtt közösen imádkozhatsz, énekelhetsz a testvéreiddel. És ezért eljöttek, és voltak, akik tényleg gyalog jöttek, nagyon messziről. Szeretnék, én ugye én minden évben én nekem a gyóntató szék jut, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát olyan élmény hallani, hallgatni ezt a, hát a reggel 7-től ugye kiül az ember, és egészen mise végéig, tehát olyan 2-3-ig szoktunk gyóntatni, de hát már szombaton is, vagy pénteken is ez történik, sőt vasárnap is, hát ugye jönnek, tehát annyi ember megmossa a lelkét, és ugye az ember úgy könnyen elveszti a mai híreket, ha nézed, elveszted az emberiségbe vetett bizalmadat, hogy hát, sárkány fog vetemény az ember. De mikor hallgatod ezeket az őszinte szentgyónásokat, hogy megbántottam a férjemet, megbántottam édesanyámat, és bocsánatot kérek az Istentől, vagy ilyen dolgok vannak, akkor az ember úgy újong a lelkje, hogy hát igen, valahogy a gyóntató pap az mindig ugyanazt érzi, azt hiszem, mint a tékozló fiúnak az édesapja, mikor a fia hazatér, és tényleg biztos vagyok benne, hogy Jézus nagyon szeget fején talált, amikor azt mondotta, hogy nagyobb öröm van az égben egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. És hát ugye vannak, akik börtönből jöttek, mert gyilkoltak, meg hasonlós, akkor eljönnek, és kiöntik a lelküket, hogy igen, atya, 7 évet ültem, mert bicskáztam, mert véletlenül megszúrtam valakit, meg minden, és fáj a lelkem, és meg tud-e Isten bocsájtani? És persze, hogy az ember ilyenkor azt mondja, igen, Isten nem a múltodat nézi, mert minden bűnösnek van jövője, és minden szentnek sajnos van múltja is. Igen, menjünk előre. Fiatal vagy, mondtam neki, állj talpra, kezd előről az életet. Aztán egy másik dolog, ami Somjon újból és újból csodálattal tölt el, jött egy fiatal pár Magyarországról, és mondták, hogy nem volt nekik gyerekük, és imádkoztak, és kérték az Urat, hogy legyen nekik gyerekük, és nem tudom miféle, a Máriát, eljöttek direkt egy ilyen búcsúra, és most eljöttek, és hoztak egy, hát egy szinte akkora, mint egy laptopnál nagyobb márványtáblát, és rá van írva, hálából a gyerek áldásért. És ott szaladgált körülöttük három kis aranyos gyerek. Született egy kislányuk, és utána egy ikerpár gyerekük. És hát ugye ez egy fiatal, hát 35-40 év körüli pár, de az az öröm, ami ugye az anyukában benne volt, és minden, és akkor mondták, atya, elhozhatjuk ide a gyereket, hogy megkereszteljük. És hát mondtam, hogy de, és persze, és beszélgettünk, és hát kiderült, az anyuka sincs megkereszte. Hát mondom, víz az van, gond egy szál sincs. Helyi plébánossal odahaza megbeszélik, és ha engedélyt kaptak, akkor mind a négyüket megkereszteljük. Igen, testvérem, ilyen csodák vannak itt. És jó látni ezt, hogy az emberekből felfakad a remény, az életkedv, a szeretet, és hát ugye az a jó, hogy az ember gyóntat lent, és az udvaron, a templom udvarán ugye babakocsikkal, hát nem tudnak kimenni a gyerekbe, kisbabákkal, és tele van a kert gyerekekkel. Hát olyan, mint egy, hogy mondjam, egy nagy zöld óvoda ott az udvar a templom előtt, és folyik a misa, és az apuka, anyuka egymás mellett térdje, és a gyerekek ugrabugrálnak ott a mellettük, körülöttük, nem erőst értik egy 2-3 éves gyerek, hogy most éppen anyuka, apuka miért térdjelt le a zöld fűbe, de nagyon-nagyon szép. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy ennek a csodának, ennek a csíksomlyai búcsúnak, Mária nagy családjának tagja is részese lehetek. És tényleg, hogy a rendezvény ugye búcsú végén este felé volt, és ott álltak a rendőrök, és oda ment el a parancsnok, és kérdeztem, hogy valami botrány, valami nehézség, valami gond volt-e? Hát azt mondják, nem történt semmi, hát említésre méltó dolog. Tehát ez is egy olyan óriási dolog, hogy 330 ezer ember összegyűl, és ott van nem tudom hány rendőr, és nem szirálázik az autó, hogy viszik a börtönbe, vagy mit tudom, a rendőrségre be a, hát a rossz embereket. Tizenvalahány esetben, hát ugye a mentő azért közbe kellett lépni, hát ugye ez is egy olyan dolog, hogy valahogy el kell tudjuk magyarázni a zarándokoknak, hogy ugye sokan jöttek például a Szegedről, meg ilyen vidékekről, ami, ahol nincsenek hegyek. És azt gondolom, nekünk itt Székelyföldön magától érthető, felmegyünk egyre, lejövünk, és úgy nagyjából tudja is az ember, hogy itt lefelé nem kell sietni, mert akkor az embernek a feje az gyorsabban fog menni, mint a lába. Na de, vagy két ember tényleg összetörte magát, és egyik nőnek egy tényleg többszörös törése is lett, és azt a mentő vitte haza, de hál' Istennek, bicskázás, vagy mit tudom, löködés, vagy ilyen kellemetlen dolog nem történt. És ez azért is döbbenetesen szép, mert ugye mindenki fel akar jutni Máriához, és ugye a testvérek szépen kitalálták, hogy hogy lehet oda bejutni és feljutni, és én azt látom, hogy Istennek legyen hála, tehát, hogy miséztem, láttam, jöttek az emberek, de szépen, csendben, nyugodtan, higgadtan, megvárták, míg az előttük valók elmondják az imát Mária lábánál, és utána, hát ugye, mint egy mozgó spirál vagy szallag ment az emberek gyönyörű fűzére, boldogságos szüzanya előtt. Igen, adjunk hálát az Istennek, hogy adott nekünk egy édesanyát, Máriát, akire lehet számítani. Mert biztos, hogy hiába, hogy 1444 óta folyik ez a gyakoroljuk a búcsújárást, de akkor is egészen biztos, hogy a boldogságos szűzanya munkája, és mi ugye 8-an vagyunk szerzetesek itt a Somlyai templomban, és most, hogy vége lett az egésznek, ugye hát folyik a templom takarítás, új abroszok, terítők kerülnek mindenhova, szőnyegek is, minden. Hát csak az ember nézi, hogy milyen olajozottan melyen. Jönnek az önkéntesek, és jön a, hát ugye milyen kórusunk van, Istennek legyen hála, és ezt biztos, hogy szervezik a testvérek is, de ez Isten drága ajándéka, és Mária csodája, hogy ez Somlyón létezik, és itt vagyok, és tényleg látok a kulisszatitkok mögött is, és azt kell mondom, hogy a kulisszák mögött ki van a szűzanya, a boldogságos szűzanya. Sok embernek elmondtam, hogy hát ugye, hogy például, hogy most jön a gyereknap, és menjen el, és meg lehet konténerbe kapni finom cseresznyefál, palántát, ugye, a csemetét, és ültesse el. Miért? A gyereknapra megérik a cseresznye. Aztán, hogyha ő már nem lesz a földön, akkor gyerekei, unokái, hát milyen jó, hogy oda felmászhatnak, és azt mondják, hogy ezt az én nagytatám, az én apukám ültette. Annál az Isten mondta, hogy ültessenek, hát hársfát. Hársfának a teája, az nyugtat. Úgyhogy, tehát ne aggodalmoskodjunk, ne a mások bűnét, idegen bűnöket hordozzuk, mert az a háború az nem a mi bűnünk, hanem azoké, akik ezt kitalálták, folytatják, akik erőltetik. Ne vegyük válunkra az idegen bűnt. De ugyanez, ami most ott a acsarkodás van, egyik másik parlamentben, nem tudunk mi azon változtatni. Majd legfeljebb, mikor választás van, akkor megkérdezik a véleményünket, akkor talán el tudjuk mondani, de hogy ne ragadjunk bele ebbe a mocsárba. Igen, ott van, tudjuk, imádkozunk a békéért, és tegyünk valami jót. És javasoltam nagyon sok gyónónak, hogy lakásában van egy szent sarok? Hát nincs. Hát régen nagyszüleink idejében ott volt a Jézus szíve, Mária szíve, feszület, minden családi ágy fölött. Igaz, olyan szép volt. Házat szenteltük, tényleg úgy volt. Ma nincs. Ma mindenféle egyéb van. Mondtam, alakítsanak ki a lakásokban egy szent sarkot. Tehát ne csak egy képet, hanem elője egy kis polcot, néhány gyertyával, esetleg egy szép na, futó virággal, hogy ottan friss legyen. Tehát, hogy lássa a gyerek, ahogy felnőtt, édesanyám még tisztelnek valakit. Általában, aki valakit tisztel, az tiszteletre méltóvá válik. És azt gondolom, az nagyon jót tesz, hogy amikor megyek ki a lakásból, rápillantok a családi oltáromra, és logikus, hogy jobb gondolataim lesznek, lehiggadok. Isten velem jön. Tehát nagyon fontos lenne, hogy igenis minden család, és ugye nagyon szép, ugye járok én is, ilyen kerti kiülők vannak nagyon sok felé, meg tényleg hangulatos, meg minden, és hiányzik, hogy mi nem raknak fel való egy szépen egy oszlopra egy kis Mária szobrocskát, vagy egy szent képet, vagy egy feszületet, vagy Szent Ferenc év van. Milyen szép lenne, hogy ott a rózsa lugasodban, a központban valahol legyen egy, hát egy akármilyen kis Szent Ferenc emlék. Nem? És akkor tudod, hogy ezt a kis rózsa lugast, ahova kiülhetek, mikor fáradtan hazamegyek, hogy valaki jön kávéra, meghívom, és leülünk, és minden ott van. Tehát valahogy Isten felé fordítsa a tekintetünket. Régebb őseink az út szélére is mindenhova mennyi keresztet állítottak. Miért? Hát munkára menet is, a faluból, hogy kimész, keresztnél keresztet vetsz, elmondasz egy fohászt, és Isten áldását kéred. Hát a kaszálásra, takarásra, munkára, hogy villám ne bántson, hogy vadak ne bántsanak, és elmentél, végezzel a dolgodat. Milyen jó lenne, ha ez visszajönne. És azt gondolom, hogy mit tehetek azért, hogy béke legyen a világba? Teremtsek békét a szívembe és a családomba. És mondta, hogy veszekedés, civakodás van, fél feleség, három gyerek, minden. Mondom, lássanak egy gödröt, és ültessenek oda akár egy rózsa, a béke rózsáját, szép fehér rózsát. Futtassák fel a házoldalára, és ahányszor ránéznek, akkor eljönnek. Körbeállják, amíg ültetik, elmondanak egy imádságot, megfogadják, hogy ezentúl nem veszekednek, nem civakodnak, nem keresik egymásba a hibát, nem tudom miféle. És az a rózsatő ott marad, és ha szépen fut és növekszik, ahányszor ránéznek, mindig eszükbe jut a fogadalmuk, hogy igen, mi egymást szeretjük, és nem megesszük. Vasárnapi ebédet kell megenni, és nem válogatni, vagy szeretni. Adná az Isten tényleg, hogy igen, gyógyítsuk magunkat. Most persze zarándoklat, én azt látom, hogy nagyon szép, nagyon egészséges, nagyon fontos. Most ezen a hétvégén Csíksomjón szintén van egy nagyon szép rendezvény, ugye én meghívtam a gyerekeinket, de bárki jöhet, ezek nyitott dolgok, a gyereknap lesz a Mária kertbe. Hát add, hogy az Isten, ha jó sikerüljön. Na, több olyan zarándokot is meghívtam, például a mi gyerekeink Lóhától jöttek le Szárhegyről, Somjóra két nap ide, két nap vissza. És akkor megkértem ezeket a fiatalokat, hogy jöjjenek el, mondják el, hogy milyen élmény volt zarándoklat, de más játékok is, meg mindenféle lesznek, de ami a legfontosabb, Debrecenből egy orvos, a rák szűrő orvosok ligája fog eljönni, és igazából ők egy mozgó 20 kórházzal jönnek, és nem csak a mi gyerekeinket, hanem aki eljön, azt ugye nem csak a vérnyomását, meg a cukorszintjét mérik meg, hanem ilyen komolyabb analíziseket is fognak tudni végezni. Úgyhogy én mindenkit szeretettel biztatom, a Mária Rádió hallgatóit, hogy ezen a szombaton, ugye mi minden hónap utolsó szombatját Mária tiszteletére szentelük, Mária betegek gyógyítója. És kérjük ilyenkor, hogy testi-lelki egészségünkért, hát hogy járjon közben az ő drága szent fiánál. És 3 órától, mint minden utolsó szombaton, szentmisét mutatunk be itt a Mária kertbe, úgyhogy a Mária Rádió hallgatóit is nagy-nagy szeretettel várom, tehát jöjjenek nyugodtan, és az orvosokat szépen foglalkoztassuk, ha olyan messziről eljöttek, és együtt imádkozzunk az erőnkért, egészségünkért. Nos, ha már gyerekek itt vannak, és itt is eljöttek, akkor úgy gondoltuk, hogy vasárnap felmennénk a hegyre. És pedig körbejárjuk a Nagysomlyó hegyét, és fent a nyeregbe kipróbáljuk, hogy hát ilyen csendesebb időben is lehet misézni a 3-as oltárnál. És odafent szeretnénk akkor ebédelni is, úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves zarándok testvéreinket. Adja az Isten, hogy ez úgy szokott lenni utószilveszter. Hát ez egy utópünkösdi búcsúcska lesz, amire mindenkit nagy szeretettel várunk. De hát persze tudom, hogy nem csak Csíkból és Csík környékéről hallgattak a Mária Rádió hallgatói, hanem Sóvidékről is. És azt kell mondanom, hogy június 1-én az egy hétfői nap, hát ugye szintén gyereknap, ugye, és a Gyermek Jézus tiszteletére ott egy kis ünnepséget szervezünk. Sóvidéken, Szovátán van a Sómező utcában a Szent József gyermekvételmi otthon, és annak az udvarában van egy kis színpad, lefedés, minden, és akkor ott tartanánk 11 órától egy szentmisét. A Vera nővérék a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar énekel, és hát utána egy nagy bum, ugye a gyerekek szeretnek kacagni gyereknapon. És meghívtuk a Székely Góbékat, és ők egy gyerek, hát ilyen vidám, tréfás előadást fognak tartani, úgyhogy erre is nem csak a mi gyerekeinket hívjuk, hanem hát a kedves Sóvidék környékén lakó testvéreket is, hogy nyugodtan jöjjenek be, délután lesz közös bográcsozás, fánkósítés, mindenféle gyereknapi, örömteli dolog. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk június 1-én Szovátára, a gyermeknapra. 11 órától kezdődik a szentmise. Adná az Isten tényleg, hogy tudjuk felköszönteni a gyerekeket. És a kedves rádióhallgatóknak, ha tanácsot adhatok, akkor még egyszer aláhúzom, hogy gyereknap alkalmával milyen szép lenne, ha kertedbe a gyerekekkel, az unokákkal ünnepélyesen elültetnétek egy cseresznyefa facsemetét. Igen, és együtt megöntözitek, együtt imádkoztok, és azt mondjátok, hogy igen, hát nagymama, ha majd nem lesz, vagy nagytata, akkor is lesz itt finom cseresznye, és ebben a házban, ami a tiétek lesz, mindig emlékezzetek arra, hogy nagytata, nagymama, mennyire szeretett titeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
3: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Elhagyni kényszerült történelmi otthonát a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui, a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Márk könyvéből vesszük. Miután Jézus a tömeg örömönyögása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteredett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről meglátott egy zöldelő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait, a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Aztán megmagyarázta, hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett a tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy az tövestől elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátóztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki. Higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyi atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyi atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Jézus jeruzsálemi bevonulása után vagyunk már Márk evangéliumában, és két történet fűződik egybe ebben a ma hallott szakaszban, mint egy szendvicsként keretbe foglalja a templom megtisztítását, a fügefával történtek. A templom megtisztítása ismerős a számunkra. Érdekes módon János, akinél Jézus három húsvéton jár Jeruzsálemben, a nyilvános működése kezdetére teszi a templom megtisztításának a történetét. Az én házam az imádság háza. Nem való oda ilyen kereskedés, bár ezek a kereskedők, ezek a pénzváltók az áldozathoz szükséges eszközöket, árukat árusították, állatokat árusították, a pénzváltók a templomadó megfizetéséhez váltották be a messziről jött zarándokoknak a pénzét, tehát mondhatjuk azt, hogy valamiképpen a templom életéhez kapcsolódott mindaz, ami ott történt, de mégis Jézus azt mondja, hogy ez nem a templomba való, mert a templom az imádság háza, mert a templomban Istennel való találkozás az, ami fontos a számunkra. És ez az Istennel való találkozás, ez valamiképpen kihat az életünkre, kihat a mindennapjainkra, és egy picit ehhez kapcsolódhat mindaz, amit az evangélium végén hallunk, amikor tanítványok szóvá teszik, hogy a fügefa elszáradt, amelyet előző nap Jézus megátkozott, arról beszél Jézus, hogy aki kér Istentől valamit, hittel kér Istentől valamit, az megtörténik, az úgy is fog történni. Bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok és el is nyeritek. és persze ez a téma messzire vezethet ismét bennünket, az imádság hatása, az imádság meghallgatása témaköre szintén nem egy könnyű, nem egy egyszerű témakör, amin csak úgy át lehet siklani, hiszen számos tapasztalatunk van arra, hogy imádkozunk becsülettel, tisztességgel, és nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt szeretném, ahogy az igazából úgy vélem, hogy nekem jó lenne. Hogy hogyan teljesül az imádságunk, az végső soron misztérium, az az Istennek a titka, hogy ő az imádságomat hogyan használja föl az én üdvösségemre, a másik ember üdvösségére, ez az Isten titka, ez misztérium a számunkra. Ugyanakkor ott van a felhívás, hogy az imádságunk, a tiszta lélekkel mondott imádságunkhoz szükség van a megbocsátásra, szükség van arra, hogy emberi kapcsolatainkat rendezzük, szükség van arra, hogy az emberi kapcsolataink rendben legyenek. Az imádság, az Istennel való kapcsolatból fakad az, hogy a másik emberrel való kapcsolatunkat is igyekszünk rendezni, igyekszünk rendbe tartani. Persze nyilván van olyan helyzet, amikor eszembe jut, hogy valaki nehezte rám, de nem tudok oda menni éppen, mert olyanok a körülmények, a helyzetek, a távolságok. Ilyenkor nyilván az imádságomban kifejezhetem a megbocsátásomat, kifejezhetem a bűnbánatomat, kifejezhetem azt, hogy ezt a dolgot én sajnálom, és törekszem arra, hogy ezt rendezzem, ezt rendbe tegyem az életemben, a mindennapjaimban. Tehát az evangélium tanításában templom megtisztítása fontos a számunkra, egyrészt az Istennel való kapcsolatunk megerősítésére, másrészt érdemes azt végig gondolni, hogy mik azok a dolgok, amelyeket lelkem templomából jó lenne már végre kipucolni, kipakolni, kiűzni, hogy valóban tiszta lélekkel tudjak újra és újra Istenhez fordulni. És ahogyan Istennel való kapcsolatomat igyekszem megerősíteni, úgy igyekszem megerősíteni a másik emberrel, a mellettem élő emberrel való kapcsolataimat is. Ami szintén nem feltétlenül könnyű, szintén nem feltétlenül egyszerű dolog a számunkra. Térjünk egy kicsit vissza a fügefa hasonlathoz, a fügefa megátkozásának eseményéhez. És talán eszünkbe jut, hogy amikor János evangéliumában Nátánnál találkozik Jézus, akkor azt mondja neki, hogy láttalak a fügefa alatt, és erre Nátánnál elismeri Jézust rabbinak, elismeri Jézust messiásnak. A fügefa valamiképpen egy mély jelkép is lehet a Szentírás világában, hogy ott valami fontos dolog történik. És hogyha ez a fügefa terméketlen marad, akkor valahol ez a fontos, Istenhez kapcsoló dolog tűnik el, szűnik meg, nem történik meg az, amire a fügefa hivatott, nem történik meg az, amire hivatott vagyok, nem terem meg az életemben a gyümölcs, akkor bizony előbb-utóbb ki fogok száradni. Márk a fügefa megátkozását és annak eredményét hatalmi cselekedetként ábrázolja. Az is lehet, hogy az evangélista előtti hagyományok alakította át Jézus egyik példázatát. Leírás szimbolikája azt állítja a középpontba, hogy Izrael nem mutat készséget Jézus, illetve az Isten országáról szóló Jézusi tanítás elfogadására. Izrael nem mutatja tehát azt a készséget, amely az

bevonulás után vagyunk. Ne felejtsük, hogy nagyon komoly feszültségek vannak Jézus körül, és talán ez is egy figyelmeztetés lehet, ez a fügefával történt dolog az emberek számára, a nép számára, hogy Jézus olyas valaki, Jézus tehát olyas valaki a nép számára, aki valami fontosat akar hozni, fontosat akar megmutatni, aki valóban Istenhez szeretné vezetni a népet, és hogyha nem történik meg a gyümölcs hozatala, ha nem teljesíti az ember azt a feladatot, amivel az Isten megbízta őt, akkor abból bizony sok-sok nehézség támadhat. Jézus a nyilvános működése végén készül arra, hogy önmagát odaadja értünk. Készül arra, hogy Istennek bemutassa az engedelmesség áldozatát. Jézus készül arra, hogy halálával és föltámadásával megváltson bennünket. De a megváltás művébe nekünk is be kell állnunk. A megváltás művében nekünk is részt kell venni. A magunk lehetősége, képessége, tehetsége szerint be kell kapcsolódnunk a megváltás művébe. Mert akkor válunk gyümölcshozóvá, akkor tudunk igazán haladni az üdvösség útján, akkor tudunk igazán előre jutni azon az úton, amelyen Jézus vezet, amelyen Jézus haza akar vezetni az ő országába bennünket. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus Önök a Mária Rádiót, és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Pünkösd ünnepét ünnepeltük az elmúlt vasárnap, elmúlt hétfőn számos püspöki székesegyházban bérmálással ünnepelték a pünkösd ünnepét, de sok más templomban is, akár az elmúlt vasárnap, akár a korábbi, vagy éppen a most következő vasárnapokon a bérmálás szentségében részesítik az arra felkészült fiatalokat, vagy éppen kevésbé fiatalokat. És ez alkalmat kínál a számunkra arra, hogy gondoljuk át, mit is jelent számomra személy szerint a bérmálás szentsége. Emlékezzünk vissza arra az ünnepre, amikor mi magunk részesültünk a bérmálás szentségében, és próbáljuk fölfedezni, fölidézni, hogyan kezdett el működni bennünk a Szentlélek, amely a bérmálás szentségében megerősített bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül nagy élmény volt annak idején maga a bérmálás szentsége, a bérmálás kiszolgáltatása, hogy attól kezdve aztán tényleg már minden megváltozott bennünk. Magam is arra emlékszem, hogy fokozatosan kezdett el erősödni bennem az Istenhez való tartozás tudata, a keresztény hitemnek a megélése, a minisztrálásban, a különféle szolgálatokban kezdett el növekedni bennem mindaz, amire a Szentlélek mozdítani, indítani akart. Pünköst hétfő sok helyen alkalmat ad arra is a munkaszüneti nap révén, hogy különféle egyházmegyei programokra kerüljön sor. Esztergomban tartották meg pünköst hétfőn az egyházmegye családi napját, amelyhez minisztráns találkozó is kapcsolódott. A találkozót kezdő szentmisén adták át a Szent Adalbert díjakat, az esztergomi egyházmegye civileknek szóló kitüntetéseit, az elvégzett munkáért szóló megbecsüléseket. Szentmisét Mohos Gábor püspökatya mutatta be, de a szentmisén és a pünkösd vasárnapi szentmisén is jelen volt Erdő Péter bíboros úr, aki gyógyuló félben van, és aki most már egy-egy alkalommal így a közösség előtt is meg-meg jelenik, bár még nyilvánosan szentmisét, ünnepi szentmisét nem mutat be, mert hiszen még az egészség állapota nem engedi ezt meg. Imádkozzunk továbbra is bíboros atya gyógyulásáért. A pünkösd ünnepe tehát sokféle módon megmutatja számunkra, hogy hogyan működik a lélek, hogyan él az egyház, mi az, ami igazán szép és fontos az egyház életében, az egyház mindennapjaiban.
1: Pünkösd ünnepe a Szociális Missziós Társulat számára idei évben különösen is megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért, a jövő reményéért a rend budapesti központjában. A jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, az egész közösség életében is megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László atya mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor atyák, akik a missziós társulat által fenntartott idősek otthonának a lakói. Kiemelkedő pillanat volt, amikor Stahura Ágnes, Angelika nővér újabb egy évre megújította szerzetesi fogadalmát. Ő az egyetlen junior nővér jelenleg a társulatban, így különösen mély jelentőséggel bír ez a megerősítés. A nővéri már harmadik idegenes fogadalmát tette le, újabb lépést tett az örök fogadalom felé vezető úton. Hűséges kitartása, lelkesedése, fiatalos lendülete, jelenléte nagy örömet jelent a közösség számára. 20 éveken keresztül imádkoztak újabb fiatal hivatásokért a közösségben. Sokszor emlékeznek vissza az idősebb nővérek, milyen bizonytalanul tekintettek a jövőbe. Most azonban Angelika nővér jelenléte, előre haladása reményt ad, hogy a Szociális Missziós Társulat karizmája továbbra is élhet, tovább hatható lesz a következő nemzedékek számára. Külön örömöt jelentett az, hogy a kültag közösség is gyarapodott, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. A részletekről a Magyar Kurír oldala beszámol, itt elolvashatjuk a továbbiakat. A Szociális Testvérek Társaságának hagyománya immár, hogy pünkösd előtti szombaton tartják a fogadalomtételt, a fogadalom megújítását, első egyszerű vagy éppen örök fogadalmat. Szociális Testvérek Társasága közös gyökéről fakad a Szociális Missziós Társulattal, ezért is valahol a közös ünneplésük. Május 23-án pünkösd előtti szombaton a Budapest Remete Kertvárosi Szentlélek templomban történt hagyományosan ez a fogadalomtétel. Az ünnepi szentmisét Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát mutatta be. A szentmisében hárman tettek ünnepélyes örök fogadalmat, négyen pedig megújították újabb egy évre a fogadalmukat a közösségben. Külön öröm volt, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra továbbtanulási szándékkal, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Elátadott ebben a szentmisében Kemenes Ágnes szociális testvér fogadalom tételének 40. jubileumáért is, aki 1986-ban tett első fogadalmat. Az ünnepi szentmiséről, a főapát beszédéről és magáról a fogadalomtételről a Magyar Kurír oldala beszámol, itt a részleteket elolvashatjuk. A mai napon Szent VI. Pál pápára emlékezünk, akit a Párbeszéd pápájának is nevezhetünk. Legtöbbünk számára talán kicsit furcsa időnként, amikor egy-egy olyan szentet ünneplünk, akire még életében is emlékezhetünk, ilyen II. János Pál pápa vagy Teréz anya, de VI. Pál pápa is ilyen, hiszen ő 1978. augusztus 6-án halt meg. Halványan emlékszem rá, azt tudjuk, hogy abban az időszakban nem csak Magyarországon, máshol sem volt még a pápa élete, a pápa tevékenység ennyire a sajtó figyelmének a középpontjába, sokkal kevesebbet foglalkozott pápasággal a sajtó azóta, sokat változott a világ, és ma már pápának minden tevékenysége azonnal körbefut az egész világon, ennek minden előnyével és hátrányával, örömével és nehézségével egyaránt. A 6. Pál pápa 1963-ban 23. János pápát követően lépett a pápai trónra. 1897. szeptember 26-án született, és 1978. augusztus 6-án fejezte be földi életét, földi szolgálatát. Ő kezdi el a különböző utazásokat, ellátogat a Szentföldre, találkozott Athenagorasz pátriárkával, és kölcsönösen visszavonták az 1054-es kiközösítési bullákat, megindulva ezzel az egyházak közötti párbeszédnek az útja, hogy közeledjen Kelet és Nyugat egyháza egymáshoz. Magyar Kurír oldalán egy korábbi Török Csabától származó írással emlékezhetünk 6. Pál pápa életére, tevékenységére. Amikor 1456-ban Szent Péter ünnepén a pápa arra hívta a keresztény világot, hogy a déli harangszóra imádkozzanak a törökök elleni harc sikeréért, mire ez a hír Magyarországra ért, addigra megtörtént a Nándorfehérvári csata, a Nándorfehérvári diadal. Azóta nagyon sokat változott a világ, és ma is van, újra és újra halljuk a pápának különböző békért való imádságra szólítását, hívását, ami a médiának köszönhetően nagyon gyorsan szétszalad az egész világba. Leó pápa május 30-án este 7 órai kezdettel a vatikáni kertek Lurdi miasszonyuk barlangjánál vezet rózsafüzér imádságot, és arra hív az evangelizáció dikasztériuma a világ valamennyi kegyhelyét, arra hívta, hogy kapcsolódjanak be ebbe az imádságba. A legnagyobb kegyhelyek már jelezték a részvételüket. A Magyar Kurír tudósítása bennünket is arra bíztat, arra bátorít, hogy kapcsolódjunk be ebbe a rózsafüzér imádságba, és ha nem is pont abban az órában, bár ez egy nagyon szép dolog, és nyilván a vatikáni média eszközök közvetítik is ezt az imádságot, bekapcsolódhatunk ebbe az imádságba, illetve ezen az estén május hónap lezárásaként, a szűzanya hónapjának lezárásaként imádkozzunk a világbékért, imádkozzunk azokért a nemzetekért, amelyeket háború sújt, imádkozzunk azért, hogy a béke, a krisztusi béke megvalósulhasson a világban, és persze a magunk lehetőségei szerint tegyünk meg mindent a békéért, a magunk életének a békéért, a kapcsolataink békéért, hogy ezáltal tudjuk az áldott békét szolgálni, ezáltal lehessünk egyre jobban részesei annak a közös imádságnak, amelyben a világ a békéért imádkozik, kérve Isten kegyelmét, Isten erejét, hogy egyre jobban megvilágosodjanak azok a vezetők, akik ténylegesen tenni tudnak a háborúk megszüntetéséért. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: útra való jezsuita gondolatok.
1: Péntek van, évközi 8. hét.

Felkészülök a mai csendes imámra. Ebben segíthet Szent Pál gondolata, hogy az írás minden része alkalmas arra, hogy belőle lelki hasznot merítsünk. Szólj, Uram, hallja a te szolgád!

0: Meghallgatom a mai evangéliumot.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből. Nem sokára Jézus Jeruzsálembe érkezett. Bement a templomba, és kezdte kűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteredett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.

Ez a hang nem. Jézusnak ez a viselkedése ellenérzést kelthet bennünk. Ez nem a szelíd Jézus. A mai szakaszban Jézus radikális, tetterős, sokak számára megbotránkoztató. Megfigyelem, engem hogyan érint, amikor Jézusnak ezzel az arcával találkozom. Jézus munkálkodik, rendet rak, takarít a templomban. A külső templommal foglalkozik, ami tele van fölösleges dolgokkal. Olyanokkal, amik csak elvisznek attól, ami igazán fontos. Ha lelkem belső templomára tekintek, mit látok? Képzeletem segítségével elidőzhetek ezen a képen egy kicsit. Hogyan látom Jézust viszonyolni ehhez a belső templomhoz? Mi az, amit ő legszívesebben kihajítana? Mi az, amit óvna, gondozna, segítene, hogy növekedjék? Ha összevisszaságot tapasztalok, kérhetem, hogy segítsen rendet teremteni. Hogyan tenné ő ezt most az életemben?

0: Meghallgatom még egyszer a mai napra választott szentírási részt.
1: Nem sokára Jézus Jeruzsálembe érkezett. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás? Az én házámat minden nép az imádság házának nevezi majd? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteredett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.

Uram, előtted nyitott lelkem temploma. Látod ragyogó, fényes pontjait, sötét zugait. Látod összevisztaságait és rendezettségét egyszerre. Látod azt, ami gics, mesterkélt, és látod azt, ami eredeti, őszinte, igazi remek mű. Te taníts, Uram, hogy különbséget tegyek a lényegtelen részletek és az igazán fontos dolgok között. Te taníts, hogy életem bóvliait valóban kacatnak, becses dolgait műtárgynak tekinthessem. Engedd úgy látnom magam, ahogyan te látsz engem. Add, hogy életem temploma egyre inkább a te értékeiddel, a te kincseiddel telhessen meg, magam és mások javára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljen. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább símogatás. Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kenyhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül.

Ima a jó férjért. Égi atyám, valahol él már az a férfi, aki engem keres, akihez egész szívvel tartozhatom szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim édesapja lesz. Légy jó hozzá, Istenem! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben számomra és számomra. Védj meg engem is az ő számára. Hincs szívünkbe kegyelmed, életünk tavaszán, hogy szívünk termékenyé váljék számodra, és neked tetsző boldog családi otthont építhessünk. Ámen.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szent Atya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt, és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vanna Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vanna Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért, és kérem a boldogságos szűzanya közben járását, családom megtéréséért. a két unokámat, a jó Isten és a drága Szentlélek vezesse a helyes úton a megtérés útjára, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküldösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni lányom keresztanyjáért halálának első évfordulója alkalmából, azon kívül azokért a lelkekért, akik az Isten szeretetét még nem ismerik, és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért is. Nagyon szépen köszönöm az együtt imádkozást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a háborúk megszűnéséért, Zsóka édesanyának gyógyulásért és kedvező szövetani eredményéért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
6: Dicsőség Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni, hogy találjak egy gondozottat, hogy tudjak dolgozni. A gyerekekért kérek imád, hogy világosodjanak egy kicsit jobban meg. Megtitizáljanak mindenért, a férjemért. És én legyek türelmesebb, gyógyuljak. Ezt kérem. Nagyon szépen köszönöm.
7: Hálát szeretnék adni, és hálaadó imát is kérek azért, hogy a terike lassan, de biztosan gyógyul, és a Jóisten kegyelmez neki, megadja a kegyelmét, hogyha amikor nehéz és fájdalmai vannak, akkor sok lelki erőt ad számára, hogy el tudja viselni ezeket a dolgokat. Előre is köszönöm az imátokat, dicsértessék a Jézuskit.
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék tovább ősöm a szándékot kérni a Mária Rádiót, Mária Rádió fennmaradásáért és a rádió dolgozóiért. Kérem azért a szándékot még Kovács Fruzsenáért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásul és diáklányokért, akik a Rózsafüzért emeltkozzák szombatonként délben és délután, rájuk is kérném az uráldását. Kérem az imaszándékot a háború megszűnéséért, világbékéért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
9: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
3: A 061 354 17 05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Szepsi plébánia templomból. Áltatosságunk kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Kedves leányom, bizalmat kívánok teremtményeimtől. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, ha még több vétke lenne is, mint amennyi homokszem van a földön, mind elmerül irgalmam mélységében. Ezzel a bizalommal imádkozzunk önmagunkért és minden megtérőért. Ajánljuk az Úr Jézus különös irgalmába és szeretetébe az Anya Szent Egyházat, a Szent Atyát, Leó pápát, egyházmegyéink főpásztorait, minden püspököt, papot és diakónust.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.

0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazd

0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.

0: Ágnát.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmász nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmász nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmász nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmász nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások közepette se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom, a mi Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Folytassuk közös imánkat a Szepsi plébánia templomból. Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy május hónap minden napján az ősegyház mintájára a hívek Szűz Mária különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újrainduljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért is, és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek. Hitünk, reményünk és szeretetünk megerősödéséért imádkozzunk most közösen. Fohászkodjunk azokért, akik az elmúlt napokban az Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.

0: Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: magunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, légy, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, légy, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak élvonalra.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legyen.

0: atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária,

0: Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

minket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára

0: éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívleljük a Szentatya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait, elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspökei 2024-ben a Pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal

szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk

0: Kívánosságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Isten.

A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000 látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Az egyik fiunk lelkész lett, a másik nem lett lelkész, és akkor ugye, amelyik nem lett lelkész, azt mondta, én vagyok az egyetlen normális gyülekezet és egyháztag közöttetek a családban, mindenki pap. És ugye hát ezzel azért gyakorolt egy kis kritikát arra, hogy otthon ne ilyenek jöjjenek elő. De ezt valahogy én azt gondolom, hogy ezt úgy, ha sikerül tényleg így őszintén megtalálni azokat a határokat, amiken egymás életében nem mentünk bele, akkor ezt lehet így végezni. De nem, azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen egyszerű. A mi esetünkben talán úgy igaz, hogy most visszanézve azt mondanám, el se tudnám képzelni másképp. Tehát ez most nem egy beképzeltségből mondom, hanem abból, hogy valahogy jó volt az, hogy egymást tudtuk segíteni. Tehát mi nagyon különbözőek vagyunk. De az összedolgozás bizonyos értelemben azért volt talán egyszerűbb, mert nagyon nagy eltérések vannak köztünk. Hogyan állunk hozzá? Ő sokkal gyorsabban begerjed és mond egy véleményt, én meg lassan vagy elhallgatok, és ugye ezek azért úgy összecsiszolódnak.
0: Fia is ugye lelkész lett, azt hogyan élték meg a feleségével?
1: Hát ugye ez egy izgalmas fordulat volt. Az se kis fordulat volt, hogy a fiam lelkész lett, mert nem lelkésznek indult. Ő elindult a jogi pályára, és elvégzett ott 4 évet. És akkor, amikor az utolsó événél volt, a másik fiam az ELTE-n, német szakon indult el, és bölcsész akart lenni, és volt egy olyan napunk, amikor a két fiunk behívott minket a nappalibe, hogy nekik most közlendőjük van. Üljünk le. Mi le is ültünk. A nagyobbik fiam az azt közölte velünk, és azt mondta, hogy ő nem lesz jogász, ott hagyja a jogot, és lelkész lesz. A kisebbik fiunk, ő már nem tud mit kezdeni ezzel a bölcsészettel, ő a gazdasági főiskola német nyelvű idegenvezető és turisztika szakára megy át, mert ott van élet, de ebben a bölcsészetben ebben nincsen élet. Hát mi ketten ott ültünk a nappaliba, elfelejthetetlen ez a pillanat. És az az igazság, hogy a fiamba is úgy, szerintem úgy később érett meg. Jogász, tehát jogi hallgatóként Heidelbergbe ment el ösztöndíjasnak, és ott a heidelbergi templomba, Németországba, meg a heidelbergi teológusok előadásai, amit jogászhallgatók is hallgattak, ő neki ugye a gondolatait átrendezte. És gyakorlatilag ő ott fordult meg, hogy utána nem a jogi, valahogy az volt benne, én emlékszem a mondatra is, hogy semmiképp nem tudom magamat elképzelni ilyen nyakkendős, aranygyűrűs jogászként, meg fityegővel, meg egyebekkel, amivel járnak, én ilyet nem akarok, én lelkész akarok lenni. És hála Isten úgy néz ki, hogy az akadályokat jól vette, mert Pestújhelyen szolgál 16 évet, és most a budavári evangélikus templomba szolgál, és ott végzi a lelkészi szolgálatot, és jól éli meg a lelkész. A kisebbik is, ugye ő meg állandóan turistákkal, idegenekkel, akik jönnek Magyarországra, külföldiekkel, és nagyon szereti ezt a mozgást. Lehet, hogy ugye ez mindig úgy van, hogy valakit predestinál a pályaválasztásnál valami, mi nem nagyon próbál, tehát nem szóltunk bele, én sosem mondtam, hogy ő legyen lelkész, vagy legyen jogász, ezt valahogy ő saját maguk döntötték el, és én aztnak örülök, hogy egy bizonyos módosítás az ő életükbe is bekövetkezett.
0: Úgy néz ki, hogy akkor ebben a családban el kell menni, el kell távolodni a családtól, hogy aztán visszataláljon lelkészként az ember.
1: Igen, hát ez egy kicsit a történelem így megismételte a helyzetet, de látszik, ez egy ilyen genetikai kódolás, ami valahogy bennünk van, úgyhogy hát nem tudom, hát ez egy ilyen izgalmas dolog. 5 unoka van, azt nem tudom, majd mi folytatódik.
0: Meséljen egy kicsit a Hittudományi Egyetemről, hogy ott hogy élték meg a szolgálatot.
1: Hát a Hittudományi Egyetemen én, amikor doktoráltam, az én doktori témavezetőm hirtelen beteg lett, és egy súlyos rákba meghalt, nagyon hirtelen. És én tulajdonképpen akkor, amikor a doktorálásom éppen hogy megvolt, és egy rövid idő eltelt, akkor kaptam egy meghívást a gyakorlati tanszékre. És az ő ilyen megbízott átmeneti utódjaként, hát asszisztensként, vagy adjunktusként elkezdtem tanítani, de az volt az érdekes, hogy a zuglói templomnak az udvarában, a Bosnyák téren, ott van az Evangélikus Teológiai Akadémia. Korábban az Üllői úton volt, de kikerült oda, és hát szinte így a mindennapi életben a mi templomunkat használta a teológia, vasárnap a mi prédikációnkat hallgatták a hallgatók, akik oda jártak templomba, tehát volt egy kapcsolat. És én a gyakorlati teológiával úgy mindig foglalkoztam, meg voltam Németországban ösztöndíjas is egy évig Erlangenben, és egy nagyon jó kezekben voltam, Manfred Zeitz, aki egy rendkívül nagyhírű evangélikus gyakorlati teológus, őtőle sokat tanultam, és valahogy azt éreztem, hogy én szívesen foglalkozom a lelkész képzéssel. És így kerültem én a gyakorlati tanszékre, gyülekezetépítés, közösségépítés, ez volt a doktori témám, ezzel foglalkoztunk, és amikor oda kerültem, a feleségem ugyanúgy követett, ő meg a hitoktató képzés és a hittan, neki borzasztó nagy gyakorlata van, hitoktatásból, gyerekbibliakörből, hittantanításból, felnőtt tanításból, tehát ő legalább 10-szer annyi bibliaórát és hittanórát tartott, mint én, és ő pedig a hittanárképzésbe kapott egy állást, és akkor hát tulajdonképpen egy darabig vittük, egy rövid ideig tudtuk vinni együtt a gyülekezetet, meg a teológiát, de aztán rá kellett döbbenni arra, hogy el kell dönteni, mert ez nem megy együtt, ennyit nem lehet megoldani, és akkor a teológia mellett döntöttünk, és akkor tulajdonképpen egy bő 2 évtizednyi időszak az a teológián telt el nekem a nyugdíjig, és ebbe hát 4 cikluson keresztül rektor voltam, úgyhogy 2x8 év a teológia kiépítése, formálódása, hát ezeket együtt éltem át sokakkal, és egyrészt a gyakorlati tanítás az nálam nagyon gyülekezetcentrikus volt. Tehát én általában az ige hirdetésre, a pásztorolásra és ezzel összefüggő tantárgyakkal foglalkoztam, a másrészt meg valahogy a bizalma a kollégáknak az volt, hogy legyek rektor. És ez, ugye az első rektorságom az nagyon izgalmas volt, mert a saját tanáraim, volt tanáraimnak lettem a főnöke, vagy a rektora, de borzasztó kedvesek voltak, tehát hihetetlen szeretettel fogadtak a volt tanáraim, és az nekem egy, azok voltak így a legszebb évek, ahogy ővelük együtt lehetett dolgozni, aztán jött a felsőoktatás összes átszervezése, ami hát minden egyetem mindent áttélt, innen vannak olyan emlékeim, hogy Erdő Péterrel együtt ültünk a rektori konferenciákon éveken keresztül egymás mellett, és én sokszor el sem olvastam a különböző hosszú ilyen jogi leíratokat, mert ő úgyis kívülről tudta, úgyhogy voltak ilyen ökumenikus élményeink is, Fekete Károllyal is ott barátkoztam össze, aki a református püspök Debrecenbe. Tehát az a rektori tevékenység nekem abban volt, azért volt nagyon fontos, mert föl tudtunk építeni egy új épületet, fizikailag is, tehát áll egy új épület, ami hát elkészült, és a teológiának lett végre egy nyugodt helye. A kollégiumot is rendbe tudtuk lenni, egy ilyen kis szigetet ki tudtunk képezni a Bosnyák téren, és én úgy érzem, hogy egy siker, én a légkörre nagyon sok súlyt helyeztem, és hangsúlyt helyeztem, hogy a lelkész képzés az ne egy ilyen elvont, magaslatba, távoli, hanem ilyen emberközeli, tehát egy kicsit családiasabb, kicsit kötetlenebb. Ebben sok vita volt, mert ugye az órarendek is úgy alakulnak ki, hogy a elvont tudományok akarják a sok órát bírni a lelkész képzésbe, a gyakorlatiból meg mindig el akartak csipni. Na hát ezt a harcot ezt vívtuk, de én szívesen gondolok vissza a teológián töltött évekre, mert hát azért az olyan jó érzés, hogyha ma az evangélikus lelkészeket végigveszem, akkor hát a legidősebbek, meg a legfiatalabbak kivételével majdnem mindenkit tanítottam.
0: Igen, ez jutott eszembe, hogy akkor a lelkész képzésbe, vagy a teológus képzésbe is bevitte teljes mértékben a lelkipásztorkodást.
1: Most ebben azért segített az, hogy rektor is voltam, ezt most így utólag őszintén már elmondom, hogy könnyebb volt bizonyos dolgokat megvalósítani. Tehát gyakorlati kapcsolatokat építeni a gyülekezetekkel, és minél több konkrét pásztorolási gyakorlatot beépíteni a hallgatóknak a képzés idejébe, ez egy fontos feladat volt. És akkor kezdtük el azt a folyamatot is, hogy egyik oldalon a mentálhigiénés képzés, bekerüljön. A másik oldalon pedig nekem nagyon kedves barátom, sajnos most már így kell mondani, hogy volt Tomka Miklós, és ő a szociológiának a nagyhírű professzoraként, katolikus háttérrel, ő rengeteg vendégelőadást tartott nálunk. És ezt a szociológiai érzékenységet is ő szerintem ügyesen közvetítette, és ezt a két dolgot nagyon próbáltuk, hogy azért az evangélikus lelkészek, akik kikerülnek, azok egyrészt merjenek közel kerülni az emberekhez az adott településen, és legyenek képesek arra, hogy egyfajta segítői

0: meg az istentiszteletén meghallgatni a prédikációkat. Ennek különböző helyzete van. Ugye az egyik az, hogy nem volt a tanár úrnak jobb dolga, mint hogy ide jött ma engem hallgatni. Hát mondom, nem bántam meg. Tehát azért, de a másik oldalon az egy óriási öröm, hogy az ember látja azt, hogy a tanítványának a gyülekezete pezseg, hogy él, mozog, tudja átadni azt, ami benne van. Ez egy szerintem a lelkészképzésnek az egyik alaptémája az, hogy arra kell valahogy felszabadítani a hallgatókat, hogy a saját karizmájukat bátran osszák meg. És legyenek nyitottabbak, ne zárkózzanak. Ugye nagyon sokszor ez nekem egy ilyen örök visszatérő témám volt, hogy olyanok választják a lelkészi hivatást, akik egy kicsit félnek az emberektől, vagy eleve úgy állnak hozzá, hogy ott a papi távolságban védve vagyok, vagy valami. Minden rendben van, tehát komolyan, Bibliával, imádsággal, mindennel készülnek, de a lelkészséghez szerintem kell egyfajta nyitottság és ilyen sorsfelvállalási, nem is tudom minek mondjam, ösztön. Tehát, hogy ezt megérzi egy lelkész, hogy én nekem most itt segítenem kell, ide be kell lépnem, ide nem kell belépnem, kivel, hol kell törődni. Én ezt a mai magyar társadalomban nagyon fontosnak tartom, hogy a lelkészek, a papok, azok valahogy legyenek úgy jelen, hogy hozzájuk meg lehessen érkezni. És őtőlük el lehessen indulni egyfajta munícióval, egy ilyen belső érték erővel, amit prédikációkból, beszélgetésekből, vagy pusztán egy, ugye a lelkész sokszor azzal is hirdeti az igét, ahogy él, vagy ahogy viselkedik, vagy amilyen gesztusai vannak. És én szerintem ez nagyon fontos, hogy ilyen kisugárzó erő legyen egy lelkész.
1: Hát ezt nagyon szépen megfogalmazta, nagyon jó volt ezt hallgatni. Sajnos lassan már lejár az adásidőnk, viszont mindenképpen rákérdeznék, hogy és most mivel foglalkozik, most mi tölti ki a napjait?
0: Hát most ugye a nyugdíjas élet, én 65 éves koromban, volt egy ilyen fogadalom, hogyha Isten engedi, és a 65 évet megélem, akkor 65. születésnapomon elmegyek nyugdíjba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyrészt ilyen most a mai szóval élve szabadúszó vagyok, tehát ahova hívnak, ott prédikálok. Tehát ez így az ország különböző pontjain. Volt tanítványaim, sokszor meghívnak, van amikor azért, hogy helyettesítsek és segítsek, hogy ők el tudjanak menni valahova. A fiamnak is azért néha-néha a gyülekezetébe prédikáltam, és ugye olyas helyzetek vannak, hogy előadásokat akár Debrecenbe, de Pannonhalmán is, tehát ahogy így meghívnak különböző intézmények, rendezvényekre így részt veszek, és ezeket a szolgálatokat vállom, de kötött, ilyen teljesen lekötött óraadási helyzetet, miért azt már nem vállaltam. Tehát ilyen nincs is, nem is akarnék most már ebbe úgy újrakezdeni, viszont az, hogy különböző területeken tudok így érvényesülni, és meg tudom élni a tevékenyebb időt, és a másik, hogy a Luther kiadónál elég sok könyvet szerkesztettem, meg szerkeztek, ez egy imádságos könyv, kézikönyvek, gyakorlati könyvek, tehát ezek ilyen gyülekezeti tagoknak készült irodalom. Ha valaki volt, aki ugye ilyen magaslatról mondta, hogy ez nem tudomány, én ezt elfogadom, hogy ez nem tudomány, de ez a gyülekezetnek a közösségépítő lelki irodalom. Tehát adtunk ki olyan ökumenikus imakönyvet is, amit lehet használni mindegyik gyülekezetbe. Ebbe nagyon sokan írtak katolikus résztől is, Várszegi Asztrik is több imádságot adott közre ebbe a kötetbe. Tehát ilyen köteteket szerkezgetek, most is egy olyan kisebb kötetem dolgozom, aminek az a lényege, hogy evangélikus lelkészek, hogy élték meg az Istennel való találkozást, tehát hogy személyes élmény. És 40 lelkészt kérdeztem meg, hogy élte meg azt, hogy ő a személyes kapcsolatát az Úristennel hogy éli meg a mai világba. Most ilyen kiadványokkal gyermekimádságos könyvet is készítettem. Aztán ezen kívül ugye a család azért ad egy helyzetet, mert ilyen nyugdíjas taxisofőr is vagyok néha az unokák szállításában, amikor menyek, fiak telefonálnak, hogy óvoda végére menj oda, vagy iskola végéről vidd el. Ezek így kellemesek, és hát gyakorlatilag így jó. Jó megélni ezt az időszakot így.
1: És milyen témák foglalkoztatják, milyen témákban szokott előadni mostanában?
0: Hát mostanában hát egy kicsit talán elfordultam attól, ami az eredeti nagyon gyakori témám volt, ez a gyülekezetépítés, közösségépítés. Most sokkal inkább egy kicsit azt érzem, hogy ebbe a lelki folyamatoknak az elemzése,

0: megértése, vagy a mélyebb megérzése az igének is, ige hirdetésnek is, a gyülekezetnek egy kicsit a mélyülése, tehát hogy tartalmi mélységeket hogy lehet egy gyülekezetbe megszólaltatni, közvetíteni. Tehát a gyakorlati teológiának ez az ága. Aminél megmaradtam, ami nem változik, az általában a homiletikát tanítottam hosszú ideig, ez az ige hirdetésnek a gyakorlata, meg az ige hirdetésnek az elmélete. Ebből van is olyan állandó munkám, ami a Debreceni Református Tudományi Egyetemen van, hogy ott mindig megkapom a hatodéveseket egy kurzusra, és akkor az csak az ige hirdetés folyik pár napon keresztül, és akkor ezzel foglalkozunk. Tehát a homiletika, az ige hirdetés tudomány az megmaradt így a középpontba.
1: És mi változott, hogy inkább ez a tényleg a mélyülés, az érzés, ez az életkori sajátosság, ez a nyugdíjnak a békéje, vagy mi volt az, ami ezt hozta?
0: Egyrészt nyilván az is benne van, másrészt meg az, hogy azért nagyon érzékenyen érint engem az a nyugtalanság, vagy az a borzasztóan jelentkező feszültség, amit a társadalomban lehet érezni, vagy látni ma. Tehát, hogy borzasztó ez, hogy miért nem szólal meg először a szeretet, vagy miért nem szólal meg először az egymásra figyelés, vagy az egymással törődés, vagy egy kicsit a mélyebb elfogadás, vagy az empatikusabb életforma. Ez engem nagyon foglalkoztat, hogy miért kell mindjárt összeugrani, vagy miért kell mindjárt vádolni, vagy miért kell mindjárt valaki megtámadni. Szóval én valahogy ezt érzem, hogy ha ezen a területen például ezek a kiadványok egy kicsit is segítenek, ha egy kicsit is békésebb, szeretetteljesebb, vagy őszintébb lennének még a keresztények közötti kapcsolatok is, én annak nagyon örülnék. Tehát egy kicsit ezt az igényt éreztem, hogy ezt észre kellene venni, hogy itt az egyháznak küldetése van. Tehát itt nem lehet megkerülni azt, hogy ne mondjuk el azt, hogy sokkal nagyobb törődéssel és sokkal nagyobb figyelemmel. Ugye az, ahogy Jézus is közlekedett. Úgy közlekedett, hogy észrevette, aki bajba van. Nem tudta kikerülni, vagy nem engedte, hogy kikerüljék. Tehát itt egy picit ezt a fajta vonulatot érzem én erősnek, és ehhez meg egyértelműen fontosnak tartom azt, hogy a pasztorális lelki gondozói, meg hát ilyen lelki mélyüléseknek a kérdését, ezt sokkal inkább előtérbe lehet venni. Úgyhogy ilyen alkalmakat szívesen csinálok, és szívesen veszek részt rajtuk.
1: Az Almá dialóguson is hasonlóról lesz szó?
0: Igen, ott ennek a kellős közepe. Gyakorlatilag erről fog szólni, hogy ezek a belső utak, tehát hogyan mélyülhetnek a belső utak, vagy hogyan tekinthetünk önmagunkra, és ugye a háttérben a bibliai újszövetségi példázatok, a talentumok húzódnak meg, hogy gyakorlatilag azzal is fog indulni, hogy kinek van esélye. Milyen talentumaink vannak, mit kezdünk velük, vagy egyáltalán hogyan közlekedünk. Az is egy külön előadás, hogy az életúton hogyan közlekedünk, hogy milyennek látjuk magunkat, és egy picit azért el kell jutni odáig, hogy milyenek lehetnénk. És azért ez az evangéliumnak is a kicsengése, hogy hogyan tudnánk másképp irányítani a földi életünket, hogy egy picit jobban kirajzolódjon rajtunk. Én nekem nagyon tetszett most az új pápának az a mondat, hogy egy kicsit félre is kéne állni, hogy Krisztus jobban látszódjék. És azért ez már egy komoly lelki lépés. Ha erre képesek vagyunk, hogy egy kicsit jobban láthatóvá válik Krisztus, és mi egy picit kevésbé vagyunk főszereplők, akkor szerintem sok minden változhat.
1: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor kíváncsian várjuk az Almá dialógust, illetve a további munkáit. Nagyon sok sikert kívánok, további boldog nyugdíjas és tevékeny nyugdíjas éveket.
0: Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszönöm meg azt, hogy itt lehettem, meg a Mária Rádió hallgatóinak is azt kívánom, hogy Isten áldását tapasztalják meg az életútjukon.
1: Erős vár a mi Istenünk.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett.

0: Mária Rádió. Hírpercek.
1: Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba, közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le, majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra, megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel, és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel, és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt, és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karra megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Ez az Együtt építjük a Lélek jelenlét podcast. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik néznek, hallgatnak minket. És a mai adásban egy nagyon különleges világba, méghozzá a börtönök világába kalandozunk, látogatunk el. Abba a kívülállók számára teljesen furcsa és talán érthetetlen világba, amely világon belül azok, akik ott tartózkodnak, kizárólag egy dolog a közös, mégpedig az, hogy valamit elkövettek, amiért a zártabb világot kell, vagy éppen kapták válaszként. De hogy milyen is a börtönök világa, az rövidesen kiderül, hiszen itt van velem Takács Péter, börtönlelkész, állandó diakónus, szeretettel köszöntöm, és még mielőtt bemennénk a falakon belülre, engedd meg, kérlek, hogy a te személyes indítatásodat nézzem meg. Miért lettél börtönlelkész?
1: Hát igazából ez úgy történt, hogy egy napon felhívott a Márjanoszrai plébános, hogy nincs-e kedvem eljönni Márjanoszrára főállású börtönlelkésznek. Amire én rögtön mondtam, hogy nem.
0: Há.
1: Mert hogy ki vágyik erre a szolgálatra. Aztán igazából kicsit még beszélgettünk róla, elmentem, megnéztem magát az intézetet, beszéltem az intézetnek a parancsnokával, és hát végül is így alakult, hogy egyszer csak bent találtam magam én is a falak mögött, meg a rácsok mögött.
0: Miért volt elsőre a válaszod a nem? Azért, amit esetleg az emberek a szavak szintjén értenek, tehát a börtön az mindig egy kívülálló számára zártságot, valami fajta rosszat, talán azt is mondom gonoszat jelent?
1: Igen, valószínűleg ez volt bennem. Soha nem vágytam ilyen jellegű szolgálatra. Amikor a főiskolán lett volna lehetőség meglátogatni börtönt, én akkor sem mentem el, tehát nem vonzott ez a terület.
0: És mi történt Márjanoszrán? Tehát mi az, ami végül azt mondatta veled, hogy igen, mit láttál, kiket láttál, vagy volt-e olyan pillanat, amire emlékszel, hogy onnantól kezdve megváltozott a véleményed?
1: Igazából, ami engem motivált kezdettől fogva, hogy én mindig is valódi lelkipásztori szolgálatot szerettem volna ellátni. Nem annyira a hitoktatásban, hanem a plébániai szolgálatban láttam én a hivatásomat. És a börtönben ezt láttam meg, hogy ez egy valódi lelkipásztori szolgálat. Voltak éppen olyan, mint egy önálló kis falu, aminek az ember a lelki pásztora lesz, ahol valóban emberekkel foglalkozik az ember, az ő hitéletüket szervezi, vezeti, tanítja őket, beszélget velük, a liturgiát végzi. Tehát ahol valóban pásztori szolgálatot tud ellátni az ember, pásztorként tud jelen lenni a nyáj körében, vagy a hívek körében.
0: Még mielőtt a hívekre, vagy a nyájra térnénk rá, hogy ők milyenek, neked ez tanulságtétel is egyben? Tehát ez egy mindennapos olyan vállalt tevékenység, ami után nyugodtan tudsz elaludni, és azt mondod, hogy ma megtettem, amit hittem és lelkem szerint tenni kellett?
1: Igen, úgy érzem, hogy igen. Törekszem arra, hogy minden nap, minden szolgálat az olyan legyen, amiben közvetíteni tudom azokat azt a hitet, ami nekem megvan, ami bennem megvan. Vagy hogyha erre nincsen lehetőség, akkor is emberileg valamit hozzátegyek azoknak az életéhez, akik ott vannak.
0: És ez téged erősít a hitben?
1: Igen. Igen. A Ferenc pápa mondta, amikor börtönbe látogatott, hogy ő azért nem ítéli el a börtönben lévőket, mert tudja, hogy ha más családba született volna, ha máshogy alakult volna a fiatal kora, akár ő is kerülhetett volna börtönbe, ő is kerülhetett volna olyan társaságba, olyan helyzetekbe, mint ők. És ezt azért megéli az ember bent, hogy azért, mert az ő bűnük az papírozható, és egy bírósági ítéletbe belefoglalható, az nem azt jelenti, hogy ők bűnösebbek, mint én, vagy bárki más. Úgyhogy az az irgalom, amit megtapasztal az ember a börtönben lévők felé az Isten részéről, az az én számomra is erősítő és vigasz. Hmm. Mert hogyha nekik tud irgalmazni az Isten, akkor valószínűleg nekem is.
0: Hmm. Ha jól olvastam, akkor ugye a börtönöknek három nagy kategóriája van, három különböző méret kategóriája. Mare Nostra pedig a középső kategória.
1: Igen.
0: Ezen belül. Mare Nostrádról mit érdemes tudni? Tehát ott hányan vannak, hogy léteznek? Van-e például nekik napirendjük? A napirendbe hogy lehet beilleszteni a hitéleti tevékenységet?
1: A Mária Nostrai az ország egyik legrégebbi intézete. 1858-ban alapították, akkor még nők számára. Uh-huh. És a köztudatban egyébként érdekes módon még mindig így él, hogy az női börtön, annak ellenére, hogy 1949 óta már férfi börtön. Kizárólag férfiak elhelyezésére szolgál. Kicsivel több mint 500-an vannak Mária Nostrán. Mindenféle kategóriában gyakorlatilag nincs meghatározva, tehát országos letöltőházként mindenféle fogvatartott van ott elhelyezve.
0: Mindenféle fogvatartottak vannak elhelyezve, ezt említetted, ez mit akar? Tehát van olyan, aki életellenes bűncselekmény miatt ülött, mondjuk gyermekbántalmazás miatt ülött, és van olyan, aki egy egyszerű, most bocsánat, hogy ezt mondom, de egy egyszerű adócsalás miatt?
1: Igen. Igen, mindenféle bűncselekménnyel elítéltek vannak ott. Na, amikor a fogvatartottakra gondolunk, akkor nagyon sokszor egy olyan sztereotípia jut eszünkbe. Ez a nagy darab kopasz, kigyúrt.
0: Hát a filmek világából
1: a filmeknek ismert. A világa, igen. De hogy valójában a fogvatartottak a teljes társadalmat képviselik. Uh-huh. Akár származás, akár iskolázottság, akár foglalkozás tekintetében. Ezt úgy szoktam kifejezni, hogy a börtönnek a világa, a büntetés végrehajtásnak a világa az olyan, mint amikor elfelezünk egy almát. Az egész társadalomnak a keresztmetszetét adja. Ugyanazok a problémák jelennek meg a börtönben is, mint a civil világban. Ugyanúgy, ha a börtön nézzük, akkor ott vágjuk félbe az almát, ahol férges. Uh-huh. Ahol ez látszik. De valóban nagyon sokfélék a fogvatartottak mindenféle szempontból.
0: Van nekik napirendjük?
1: Igen, szigorú napirendjük van, amit a büntetésvégrehajtási intézet határoz meg, a házi rendjében szabályoz. Nekem pedig ehhez kell alkalmazkodnom, és ebben kell megtalálnom azokat a helyeket és lehetőségeket, uh-huh. ahol találkozhatok velük, foglalkozhatok velük.
0: És mi a napirendjük akkor? Tehát megvan, hogy mikor kell fölkelniük, hány órára mondjuk elkészülniük, mikor van reggeli, utána milyen tevékenységkör vár rájuk, vagy pedig lenn annál szabadabb?
1: Ennyire részletesen, uh-huh. igen. Hajnali 4-5 felé van az ébresztő, a reggeli elkészülődés, és utána kezdődik a reggeli osztás után a nap. A dolgozók elmennek dolgozni, ha éppen van iskolai oktatás, akkor iskolába, vagy a vallási foglalkozásra, a szabad levegőn tartózkodásra. Megvan az ebédosztásnak az ideje, és akkor van a úgymond délutáni szabad program, amikor nincsen más, uh-huh. ez az egyik lehetőség, ahol foglalkozást tudok én is tartani. És aztán 6 óra magasságában van a zárás.
0: Azt mondtad, hogy neked is keresned kell a helyet és az időt, amikor velük tudsz találkozni. Ez ugye az egyik irány, de a másik irány is lehet, hogy érvényes. Ők keresnek-e téged? Tehát van-e olyan, hogy direktben egy olyan problémát próbálnak veled megosztani, amit mással nem tudnak, és ezért mindenáron kopogtatnak?
1: Természetesen. Kopogtatni viszonylag ritkán tudnak, mert hogy be vannak
0: zárva
1: a zárkába.
0: Ez ilyen képletes, bocsánat, igen.
1: És azért, de egyébként gyakran előfordul, hogyha azon a részlegen van valami dolgok, meghallgatásra jönnek, vagy bármi egyébre, akkor bekopognak hozzá uh-huh. is. Egyébként arra van lehetőségük, hogy kérelmet adjanak ki meghallgatásra, uh-huh. vagy hogyha összefutok velük akár a folyosón, akár a kápolnában, akkor jelzik, hogy szeretnének majd velem beszélni. És akkor keresünk egy alkalmas időpontot, amikor le tudunk ülni.
0: Jellemzően mi a fontos nekik? Az, hogy valaki meghallgassa őket, vagy tényleg lehet, hogy ha és amennyiben nem voltak érintettek, elindul bennük egy elmélyülés a hit világa irányába?
1: a személyes beszélgetések azok viszonylag ritkán szólnak a hitről. Nagyon sokszor csak panaszkodni akarnak. Nagyon sokszor a családi problémáikról szeretnének beszélni. Volt olyan, aki gyakorlatilag ilyen párkapcsolati terápiára járt hozzám, ilyen egyoldalúan, mert én csak a férfival tudtam beszélni, a nővel nem, de viszonylag hosszú ideig kísértem őket. Tehát van, aki kifejezetten tanácsért jön, van, aki viszont csak szeretne beszélni valakivel, aki nem egy zárkatárs, nem olyan, mint a személyállománynak egy tagja, akivel hivatalos kapcsolata van, hanem akivel tényleg őszintén, mélyen tud beszélni.
0: Tapasztaltál olyat, aki megtért a börtön évek alatt? És itt az évek az lehet, hogy nem jó kifejezés, mert van, aki ugye rövidebb ideig van bent, van, aki meg nagyon-nagyon hosszú ideig bent van. Tehát.
1: A többség nálunk azért évekig van bent. Nagyon nagy, a túlságosan rövid időt kapók azok nem szoktak hozzánk elkerülni. Van olyan, aki elindul a hitnek az útján. Az, hogy megtérnek-e, erre azt szoktam mondani, hogy én még senkire nem szögeltem rá a koporsót. Akkor tudnék nyilatkozni róla, hogy valóban megtérte. De olyanok, akik elindultak a hitnek az útján, akár a nulláról, akár valami otthonról hozott, vagy hagyományos vallásosságból, vagy érdeklődési vallásosságból, olyanok nagyon sokan vannak.
0: Említetted, hogy mindenféle, tehát hogy az almát ketté vágjuk, akkor a társadalom egészen bent van. Egészen bizonyos, hogy neked is nagy próbatétel egy olyannal beszélgetni, aki magasan kvalifikált, jómódú családból származik, és mondjuk a teológiában is elmélyültebb, mint olyannal, aki sokkal szerényebb körülmények közül, és mondjuk olyan cselekmények miatt van bent, ami pitjánerebb ügy a másikhoz képest. Van ilyen különbözőség, vagy van olyan beszélgetés, amit te is jobban vársz, mert hogy te is kapsz ezáltal?
1: Az intelligensebb fogvatartottak általában problémásabbak.
0: Aha.
1: De nem a beszélgetés szempontjából. Egy börtönlelkésznek nyitottnak kell lennie mindenre, és gyakorlatilag meg kell próbálni azon a szinten beszélni velük, amin ők vannak. Illetve, hogyha egyszerűbbel beszél az ember, akkor egy kicsit magasabb szinten, hogy húzza fölfelé, vagy olyan szempontokat mutasson, amire esetleg ő nem gondolt volna. Úgyhogy nem teszek én különbséget ilyen szempontból, hogy várok egy beszélgetést, vagy nem. Persze vannak olyanok, akiknek nem örülök, amikor jönnek, mert nehéz velük, de ez inkább egyénre szabott, mint kategorizálható.
0: Ismered őket személyesen? Mert az is érvényes, hogy a fluktuáció az lehet magas, tehát szállíthatják őket ide, oda, amoda, nem biztos, hogy már jön oszra a végállomás.
1: A többségnek nem, valóban. Hozzánk már az szinte mindegyik fogvatartott úgy kerül, hogy már korábban volt más büntetésfelhajtási intézetben, és onnan szállítják át hozzánk valamilyen okból. Úgyhogy igen, kell időt szánni arra, hogy megismerje őket az ember, de általában először a közösségi foglalkozásra, akár a szentmisére, akár egy hittanórára jelentkeznek, és onnan alakul ki egy személyes kapcsolat. Tehát ritka az, hogy valakivel személyesen kezdek el foglalkozni, és utána kapcsolódik be a közösségbe. Van persze példa arra is, de sokkal ritkább.
0: Említetted, hogy szentmise, akkor ez állandó program nekik?
1: Már Janoszrán minden vasárnap van szentmise.
0: De nem kötelező, csak aki úgy...
1: Így van, így van. A vallásgyakorlás az teljesen szabadon választotta az intézetben.
0: Van olyan, amire, és persze nem lehet elmondani rengeteg mindent, de van olyan, amire nagyon büszke vagy? Tehát akár egy olyan élethelyzet, amit te tudtál megoldani, és...
1: Van elég sok olyan, amire, hát, hogy büszke vagyok... Nagyon sokszor nem tudom azt mondani, hogy büszke vagyok, mert igazából nem én csináltam, ami történt. Volt egy fogvatartott, aki 6 évet töltött nálunk, és oda kerülése után nem sokkal már elkezdett járnia. az alkalmakra, és egyre mélyebben belevonódott. Nagyon sokat beszélgettem vele. Ő azt állította, hogy ártatlanul van bent, és a felesége juttatta őt be. Én meg az ugye a hit embere vagyok, én elhiszem neki, mert hogy mit tegyen az ember. És nagyon sokat beszélgettünk, próbáltuk feltárni, hogy mi vezetett el idáig, és elég komoly haladást tettünk. És miután szabadult a fogvatartott, segítettem neki helyet találni, egy alapítvány fogadta be, és készítettek vele egy interjút. És az interjúban azt mondta, hogy a bekerülése után ő nagyon sokáig a bosszút tervezte. És azon gondolkodott, hogy ha szabadul, akkor hogyan fogja a felesége életét tönkretenni, vagy akár meg is ölni őt. És ebben az interjúban mondta el, hogy de hát aztán találkoztam a lelkész úrral, és sokat beszélgettünk, és aztán eljutottam odáig, hogy meg tudok bocsátani a feleségemnek, és nem akarok neki semmi rosszat. Ami számomra azért volt érdekes, mert nekem soha nem mondta, hogy ő bosszút szeretne állni. Tehát ez nem volt téma. Sőt, nem is arra felé mentünk, hogy megbocsásson a feleségének. De ő mégis ide jutott el. Hogy igen, az az esemény, ami történt, az egy sajnálatos dolog, amiben megvan a feleségének a része is, megvan az ő része is, mind a kettőjüknek van benne hibája, neki a saját részével kell foglalkozni. És hát ő ideig jutott el. Már nem is tudom, 10 pár éve kint van, több munkahelyen dolgozik, éli az életét, új párkapcsolata is lett közben, a hitét is megtartotta, tehát ő egy olyan sikertörténet, úgymond. De vannak olyanok, akikkel olyan komoly haladást nem lehet elérni, vagy a képességeik miatt, vagy volt például egy nagyon idős 78 éves bácsik, aki bent volt nálunk. Vele igazából, tehát őt már nem lehetett hova kellett volna őt már fejleszteni. Neki arra volt szüksége, hogy valaki megszeretgesse. És segítsen neki kihúzni azt az időt, amit ott el kellett töltenie. Úgyhogy mellé így kellett odaállni.
0: Van arra egyébként lehetőséged, kapacitásod, energiád, hogy kövesd őket a börtönévek után is? Tehát akár személyes találkozásokkal, vagy egy-egy olyan jelzéssel, ami felét üzenet, hogy mi történik velük?
1: Néha kapok üzeneteket, nem szoktam én keresni őket, vagy követni őket, ezek inkább ilyen véletlenszerű információk, amik eljutnak hozzám. Néha Facebook feldob ilyen ismerős ajánlásokat volt fogvatartottaktól, azt nem tudom, hogy sikerül ennek az algoritmusnak kitalálni, hogy én ismerhetem az illetőt, olyankor mindig örülök, mert látom a képet, hogy jól van, egészséges, de nem jelölöm meg például őket, és nem is fogadhatok el ismerősnek jelölést fogvatartottól, nem is, vagy volt fogvatartottól, nem is próbálkoztak egyébként ilyesmivel. De hogy időnként összefut az ember egy-egy valakivel, akkor persze megbeszéljük, hogy a régi ismerősök közül tud-e valakiről valamit. Vannak azért információk, meg lát, hal, meg tud az ember egy-két dolgot.
0: Ott bent egyébként picit érintettük a napi rendet, de azt nem, hogy ők hogy közlekednek egymás között. Tehát alakulhatnak ki, vagy alakulnak ki barátságok, szövetségek. Még akár úgy is kérdezem ezt úgy, hogy nem biztos, hogy tudom, hogy a cellatársam, vagy éppen a mellettem ülőnek mi a bűne, mert ugye, ha jól tudom, ezeket nem is lehet elmondani, vagy nem publikus, hogy ki miért van bent.
1: Hát mi nem közöljük a másik fogvatartottal, hogy mit követett el a társam. Azt mondják, hogy a börtönben nincsen barátság, és ez abból a szempontból igaz, hogy kell egyfajta távolságtartás. Nem tud olyan bizalmi kapcsolat kialakulni. Ez inkább a sorstárs közösség, időnként érdek közösség, ami kialakul. De pont a hitüket gyakorlók között időnként kialakul olyan kapcsolat, ami ezen túlmutat. és sokszor előfordul, hogy egy tehetősebb, mondjuk vállalkozásra rendelkező ember, amikor szabadul, akkor utána az ismerőseit fogadja és foglalkoztatja, hogy segít nekik elindulni. Van két szabadultunk, akik egy egyházi csoportba járnak együtt imádkozni, dicsőíteni. Tehát megmaradt egyfajta barátság. Számon tartják őket, és egyébként a katolikus fogvatartottak között mindig alakulnak ki ilyen egymást számon tartó közösségi formálódás jeleit mutató dolgok. Tehát egymásnak, amikor köszönnek a folyosón, akkor már a köszönésből látszik, hogy közöttük valami komolyabb kapcsolat van, mint pusztán ez a mindennapi te is ugyanolyan ruhában vagy, mint én, ezért tartsunk össze kapcsolat. És ezt időnként meg is fogalmazzák, hogy azon körülmények között, de mégis közösségre találnak a kápolnában, meg a hívő közösségben.
0: Azoknál a személyeknél, akiknél tudod, hogy 1, 2, 3, nem tudom hány év múlva szabadulnak, ott te tudatosan foglalkozol azzal is, hogy segítsd őket majd visszaállni a normál kerékvágásba? Tehát mi van a falakon kívüli életet is folyamatosan mondani, mert azért, ha valaki mondjuk 5-6 évet bent ül egy bezárt helyen, akkor a világ azért nagyot változott 5-6 év alatt.
1: Igen, ez biztos, hogy probléma, és nehéz nekik felzárkózni. Van is bennük egyébként félelem ezzel kapcsolatban. Van olyan fogvatartott, aki amikor bekerült, akkor még nem voltak érintőképernyős mobiltelefonok. Meg már csak az van, tehát ő nem meg is fogalmazta, hogy ez például egy olyan terület, ahol nyomógombos telefont használ, de hogy nem tudja, hogy mit fog kezdeni majd, ha szabadul. De ez a terület, a szabadításra való ilyen felkészítés, az nem fér bele az időmbe és az energiámba. Úgyhogy persze, hogyha valaki valami konkrét segítséget kér, akkor próbál az ember valamit tenni, de nem is nagyon vannak eszközeim arra, hogy valakit akár a lakhatásban, akár a munkakeresésben, vagy bármi egyébben tudjak segíteni.
0: Igazából a beszélgetésre, amikor készültem, akkor egyik, mondjuk szerintem számomra legizgalmasabb kérdéskört az adta, hogy mi van azokkal, akik életfogytiglant kaptak? Velük hogy lehet beszélgetni, hogy lehet őket motiváltan megtartani, nekik mik a problémáik, hiszen ott egyértelmű a...
1: Hát... Tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt nincs már Janoszra. Ők speciális részlegeken vannak elhelyezve. Olyannal találkoztam, akinek még nem jogerős volt az ítélete, tehát még nem volt biztos, hogy azt fog kapni. Olyanokkal viszont találkozom, akik úgy vannak életfogytiglanra ítélve, hogy egy bizonyos idő után, 18-20-25 év után felülvizsgálják
0: Az a jó magaviselet, ugye? Ami...
1: Igen. Mint a többieknél a kedvezménytárgyalás, csak náluk, hogyha nem kapja meg ezt a kedvezményt, akkor akár élete végéig bent maradhat. Az, hogy ott van bennük a remény, hogy valamikor szabadulhatnak, akár 25-26-28 év után, az azért nagyon sokat jelent. Ez nekik egy nagyon fontos kapaszkodó. És nagyon, nagyon nagy csalódás, amikor visszautasítják a szabadlábra helyezésüket. Ilyenkor csak a vigasztalással tud az ember melléjük állni. Nem is próbálkoznék azzal, hogy bármit mondjak neki. Az, hogy valaki ott van mellette, az, hogy valaki ki fog tartani mellette, még hogyha lelkészként is, az szerintem elegendő, és nem is nagyon tudunk ennél többet adni. Bár talán azt hiszem, hogy nem csak az életfogytiglanra ítélteknek, hanem a többieknek is leginkább arra van szükségük, hogy érezzék azt, hogy valaki ott van mellettük. És nem nem csak azért, mert az a feladata, hogy őrizze, vagy adminisztrálja a dolgait, hanem emberként, akár mondhatom azt, hogy barátként, de időnként pedig atyaként.
0: Amikor először találkoztál olyannal, aki embert ölt, máshogy álltál hozzá? Más volt a...
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Nem tudom. Nem szoktam vizsgálni azt, hogy ki mit követel, vagy miért van bent. Az az ő bűne, az az ő terhe, az az ő élettörténete. Nagyon sokszor meg sem nézem, nyilván én a nyilvántartásban meg tudom nézni, hogy ki mit követett el, akár az ítélet kiadmányát is meg tudnám nyitni, de nem szoktam ezeket megnézni. Úgy gondolom, hogy nekem bőven elegendő annyit tudnom, amennyit ő meg akar osztani, és azzal kell dolgoznom. Az, hogy mi van egy papíron, milyen kategóriába tartozik, milyen bűncselekményi kategóriába, az igazából nem mond el róla semmit. És hát emberölésből is nagyon sokféle van. Mert teljesen más az, aki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatból így tudott kimenekülni, és hát teljesen más az, aki pénzére ásel valakit. Már teljesen más, hogy kell megközelíteni az embert is, meg magát az ügyét is. De a nyilvántartásban mind a kettőnél csak annyi lesz, hogy emberülés. Meg mellette esetleg egy szám, amivel az ember ki tudja következtetni, hogyha csak 8 évet kapott, akkor valószínűleg hirtelen felindulás, ha 25-öt, akkor valószínűleg előre. Nem. Nem erről van szó.
0: Amikor szentmise van, hitélet van, akkor érzékelhető, vagy volt arra példa, hogy valaki ott úgy tért meg, hogy akár a keresztséget is felveszi?
1: Igen. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már a harmadik katekumenünk készül, pontosabban most már kiválasztottunk, készül a keresztségre. Tavaly húsvétkor is kereszteltünk, és idén húsvétkor is fogunk.
0: Aha.
1: És korábban is volt egy keresztelkedőnk. Többen járulnak első áldozáshoz. A keresztség még azért ebben a generációban azért még jellemző, hogy gyerekkorban megkeresztelték őket. A hitoktatás az már sokuknál kimaradt, és hát akik voltak első áldozók, de gyerekkorokban és nem gyakorolták, gyakorlatilag őket is föl kell készíteni újra az első nem az elsőre, de föl kell készíteni a szent áldozásra. Tehát van szentségi katekézisünk is. Megválogatjuk azért, hogy ki részesülhet a szentségekben. Tehát ha pszichológiailag nézzük, akkor ez egy olyan világ, ahol sokféle más szempont és motiváció előjöhet az embereknél. Ezért nálunk a felkészülési idő az elég hosszú. Nem csak 2 év, hanem van, amikor 3-4, néha 5 év is eltelik, mire valakit a keresztséghez engedünk. Tehát megpróbáljuk. Egy kicsit úgy, hogy elzavarjuk 3-szor, és hogyha 4-szer is visszajön, akkor talán komolyan gondolja. És akkor elkezdheti a felkészülést, ami mondom 2-3 év.
0: Úgyhogy... Ha jól tudom, akkor összesen 3 olyan börtönlelkész van Magyarországon, aki régebb óta szolgál, mint te.
1: Talán igen, nem tudom pontosan.
0: Ez a szolgálat, ha már az elején azt mondtad, hogy az első kérdésre adott válaszod a nem volt, most, hogy visszatekintesz, mennyire lett nagyon erős igen?
1: A börtönlelkészség szerintem egy olyan hivatás, amit az ember nem kér, nem keres, viszont ha megkapja, akkor nagyon-nagyon bele lehet szeretni. Ténylegesen látni azt, ami az evangéliumban le van írva, hogy hogyan tudnak a bűnösök új életre támadni. Elveszett és megkerült, halott volt és feltámadt. Ez egy olyan ajándék, ami ami szerintem semmi máshoz nem fogható. Úgyhogy az igen nagyon-nagyon erős, igen. És viszonylag hamar vált azzá. Úgyhogy ez ilyen nem kért, de kapott. Ugye Jézus mondja, hogy aki kér, az kap. Én kértem, hogy lelkipásztori szolgálatot láthassak el. Hát nem azt kaptam, amit kértem, de sokkal jobbat kaptam, mint amire számítottam.
0: Takács Péter, én nagyon köszönöm, hogy erről beszélgethettünk. Azért is köszönöm, mert szerintem ez egy olyan terület, amely sokunknak, kívülállóknak mindig egy ilyen homály, és mindig a filmek világából hisszük el, hogy a valóság az, amit a filmek mutatnak, közben a valóság az, amit te elmondtál. És ezért én hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Mint hogy önöknek is nagyon köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, megköszönjük, ha feliratkoznak a YouTube csatornánkra, megosztják adásainkat másokkal is, illetve természetesen szívesen fogadjuk javaslataikat, ötleteiket, azokat a témákat, amelyekről szeretnék, hogy beszélgessünk minden fórumon. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
2: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.

0: Rádió. Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Berec András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Kiemelt nagy tisztelettel és örömmel köszöntünk körünkben Berec András művész urat, egy nagy tapssal köszöntjük itt. Nagyon sokan ismernek téged, nagyon sokan láttak a színpadon meg különböző előadásokban, de talán kevésbé tudják azt a hátteret, a gyökereket, amelyeket te magadba hordod.

0: Ott hát könyvtárba is sűrűn ment, és mikor egyszer leemelt egy könyvet, érezte, hogy egy nagyon szúrós, fekete szempár pihen rajta. Én szerintem itt kezdődött az életem. Körülbelül 100 méter egérutat kapott édesanyám, és utána édesapám lecsapott rá, mint a héja. A kisegérre, ott nem volt mellébeszélés. Édesapám katolikus, hegyvidéki, felvidéki ember. Édesanyám református, síkvidéki. Édesapám sok iskolát végzett. A latint Trágyás Szekéren tanulta meg, és 10-15 nyelven fordított ínyenc szövegeket, mint vegyi, jogi szövegeket, tehát igazán lélekemelő és felkavaró szövegeket, idegen nyelvről idegen nyelvre. A gyermekkori élményem, hogy a ing zsebébe kis London sejt szótárak voltak, mit tudom én, portugál, cseh, és akkor azt kiolvasta egy hét alatt, és arra rá eső részt megtanulta. Tehát ilyen különös ember volt. És ez a kétféle ember találkozott, és életem misztikus élménye ez a kétféleség. Édesapám, mikor rám nézett, mikor már ott hagytam a jogi egyetemet, mert nagyon utamba volt, akkor azt mondta, ne ragyog, fiam, belőled úgyse lesz semmi. És visszafordult is gépelt. Kimentem új impulzusokért a konyhába, édesanyám azt mondja, miért lógatod az orrot, kisfiam? Hát te vagy a világ legszebb, legerősebb és legokosabb embere. És aztán majd lesz valahogy. És akkor kicsúszott a számom, most is emlékszem, hogy te valahol az igazság nem itten a konyha és a szoba közt, valahol félúton lehet. Hálás vagyok a két hangér, mind a kettőnek megvolt a maga ideje, maga értelme. Jó volt a kettő közt felnőni. Hogy a hitéletemről is meséljek, nagyon sokat köszönhetek a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet hadseregnek. Tehát az én hitemet nagyban megerősítették, amikor azon kívül a Szemere utcai általános iskola, mikor föl kellett tegyük a kezünket, hogy ki volt első áldozó, egyedül föltettem, és akkor néhány óra arra ment rá, hogy mekkora tévedés ez a képzelődés, hogy rajtunk kívül még valahol valami teremtő is létezik. Tehát engem ezek végtelenül megerősítettek. Mátyás templomban pedig az, hogy a szovjet hadsereg fúvós zenekara, nagyon okosan időzítve, a 10 órás nagymisének az Úr felmutatásán szólalt meg. Tehát ott volt köztünk mindig valaki, aki jelezte, hogy most induljon. Mikor föltartotta az ostját a pap, meghúzták a harangot, sokszor megelőzte a fúvó zenekar, azt szerettem jobban, mert arra ráúszott a hatalmas harang. Ezt például sose felejtve, ezt a finom kicsi világnézeti párharcot. Tehát a rezesek, a trotykosok megszólaltak úrfelmutatáskor, és pontosan tudtam, hogy hol a helyem, és engem ez meghatározott. Rendkívül szívesen emlékszek ezekre a hol a helyed történetekre. Ez csak egy kicsiség.
1: Mindenkinek van egy előélete. Ferenc pápa például vegyész mérnöknek tanult, belül lett pap és pápa később. Az életrajzodat olvasva viszont azt mondtad, hogy rakodó munkásként, erdő nevelőként és útkarbantartóként is dolgoztál. Ezekkel a tapasztalatokkal hogy jött az életedbe a népzene, a mese, ez az egész világ?
0: Igen, pontosítsunk. Erdőnevelő nem voltam sohasem. 16 szótagból állt ez a munkaköröm. Most el is mondom, mert az engem igazoltató rendőröknek mindig nagy ámulatára többször is végigolvasták. tudtam, milyen arckifejezés jön, mikor kinyitják a személyazonosságimat.

0: most mondom. Időszaki erdőművelő sétaút karbantartó. Ez voltam én, de ez persze csak álruha volt. Amikor előre néztem diákéveimben, meg mint aki ott hagyta az egyetemet, én bizony egy fekete lyukat láttam magam előtt. Nem tudtam, mi leszek, sőt, nem is érdekelt. Most, hogy hátra nézek, tudom, hogy tiszta, nyílegyenes úton haladtam, minden akadályt félre söpörve, a magam alig megnevezhető mestersége felé. Már ott vagyunk, hogy egyfajta misztikus élménynél, ahol a gondviselő, a rendkívül jóságos, gondoskodó kéz ott volt az életemben. Annyit talán érdemes, hogy is azért, tehát nagy gyermek voltam, kérdezték, mi akarsz lenni. Volt nekem egy válaszom, csak szégyeltem elmondani, mert egy idő után haragudtak érte. Hát őszintén csak azt tudtam volna mondani, hogy semmi. Őszintén nem vonzott a felnőtt kor. Bármire néztem, én ez se akarok lenni, az se. Hát most ez 14, 15, 16 éves gyermek, hogy mondja el? Már elvárták, hogy valamit mond. Hát orvost mondtam, mert abban láttam szépséget. Mindegy, elmentem a jogi egyetemre, semmi, de semmi közöm nem volt az egészhez. Néha az életrajzomba erre pazarolnak ilyen pár szót, tehát elmúlt fölöttem az egész. Viszont közben jártam Moldvába gyűjteni népdalokat, érdekes történeteket, különleges sorsokat. És mikor ott hagytam az egyetemet, akkor mentem sósavat pakolni, avia teherautó, Platon kucorogtam én, és nagyon élveztem az életet. Az erdőben dolgozgattam, tökéletes élet volt az, és haladtam a mesterségem felé, mert hol itt énekeltem a gyűjtött dalaimat, hol ott. És akkor egy zenekar azt mondta, hogy figyelj, pont férfi énekesre gondoltunk, és menjünk ki Amerikába 3 hónapra. Egy bostoni kitűnő zenész megszervezte, hogy minden nap lépjek fel, tanítsak Bostonban, tanítsak Chicagóban, Mendocinóban, az már a Sierra Nevada-nak a nyugati része, és mire észrevettem magam, én már amerikai embereket tanítottam, akik Bartókot, Kodályt szerették, ezek matematikus, mindenféle emberek, magyar az véletlenül volt 1 vagy 2, 200-ból, és őket tanítottam magyar népdalra, mert én elsősorban, ha bár ezt kiszokták, hogy én énekes volnék, ez a mesemondás, ez csak ilyen lábjegyzet. Na most az élet tehát kialakult, nem akartam, nem foglalkoztam vele, elhatalmasodott rajtam. Jelen pillanatban egyszerűen nem tudok szebbet megálmodni, mint amit csinálok. Ha még láttok ilyet ebbe az életbe, nem tudok jobbat, szebbet, nekem valóbbat megálmodni. Szóval ez már szinte nem jár egy embernek, mert a világ fejlődése többek közt amiatt van, hogy az ember még akarna valamit, ami egy kicsit már. Hát én semmit sem akarok. Nekem ez nagyon tetszik.
1: Nagyon sok helyen jártál, és rengeteg népdal gyűjtöttél, biztos rengeteg emberrel találkoztál, és nagyon sok hagyományt tapasztaltál meg testközelből. Mi az, ami a legjobban a szívedhez nőtt ezekből az időkből, a személyes kapcsolatokból, találkozásokból?
0: Egyszerre minden. Behúnyom a szemem, sok név hirtelen eszembe jut, arcok, evangéliumi helyzetek, de hogy ebbe a kávézóba legvalóbbat említsem, mikor 79-80-ba mentem Erdélybe, olyan fajta vendéglátással találkoztam, amit csak a Bibliából ismertem. Tehát érdemes tudni, hogy ebbe az időbe például egy moldvai csángó ember, ha budapesti, magyarországi embernek például szállást adott, az körülbelül egy tehén ára volt a büntetés. Mivel ezt nem nagyon tudták megfizetni, ezért egy hónap elzárás börtönbe. Tehát idős ember, akit ott aztán megsapkáznak szépen. Tehát ott, és egyáltalán még csak annyit. A népdalokat olyan törülközökben hoztunk haza, amit megközelíteni se volt érdemes, vagy olyan zoknikban, amik maguktól megindultak. Ezt talán sokan nem tudják. Mert a határon, a határőrök, a román határőrök keresték eleket a kis kazetta, úgy hívtuk kazetta, na hát, nem tudom, ismeritek-e, még emlékeztek-e rá. Előtte Orsós Magnon volt, azok a mongolok közé mentem gyűjteni, de kazettás Magnóval már Erdélybe. Először egyébként minden nélkül, csak a fülemet odadugta. És ezt keresték a határőrök nagyon. És ha megtalálták, azért vették el, mert azt mondták, az a román nemzeti kincs, a népdal. Ezt azért mondom, mert sokan nem tudják. Mi, amit kikapartunk az élettől, azt magunknak kapartuk is, szerettük, mint a lopott holmit. És azon csodálkoztunk, hogy hogy nem tanítják azt, amihez ilyen szoros közünk van. Ez volt az egyik alapélmény. Tehát ide való legszebb élmény az, hogy mész az utcán csővázas hátizsákkal. Cyril betűvel rá volt, hogy Ermak. Csővános hát ugye. Az azt jelenti, hogy a völgyben a kaszások, ahogy fölbukkantál, már látták, hogy Magyarországról jöttél. Tehát nem tudtad álcázni az egészet. Megjelentél direkt Budapestről. Hát igen, azt mondja, jó nagy hátizsák, ahhoz. A határkövet hozta-e benne? Hát sajnos nem. Ha, mert megmutatnánk, még tudjuk, hogy hol van itt a határ, azt mondja, elég baj. Következőnek azt is hozza. Hova megy? Hát mondom, az orrom után. Igen, de kinél fogok aludni? Fogalmam sincs. Hát akkor nálam. És az ember a harmadik mondatnál megtudja, hogy annál alszik, akivel szóba elegyedett, ez páratlan. Ezt itthon hasonlót nem láttam. Egy vadonatúj gondolkozás, új magatartás, teljesen más erkölcsök. Hát ez persze, hogy rabul ejtett. A mesék, a dalok, az már csak ezután jön. Első az ember. Az, hogy 7 éves gyermek, az Eszterneki csángó telepen egyedül van otthon 3-4 napig az állatok közt. Ő ad inni, enni, disznónak, lónak, báránynak, a szülők meg a bátyja bent vannak, Jakabfalván rókagombát adnak el, mert annak van az idénye. 7 éves gyermek, úgyhogy legközelebbi szomszéd 5-6 kilométer nem is látja. Egy völgyben él ott egyedül. És mikor engem meglátott, ez a 7 éves gyermek oda tette a pityókát, hogy ha bejövök, akkor melegen tudja oda tenni én elém, ne valljon szégyent. És akkor bementem, mondom, ülj le, dehogy ülj le, hát az nem illik. Ott áll egy ember, aki tulajdonképpen felnőtt. És a Budapestről jövet nem tudod eldönteni, hogy sajnád-e, vagy sajnád a 40 éves gyermekeket, akik a buszon beszélgetnek, abszolút buborék súlyú dolgokról. Tehát nem olyan féle benyomások ezek, amikhez még a dal, s még a mese is valahogy hozzátartozik.
1: És gyűjtések után mi történik? Tehát miután összegyűjtöttetek rengeteg ilyen emléket, rengeteg éneket, utána hogy tudtátok ezt átadni, vagy hogy tudtátok ezt behozni akár a Magyarországra, vagy akár gyűjteményekben kiadni könyvekbe, hogy ment át az embereket mindez?
0: Nem törtem én a fejem, hogy megy át, mert kérdeztek. Társaságot mindig elmondtam, hol jártam, mit hallottam, milyen dalt gyűjtöttem. És akkor egyik, a másik mondta el, a harmadik, az ötödiknek, és így aztán kialakult a színpad. az én átadásom nem a tanítás volt elsősorban, azzal adós vagyok. Nem az eszéírás vagy a dolgok feldolgó, hanem a színpad. Én előadásszerűen adtam át mindig. Vannak tudományos módszereim, van is olyan könyvem, ami ebben a témában megszületett, de rám jellemző módon csak az első része, úgy körülbelül 25 évvel ezelőtt. Mert a előadó művészet, az, hogy minden nap másutt lépsz föl, San Franciscótól Johannesburgig, de az azt jelenti, hogy vagy az éjszakáidból lopsz el, hogy a kutatást fixre tegyed, megállja a helyét, az irodalmat végigolvasd, minden mondat mögött hiteles, igaz történet álljon. Sajnos ez időigényes.
2: És mikor azt mondta a Nemzeti Kulturális Alap, hogy ha egy hét múlva nem fejezem be ezt a kutatásomat, vissza kell adjam a pénzt kamatostól. Itt csináltam egy huszárvágást, és az első rész megjelent, az tananyag lett a Zeneakadémián, az a címe, hogy Bú hozza, kedv hordozza. Ez a nótafák, ahogy gondolkoznak saját énekeikről, egy zeneesztétika, egy látens zeneesztétika a hagyományba. Korábban ezzel nem ért rá foglalkozni a kutatás. Mit tart saját énekéről, és hogyan fogalmaz egy úgynevezett adatközlő? Felhozok rá egy példát, mert itt vagyunk a Dunaparton. Gergely András türei határpásztor, mikor a kettes villamoson dicsekedtem Budapesten, azt mondta, hogy látom-e, hogy kigyulladtak a lámpák a budai oldalon. Senki nem tudta eljátszani, hogy újságot olvas, mert olyan hangerővel mondta. Úgyhogy az egész villamos kénytelen volt, megbabonázva kinézni, kigyulladtak a lámpák. És akkor mindenki így visszafordult, mint a teniszmérkőzésen, hogy de hát most akkor ebből mi a fene következik. Azt mondja, András, ezekben a mezei nótákban, ahol az utolsó hangot hosszan ki kell tartsd, hát azt a hangot éppen úgy billegtesd meg, mint Dunaháta a lámpafényt. Integessen az a hang, mint a nyárfa levél, ha azt akarod, hogy az ablakok megnyíljanak utánad. Billegtesd meg azt a hangot. Erre a magyar zenei műnyelv legjobb formájában csak azt tudja mondani, hogy tremolo, vagy vibrátó. És még ez a szerencsésebbik. De ezt jó nyugodtan keresheted az értelmező szótárokban, mert nyoma sincs. Na most ez a mi történelmünk, a mi nyelvünk történelme. Bessenyei Bacsányi ezért volt nyugtalan, hogy hol van a magyar tudományos nyelvezet. Ne a hegyet vádoljátok, hanem a bányászt keressétek. A nyelvben ott van. Csak legyen, aki kibányászza onnan, és legyen, akinek igénye, hogy használja. Na, ezért mentem a nyomába, mert kiderült, hogy nem naívak, nem primitívek, nem olyan a népművészet, mint a vadrózsa, hogy valahogy úgy nyílik. Millió megfontolás van mögötte, csak kinek volt rá ideje összegyűjteni. Na, ez ebben foglalkozik. Második rész bent ragadt a Winchesterbe. Abszolút nem tudom már, hogy hol a nyele, és kínai már a gyűjtésem, azóta már rég elhagytam. Tehát ez a fajta közlésem, átadásom, ez olyan igen féllábas.
1: Hogy alakult neked az Istennel való kapcsolatod? Beszéltél, hogy már a gyermekkorban megkaptad az alapokat. A személyes Isten kapcsolat hogyan alakult? Volt-e az Istentől való eltávolodásod, vagy egy mélyülés? Ez az egész így, hogy alakult az életedben?
0: Igen, hát úton vagyok örökké, és elkallódok, meg fáradok, újra fölkelek. De mindig úgy érzem, hogy ott vagyok körülötte, tehát karnyújtásnyira vagyok tőle. És
2: van olyan élményem, amibe szinte összpontosult a mindenféle Isten tapasztalatom, azt talán el is mondom, mert sok egyéb helyett is beszél. Biciklizésre újra felnőtt fejjel szoktam rá, és azt hiszem, aki biciklizik, mindig el kell menjen a falig. Tehát, hogy mi az a sebesség, amit még elvisel az ember. Hát én is vagy 40-nel megindultam szépen. Hiába könyörgött a feleségem mögöttem, hogy ne. De hát ez nekem, ez olyan, mintha megkért volna szépen, hogy egy kicsit gyorsítsak. Hát már jobban nem tudtam. Megelőztem egy kocsit, és szembe jött egy másik, de ők nem tudták, hogy én tudom, mit csinálok, ha lassan csinálom, bajba keveredek, ez csak gyorsan szabad. Mert átlósan előtte a Szuglói körvasút sorra megy föl, azt hiszem Reménység utca, ott van lehet 15. kerület, egy lépcsősors, mellette babakocsinak van, egy ilyen folyamatos lejtő, nincs lépcső. Elég keskeny, de biciklit le lehet tolni, babakocsit. Hát én azon akartam lendületből fölmenni, hogy én nekem az annyira fájn, én azt összeraktam magamba. Megelőztem a kocsit, elévágtam a másiknak. És következő volt, amivel nem számoltam, egy téglasor volt ezelőtt a rámpa, vagy minek mondjam, a lejtő előtt egy téglasor, egy magas téglasor, amit átugrani nem tudtam, felakadt a bicikli, fölöttem elrepült 5-6 méterre, tehát a lábammal így elhajítottam a biciklit, és hát most jön a pompás rész. Ezzel a metsző fogsorommal a lépcsőn voltam már, és ami a cipőkről lejött, sár darabok, kis icipici, megnevezhetetlen apró szerkezetek, azok jöttek be a számba, a lépcső szélessége ekkora volt. Tehát kb. 40 kilométeres sebessége közeledett a következő lépcsőfoknak az éle a kis pici homlokomhoz, és arra emlékszem, hogy rántottam a lépcsőcs közeledett. Na és hát most jön az Isten élmény. Ugye a másodpercnek vajon hányad része volt, ami alatt rájött valaki, hogy nekem a bicikli kormányt el kell engedni, mert az az első veszélyforrás, hogy elengeded-e. Az az érdekes, hogyha nem jól működik akinek ilyenkor működni kell, még jobban megszorítod, hogy biztonságod legyen. Tehát elengedtem. Elől a fejem, mint aki, szóval áramvonalas fiú voltam én, mint az esőcsepp. De hátulról előre jött a kezem, és kitettem ide, és ha nem tettem volna ki, most nem volnék itt. És tiszta recs ketté tört a kis harom, de itt vagyok. Még csak egy karcolás se volt a homlokomon. Nyeltem, ami a cipőről lejött, meg elájultam, meg vittek a kórházba, de hát itt vagyok. És elgondoltam ezt a hátsó agyat, ezt a vegetatív idegrendszert, hogy ebben nem az én tapasztalatom van benne, hanem az elődöké, évezredek, s mit tudom én évtizedre, a Lőv Peti megmondja, hogy mennyi, de azok ott föl vannak halmozva. És a nagy kérdés az, hogy vészhelyzetben eldönti-e az agy a rendelkezésre álló időn belül, hogy kire van most szükség. Ha az agykéregre, azt felejtsd el, mit tudsz te? Ha semmit nem tudsz. És akkor elővevődik a hátsó, vagy a biztonsági rendszer, na de azt mire azt ott átváltják? Hát én nem tudom egérrel, hogy tudnám megtalálni azt a következő programot, vagy mit, elképesztő. És ezt sokáig, mint egy nagy-nagy gondoskodást, ajándékot fogom fel, nem emberinek, hanem az egész természeti működést, az egész teremtést átfoglaló nagy rámeső gondoskodásként. Ez például nekem egy alap és örökké visszatérő élmény.
1: Te is családapaként éled az életedet, most már nagypapaként is. A család életben hogyan tapasztaltad a hit továbbadásának a küzdelmeit? Mennyire volt akár a mesterséged eszköze néha az evangelizációnak, vagy azon keresztül tudtál-e a hitünkből valamit továbbadni, illetve hogy élted meg apaként az evangélium értékeknek az átadásának a küzdelmeit, vagy éppen örömeit?
2: Nem könnyű. Az én gyermekkoromban, hogy valaki így egy házi iskolába adja a gyermekét, környezetemben nem nagyon volt ilyesmi. Hát én igyekeztem őket egyháziba adni, és az volt az érdekes, hogy a hit megerősödése néha nem onnan jött, hanem a külső világból. Én nekem az én hitemet például leginkább a külső, a Istenben nem gondolkozó emberek közelsége erősítette meg. Tehát ez egy olyan érdekes tény, nem is következne talán ez a... mintha nem volna logikus. Nekem az például, ahogyan féltették tőlem a hitet, meg ezt a szemléletet, azoknak rengeteget köszönhetek. Csak zárójelben, mint ahogy a erdélyi meséket, népdalokat, a román milícián. Mert ők, mikor engem lefogtak, volt egy 8 órás kihallgatás, és én csak azt szajkóztam, hogy én a tűlevelűekre vagyok kíváncsi. Mondták, nem, rám van írva, hogy Amerikának fényképezek, a szocializmus vívmányait én itten becsmérlem, szegény házakat fényképezek. Nem, mondom, tűlevelűek. Na, ez tartott 8 óránál. Amikor a bulgáriai törökök közé mentem, ott is. Tehát ott is az elhárító tisztek szinte pofára hasonlítottak. És ugyanez a típusú párbeszéd, és hogy milyen kicsi a fantáziám, ott is a tűlevelőeket feszegettem. Szóval sokat köszönhetek nekik, mert éreztem, ha én tőlem valamit ennyire féltenek, hát arra nekem nagyon nagy szükségem van. Mert miért féltik én tőlem? Hát ez csodálatos. Gyerünk, lássuk. Na most, tehát az én életemben ez talán abszurdum, ez nagyon sokat segített. Nevelésben úgy látom, hogy a türelem az egyik legfontosabb, meg a példa. Egyáltalán nem biztos, hogy jól csinálom, de mivel ezt az egyik legféltettebb kincsemnek tartom, sosem szeretnék elébe menni, és ha látok valakit távolodni a szeretteim között, inkább türelmes akarok lenni, mint ráolvasó, megfeddő, az nekem magamnak is fájna. Úgy érzem, hogy ez a terület, ez annyira kényes, hogy csak azzal a belső sugárzással lehet becserkészni.
1: Ferenc pápa 19-ben Erdélybe is ellátogatott, ugye Csíksomlyónak a nagy búcsújáró helyén ott tartotta a szentmisét, és nem csak a csíksomlyói passió kapcsán, hanem úgy olvastam, hogy alapból a búcsuk, illetve a csíksomlyónak a szelleme az hozzád nagyon közel áll és sokat adott a lelki életedben. Mik jelentettek neked ezek az alkalmak, illetve ha esetleg ott voltál a Ferenc pápának a látogatásán, akkor esetleg abból mi az, ami megérintett?
2: Továbbra is ugyanaz, amit mondtam az elején, hogy vendéglátás, ami megindul 2 perc alatt a harmadik mondatnál, ott ez még felfokozva is. Tehát látni, hogy az emberek elhozzák a tusakodásait, és megadja nekik a isteni kegyelem, hogy egy nyelvet beszélhetnek, és duplán fontos nekik, hogy az anyanyelvüket használhassák, és hogy a lányok, a fiúk búcsú közben, ha lehet, nézzék már meg jobban egymást, hát ha házasság lesz belőle, és akkor nem kell, hogy mikor öreg vagy, akkor kutyaként végezd, hanem megbecsülve. Szóval ez az egész annyira rá van írva erre a búcsúra, meg az a misztikus élmény, hogy a teremtő és köztünk van valami csodálatos anyai hatalom, valami, amit a csíkiak különösképpen nagyon éreznek, ez a Mária, hogy járj közben, mert az Atya olyan csodálatosan megteremtette a világot, hogy körülbelül hogy nézhet ki, amikor megfestjük otthon, szakállasnak ránk szólnak, hogy nem olyan, ilyen, hát akkor... De ez a Szűz Mária, ez, ő szoptatta azt a gyermeket. Hát gyerünk! És kivirágzik az emberi fantázia, a dobogó szív, a szeretet, amelyik ilyenre vágyik, mint Mária, és ez úgy rárakódik. Ott a nép, az gyermek.
1: És ha már Ferenc pápához érünk, Ferenc pápa kávézójában vagyunk, meg itt volt ugye 2 évvel ezelőtt a látogatáson. Ferenc pápa személye neked esetleg jelent valamit, vagy az ő gondolataiból, lelkiségéből te személyesen merítettél-e valamit?
2: Így konkrétan nem tudok, sajnos ebben ezzel még adós vagyok. Ha megint el fogtok hívni, ígérem, hogy egy komolyabb részt el fogok mondani belőle. Azt tudom, hogy nagyszerű, tényleg fényes nagy humora van, és hogy ezt az idei évet az irgalmasságnak szenteli oda, ettől nagyon sokat várok. Lássuk, mit tudunk ebből kihozni. Szent Ferencnek is a naphimnusza, úgy tudom, 800 évvel ezelőtt született. Hát ugye ez is egy csodálatos, ünnepelnivaló tény, hogy mikor valaki a legjobban szenved, egerek rágják a haját, hihetetlen szemfájdalmak gyötrik, a vakság, cellában dacolva hideggel elkezd elmélkedni, és rájön, hogy ilyen szépet, mint ez a teremtett világ. Szóval ez egy olyan, nem is emberből jön ilyen típusú költészet. Napbátyánk, holdnővérünk, a szél, tehát ilyen természetet, teremtett világot átfogó, gyönyörű himnusz, ez a költészetnek is nagy ajándék. Úgy tudom, hogy ráadásul ilyen szép tájszólásban egy olasz nyelven írta, nem latinul. Annak idején én megtanultam jó pár verszakot, mikor olaszoknak dicsekszek velük, hogy huhognak, hogy igen, régies. Nagyon szerettem vele dicsekedni. Igen, Facebookra én felnyomtam vagy 3 ilyen Szent Ferenc verset eredetibe is, meg fordítással. Nagy örömöm volt vele foglalkozni.
1: Igen, hát a teremtésvédelmi enciklikája a Ferenc pápának a Laudato Si nevet kapta, és ez is a naphimnuszból egy idézet. Utolsó kérdésként, mielőtt átadnánk a fórumra, illetve a kérdésekre a lehetőséget a vendégeknek is. Úgy láttam és tapasztaltam, hogy mostanában a templomokba is jársz különböző esteket, előadói esteket adni, és ezeket hogyan éled meg, hogy szakrális térben ezek számodra egy kicsit ilyen missziós dolgok, vagy az Istenről tudsz a fiataloknak valamit átadni, ez hogyan formálja a te személyesítedet?
2: Ez a bizonyos Isten bolondja műsorom, ami a csíksomlyói passióból következett. Híre ment, és el szoktam menni. Utóbb Gyergyó, Szent Miklóson ott laktam, és azt hiszem 5 előadást tartottam egymást követő napokon a környéken mindenütt. Tehát falusi gyülekezetnek. Van, aki azt mondta, hogy ezt inkább ne vigyük a templomba, úgyis jó volt. Van, aki bemerte vinni. 1000 évvel ezelőtt, mikor ferences esték voltak Szegeden, ott a minorita templomban, akkor kaptam én magam szószéken először, hát bizony hunyorogtam. Az az igazság, hogy az ember más mesét mond kocsmákba, rendhagyó jegyes oktatáson, egyetemi ifjúságnak és szószéken. De a nagyon nagy kérdés, mi az, amit a kocsmába is, és a szószéken is ugyanúgy mondasz. És itt megérkeztünk a nagy dilemmámhoz, hogy igen, mi az? És hát ez is egy nagy út, aminek nem tudom milyen szakaszában vagyok, de nagyon jól esik rajta haladni.
1: Kedves András, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és egy naptarssal köszönjük meg a beszélgetésnek ezt a részét.
3: Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak Berecz András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Közös élő hittanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől. Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek. 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floriberről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szent Atya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edvigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Következő műsorunkban Kovács Zoltán atya mariológus előadását hallhatják a Mária jelenésekről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kovács Zoltán atyát, egy nagy tapssal fogadjuk őt a Café Francescóba. Zoltán atya nem jött messziről, hiszen a kerületből jött ő is, az 5. kerületből, egy egész nagy templomból, a bazilikából, ő a bazilikának a plébános helyettese, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, illetve fog Zoltán atya beszélni, a Mária jelenések, aminek ő szakértője is, hiszen ezt tanulta és ezt tanítja azóta az egyetemen, a Máriát érintő hitbeli kérdések, különböző dogmák, jelenések, stb. Ez egy érdekes és sokszor nem teljesen tiszta téma még a hívő körében sem. Át is adom a szót Zoltán atya neked, és köszönjük, hogy eljöttél és itt vagy velünk.
5: Indítok egy idős mariológus kollégának a mondásával. Azt hiszem Lorántem volt, mert neki tulajdonítják, aztán majd megkérdezzük odát, hogy tényleg ő mondta-e. Akkor fiatal növendékekkel volt dolga, akkor azt mondta nekik, hogy ha nyugodtan akartok aludni, akkor jelenésekkel az életben ne foglalkozzatok. Ez az egyik legnehezebb, legsikamlósabb terület, legláposabb talaj, szóval nehéz benne eligazodni. Hát éppen ezért olyan egzotikus, vagy éppen ezért annyira fölpiszkálja az embernek a kíváncsiságát. Azonban kicsit közelebb lépünk hozzá. Akkor látjuk meg, hogy tulajdonképpen nem egy túl földtől elrugaszkodott dologról van szó. Mert az, hogy a természet fölötti kommunikál velünk, már nem mint elvont valami, hanem természet fölötti személyek kommunikálnak a természetes világgal, abban semmi meglepő nincs. És abban sincs, hogy mi is kommunikálunk velük. Hogy hívjuk őket, és nem maradunk válasz nélkül. Vannak, már a beharangozóban olvastam egy idézetet egy régebbi megnyilvánulásomból, hogy vannak rendes utak, meg rendkívüli utak. Tehát itt rögtön egy kicsit leoltanám a kedélyeket, hogy legelsősorban jó, ha a rendes utakkal foglalkozunk, mert a megszentelődésnek, a tanításnak, tanulásnak megvannak a rendes útjai az egyházban. A Mária tiszteletnek is megvannak a rendes útjai. Hogyha rendkívüli utakat látunk, azok viszont nem azért vannak, hogy elkápráztassák a tisztelt publikumot, hanem azért vannak, hogy a mi hitünket, a rendes hitgyakorlásunkat segítsék. Hogy rávilágítsanak olyan dolgokra, olyan pontokra, amelyeket esetleg mi hát elhanyagolunk, vagy kevésbé veszünk figyelembe, vagy jó lenne valamit abból egy kicsit jobban érvényre juttatni. Ha jelenésről beszélünk, mondjuk a szűzanyának egy megjelenéséről, ugye az általában nem egy, bocsánat, néma játék, hanem ahhoz szokott fűződni valamilyen üzenet, valamilyen tartalom, akár többször is, amit meg lehet fogalmazni, meg lehet fogni, tovább lehet adni, lehet vele valamit kezdeni. És pont ez a célja, hogy kommunikáljon velünk, hogy szóljon hozzánk. Mert ugye, és akkor mindjárt tényleg rátérek a témánkra, az Isten szülő az egyház anyja is. Nem olyan sokára ünnepeljük majd, ugye pünkös vasárnap utáni hétfőn, pünkös hétfőn lesz a egyház anyjának az ünnepe, íme a te fiad, íme a te anyád, ismerjük a szentírási jelenetet, és tudjuk azt, hogy nem csak Jánosnak a gondjaira lett rábízva a szűzanya, megfordítva, hanem a mai szeretett tanítványoknak is, vagyis a mi gondjainkra is, és mi is otthonra találhatunk az ő anyai szívében. Na ez lehet, hogy keretnek is jó, mert valamilyen Mária szívével akarok majd zárni, úgyhogy most már meg lett adva a főcsapás irány. Joel próféta könyvéből idézek, hogy rá melegítsünk a témára. Kiárasztom lelkemet minden testre. Fiaitok és lányaitok jövendőlni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Kiárasztom lelkemet, itt még nyilván nem a harmadik isteni személynek a kinyilatkoztatása, de mi már tudjuk új szövetségi szemmel nézve, hogy ez a lélek, ez az Isten lelke, ez a Szentlélek. És a Szentléleknek bizony vannak ilyen művei. A Szentlélek kegyelmeket oszt. Mégpedig van egy olyan fajta kegyelem, ha szabad így csoportosítani, grácia gratis data, amely ingyenesen adott kegyelem. Tehát nem kiérdemelhető olyan értelemben se, hogy nem tudtam magamnak ezt kérni, elképzelni előre. Az Isten meglátogat. Meglátogat mondjuk egy leendő látnokot, kitünteti ilyen módon a bizalmával, rábíz valamilyen dolgot, mint egy karizmával. A karizmáknak is ez a világa. Valakit megajándékoz a jó Isten egy karizmával, mást mondjuk nem ajándékozza meg, vagy nem ugyanazzal. Tehát ez pont így működik ennek a jelenéseknek a világában is. Tehát miért indítottam a Szentírással? Hát nem csupán azért, mert a mariológia számára is, a teológia számára is az egyik legfontosabb forrás. Bár időben ugye hát a szent hagyományból kristályosodik ki, hogy mit tekintünk szentírási részeknek, de a legfontosabb forrásunk, mert az Isten igéje. És itt rögtön egy alapszöget beverünk a falba, hogy Isten igéje. Tehát a kinyilatkoztatás csúcsa és hordozója Jézus Krisztus. Ő benne mindent elmond az Isten. Ő mindent elmond az Istenről, amit tudnunk kell, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Tehát, ha rendkívüli dolgokról van szó, magánkinyilatkoztatásokról van szó, akkor sose szabad olyan szenzáció éhes módon hozzáállni, nekiállni, hogy húj, most itt a kinyilatkoztatásnak egyfajta kiegészítése vagy fölülírása fog történni. Ha valaki ezt várja, akkor csalódnia kell. A kinyilatkoztatást úgy kell elképzelni, mint egy nagy doboz ajándékot. Ezt szoktam mondani egyébként nem csak szentelésre készülőknek, hanem a jegyeseknek is. Hogy ott az ember kap egy hatalmas ajándékot. Azt át se tudja fogni, föl se tudja fogni abban a pillanatban. De ott lesz egy élet, hogy bontogassuk, és fölismerjük, hogy a jó Isten mit rejtett bele. Néha kicsit nehezebben értékelhető, meg értelmezhető dolgokat van, amikor örömtelibb dolgok kerülnek elő belőle. A kinyilatkoztatás is ilyen. Az nem tovább íródik. Az úgy, ahogy van Krisztusban, teljes. Jó? Az Atya mindent átadott neki, ő mindent továbbad az apostoloknak, és az apostolok is az ő utódaiknak. Történetesen 2000 éve bontogatjuk ezt a dobozt. Tartalmilag újnak nem szabad kijönni belőle. A Szentlélek Úristen mit csinál? Elmélyíti, kifejti, közel hozza hozzánk, mindig új meg új megvilágításba hozza. Tehát ha egy magánkinyilatkoztatással van dolgunk, akár egy jelenés kapcsán, akkor mindig azt kell látnunk, hogy ez hogyan segít minket Krisztusnak a megértésében, a kinyilatkoztatásnak a befogadásában. Nem azt keressük, hogy mi az az újdonság, amivel kiegészítheti az eddigieket. Ha kiegészíteni akarja, akkor az már férges valahol. Akkor az már nem lesz hiteles, sehogy sem. Nem véletlen indítottam a Szentírással. Ha végig akarnám sorolni, hónap reggel itt ülnénk valószínűleg, rengeteg, tehát a Szentírásban nagyon sok jelenés van. Csak egy-egy példát hoznék tényleg, az Új és az Új Szövetségből, hogy mégsem maradjunk itt éhen. Ószövetségben égő csipkebokor. Egy Isten jelenés. Nyilván nem ő jelenik meg látható formában, de tapasztalja Mózes oda a misztériumhoz való közelítésében, hogy hát még közelíteni sem egyszerű. Megfoghatatlan, misztikus jelenlét, de az Isten jelenlét, aki meg is szólal, és tudatosítja benne, hogy szent helyen áll. Vagy Izajás prófét, aki fölkiált, hogy láttam az Urat. Rögtön ott a küldetés kezdetén egy nagyon szép dolog, hát látni az Urat, hát aki látja, az meghal, hát az belehal ennek a terhébe. És mégis látja az Urat, megtapasztal valamit egy belső látással. Vagy mondjuk Ráfael főangyal, aki gyógyulást közvetít ugye Tóbitnak. Többet nem is mondok, mert rengeteg példa lenne még. Az Új Szövetségből is hozzunk egy-kettőt, hogy mégiscsak teljes legyen a kép. Miből másból indulnék ki, mint abból, hogy Gábor főangyal megérkezik a názáreti szűzhöz. Jelenés, élő személy, angyali személy, isteni üzenettel fölfelé irányul a dolog. Mária válaszát úgymond viszi a mennybe. Összeköttetést ad az ég és a föld között. Vagy, hát még benne vagyunk a húsvéti időben, találkoztunk most nem egyszer, nem kétszer, a föltámadottal és az ő megjelenéseivel, az ő ismételt megjelenéseivel. Tehát az, majd fogom ezt mondani, hogy tulajdonképpen, ha jelenésre akarunk egy nagyon exakt példát, hát mondom most, mert aztán elfelejtjük, akkor a föltámadottból induljunk ki. Tehát hogy jelenik meg Jézus? Fölismerhető módon. Mutatja a sebeit is, hogy ez ő maga, ő, aki szenvedett, a történeti Jézus meg a hit Krisztusa A föltámadott ugyanaz. Folytonosság van nagypéntek és húsvét vasárnap között. Tehát ez ő maga. Mégis megjelenik, eltűnik. Nem köti őt már a tér, nem köti az idő, zárt ajtókon keresztül meg tud jelenni, másutt is megjelenik, többször megjelenik, és mégis valahogy egy csodálatos formában, mert testben, hát nem nyilván abban azonosítják, saját testében, és mégis megtapintható, tedd ide a kezedet, nézd meg az oldalamat, kezét, lábát, meg lehet tapintani, oldalába helyezni az ujjat, megeszi a halatot előttük, tehát ez valami tökéletesített verzió. Egy hazaérkezett, egy beteljesült állapot, ami egyébként ránk is vár, és hogy meg szűzanyához végre visszatérjek, a szűzanya is ebben az állapotban van. Tehát testestül, lelkestül a mennyei dicsőségbe vétetett. Ezért, ha mondjuk, hogy megjelenik, akkor neki már nem kell várni a test föltámadását. Úgy jelenik meg, ahogy van. Jó? Tehát a föltámadott jusson mindig eszünkbe, és akkor nem lesz annyira nagyon elképzelhetetlen. Hát vagy ha már szűzanya, akkor itt van harmadik példaként, és akkor a Szentírás már be is fejezzük itt. Az asszonynak az égi jele. Most nem menjünk bele abba, hogy az egyháznak a jele lehetett eredetileg. Szűzanyára nagyon szépen alkalmazzuk, jelenések könyve, ugye nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, öltözett a naplába alatt a hold fején 12 csillagból álló korona. Tehát egyértelműen ez, az asszony kép az egy mennyei kép. Hát a fiút hozza a világra, ezért nyilván a szűzanyára is nagyon szépen lehet alkalmazni. Tehát jelenések, csak hogy úgy ízelítőként mondjam, a Szentírástól nem idegen. Lehet, hogy sokszor mi óckodunk tőlük, inkább azt mondom, hogy amit jó be tudok betolni,

Éppen. No, természet fölötti jelenségekről van tehát szó, ami a természetes világon túlmutat, ugyanakkor nem elidegenít attól. Tehát amit természetes keretek között nem tudnánk érzékszervekkel érzékelni, fölfogni, mondjuk a szűzanyának a megdicsült jelenlétét, de mégis élő személyek, transzcendens tartalmak, azok valamilyen csodás módon, természet fölötti módon erre kiválasztott személyek számára testi valóságban érzékelhető módon jelennek meg. Tehát valahogy azonosítani kell, nem egy elvont valami, hanem megjelenik valahogy. És itt rögtön azért egy kitérőt tennék. Ugyanis nagyon könnyű összekeverni a jelenést meg a látomást. Nem ugyanaz a kettő. Átfedés bőven van, bőven lehet. A jelenés, ugye éppen ez. Mindig, ha jelenésre gondolunk, induljunk ki a föltámadott valóságos megjelenéséből. Azért szoktuk összekeverni a kettőt, mert a jelenés legtöbbször valamilyen vizuális tartalmat hordoz magában. Lásd, a föltámadt Krisztus megjelenés, hát látják. Na de ez a kategória jóval tágabb. Nem biztos, hogy a maga a föltámadott személy jelenik meg ez egy az egyben. Lehet, hogy mondjuk egy Mária szobor elkezd könnyezni. Vagy vért verejtékezni, egy Mária kép. És akkor most mi van? Hát nyilván nem arról van szó, és ezt a mariológus kollégák ilyenkor óvaintenek, hogy nem azt mondjuk, hogy Mária kezd sírni. Egy kicsit gondba lennénk a mennyei boldogsággal, akkor, hogyha ott síralomházat játszanánk fönn. Hanem mindig világosan mondjuk, hogy a szobor könnyezik, vagy a kép könnyezik. De ez, hogyha hiteles, akkor nyilván nem független a szűzanyától, és nem független a kegyelemnek a művétől. Tehát ilyenkor nem úgy jelenik meg, mint ahogy mondjuk Fatimában vagy Lourdesban egyszerűen látható formában magát a szemét, a megdicsült szemét, megdicsült hölgy alakban látják, erre kiválasztottak. Hanem mondjuk egy eszközön keresztül kapjuk az üzenetet. Tehát nyilván nem az történik, hogy a szűzanya lejön a mennyből, belebújik a szoborba, elkezd benne sírni, aztán visszamegy. Jó, tehát ilyen nincs. Tehát ezért mondjuk, hogy a szobor könnyezik. Tehát nem függetlenül tőle, persze, ezzel üzen, ezzel egy profétikus jelet ad. Egy érthető jelet, vagy ha szabad így mondani, egy szívbe markoló jelet. Ami sokszor nem az, hogy értelemmel föl tudom fogni, szívvel, esetleg megrendülök, elgondolkodom. Jobb esetben megtérek. No, tehát erre kiválasztott személyek számára, ugye olyan valóságban jelennek meg most jelenésre visszakanyarodva, hogy érzékelhető módon, mintha ott volna földi valóságában. Hát ott van, mert élő személyekről van szó, csak normálisan nem szoktuk megtapasztalni, vagy látni. Csak végigfutok, hogy felsoroltam most itt egy-két teofániát, Isten jelenést, ugye a Szentírásból kiindulva, hagiofania is van, szenteknek a megjelenése, angelofania is, angyalhoz kötődő, most nem megyek bele, mert izgalmas a téma, de erre más szakember tudnék javasolni, ugye mivel bukott angyal az gonosz is, demonofania. Hát amikor megjelenik és valaki tényleg vegzál, zaklat, ez megérne egy önálló estet. Jó? És hát ugye a sorozatban itt van, hát nem a demonofania utánra tenném, hanem kiemelten a szentek fölé, ugye a Mariofania, tehát a Mária jelenéseknek a világa. Ugye személyesen, hát ezt már mondtam az előbb, úgyhogy erre nem térünk ki, össze is fonódhatnak a dolgok. Tehát épp ez a neheze, hogy a Laurentint idéztem ugye az elején, hogy ha komolyan aludni akartok, akkor ne foglalkozzatok jelenésekkel, mondta növendékeinek, mert van, amikor többféle érzékelési formát is magába foglal. Hogy egy konkrét példával éljek, mondjuk itt van a fatimai jelenés. Az nyilván jelenési forma, de ha a július 13-ai jelenést nézzük, annak van egy három osztatú szerkezete. És például ott látunk egy kimondott víziót a jelenésben. A pokolnak a vízióját. Ugye a poklot láttátok. Na most ez nem azt jelenti, csak hogy ezen szemléltessen még inkább a kettőnek a különbségét, jelenés és látomás különbségét. Ugye jelenésben leszögeztük, hogy gondoljunk a föltámadt Krisztusra. Ami látomás, vagy víziószerű dolog, az sokszor kevésbé ilyen dinamikus, annak megvan egy statikussága. Az kép önmagában. Tehát poklot láttátok, ez nem azt jelenti, hogy ott
beküldtek egy drónt a pokolba, az körbe

0: megfotózott, aztán megmutatta, hogy mi van ott, és konkrétan kik senyvednek a lángok között. Tehát nem. Ez egy kép. Tehát képszerűen a természet fölötti üzen, mi a lényeg, a tartalma a lényeg. A tartalma, hogy van kárhozat, hogy el kell kerülni a kárhozatot, hogy aki oda kerül, az végtelenül szenved, semmi nincs kinyilatkoztatva ott, hogy most hányan vannak, konkrétan kik vannak, hogy zajlik az egész. Egyszerűen csak, hogy megijednek ugye ezek a pásztorgyermekek ettől a képtől, és a képszerűség az, ami beleírja a szívükbe a tartalmat, és amit tovább tudnak adni. Na ez nem azt jelenti, hogy ez nem valós, már olyan értelemben, hogy meséről volna szó, mert nem, tehát a pokol valóságáról szól a dolog, de nem egy helyzetkép. Tehát nem egy konkrét helyzetkép, hogy na most akkor bemegy a kamera a pokolba, körbenézünk, és akkor ez van ott konkrétan. Tehát nem ilyen. Vagy mint az ezekieli csontmezőnek a látomása. Tehát az is egy víziószerű dolog. Jó? Tehát össze is fonódhatnak, és éppen ezt teszi nagyon-nagyon nehéz és sokszor a megítélést. Viszont fontos, hogy ezek az elemek, amelyek megjelennek, vagy hát nyilván elsősorban személyek, akik megjelennek, fölismerhetők legyenek. Tehát ha nekem totóznom kell, hogy most az a szomszéd Rozi néni, vagy a boldogságos Szűz Mária, aki megjelent, akkor az nem biztos, hogy engem megerősít a hitembe. Tehát egyértelműnek kell lennie a képszerűségből, a szimbólumokból, akár egy fehér ruhából, egy kék övből, egy bármi hasonló dologból, hogy a kontextusból, hogy igen, itt most a Szűz anya az, aki közeledik felénk, és valamilyen módon üzenni akar. Tehát illeszkedjenek a katolikus hitnek a világába, a szimbolikájába. Hogyha nem abba illeszkedik, hát nyilván a kegyelem sok mindenre képes, de szóval azért akkor nehézségek jelentkeznek. Nem egyszer van olyan, hogy bemutatkozik a természet fölötti világ. Autodefiníciónak, önmeghatározásnak hívjuk. Ugye Lourdesban, vagy Gyércvádban például én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Vagy kevesen tudjuk, 1847-ből M1-M7 bevezetőjénél van egy kőhegy. Kőhegyi kápón a Wendler Ferenc nevű embernek is volt jelenése, ugyanígy 47-ben én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Úgyhogy van mire büszkéknek lennünk itthon is, bőven. Tehát autodefiníció. A Szűz anya bemutatkozik, úgymond. Na nem, mintha nem ismernénk, csak valamilyen aspektust ki akar bontani jobban, hogy most figyeljünk arra. Miért akarja ott kibontani? 19. század közepén vagyunk, 9. Pius pápa akkor hirdeti ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját. A Szűz anya is ráerősít, úgymond ráerősít a mennyből, hogy igen, ő szeplőtelenül fogantatott. Vagy Medjugorje most friss és ropogós, ugye, a béke királynője. Majd erre egy kicsit visszatérek később. Ugye a béke királynőját nem véletlen ismerjük, hogy 90-es évekbeli helyzetet tudjuk, hogy világszinten most sem egyszerű a dolog, még Ferenc pápa, ha már itten róla elnevezett kávézóban vagyunk. 17-ben már idéztem, lehet, hogy még korábbi, ugye a századik fatimai évfordulón, hogy darabokban zajló világháború van. És ezt mondta akkor 8 év, akkor most mi van? Szóval aktuális a dolog, és aktuális a téma. És bemutatkozik így, bár korábbi dolgok is vannak, nem itt látjuk először így, vagy még Guadalupe-ben egy kígyó tipró képet, ugye, hogy aki tudja uralni a gonoszt, mert a gonosz is csak teremtmény. Nyilván nem ő az, aki isteni erővel legyőzi a gonoszt, tehát azért mindig jó kell értelmezni egy ilyen kígyó tipró képet, hanem aki a kígyót letiporja, az ős kígyó fejét, az effektíve ugye a Krisztus maga. Tehát neki van isteni ereje hozzá. Na de ha már kígyó tiprónál tartunk, akkor megint egy érdekes szimbolikai kérdés. Most megjelenik Mária, mint kígyó tipró. Tehát itt megint összefonódnak bizonyos szálak. A jelenésben lehetnek vizuális elemek. Mert ha nem most mi hozott egy kígyót a mennyből, vagy ott tartanak terráriumba, vagy hogy van. Tehát nyilván nem ez van. Vagy megjelenik sírva, akkor most síralomháza mennyország. Hát akkor biztos, hogy olyan jó dolog ez. Vagy megjelenik a gyermek Jézussal a karján, mi van, visszafejlődött a felnőtt Jézus gyermek ki a mennybe, vagy mi? Tehát ezek olyan vizuális elemek, amelyeket fölhasználhat az üzenet valamilyen módon, de nem önmagában kell értelmezni, mint az ottani életnek a tükörképét egy az egyben. Jó, ezek mindig profétikus jelek. Tehát a jelenésekben is lehetnek bőven vizuális elemek, amelyek hát természet fölöttiek. Meghökkentőek. Mint ahogy a misztikus nyelv is meghökkentő. Azért úgy orba vágja az embert, hogy erős kifejezések vannak. Hát Jézus is tud azért ilyenekkel élni. Jó? Tehát a szűzanya általában nem marad némán, meg a szentek, akik megjelennek, hanem egyfajta önmeghatározás, autodefiníció is lehet. De hát nem csak ez. Rengeteg más is. Megszólalás. Valamit mond, valamit üzen. Általában, ha megnézzük, azok a jelenések, hát most csak azokról beszélek, amelynek a hitelessége mellett az egyház azért letette a voksát, csúnyán mondva egy kaptafára tudnak működni. Általában a tartalom majdnem mindenütt ugyanaz. Imádság, böjt, megtérés, gyónás, béketeremtés, csak éppen ezek. Az általunk elhanyagolt pontok, a tennivalók. Nem is igazából csak az Isten ismerete, hanem hogy mit kéne tennem az üdvösséghez. Jó, egy jelenés azért dinamikus valóság. Tehát megdolgoztatja az embert, különösen azt, aki fogadója ennek az egésznek. Mert emberi cselekvési formákban találjuk mondjuk a szűzanyát. Na itt egy kicsit olvasok, mert felsorolást találtam, aztán ki ne hagyjak valamit. Például Mária ígér valamit, óv valamitől, buzdít, kifejezi a vágyát, hogy na ide építsetek egy templomot, csodás medál képét közreadja, szimbólumot magyaráz, imádkozik, forrásfakat, skapulárit nyújt, látomást közvetít, csodáért jár közben, bátorít, rózsafűzért tart a kezében, vagy netán, mintha imádkozna, nyilván most nem önmagához fog imádkozni, ez megint csak egy erős jel számunkra. Imád tanít, örvendezik, vagy éppen sírni látjuk, szemeit mozgatja bizonyos ábrázolásokon, a kígyót tapossa, összeteszi a kezeit, jár kell, megjelenik a gyermekével, nyújtja a gyermeket valakinek, diktál, vagy mond egy üzenetet, égi jelet produkál, napcsoda mondjuk, magyarázza, kinyilatkoztatást, apokaliptikus proféciát mond, Fatima jelenés harmadik része. Ugye a július 13-i jelenés harmadik része, ugye a fehér ruhás püspökkel, János pápát ugye benne látják sokan, hogy meglövik, nem véletlen, hogy Fatimához köze van utána, fatimai szűzanya koronájában helyet kap a pisztolygolyó. Tehát dinamikus valóság. A szűzanya nem áll ott helyben csak, hanem dolgozik, tesz értünk, belevonja minden érzékünket ebbe az egész eseménybe és történésbe. És itt vagyunk, amivel kezdtünk, hogy a fő szöget nézzük a falban, ugye a kinyilatkoztatást. Tehát ha üzenetet is kapunk, valamilyen szövegszerű, tartalomszerű dolgot, akkor az a magán kinyilatkoztatások kategóriájában kaphat helyet. A kinyilatkoztatást, mint mondtam, nem teheti teljessé, nem írhatja fölül, nem javíthatja ki, nem igazgathatja, meg igazíthatja ki. Magán kinyilatkoztatásról van szó, és itt a dolognak a neheze, bár ha jól megnézzük, magánál a kinyilatkoztatásnál is neheze, a Szentírásnál is neheze, hogy azért nem vegy tisztán üzen a Jóisten, hanem emberi közvetítőkön keresztül. És az emberi közvetítők úgy adják tovább, ahogyan az ő kulturális sajátosságaik azt engedik. Ha mondjuk egy nem túl képzett, kulturálisan szeretettel mondva, alacsonyabb szinten álló személy kapja ezeket a dolgokat, ne várjuk tőle, hogy kifinomult fogalmakkal fog magyarázni. Lehet, hogy pontatlanul fogja mondani. És akkor, ha kukacoskodik valaki, azt mondja, hogy hú, hát ez teológiailag nem egészen stimmel, ez nem pontos, ez nem jöhet az Istentől, hát attól még jöhet. Hányan vagyunk, akik úton vagyunk, és nem tudjuk most még jól kifejezni magunkat valamiben, 10 év múlva, 20 év múlva viszont már elmélyültünk valamiben, és sokkal pontosabb fogalmakkal élünk. Vagy mondjuk a hittani tudása nem elég pallérozott, és amiatt hát jól akarja magát kifejezni, mégis nem jól sül el a dolog. Tehát ezt mindig meg kell vizsgálni, meg kell nézni. Vagy mondjuk az is visszataszíthat, hogy hát pont ez az ember kapja, hát ezt én ismerem, hát ez egy olyan jellegtelen valaki, egy olyan egy hibáival küzdő személy, hát kérem, a kegyelem ezt is fölül tudja múlni. Sőt, most mondjak durvábbat, hát van, akit éppen bűnös állapodában szólít meg. Szent Pál apostol üldözi a keresztényeket. Keresztény szemben nézve azért egy súlyos bűnt követel. És ebbe az állapodába köszön bele a föltámadottal való találkozás. Hát nem azt várja, hogy palikám, térjél már meg, aztán majd, ha minden tökéletes, akkor majd megjelenek neked. Nem. Megjelenik neki, amikor habzó szájjal üldözi a keresztényeket. Tehát még csak az sem feltétlen kritérium, hogy valakinek az erkölcsi élete vagy a hitélete a magasságokban van, és na onnantól már éretté vált arra, méltóvá vált arra, hogy a Jóisten megjelenjen neki, vagy valamelyik szentje megjelenjen neki. Nem feltétlen ez. A kegyelem azért fölött áll a mi elképzeléseinknek sokszor. Tehát segíthetik ugye ezek a üzenetek, magánkinyilatkoztatások, mert nem maga a jelenés, hát megjelenik mondjuk a szűzany után, eltűnik, tanúságos lehet, de általában inkább amit mond. Az az, ami megmarad, meg az az, amivel jobban lehet mit kezdeni. Segítik még jobban a kinyilatkoztatásnak az alkalmazását, a befogadását. Úgyhogy mindig lássuk világosan, hogy a magánkinyilatkoztatás soha nem lesz a hitletétemény részévé. Soha nem lesz, hanem, ahogy a Dei Verbum fogalmaz, nem Isten igéje fölött áll, hanem azt szolgálja. Éppen ez a feladata neki. Egy-két formáról azért beszéljünk, a vízióról, látomásról már ejtettem néhány szót, itt igen, én mondtam. Érdekes ugye, hogy vizuálisan mennyire megsegít minket a természet fölötti, hogy inkulturálódik a jelenésnek a formája is. Mit jelent ez? Ugye maga az isteni ige is inkulturálódik. Tehát magára vesz 2000 éve egy akkori zsidó sajátosságok szerinti testet, kultúrát, gondolkodásmódot, időben, térben adaptálódik. Tehát közénk jön és egy lesz közülünk. Azzal együtt, hogy valóságosan isteni személy marad. Így lesz megközelíthető számunkra, ha elvont ideaként, vagy egyszer lélekként próbálnánk közelíteni Istenhez. Hát Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. Tehát Jézus így jön közel, így hozza közel az ő emberi személye által, Isten emberi személye által hozza közel hozzánk a Szent Háromság titkát. És ehhez kell az, hogy ember közeli legyen. Na most, ha a szűzanya megjelenik, hát nyilván nem úgy fog megjelenni annak a kiválasztottnak, hogy egyrészt találgassam, hogy most ez kicsoda, ez most a szűzanya volna, vagy nehéz fölismerni. Illetve nem úgy jelenik meg, hogy na most valami nagy beújítással, hogy hát sok köze nincs a katolikus tanításhoz, de fogjuk rá. Hát nem. Tehát egyértelmű lesz, hogy Isten anyjáról van szó, egyértelmű lesz, hogy édesanyáról van szó. Egyértelmű lesz, hogy annak az embernek sokszor, akinek megjelenik, a saját nőképében, a saját édesanya képében fog megjelenni, már nem a kimondottan saját édesanyját mintázva, ezt nem így értem, hanem mondjuk egy helyi nyelven szólal meg. Bernadettnek Lourdesban helyi dialektusban. Hát azt érti meg, most megszólalt volna latinul, az a szegény mit kezdott? A helyi nyelven, helyi dialektusban. Hát mennyországban tudnak ám nyelveket. Szóval megjelenik úgy, hogy értse. Hát akihez jövök, az értse meg, mert különben nem tudunk egymással mit kezdeni. Hát akkor két különféle valóság maradunk egymás számára ilyen módon. Vagy mondjuk hányszor van olyan, hogy egy afrikai, mesztic, távol-keleti ábrázattal jelenik meg? Hát azért ő nem ilyen volt. A szűzanya nem ilyen volt 2000 évvel ezelőtt zsidó sajátosságokkal. Mégis valamilyen módon, hogy közelebb kerüljön a célszemélyeknek a szívéhez, hogy még inkább elképzeljék az ő anyai közelségét, az ő anyai tekintetét, anyai arcát, ezért képes fölvenni ilyen formákat is. Vagy hát ugye a könnyezés is. Pont Ferenc pápa tért ki rá. Voltak nála kihallgatáson egy Könnyező Mária kegyhelynek a zarándokai, és összefüggésbe hozta a háborús helyzettel, egy pár éve volt most, 2-3 éven belül. És akkor Ferenc pápa, ez nagyon Ferenc pápás lesz, hogy fogalmaz, hogy ezek tulajdonképpen az Isten könnyei, amelyek megnyilvánulnak számunkra az anyai könnyekben. Ha nem betű szerint így mondta, bocsánat, de a lényegét mondom. Hát mi az, hogy Isten könnyei? Tehát az Isten inkulturálva, a kultúránkba beültetve adja tudtunkra azt, amit nekünk tudnunk kellene. Ha máshogy nem, az édesanya könnyeivel. Ha az se indítja meg valakinek a szívét, ott már valami nem stimmel. Tehát ugye a látomásszerű elemek azok gazdagon jelennek meg a jelenésekben. Aztán lehet hanghatás, ha már itt a Pál apostolt idéztem, Saul miért üldözöl? Ha nem lát senkit, különösen nem utána egy jó ideig. Ugye Saul miért üldözöl? De a hanghatás ott van. Hát Mária is sokszor úgymond szól. Vagy van, hogy mondjuk egy mennydörgést hall valaki, arra figyel föl. Mások nem hallják. Lehet, hogy csak ő hallja, vagy ez a pár kiválasztott gyermek hallja. Többiek fülelnek, néznek, ott vannak, valamit éreznek, hogy valami történik a természet fölött, idők nem hallják ugyanazt. És itt is ugye a helyi dialektus, azt mondtam az előbb. Aztán lehet belső hallás, egy allokúció. Ugye a konkrét hangzó beszéd megformálása nélkül. Egyfajta belső inspiráció. Belső hallás alapján, mintha belül mondanák az emberbe, nem kívülről, mintha a fülébe harsogná valaki, ilyen jól artikulálható, hallható fonémákon keresztül, hanem belső hallással. Mondjuk egy Faustina nővér naplóját, ha elolvassuk. Mondjuk a Gobbi atyának, Máriás papi mozgalomnak alapítójának a kék könyvét. Tehát ezek ilyen allokúció alapú dolgok. Mint mondtam az elején, ugye a Szentlélek bárkit részesíthet természet fölötti jelenségeknek a rendkívül ajándékaiban, de ezek önkényesen sem értelmezendők. Tehát mindig meg kell nézni az egyháznak a kritériumi alapján, hogy a hitelesség föltételezhető-e, hogyan van ez az egész, kik kapják, milyen helyzetben kapják, mit üzen vele, hogy forja ki magát. Mik az előzményei? Mert lehet, hogy vannak előzményei, lehet, hogy nincsenek. Kísérő jelenségek, milyen gyümölcsöket terem a lélekben. Ha jól belegondolunk viszont, akár a kegyhelyeink, későbbi kegyhelyeink létrejöttének, mert ugye ez nem úgy működik, hogy leszúrjuk a táblát, hogy itt egy kegyhelyet fogunk alapítani, hát nem. Tehát azért egy beimádkozott helynek elindul egy élete. Akár mondjuk a Lourdesból kiindulunk, Fatimából kiindulunk. Igen, gyakran csodás jelenségek, természet fölötti jelenségek az origója, az eredője. Hogy itt egy kicsit megint kilazítsam a dolgot. Ugye 2024-ben tavaly jelent meg egy jó testes dokumentum a hittani dikasztérium részéről. Csak igyekszem azért úgy nem túl bonyolítani. 78-ban volt egy első formája ennek, meg akkor hittani kongregációtól, a természet fölötti jelenségek megítélési módjáról. Akkor azt a 78-as dokumentumot nem nagyon ismerték kifelé, mert belső dokumentum volt. Aztán hát valakik kiszivárogtatták, megjelentették, idézték, úgyhogy már fölösleges volt titokban tartani. 2010-es évek elején megjelentették úgy, ahogy volt. És ott például tehát a megítélési kritériumokat hozza, hogy melyek a pozitív, melyek a negatív kritériumok, mi alapján kell nagyon óvatosnak lenni, mi az, ami segíti a hitelesség megítélését, akár a személy felé, akár a tartalom felé. És ott a végén volt két lehetséges ítélet. Az egyik az, hogy fönnáll a természet fölöttiség, a másik az, hogy nem áll fönn a természet fölöttiség. Az első a pozitív ítélet volt, a második nem negatív, hanem a várakozó. Van negatív is, amikor azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy nem áll fönn a természet fölöttiség, hanem fönnáll, hogy nincs természet fölöttiség. Ez ott a latin szavakkal játék, nem azt, hogy non constat de supernaturalitate, hanem constat de non supernaturalitate. Nem mindegy, hogy van megcsavarva. Az utolsót nem is veszi a 78-as dokumentum, csak a pozitívat, meg a várakozó álláspontot. És hát azért telt múlt az idő, akár csak ha mondjuk a Medjugorjei jelenségeket nézzük, amellett sem mehetünk már ezt szó nélkül. Meghatározója az egyházi életünknek. Megmondom őszintén, valahol éreztem, amikor kijött ez a 24-es dokumentum, hogy ez előszoba lesz majd a Medjugorje számára. Hát így is lett, mert utána októberben kijött a Nihil Obstat Medjugorjei jelenségekre is. Vagyis, hogy semmi sem áll ellen, tehát nyugodtan folytatható, csak hát nyilván figyelni kell, hogy ne legyenek tévedések. És na, visszatérve a 24-es dokumentum, az egy kicsit jobban belemegy ezekbe a dolgokba. Ja igen, a természet fölöttiségből indultam ki, hogy 24 óta, tehát tavaly óta már az, hogy természet fölöttiség, arról így az egyház nem szeret nyilatkozni. Igazából nem is létezett azért olyan korai időktől ez a fogalom. Tulajdonképpen most őszintén, ha megnézzünk egy magyar kegyhelyet, mondjuk egy Mátra Verebés Szentkutat, bármi mást, ismerik mondjuk az eredet legendát. A kutya nem firtatta ott helyben, hogy most megáll-e a természet fölöttiség szerint. Hát egyszerűen elkezdődött ott valami. Oda vonzott embereket. Elkezdtek imádkozni. Csodák történtek. Egy forrás, aminek ugye forrásnak van egy erős szimbólum értéke. A forrás a Krisztusra mutat. A megtisztulás forrására, a tápláló forrásra, ami által életünk van. Élővizek forrására. Tehát elindult valami szépen, és akkor elkezdték a helyet beimádkozni, esetleg ugye az érintett szent helyet még nagyobb becsben tartani, egy kegyképet mondjuk készíteni, hogy milyennek látták mondjuk a szűzanyát, akik megjelent, és akkor jegyezni ugye az ott zajló életet, életnek az eredményeit, a gyógyulásokat, hálatáblák ellepik az ilyen helyet, és ha mondjuk éretnek találja az egyház, azt mondja, hogy na hát akkor jogi aktussal is ezt egy kegyhelynek minősítjük. Annak is megvan a maga jogi procedúrája. Tehát egyik sem kegyhelynek született önmagában. És főként, hát nem kezdték el kutatni, szőrszálhasogató módon, hogy most akkor természetfölöttiség volt-e, nem volt-e. Tehát ezért mondom, hogy nagyon túlzottan sem szabad ebben kockafehűnek lenni, és nagyon leragadni. Vagy most, könyörgöm, hát egy 13. századi jelenséget, vagy gyökerekkel rendelkező kegyhelynek, ha föl akarnám göngyölíteni visszamenőleg az eredet történetét, hát most mire jönnék rá? Hát lehet, hogy a nevek se biztosak, személyi valaki ott volt, de valamilyen Molnárnak a fia, vagy annak a anyja, vagy annak a nem tudom ki. Hát most minek megyek utána, és hogyan? Tehát nem kell annyit lovagolni kimondottan a természetfölöttiség kérdésén. Egyszerűen, ahogy a 24-es dokumentum rámutat, a Szentlélek működését, amit megsúgok valahol, mégiscsak valahol egy természetfölötti dolog egyébként. Tehát egy kis játék a szavakkal azért van benne. De a Szentlélek működését és annak a gyümölcseit föl tudjuk-e ismerni? Tehát fölhúzható egy egyenes fejlődés ívére az egész, és fölismerhető-e benne az Istennek a működése tulajdonképpen valahol mégis a természet fölöttié, csak kimondottan a természet fölöttiséget a pápa tartja fönn magát, legalábbis Ferenc pápa így határozott 24-ben, hát hogy most Leó pápával és az ő utódaival módosul-e ez, hát nem látunk a jövőbe, meglátjuk. A lényeg az, hogy az egyház figyelemmel kísért ezeket a dolgokat, az ott zajló lelkipásztori életnek a kibontakozását. Tehát vizsgálódni ilyen kérdésekben például nem azt jelenti, hogy kételkedünk. Tehát kell egy józan egyensúly a dologban, egy arany középút kell a dologban. Tehát nyilván nem a szenzációhajhászás, de nem is az, hogy hú, most akkor mindentől elzárkózunk. Azért ne felejtsük el, hogy Názáretben a szűzanya maga is visszakérdezett. Hogyan lehet ez, amikor én férfit nem ismerek? És ő maga elgondolkodik a pásztorok szavain, vagy a fiának a szavain. Tehát visszakérdezni nem a hitetlenkedés jele. Vizsgáljatok meg mindent, vizsgáljatok felül mindent. A jót tartsátok meg, ezt mondja Szent Pál apostol. Tehát természetes, hogy mi nem fogadhatunk el azonnal mindig mindent, hanem vizsgálni kell. Most itt amit fontos még látni minden jelenés, de mondjuk Mária jelenések kapcsán, természetfölötti jelenségek kapcsán, ha az egyház valamiről azt mondja, hogy hiteles, visszakanyarodnék ahhoz, amit már mondtam korábban, hogy nem azt jelenti az, azzal, hogy hitigasságszerűen fogalmazza meg. Tehát ez nem dogmává lesz emelve, hogy már pedig a fene-fené teszik is, a szűzanya megjelent Fatimában és pont. Tehát nem emellé teszi le így a voksát. Egy kicsit úgy képzelném el, minden példa valahol egy kicsit torz, tehát bocsánat érte, de én így képzelném el, hogy ha van egy számomra hiteles személy, aki egy számomra hiteles eseményt elmesél, hogy vele mondjuk mi történt tegnap, lehet, hogy egy kicsit olyan furcsán hangzik, vagy olyan érdekesen hangzik, vagy olyan csodásan hangzik, elképzelhetetlen számomra, de mivel a személy hiteles, és tulajdonképpen amit elmond, az úgy hiteles, ezért én azt mondom, hogy hát én nem kételkedem benne. Ugyan nem voltam ott, nem tudom bizonyítani, jegyzőkönyvet nem vett föl senki ott helyben, nem mondhatják azt, hogy na most ez minden porcikájában bizonyíthatóan feltétlenül így volt, de azt mondom, hogy az ő elbeszélésének én hiszek. Mert hiszek a személynek, és amit elmond, az koherens. És annak a tartalma is olyan, hogy akár így is lehetett. Tehát amikor egy jelenésnek, vagy a hozzátartozó üzeneteknek a hitelességéről nyilatkozik az egyház, azzal nem dogmatizálja, jó? Tehát most ne botránkozzon meg senki, aki esetleg nagyobb hangsúlyt fektetett volna eddig erre, hogyha valaki ezekkel nem akar foglalkozni, most így nagyon egyszerűen fogalmazva, az az ő szuverén döntése lesz, az üdvössége attól még nem kerül veszélybe, csak elesik esetleg egy fontos segítségtől. Amit mondjuk egy mankóként, vagy sétabotként, vagy túrabotként adna a rögös hegymászáshoz az egyház a kezünkbe. Egy segítségtől elesik, de föl lehet menni anélkül is éppen a csúcsra. Tehát Krisztus ugyanaz marad, nem kell nekem azzal foglalkozni, ha tőlem távol áll, vagy a lelki alkatomtól távol áll, vagy mondjuk a Lurdi jelenés nagyon közel áll hozzám, mondjuk, mert volt egy gyógyulás tapasztalatom, de mondjuk Medjugorje van, nem tudok mit kezdeni, senki számon nem kéri rajtam. Jó, tehát ez olyan, hogy a kinyilatkoztatás nem sérti, tehát, mert nem kinyilatkoztatás. Tehát magánkinyilatkoztatás marad, az ember nem köteles foglalkozni vele, ezért is van az, hogy bár megemlíti a liturgia is, akár a Fatimai szűzanyát, Lódi szűzanyát, de ezek nem kötelező emléknapok. Tehát fakultatív. Fakultatívan választható. Jó? Hát vizsgálódni szabad, és hogy ne fussunk ki az időből, egy kicsit most így a végére kanyarodok, Szent VI. Pál pápára, aki 1967. május 13-án, vagyis pontosan az 50. évfordulóján az első Fatimai jelenésnek kiad egy dokumentumot, Signum Magnum kezdő szavakkal, vagyis a nagy jel, hát egyértelmű a szűzanyára utal, és ebben nagyon szépen beszél arról, hogy mintha Mária jönne most apostolkodni úgy az elmúlt évszázadban, másfél évszázadban úgy hatványozottabban. Tehát a Jóistennek is lehet egy terve ezzel, hogy inkább az édesanyja által szólít meg. Illetve hát ugye ebben van benne az a elterjedt mondat, illetve szófordulat, hogy Mária korát éljük. Etas Mariana, hogy Mária korát. Pont emiatt, hogy rávilágíts, hogy igen, most figyelemre méltó tényezők. Ezek nem köteles, ez senki, hittartalom már nem teheti, de mégis Mária korátig figyeljünk fel rá, mert jól járhatunk, ha az anyai figyelmeztetésre hallgatunk. És ha Mária, akkor nyilván ő anyai szívvel teszi. Kedves jó témavezetőm, nyugodjon békén. Ja, ne nyugodjon, inkább segítsen rajtunk odától. Mindig szoktam kérni, hogy dolgozzatok értünk, ha már odát vagytok. Ő mondott egy ilyen, hát nem definíciónak tekintem, de mégiscsak egy ilyen megközelítés, hogy a szűzanya szeplőtelen szívében nem egy új erőforrásra találunk önmagában, hanem a világot ténylegesen megváltó isteni szeretetnek az egyik legszebb megnyilvánulására. Tehát ha Mária anyai szívvel közeledik, és akar valamit üzenni nekünk, hogy a Jóisten engedi, hogy általa szóljon, akkor viszont Mária korát éljük, igen, jó, ha odafigyelünk rá, jó, ha merítünk belőle, mert az értünk van. És hadd kanyarodjak ide, 16. Benedek pápára 2005-ben, többször idéztem már itt-ott, nekem nagyon közel áll ez az idézet, Nagy Boldogasszony napján mondta 20 évvel ezelőtt pont, hogy a mennyben van egy édesanyánk, mennyország nyitva áll, ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van. Tehát ha jelenés, akkor sem egy moziműsor, akkor sem szellemeket kergetünk, hanem szíve van. Tehát anyai szándékkal, anyai szívvel, megdicsült személyként, szándékkal, akarattal, tudatosan a szűzanya valamit üzenni akar. És éppen azért, tehát a jelenések nem arra hivatottak, hogy értelmetlen szenzációt keltsenek, hanem hogy némiképp kitárják az eget. És fölismertessék velünk, hogy ott az erőnek, a vigasznak, a világosságnak, az útmutatásnak a forrása, amelyre akkora szükségünk van a földi életünknek a tapogatózásai során. És éppen azért, mert a szűzanya a legbensőségesebb módon részese húsvét misztériumának, ugye lélekhordozó volt a földi élet során is, most pedig testesül, lelkestül a mennyei dicsőségbe vétetett, tehát Krisztus húsvétja, győzelme az ő testében, lelkében, teljes személyében konkretizálódva van. Ez is, ha megjelenik nekünk, ő teljes hazaérkezett személyként teszi azt, és ezért talán minden jelenésnek a összefoglalásaként is mondhatjuk, és most már tényleg a végső mondat következik, a Lumen Gentiummal együtt, második vatikáni tanításával együtt, hogy az örökhaza felé vezető úton a szűzanya a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára.
1: Elhangzott műsorunkban Kovács Zoltán atya mariológus előadását hallott a Mária jelenésekről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
7: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Római levélből nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermekese volt. Nagyon hálás vagyok a nehézségekért, a jó Istennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni.

0: Hírpercek.
1: Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Rejter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000 látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.
1: Cristo.

0: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
1: Uram, irgalmazz!
0: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
1: Uram, irgalmazz!
0: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel. Fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
1: Uram, irgalmazz!
0: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted. Ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
1: Uram, irgalmazz!
0: Mindazokat, akik földi életükben benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
1: Uram, irgalmazz!

0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, a Te akaratodból szenvedett Krisztus az egész világ üdvösségéért. Add népednek nagy elhatározást, hogy merjen neked bemutatott élő áldozattá válni, és így beteljék szeretetet teljességével. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Arra gondoltam, hogy ma este a hiánycikkekről fogok beszélni. Olyan dolgokról, amik hiányoznak a világból, és hiányoznak sokszor az egyházból, a keresztények életéből is. A Szentlélek gyümölcseire gondolok. Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, az 5. fejezetben összefoglalja a test cselekedeteit, és összefoglalja a lélek gyümölcseit is, amelyek nagyon sokszor, nagyon sok helyen hiánycikkek. 9 gyümölcsöt sorol fel Szent Pál apostol a Galatáknak a lélek gyümölcseiként. Ezek közül az első és legfontosabb a szeretet. Rengeteg szeretetlenség van jelen az egyházban, a világban, családjainkban. Hiányzik ez a drága gyümölcs. Aztán beszél az örömről, mint a Szentlélek gyümölcse. Tele vagyunk panasszal, elégedetlenséggel, morgással, veszekedéssel. Eltűnt az öröm. A lélek gyümölcse hiányzik. Aztán Szent Pál ír a 3. gyümölcsről, a békességről. Nem kell részleteznem, hogy miket éltünk át az elmúlt hónapban, elmúlt időkben, a békétlenség útján, a megosztottság útján. Eltűnt a gyümölcs. Eltűnt a Szentlélek gyümölcse, a békesség. Aztán beszél a türelemről. Föltörgetett életet élünk, türelmetlenek vagyunk egymással, és néha a Jóistennel is, mert ha nem az történik, amit elterveztünk, amit mi kitaláltunk, amit mi jónak tartanánk, amit mi elvárnánk, akkor nem kívül türelmetlenné válunk. Aztán hiányzik a kedvesség. Ez is a Szentlélek gyümölcse. Mogorgák vagyunk, kedvetlenek, erőszakosak és agresszívek. Nagyon nagy szükség lenne az egyházban is, a világban is, a Szentléleknek a gyümölcsére, a kedvességre. Hiányzik a jóság, ami szintén a Szentlélek gyümölcse. Amikor rosszat élünk át, amikor szenvedünk a gonoszságtól, akkor nagyon felértékelődik az életünkben a jóság, mint a Szentlélek gyümölcse. Szükségünk van a hűségre is. A hűségre a hivatásunkhoz, családunkhoz, hűségre önmagunkhoz, Istenhez, egyházhoz, az ígéreteinkhez, a fogadalmainkhoz. Ez is a Szentlélek gyümölcse az életünkben. Hiányzik a szerénység, mint gyümölcs, a Szentlélek gyümölcse. És hiányzik az önmegtartóztatás, a tisztaság. Hedonista, dőzsölő életvitelünk van, pazarlunk. Nincs önmegtartóztatás, önfegyelem. A Szentlélek gyümölcseinek hívja Szent Pál ezeket a dolgokat, amiket felsoroltam. mivel gyümölcsök, ezért nem lehet kiizadni őket. Nem lehet lelki tornát végezni ahhoz, hogy majd akkor én ezt megmutatom. Megpróbálhatjuk, de két veszély van, nagyon izzadságszaga lesz, és nagyon mi leszünk a középpontban. És abban a pillanatban, amikor mi kerülünk a középpontba, már is erejét veszíti. Mert ezek a gyümölcsök azért adatnak, hogy Isten kerüljön a középpontba. Ezeken a gyümölcsökön keresztül a mennyei Atya dicsőjön meg a keresztény ember életében. Maradandó gyümölcsöknek hívja Jézus ezeket, a Szentlélek gyümölcseit, amelyek mind-mind Isten dicsőítik meg, ha jól éljük meg. A Szentlélek gyümölcsei. Jézus arról beszél, hogy ha a szőlővessző nem marad a szőlőtövön, akkor nem hoz termést. Lemetszik, tűzre vetik, és elégetik. De ha a szőlőtövön marad a szőlővessző, akkor magától terem. Ezeket a gyümölcsöket nem kiizzadni kell. Nem majd én megmutatom, hogy a szeretet bajnoka leszek, hanem teremni. És azáltal terem az életünk, azáltal termi a Szentlélek gyümölcseit, ha jóban vagyunk a Szentlélekkel. Egyáltalán hiszünk abban, hogy van Szentlélek. A szánkkal megvalljuk minden hitvallásban. De hogy mit gondolunk alatta, az már egy másik kérdés. Hiszünk abba, hogy a Szentlélekkel élő kapcsolatot lehet teremteni. Hogy az egyik leghűségesebb társunk. Ott él a szívünkbe. Isten ajándékaként. És mivel személy, lehet vele élő személyes kapcsolatot teremteni. Megszólítjuk-e a Szent Lelket? Ismerjük-e a működését? És hallgatunk-e a Szent Lélekre, az indításaira? Vagy megyünk a saját fejünk után? És időnként kérjük Isten, hogy segítsen, vagy javítsa meg, amit elrontottunk, mert önfejűek voltunk. Én központúak, nagy egóval. A Szentlélek ismeri belülről a Szent Háromságot. Föl tudja tárni az Atya és a Fiú szeretetének a titkát. És ismer minket is. Belülről, és ismer titeket is. Én nem ismerlek benneteket, csak kívülről néhányukat. A Szentlélek mindenkit ismer belülről, aki itt van. És azt szoktam kérni a Szentlélektől, hogy olyan szavakat adj az ajkamra, ami azoknak szól, akik itt vannak. Fogalmam sincs, mire van szükségetek. De a Szentlélek pontosan tudja. És az a tapasztalatom, hogy meg is adja, ha nyitott szívvel hallgatja valaki a prédikációt. A Szentlélek az egyik legjobb társ. Meg kellene tanulnunk jóba lenni vele. A kapcsolatok csak akkor működnek, ha vágyakozunk rá. Ahhoz, hogy a Szentlélekkel jó kapcsolatunk legyen, azon túl, hogy elhisszük, hogy van. És Jézus valóban megígérte, és az Atya elküldte első ajándékul nekünk a Szent Lelket, vágyakoznunk kell arra, hogy találkozhassunk. És nem elég vágyakozni a Szentlélek után, és hívni, hanem időt kell adni neki, mert kapcsolat igényű. A gyümölcsök mindig, gyümölcstermésed mindig idő kell. A személyes kapcsolatainkban is, a házasságban is. Ha nincs idő egymásra, a férnek a feleségre, vagy fordítva, nem teremnek a gyümölcsök. Csak funkcionál a kapcsolat. Nem jelennek meg például ezek a gyümölcsök, amiket felsoroltam. Ha egy kapcsolat, egy szeretett kapcsolat idővel megajándékozott, akkor megjelenik az öröm. Csak úgy magától. Megjelenik a békesség. Nem kell külön edzeni hozzá. Abból fakad, hogy te fontos vagy nekem, és én fontos vagyok neked. Ugyanez érvényes az Istennel való kapcsolatra is. Ha nekem fontos a Szentlélek, ha fontos az Úr Jézus, vagy a mennyei Atya, akkor időt fogok adni neki. Ha nincs időnk Istenre, az nem azt jelenti, hogy sok munkánk van, azt jelenti, hogy nem fontos. A munka sokkal fontosabb. Vagy minden más. Ami fontos, amire vágyakozom, arra lesz időm. Nem időhiány miatt nem imádkozunk. Az igazság az, hogy nem fontos annyira, mint amennyire lehetne, vagy amennyire azzá tehetnénk. A Szentlélek beszél hozzánk, olyan, mint az anya a gyermekéhez, vagy az apa a gyermekéhez. Ha nem halljuk, ha nem értjük, az azt jelenti, hogy nincsen csend az életünkben. A szeretet diszkrét hangja a Szentlélek. És ahhoz, hogy meghalljuk egymást egy párbeszédben, egy találkozásban, ahhoz valakinek be kell fogni a száját. Csak akkor hallom meg, hogy a másik mit mond, ha nem azon töröm a fejemet, hogy mit fogok én erre mondani, hanem befogadom. Meghallgatom, befogadom, megértem, és aztán megpróbálok válaszolni. Ugyanígy van Istennel is. Ha állandóan én mondom az imákat egyfolytában, abban az időben, amikor együtt vagyunk, akkor Isten hallgatja az én imámat. Én meg nem hagyom szóhoz jutni. Nem engedem meg, hogy válaszoljon. Ahhoz el kell csendesedni. Ahhoz meg kell állnom, és meg kell hallgatnom, hogy mit mond a lélek az egyházaknak és nekem. És a Szentlélek beszédes. Beszél az igény keresztül, Isten szaván keresztül. Ha úgy olvasnánk az igét, hogy most Isten szól hozzám, mint szerelmes a szerelméhez. Nagy Szent Gergely pápa szerint az Isten szerelmes levele a Biblia nekünk. Így olvassuk. Tankönyv, készülünk, vagy éppen irodalmi alkotás, stb. Ha valaki nagyon szeret valakit, akkor az ő beszédét, szövegét másképpen hallgatja. A Szentlélek beszél hozzánk a lelkiismeretünkön keresztül. Mindenkinek van lelkiismerete. Persze lehet tompítani, becsapni, és lehet finomítani, hogy nagyon érzékenyen jelezzen, amikor kísértés vagy bűn van. És jelezzen akkor is, amikor a Szentlélek beszél hozzám. A lelkiismeret szaván keresztül szól a lélek. A körülményeken keresztül is tud beszélni a Szentlélek. A körülöttünk lévőkön keresztül. Ha nincs bennünk előítélet, hogy nekem ez ne beszéljen, én tudom, hogy ő kicsoda, akkor számtalan ponton meglepett minket a Szentlélek az embertársainkon keresztül. Még azokon az embereken keresztül is, akik szerintük nem élnek erkölcsös életet, szerintük nem jó emberek, nem is vallásosak. A Szentlélek jelen van bennük is. Működik bennük is. De ehhez, hogy ezt észrevegyük, meghalljuk, ahhoz alázatra van szükségünk. A Szentlélek állandóan jelen van. És mindenkinek a saját nyelvén, stílusán keresztül beszél, ahogy az édesanyja a gyermekeihez. Mert szeretné, ha értenénk. Tehát szükség van vágyra, szükség van időre, hogy időt adok Istennek, hogy megszólíthasson, hogy ne csak én szólítsam meg az imáimmal. Fordítva, megengedem neki, hogy a szívemre beszéljen, hogy szembesítsem, hogy elmondhassa, hogy hogy lát, és hogy befogadhassam. És mert a Szentlélek ismeri Jézust, ismeri az Atyát, el fogja mondani, ha kérem, hogy milyennek lát engem az én drága mennyei Atyám? Mit gondol rólam? Ezek a legfontosabb kérdések. Szerintem alig foglalkozunk vele. Nem érdekel bennünket. A programok, a feladatok, a tennivalók, a politika, a gazdasága, az események, minden érdekel bennünket. De ha nem hallgatunk el, nem figyelünk a Szentlélekre, akkor nem fogjuk felismerni, hogy a történelmi eseményeken keresztül hogy működik az Isten. Ő nem szállt ki a üdvösség történetből. A mi történelmünk az üdvösség történet, mert az Isten benne van. De ezt csak azok látják és azok fogják, akik hisznek ebben és akik figyelnek a lélekre. Különben csak a híreket halljuk. És azt gondoljuk, hogy minden úgy van, ahogyan mondják. És. De van egy nagyobb, egy teljesebb látásmód, és azt a Szentlélek tudja. És elmondja. Szól az egyház tanításán keresztül. Mert a Szentlélek az egyház lelke. Ismerjük az egyházunk tanítását. Különösen azokat a részeket, ami nem a magánerkölcs, hanem a társadalmi tanítása az egyháznak. A szegénységről, az igazságtalanságról, a szenvedésről és a szenvedőkről. Ismerjük. A Szentlélek ezen keresztül is szól hozzánk. És minél többet vagyunk együtt a Szentlélekkel, annál több gyümölcs terem az életünkben. És az a tapasztalatom, hogy mindig azt a gyümölcsöt termi, amire akkor ott a kapcsolatainkban szükség van. Ha szeretetre van szükség, akkor azt termi. Ha örömre van szükség, akkor örömöt fog teremni. Ha türelemre vagy békességre, akkor azt fogja megteremni. Mindig azt, amire éppen ott, akkor szükségünk van. Mert ezt meg tudja tenni, mert ő Isten. A szűzanya nagyon jóba volt a Szentlélekkel, és a szűzanyát vezette a Szentlélek. Nem csak akkor, amikor az angyal üdvözlet régent mondott, végig, mindig figyelt a Szentlélekre. Kérjük az ő közbenjárását ma este, hogy taníts meg minket figyelni a Szentlélek vezetésére, indításaira, és hogy járjon közben azért, hogy annyira betöltsön minket a Szentlélek, hogy a lélek gyümölcsét teremje az életünk. az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floriberről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mi a haza? Amikor Istenhez, nemzetünkért és hazánkért kiáltunk, biztos sokszor végig fut bennünk a gondolat, hogy mi is a nemzet és mi is a haza. Nem csak a tér, ahol élünk ez. Nem csak az ismerős tájak, és nem csak az ismerős emberek, és nem csak a szülőföld, és nem csak a szülők, és nem csak a testvérek, és nem csak a régi szerelmek és barátok, hanem még ennél is sokkal több. Ott, ahol az ember az élet egészét megélheti, teljességében, ott van a haza. Bajza József 1846-ban a rómaiak példáját hozza erre. Hol szabad vagyok, ott van Róma, úgymond Brutus. Mi azt teszi, hogy nem a hét halom, nem a Tiberis vagy a ma falak teszik hazámat, hanem a római lelkek sajátságos, szabad érzelme. Hol rómaiak vannak, ott van Róma. Hol népem sajátságai élnek, ott van a hazám. De a hazáról nagyjaink folyamatosan új és új gondolatokat mondanak el. De most mégis visszanézünk, 1840-ből idézem Eötvös Józsefet, az ő gondolkodásáról, a hazáról. A haza nem azon darab föld, amelyen születtünk, nem a hegylánc, melynek kékellő csúcsaira a gyermek vágyódva föltekinte. A haza nem a térség, amely az ifjút nőni látta, nem a folyó, melynek hullámzatánál az ifjú szívét vágyak töltötték. Teszik azt, amiért a férfi halni kész. Hasonló vidékeket találunk a föld más részeiben is. S a szív azért nem érzi magát honosabbnak rajtuk. A haza több. A haza azon hely, amelyen magunkat szabadoknak érezhetjük, melyben csak hasonlókat találunk, melynek története dicsőségünk, virágzása boldogulásunk, jövője reményünk. A haza, hol a házunk áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink zöldelnek, hol idegeneknek nem tartottunk, s nincs éldelet, azaz élvezet, melyet legalább reménylenünk nem lehetne. Ez a haza. Ez az, miért csak a gyáva nem áldozza életét, s kinek ezt nem adók, attól áldozatokat kívánni kegyetlenség. Vagy nem ezt bizonyítják-e az emberi nem történeti első lapjaitól az utolsóig? Nem látjuk-e mindig s mindenütt, hogy a honszeretet soha szolgák erénye nem vala, hanem csak a szabadságban verheti gyökereit? Csak véle együtt terjed a polgárok szívében? A honszeretet nem a szamárnak vonzalma istállójához, hanem az embernek ragaszkodása azon helyhez, melyen magát boldognak, azaz szabadnak érezheti. Csak ha mindenkit, ki a hon határai között él, az alkotmány áldásaiban részesítünk, gerjeszthetünk honszeretetet. Csak ha mindenki jogait éldelve magát boldognak érzi, csak ha büszke lehet polgári állásában, akkor fog híven ragaszkodni nemzetiségéhez és hazájához.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját az esztergomi Szent Anna templomból. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Istenünk. Részlet a 95. Zsoltárból. Mondjátok a nemzeteknek, az Úr uralkodik. Ő tette a földet szilárddá, és az meg nem inog. Ő ítélkezik a népek fölött igazságban. Örvendjen az ég, és újjongjon a föld. Zúgjon a tenger egész teljessége. Örvendjen a mező, és minden, ami rajta van. Újjongjon az erdő minden fája is. Az Úr színe előtt, mert eljön. Jön, hogy ítélje a földet. Igazságosan ítéli meg a föld kerekséget, és a népeket hűsége szerint. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
0: Mai korunkban, mai világunkban annyi mindenért aggódik az ember. Ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk, akkor rögtön aggodalmaskodni kezdünk. Ha valami nem úgy alakul az életünkben, ahogy mi azt elgondoltuk, akkor talán időnként még a félelem is urrá lesz rajtunk. És akkor van ez a 95. Zsoltár, amiben azt halljuk, hogy az Úr uralkodik. Ő az, aki majd jön, hogy megítélje ezt a földet. És a megítélésnek az alapja nem más lesz, mint a hűség. Mennyire tudtunk egyénileg is hűségesen élni, mennyire tudtuk a hűséget megőrizni az Isten iránt, mennyire tudta akár egy ország, vagy egy kontinens, vagy éppen az egész világ ezt a hűséget megőrizni. Ez az alapja az ítéletnek. És mennyi mindent kell még tanulnunk nekünk ahhoz, különösen is keresztényként, hogy el tudjuk fogadni ezt az isteni valóságot, hogy az Úr uralkodik. Nem ember, nem emberek, hanem az Úr uralkodik. És ő az, aki ezt a földet szilárddá tette. És talán ezért olyan szép, hogy folytatódik ez a Zsoltár, hogy örvendjen az ég, és újjongjon a föld, mert az Úr eljön. Jézus azt mondta, mielőtt visszament a mennybe, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Vagyis amíg nem jön el, akkor is itt van. Velünk van. Ő az, aki uralkodni akar a szívünkben. Ő az, aki mutatja számunkra a helyes utat. Vele tudunk csak igazán hűségesnek maradni a mennyei atyához. Ne feledjük tehát, az Úr uralkodik. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalál által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a szent lélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, a kér és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldogasszony, az örökige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek. Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
1: Egy szokásos Szólj be a papnak rendezvényen vagyunk, vagy eseményen vagyunk, ahol is azt a szokásjogot szeretnénk tartani, hogy egy darabig kénytelen lesz mindenki engem elszenvedni az első néhány kérdés eseteig, aztán utána pedig majd mindenki, akihez oda küldjük a mikrofont, megkérjük, hogy majd a mikrofonba tegyen föl egy kérdést. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy bár a Magyar Tudományos Akadémia nincs olyan túl messze, de nem most tartsuk meg a székfoglaló beszédünket, hanem mindezt lehetőleg röviden és célra törően foglaljuk össze azokat a gondolatokat, amik éppen aktuálisan nagyon feszítenek majd bennünket a téma kapcsán. Az is egy fontos információ, hogy aki kérdez tőlünk, mármint a mellettem ülőktől elsősorban, ő vendégünk lesz vagy egy sörre, vagy egy limonádéra, és erre a kettőre, vagy ebből a kettőből lehet majd választani. Ennek is technikai okai vannak. Vannak olyan gépek, amik tudnak nagyon meleg dolgokat is adni, de ezek cserébe jó hangosak, és ezeket nem szeretnénk túl kiabálni, mert az nem mindig sikerül. És mivel nálam most van 7 óra, ezért nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a márciusi Szólj be a papnak rendezvényünkön, ahol is a kérdést tettük fel, hogy gazdálkodhat-e az egyház. 3 vendégünk lesz most is, akivel keressük erre a választ. Abban a sorrendben mondom, ahogy nekem fel van írva. Mihály Norbert Jeromos, aki konventuális perjel, jelentsen ez sokunk számára néha talán kicsit kevesebbet is, de ő a Tihanyi Bencés Apátságnak a vezetője. Spisák Attila, evangélikus lelkipásztor, aki Tótkomlósról érkezett hozzánk, és Sohajda Levente, református lelkipásztor, ő Göncruszkáról érkezett ide hozzánk. Én Zila Gábor vagyok, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője, és ma is én fogom moderálni ezt a beszélgetést. Ami összeköti a mellettem ülőket, az legalább 2 dolog. Az egyik az, hogy az életüket az Úristen szolgálatára ajánlották föl, ezt is egészen konkrétan papi vagy lelkészi, lelkipásztori szolgálatként. A másik fontos dolog, hogy mindannyiuknak van egy olyan plusz feladata is, hogy valamilyen úton, módon a rájuk bízott közösségnek a gazdasági feltételeit is legalábbis meg kell próbálni biztosítani. És azért ti ezt alapvetően nem csak a teljesen szokottnak gondolt egyházi módokon tudjátok megtenni, vagy nem csak ezeken a módokon próbálkoztok vele. Jelentsen ez egyébként bármit is, hogy szokott egyházi mód. Mert ha szerintem itt erről indítanánk egy gyors szavazást, lehet, hogy legalább 4-5 különböző irányvonalat találnánk ki, hogy hogyan is kéne egy egyházi közösségnek megélnie. De én most egy picit, egész picit messzebbről és az alapoktól szeretnék indulni, bár azért sok ismerős arcot látva lehet, hogy nem lesz mindenkinek újdonság, de azért segítsetek már nekem összeszedni első kérdésként, hogy mi a csodának kell egy egyházi közösségnek pénz?
2: Spisák Attila vagyok, tehát ahogy be is mutattak, a mi gyülekezetünk egy délalföldi hagyományos gyülekezet, ráadásul a nevéből is valamennyire lehet érezni, hogy van valami különlegessége, tehát nemzetiségi gyülekezet is, szlovákok lakta terület. A 3 mondat hozzá, hogy lássuk, hogy miről van szó. A háború után egy 11 000-es evangélikus szlovák közösség volt Tótkomloson, ma körülbelül egy olyan 400-500 fős közösségre zsugorodott az, ami volt annak idején, ma a település lakossága is csak 5000 néhány száz fő. Lakosságcsere, urbanizáció, elvonulás mindenféle okozta a gyülekezet csökkenését. Mégis egy viszonylag hagyományaiban élve egy nagy múltú gyülekezet, intézményfenntartó, szociális szolgáltatásokat működtet, oktatást, és innen jött aztán a, hogy választ is adjak a kérdésre, az a fajta

0: svéd csavar, hogy megpróbálom egyszerűen írtsék jól. Egyre több pénz kellett bizonyos feladatokhoz, és ennek próbáltunk utána járni azon a területen, amit már bejártunk. És mindjárt fogják érteni, hogy miről fogok beszélni. A szociális rendszeren belül sok olyan elesett ember került hozzánk, akik ma támogatott lakhatásban laknak, szenvedélybetegek terápiáját folytatjuk, és ehhez a terápiához kellett forrás. Nagyon egyszerűen az Alföldet kihasználva, felhasználva juhtenyésztésbe fogtunk. Először csak véletlenül, aztán néhány darabbal, hogy legyen mit, legyen feladatuk ezeknek a fiúknak, lányoknak, vagy ifjak, vagy uraknak, hölgyeknek. Aztán később ez már komolyabbá vált. Most jelenleg 400 anyajuhal dolgozunk egy majorságban, ahol ezek az urak, illetve hölgyek a terápiás feladatoknak hódolnak, úgymond. Tehát végül is ők dolgoznak a juhászatban, így kevesebb alkohol jut a szervezetükbe, jobban tudnak koncentrálni a napi feladatokra, és reménység szerint a gyógyulási folyamat is elindult, mert ehhez pénz kellett. Nem kevés, hogy ez elinduljon, és a jó dolog az, hogy ez a mondhatni, hogy vállalkozás valamilyen kisebb forrásokat vissza is tud forgatni a gyülekezet számára, aki beruházott, és a gyülekezet ezt visszaforgatja ifjúsági munkába, eszközökbe, felszerelésekbe, mindenfélébe, amihez másképp nem jutott volna, vagy nem jutna hozzá.
1: Köszönöm szépen. Közönség felé nézek, hogyha valakit esetleg kérdésre bíztott a belső feszültség, akkor ezt felemelt kézzel jelezze, érkezik a mikrofon, és kollégámnak majd azt az információt tessék szíves cserébe megadni, hogy mivel szolgálhatunk majd.
2: Köszönöm szépen. Elsősorban visszatérve a gazdálkodáshoz, elsősorban katolikus testvérünktől kérdezném, ami engem már úgy régóta foglalkoztat, hogy jelenthet-e szerinted megoldást azt, amit például, és itt két legendás atyát hagy említsek, Pió atyát és drága Regőci István atyát a Kútvölgybe, hogy ők ugye, próbálok finoman fogalmazni, hogy a felsőbb hierarchia ne essen kísértésbe, és ne tenyereljen rá, amit a közösség esetleg létrehoz, tehát legyen az egy gyülekezeti hely, kápolna vagy kórház, ugye Pió atya esetében a kórházról, hogy alapítványt hoznak létre kizárólag azzal a céllal, hogy azt a dolgot működtessék, természetesen átláthatóan. Ez az egyháztól olyan értelemben nem független, hogy ugye a közösség, illetve a Pió atyánál ugye maga Pió atya volt az, aki az egészet ugye koordinálta a Szentlélek által. Tehát, hogy ez szerintetek jelenthet-e megoldást, hogyha most teoretikus a kérdés, tehát most nem gondolok 2025-ben semmire, csak mondom, ezt a két történelmi példát hoztam, hogy még véletlenül se essen kísértésbe esetleg a felsőbb hierarchia. Köszönöm.
3: Hát akkor mint egyetlen katolikus válaszolnék itt. Nehéz helyzetben vagyok, mert ugye nekünk bencés szerzeteseknek az önállóság az nagyon fontos, tehát és hála Isten meg is adatott a monostor önállósága, tehát ebben kevés tapasztalatom van. Én egy olyan egyházról álmodnék, ahol a fő azt akarja, amit a kéz, és a kéz azt teszi, amit a fő. És a összhangnál és a közös célnél nincs nagyobb ajándék. Tehát inkább az emberi gyarlóságainkat kellene levetni, mint polarizálni. Az lenne jó, hogyha minden együtt működne. És minden afelé visz, azáltal, hogy egyre kisebbek leszünk, hogy ez működjön. Tehát minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó. Tehát én egy olyan egyházról álmodok, ahol nincs ez a megkülönböztetés. Nem a módszereket kell, és nem a pótmegoldásokat kell megtalálni, hanem azt, hogy együtt dolgozunk, egy célért dolgozunk, és azt akarjuk megvalósítani, amit a Jóisten akar. Legyen az püspök, pap, katolikus tanár, minden, találjuk meg az Isten akaratát, és azt együtt, összhangban csináljuk.
4: Nem katolikusként. Azt gondolom, hogy nincsenek földi garanciák. Tehát akik az egyházaink azért átmentek az 50-es éveken, ahogy hallottuk, és sok mindenen átmentünk az évszázadok alatt. és mindig az derült, hogy földi garanciát lehet elhitetni velünk, hogy van föl, ez garantált, most már vatikáni szerződés, úgy pont erről beszélgettünk, nincs földi garancia, mennyei garancia van, és hogyha mi megelégszünk, vagy azt gondolom, hogy arra építkezünk, hogy a mennyei garancia viszont ott van, és el lehet venni épületeket, mindent el lehet venni, és mindig le lehet nullázni a Krisztus követőket, de hát nekünk egy olyan Istenünk van, aki imád a semmiből teremteni, és újra meg újra ezt meg fogja tenni, és azt gondolom, hogy azt nem szabad soha, tehát amíg, ha el tudják velünk hitetni, hogy a földi garanciák fontosabbak, mint a mennyei garancia, és azért erre van törekvés, hogy ezt elhitessük magunkkal is, meg egymással, akkor nagyon könnyen tévútra sodródunk. Nem mennyei garanciára kell építeni.
1: Köszönöm szépen. Itt újra elő van kérdezőnk.
5: Kérdésem is lenne. Az egyik, hogy szóba került, az állam elvette az egyházak földjeit, ugye nem úgy, mint Ausztriában. Miért nem kérték annak idején vissza, amikor volt a rendszerváltás? A másik, ugye én tudtommal, amikor elvették az egyházi földeket, a kommunista rendszerben adták a kongruát, tehát pénzt adtak helyette. A másik kérdés, hogy miért nem gondolkoznak olyan gazdasági tevékenységen, ami sokkal magasabb hasznot hoz, például parfüm alapanyagok növényeit termeszteni, hogy adjak egy ötletet, ami elfogadott tisztelintem a társadalom szempontjából is néz.
0: A 90-es években Magyarországon az első restitúciós törvények miatt nem lehetett földeket visszakapni, tehát amiket annak idején államosítottak bármelyik történelmi egyháztól, abban semmilyen vagyoni ilyen helyzet nem jött vissza, sem az ingatlanok, sem az erdők, iskolák és olyan épületeket kapott vissza általában, általában az egyházak, amiben bizonyítható volt, hogy hitéleti tevékenység folyt. Itt lehetett aztán visszakapni még a romépületek után valami egyfajta járandóságot, de ha nem tudom pontosan, azt hiszem nem is tudjuk most gyorsan kiszámítani, hogy ez a bizonyos kongru ez fölérte azzal a vagyonnal, amit elvettek, én azt hiszem nem. Én egy párhuzamot látok még, például Szlovákiában. A szlovákiai rendszerben kétszer volt kárpótlás, egyszer a 90-es években ugyanolyan, mint Magyarországon, a második pedig az egy körülbelül 18 évvel a rendszerváltás után jött, ahol látta az állam azt, hogy a vidéki gyülekezetek, mindegy melyik felekezethez tartozik, ellehetetlenülnek, mert elfogytak a falvakban az emberek, és próbáltak egy olyan lehetőséget csinálni, hogy ahol még lehetett például erdőt, földet visszaadni, azt visszaadták. Így volt olyan közösség, ahol újra lett lelkész, mert lett valami vagyoni eleme a gyülekezetnek, tudtak egyről a kettőre menni, de nem mindent lehetett akkor sem már visszaadni. Ezek az akkori helyzetek és kérdések. A másik meg, hogy mivel lehet vállalkozni, a konkrét mi vállalkozásunk az a véletlen, illetve mondhatjuk, hogy az Úristen lehetősége volt, hogy azt a kreativitásunkat mutatta meg, amivel így is foglalkoztunk, hiszen egy atyánk fiát megszólított arra, hogy adjon nekünk ajándékba egy pár birkát, és akkor ebből indult a többi. Aztán adott hozzá merészséget, hogy még törzstenyésztők is lehessünk. Sok mindenben gondolkodtunk már mi is, ahogy itt fölmerült, hogy mit lehetne még akár csinálni. Például, csak mondok egy másik példát, a juhok gyapját felhasználandó szőnyegeket is gyártunk, illetve van egy nőegyletünk, akik minden héten összeülnek, van 18 szövőszékünk, és még egy csomó szövőkeret, ahol a szőnyegeket csinálják. De nem, ez nem egy vállalkozás, hanem ez egy olyan, mint az örömzenélés. Eljön ez a, most már 18 vagy 20 fős ez a kis csapat, járnak Tóth Konosra, Szegedről, Békés Csabáról, még Kecskemét mellől is valaki, tanulni, hogy kell igazán szőnyeget szőni. Ezeket el tudnánk adni messzebb Tóth Konostól, mert helyben piacképtelen, mert olyan drága. De el tudnánk vinni, de akkor már megint egy új üzletágat kellene indítani hozzá, és az most meghaladja a lehetőségeinket. Tehát lehetne ilyen ötleteket összerakni, és ezt újra elemezni kellene, hogy az a közösség mire képes, mit tud, mit lehetne a közösség erejéből akár kisajtolni. Csak én azt gondolom, hogy a kérdés, vagyis az ötletek inkább úgy jönnek, hogy nem azon gondolkodunk egy asztalnál, hogy hogy lehet még több pénzt csinálni valamiből, hanem hogy hogy lehet azoknak az embereknek segíteni, akik ránk bízattak, és akkor felmerül akár egy ilyen, mondjuk egy ilyen vállalkozási tevékenység, mint például a juhászat.
3: Ugye a földeket miért nem kérték, kapták, azért a rendszerváltás szerintem, nagyon fiatal vagyok, tehát én 4 éves voltam, 3, de én azt látom az idősebb generáció, és ne sértődjön meg, aki akkor döntéshozó volt, hogy azt gondolom, hogy az egyház is tapogatta, hogy mit lehet, és mit nem. Mit kérhet, és mit nem kérhet. Ez így történt. Tehát a ingatlan kárpótlás megtörtént, ott járadék is volt, ennek részletei bonyolultak ahhoz, és hosszú lenne elmagyarázni, hogy hogyan történt, földkárpótlás is. Kérdés, hogy ez jó-e nekünk, vagy nem? Mit kezdtünk volna a földekkel, vagy mit kezdenénk most a földekkel? Nagy veszély az egyház számára, hogy restitúcióban gondolkozunk. Miénk volt, legyen a miénk. És mit kezdünk vele? Tehát nagyon fontos az, hogy ne restitúciós alapon történjen, csak azért kérjünk valamit, mert a miénk volt. És már teljesen megváltozott a világ, ahol lánynevelő intézményt tartottunk fönn, ahol fejni tanították a lányokat, meg főzni, sütni, meg házi munkára, ezt már nem kell újraéleszteni. És voltak, akik belefutottak olyanba, hogy mindent vissza, a logikát és az észérveket felülírta az emóció, hogy mi ragaszkodtunk hozzá, milyen volt, visszakértük, vagy tudták működtetni, vagy nem, vagy belerokkantak, vagy nem. Ami nagyon fontos, hogy a mai világban kell megtalálni azt, hogy miből tud az egyház gazdálkodni, mi van helyben, miben változott meg a világ. Tehát, hogy én a földgazdálkodás is a erdőgazdaságban. Amikor ez működött, amikor az egyháznak hatalmas vagyonai voltak, egy egyházmegyén volt 500 pap. Abból mindig találtak 2 rafináltat, akit ki lehetett tanítani jószág kormányzónak. És ők megtanulták, föl is tudták kvázi menteni, tehát papi munkát megcsinálták, de az ő feladatuk az volt, hogy a gazdálkodással foglalkozzanak. Ma, amikor 500 helyett vagyunk 80-an, és leszünk 40-en, mondjuk egy egyházmegyében. A világi munkatárs bármennyire is elkövetelezett keresztény, nem olyan, mint hogyha azt olyan egyházi személy vezetné, irányítaná, aki hogyan hivatásból teszi. Meg lehet fizetni, lehet becsületes, de ő mégsem ugyanaz. Tehát ugyanazt nem tudjuk visszahozni, mi, ami 1950 előtt volt, és nem is kell. Tehát én most hogyan gazdálkodjak Tihanyban, mikor ezt nagyon sok más dologgal kapcsolatban is, sörfőzéssel kapcsolatban is el szoktam mondani. Hogyan gazdálkodjak én Tihanyban, mikor jó vagy nem, egy tihanyi mosogató megkeresi az 5-600 ezer forintot abban a 3 hónapban. Tehát ő nyáron, amikor dolgozni kellene, nem fog jönni kapálni, nem fog jönni szántani, nem fog jönni sört főzni, mert inkább elmegy máshova, ahol nem süti a nap, ahol nem könnyű a munka, de meg tudja csinálni, és többet fizetnek neki. Tehát olyan személyi költségei vannak ma a Balatonparton, hogyha én a Balatonparton egyszerűen nem tudunk gazdálkodni. Más lenne, hogyha más olyan településen, ahol a munkaerő nem kerül annyiba. Én ezt nem tudom megcsinálni. Ha ezt én nem venném figyelembe, és azt mondanám, hogy a restitúció, ide a félszigetet, van egy 1055-ös alapító levelünk, egy papírunk arról, hogy ez a miénk volt. Ezt én kérem vissza. Igen, tehát, hogy még meg is van ráadásul. Ha én ez alapján mennék, az bukta lenne. Nem működne. Tehát nekem figyelembe kell venni azt, hogy most mik a lehetőségeim, mit kell ahhoz beruháznom, tehát ez a vállalkozásoknál a kísértésről beszéltünk, nem jó a túl kicsi, nem jó a túl nagy. Nem lehet túl kicsi, mert különben nem lesz gazdaságos. Tehát csak hogy a konkrétumra, a parfümre visszatérve, mi azt látjuk, hogy mezőgazdaság, vagy az ilyen irányú vállalkozásoknál nagy üzembe kell csinálni. És ez annyira specifikus, hogy a bekerülési költség az nagyon magas. Na most ahhoz össze kell szednünk az, hogy be tudjunk ruházni, vagy ugye be kell vonni partnert, hogy egy ilyet megcsináljon. Nem rossz ötlet. Ígérem, jelentkezem, ha megvalósítottuk, jó? De ezeket mind szem előtt kell tartani. Mennyibe kerül, mikor fog megtérülni. Persze, lehet csak a lelki haszon, de az nem elég. Azért annak nullára ki kell jönnie.
4: Én 13 éves voltam a rendszerváltáskor, úgyhogy nagyon sok minden információval rendelkezem. Azt tudom, hogy külterületről nem esett szó. Tehát a külterület, mint kárpótlás, nem hogy az, hogy visszakérjük a földeket, tehát a gönszuszkai gyülekezetnek majdnem 200 hektár területe volt. 200 hektár földből azért nagyon jó egzisztenciát lehet mi most is, hogyha mi csak bérletbe adja ki egy közösség, de szóba sem került. Tehát a belterületi ingatlanokat kaphatott vissza az egyház, azokat igényelte, külterületet nem. Ettől függetlenül, mivel az én családom, nagyapámat háromszor vették el mindenét, és egyik esetben sem mondta azt, hogy na, akkor innentől kezdve nem élek, hanem mindig megpróbálta nulláról újra kezdeni. Tehát szerintem az egyháznak is óriási luxus, ha mi éveket, évtizedeket azzal töltünk, hogy de nekünk volt még 50 előtt. De ez bennünket nem visz előre. Az a jó gondolkodás, ha ezt egy nagy esélynek tartjuk, hogy adott esetben nincs semmi, vagy az van, ami éppen van, azok a lokális feltételek nem jobb amúgy Észak-Magyarországon sem, mert mindenki nem megy a Balatonhoz dolgozni. De ez egy nagyon nehéz dolog, amiről már hallottunk, hogy például nekünk az étteremben egy pincérnek, mikor azt mondjuk, hogy bejelentett munkahelyed lesz, minden járulékot megfizetünk, jó, hát és akkor ami a többi? És hogy milyen többi? Olyan éttermekkel versenyzünk, akik a többiből fizetik a munkavállalóikat. Olyan éttermekkel, akik már a nyersanyagot is úgy veszik meg, hogy azon nincsen áfa, béfa, céfa. Tehát nagyon nehéz az a gazdasági környezet, amiben egy keresztény vállalkozásnak meg kellene felelni a saját munkavállalóinak is. Még nem a vendégekről beszélek, meg arról a közönségről, akik között vagyunk, és úgy megmaradni nyereségesnek, hogy minden szabályt betartunk, de ettől még nehezebb, és azt gondolom, hogy ugyanebben Gábor tudja, hogy mi is álmodtunk sörfőzdéről is. Azért állítottuk meg ezt a projektet, nem azért, mert nem lett volna jó egy Luther Calvin, nem tudom én milyen sörfőzde Göncruszkán ott Vizsoly mellett. Meg gondoltuk, hogy felfűzik, hogy Tokaji bor, Gönci pálinka, az pont közte vagyunk mi, ott lesz a sörfőzde. Tehát minden nagyon jól be volt ágyazva az ötlet, csak azt a kérdést fel kellett feltennünk, hogy tudunk-e mi itt jelen lenni. A gyülekezetből valaki jelen tud, vagy ott lesznek sörfőzőmester, ilyen alkalmazottak, csak éppen mi nem leszünk benne a szívünkkel. És szerintem ez egy nagyon nagy dilemma, gondolom Tihanyban is, meg mindenütt, hogy mi az a kiteljedés, ahol, amiben még mi teljes szívvel, teljes lélekkel ott tudunk lenni, hogyha leül egy vendég az asztalhoz, akkor az megérzi, hogy ez itt gyerekek valami más, és mindegy, hogy hívő vagy hitetlen ember, meg kell, hogy érezze, azért, mert ott van jelen, nem csak mi, hanem az a hitünk, hogy Jézus Krisztus is.
1: Köszönöm szépen. Én itt láttam még egy kérdezőt, és a mikrofon is suhan.
6: Nehéz a kérdésem. Ugyanis 4 évig egy egyháziskola igazgatója voltam, és a belső körénkben láttam, hogy működik. Az még az az idő volt, én rendszerváltozásnak korában voltam felnőtt, és nem volt egyszerű dolog az átállás, tehát 90-ben. De visszatérve erre, elképzelhető, én tudom, honnan jöttek az egyházon belüli korrupciók, az állami egyházügyi hivatal emberei művelték mindkét terült, és van-e remény arra, hogy eltűnik. Nehezen, én ott hagytam 4 év után a gimnáziót, visszamentem az egyetemre emiatt. Nem bírtam elviselni a feleségem itt mellette, ha meg tudja mondani, hogy éreztem magam. A másik, amit mondani akarok, hogy ha már Ausztriát emlegetted, Németországban éltem hosszan, meg Svájcban, nagykövet voltam, és az egyházi mindig, a közösség, azok nem akarták, hogy az állam beavatkozzék a dolgaikba. Lehetetlen, reménytelen, nem csak a papság száma csökken, ijesztően csökken a hívők száma, itt is. Németországban is tudjuk, hogy a kisebbségben vannak a keresztények. 48%. Az adófizetés. Nem gondoltatok-e arra, vagy az egyházaink, hogy a német mintájú adófizetés? Ha tisztában lennénk, hány tagunk van, most olyan gyülekezet tagja vagyok, amely nagyon erős, nagyon jó szellemű, és most jelentette be a lelkészünk vasárnap, hogy havonta 1 millió forint hiányzik, és ezt adjuk össze. Ezt rendszeresen össze kellene adnunk. Nem lenne jobb adót fizetni. És nem úgy van, hogy én jó vagyok, én fizettek, a másik nem fizet. Labilitásra ez az, nem csak az egyházaknak, hanem az egész magyar világnak. Erkölcs a legfontosabb dolga, ebben igazán van. Süt belőletek a beszédetekből, köszönöm.
0: Hát maga az adó, ez egy nehéz kérdés. Szerintem mindannyian ismerjük ezt a német modellt is. Sőt, talán nehéz pillanatainkban eljátszottunk azzal, hogy milyen jó lenne, ha itt is ez lenne. Talán, mert akkor sok minden könnyebb lenne, egyszerűbb lenne. De nem ez van. Tehát a valóság nem ez. És azt gondolom, hogy sokkal nehezebb a valóság egyik oldalon, mert a gyülekezeteink tartják el és fenn a közösségeiket, esetek többségében, a lelkészeiket ők fizetik, ahogy el is hangzott, hogy az adomány, éves adomány terhéig, és ez meghatározza azt a fajta missziót is, hogy bár látjuk, hogy volna missziós feladat a mellettünk lévő és a következő településbe, de mivel az adomány annyi, amennyi, így nem tudunk egy következő, mondjuk lelkészi státuszt nyitni egyelőre például. De lehetne, és itt azt a fajta kedvet kellene inkább tudatosítani, amiben nagyon szemérmesek vagyunk. Nekem volt egy, vagyis hát van egy baptista barátom, aki mindig elmondta, hogy én itt a 8. kerületben voltam 4 évet lelkész a szlovák gyülekezetnek, ami sporttemplom is volt ott a Rákóczi úton, biztos látták, vagy hallottak róla. Az volt annak idején a 8. kerület legnagyobb társasháza, 190 albetét volt benne, ezt 51-ben államosították, és a gyülekezet elvesztette a teljes vagyonát, és 60 évig fizette a tulajdonosi lehetőségeket, közműveket épített mindenfélét, tehát tulajdonképpen ebbe bele is rokkant a gyülekezet, széthullott, szinte eltűnt a történelem süllyesztőjében. De amikor újraindult, akkor azok az atyafiak, akiket meg lehetett szólítani, ők érezték azt, hogy ha ezt mi nem rakjuk össze, akkor nem lesz. És ők képesek voltak arra, hogy akár havi, akár 10-20-30 ezer forintot is beletettek a borítékba, és ott hagyták. Egy vidéki közösség, ami hagyományosan gondolkodik, és az évi díj 6 ezer forint, oda rettentő nagy közösségnek kell lenni, hogy az látványos legyen. Ugye? Mert például, amit mondtam, nagy számot, Tóth Komoson 11 ezeres volt a közösség. Volt olyan időszak, hogy évente építettek új iskolát, amikor kiderült, megnézték a gyerek létszámot, hogy milyen sok. 1886-ban 450 gyerek született, tavaly 42. Szóval látványos a szám, és akkor azt mondták tavasszal, hogy kell egy új iskola, körbe kalapozták a gyülekezetet, beledobáltak, nem kellett menni az államtitkárságra, hogy légy szíves, segítsetek, vagy adjatok, vagy valahogy rakjuk össze, vagy esetleg valami hitelből, vagy bármiből. Ez működött. Ma ez sajnos nem működik. Sokkal komplexebbek a feladatok. Ilyen iskolát már nem lehet építeni. Sokkal drágábbat lehet. De igazából ezen a kedven kell, vagy lehetne változtatni. És a szemérmességünket, hogyha egy kicsit leplezzük, és merünk erről beszélni, nem csak a lelkész, és itt ez azért nagyon nehéz, mert nem feltétlenül a lelkésznek kell ezt előhozni, hanem a gyülekezet többi tagjainak. presbitereknek, az előjáróságnak látni kell azt, tehát ők is látják a gazdálkodás lehetőségeit, hogy tudunk-e venni még egy gitárt, vagy nem az ifjúságnak. Ha nem, akkor teremtsük meg. Ugye az a legkönnyebb régi bevált módszer volt, hogy tisztelendő úr, tessék szólni a püspök úrnak, hogy küldjön pénzt. Hát ez nem működik ma már, mert a püspök úrnak sincs. Vagy ugye az új modell, hogy pályázzunk, aztán vagy sikerül, vagy nem. Aztán ha belefutunk egy olyanba, amiben egyszer mi is, hogy csináltunk egy óriási pályázatot, 7 millió forint ráment a pályázatra, és elbuktuk, és elment 7 millió forintunk. És utána, ahogy szokták mondani a 8 kertben, hogy nem volt kedvünk nagyon pályázni utána. Mert az a 7 millió az nagyon hiányzott. Mert arra annyira biztos volt, hogy ez sikerülni fog, és nem sikerült. De benne volt, mert mindenkit ki kellett fizetni. Az építészek nem csináltak ingyen semmit. Az összes tervnek késznek kellett lennie. És hát ugye erről, és akkor még egyszer vissza egyszerűen erre, hogy ezt a fajta álszemérmességünket kell elfelejteni, és amit a baptista testvérem mondott, hogy ők például minden évben 2-3 istentiszteletet is szánnak arra, hogy ezt erről beszéljenek. Hogy ez nem valami titkos dolog, hogy most hogy jön össze az, amiből majd kifizetjük a villanyszámlát. És ha misszionálni akarunk, és akkor még egy utolsó példa, pár évvel ezelőtt családunkkal Szentpéterváron jártunk egy nagy evangélikus gyülekezetben, ahol egy volt NDK-s fiú a lelkész, aki egyébként lengyelül beszél. És a Szentpétervár egy gyülekezet, valamikor a 90-es évek végén kapta vissza a templomát, addig tévének volt valami raktárja, egy kéttornyos nagy templomról beszélünk, ma egy olyan 1500 fős közösségről van szó, főleg német ajkúakból, még a cári időben oda telepített katonaság leszármazottai. És ők, hogy a gyülekezetben legyen inspiráció, azt határozták el, hogy minden évben egy misszionáriust elküldenek valahova Oroszország vidékeire, ahol a volgai németek vannak kitelepítve, mert ki tudja, milyen evangélikusok, és egy évig ők finanszírozzák annak a misszionáriusnak a bérét, költségeit, egy év után a helyi közösség. Ha nem sikerül, akkor visszajön hozzájuk. És ez egy hihetetlen jó feladat, mert látják, hogy ezt kell, és ha nincs, akkor belerakják. És na most ezt a fajta tudatos, mondhatnánk így is, hogy tudatos kereszténységet kellene egy kicsit magunkévá tenni, hogy a kifli az nekünk is annyiba kerül, mint bárki másnak. És a szeretett vendégségre való tea, cukor, egyebek ugyanígy. A villany. És hát ezeket, mert ugye minden olyan forrás, ahonnan pályázni lehet, ahonnan kérni lehet, az véges. És ezért, ha önfenntartóvá tud válni, ugye valahol a motiváció ez volt ebbe az egészben, egy közösség, akár a gazdálkodással, akár azzal, hogyha egyszerűen összerakják, akkor az jó, az működőképes jövőben is.
4: Pont erre akartam reagálni, a német meg a svájci modell, ami nagyon-nagyon kedves sok lelki pásztornak, nekem is tök nagyon szimpatikus, hogy állami fizetésem lenne, hogyha a német vagy a svájci modellt visszük, mert ott ugye állami besorolással fizetik a lelkészeket. Az egyetlen elgondolkodtató tény, amit ön is említett, hogy ez mindez hova vezet. Tehát mind Svájcban, mind Németországban a keresztény közösségek azok eltörpülnek, zsugorodnak. De nem kicsit, hanem olyan dinamikával, ami Westfalen tartományban például ilyen krízis zsinatot hívtak össze, mert hogy olyan mért egy év alatt százezres nagyságrendben lépnek ki az emberek az egyházból. Tehát, és ez nagyon mélyen összefügg azzal, hogy a helyi közösségeknek a teherviselése, az, hogy én saját magam eldöntöm, hogy mennyit dobok a persejbe, és tudom, hogy abból a persejpénzből gazdálkodunk, mert ez a mi közösségünk. És nem az állam, vagy nem tudom én kicsoda, finanszírozza nekünk itt a rezsiszámláinkat, vagy a fizetéseket, hanem ezt mi autonóm módon, önfenntartó módon mi gazdálkodunk. Én azt gondolom, hogy ez a mai református katolikus testvéreknek, tehát a mi egyházi rendünkben ez egy nagyon-nagyon fontos érték, amit meg kell őrizni, akkor is, ha nehéz. Elmondhatta volna, hogy a lelkész kollega egy kicsit viccesebben, hogy testvérek, összegyűlt a pénz, meg van csak még a ti zsebetekben. Egy kicsit ez... és adjuk össze. Tehát meg lehet ezt pozitívabban fogalmazni. Azt gondolom, hogy ma az országunk lakosságának a átlag életnívója, életminősége az százszor magasabb, mint a 60-as években. El kell gondolkodni magunkon, hogyha akkor az elődeink a abban a rendszerben mindenféle üldöztetésnek kitéve, meg kockázatnak kitéve fent tudták tartani a templomaikat, parókiáikat, lelkisziállásokat, vasárnapi iskolát szerveztek meg, nem tudom én, hittantáborokat titokban, Viktor Isti bácsék, akkor ma egy szabad világban, más anyagi körülmények között azért nézzünk tükörbe. Szerintem ez az első dolog így összességében.
3: Keresztény tanításunk nagyon fontos eleme az alamisnálkodás, amit ma mi nem értünk. Tehát nem tudjuk mi az, hogy alamisnálkodni. Valahol régen ezt sokkal jobban tudják. Mi szerintem azt a 200-as gondoljuk, amit odaadunk a hajléktalannak a piros lámpánál. Valahol itt megmaradunk, vagy talán az a csekk, amit föladunk a koraszülött klinika javára, azt gondoljuk, hogy ez az alamizsnálkodás. Megtettük, kész. De az a belső indítatás, miről szól ez? Egyrésztről az önzőségnek a legyőzése, másrésztről pedig a felelősségvállalásnak a tudatosítása. És a német modell talán éppen ebben hibázik, hogy pont egy bürokratikus intézkedéssé teszi, automatikusan levonják a fizetésünk, most oké, állam, egyház szétválasztása, itt mindenki véres szájjal kiáltja ezt, hát akkor mi az, ha ez nem? Tehát bürokratikussá teszi a dolgot, és személytelenné. Tehát nem én adom, nem én dönthetem el, hanem levonják. Az alamizsnálkodáson pont az a lényeg, hogy én döntöm el, hogy mennyit adok. És hogy hogy dönti el, hogy ő mennyit ad? Hogy fukar-e az ember? Vagy tudja azt, hogy mire költi? Jó-e az egyház marketingja? Elmondja, én a katolikus egyházban, ha hibát keresek, bár nem is az egyházban, mert az egyház nem, de hogyha valamit rosszul csinálunk, az a marketingünk. Nem csak a gazdálkodásunk, de a marketingünk is. Tehát, hogy megmutatni azt, kicsit, hogy belülről jön az, hogy nem szeretünk felvágni, nekünk egy ilyen téves alázatosságnak kell lennünk, hogy nekünk le kell sütni a szemünket, és meg kell ügyelni az érdemeinkről, az eredményeinkről, a szegényekről való gondoskodásunkról, az szociális intézményeinknek az eredményeiről, vagy éppen amit elérünk a társadalomban, arról nem merünk beszélni. És nem mondjuk el azt, hogy ehhez honnan szerezzük a forrásokat. És az emberek sem tudják, hogy mire adják a pénzt, ha adják a pénzt. És valahol kiirtottuk, vagy kiirtódott ez a felelősségvállalás. Én a saját oldalamról nézve, Tihanyi Bence és apátság, kulturális küldetésünk is van, orgona, koncertek, kiállítások. A kultúra finanszírozhatatlan. Mindig veszteséges lesz, azt valahonnan össze kell szedni. És ott kérdezem azt, hogy ki mennyit ad. Ha Ausztria, Németország jó példa, akkor talán nem is ezt az adórendszert mondanám, hanem azt a társadalmi felelősségvállalást, hogy van egy olyan csúnya szóval trend, hogy cégek, vállalatok támogatják az egyházat, baráti társaság, nem csak azért, mert ez neki presztízs, hanem azért is, mert valamilyen formában közösségre talál, meghívja az a szerzetes közösség. Én Mária Cellben láttam egy nagyon jó mintát erre, van egy baráti társaság, Raiffeisen Banktól elkezd nagyon sok minden, és ott odáig eljutottak ebben a támogatási rendszerben, hogy a Monostort egy alapítvány, tehát ez a baráti társaság tartja fenn, teljesen. Tehát nem is az a monostor, ahova tartoznak, mert ugye ez egy függőház, hanem ez a baráti társaság, kiesik az ablak, kitörik az ablak, ez a baráti társaságnak van egy formája, ők minden évben összeadják azt a pénzt, nem keveset, amiből fönn tudják tartani, és ők cserélik. Ők teljesen tartják fönn. És őnekik van rendezvény, összejövetel, gálavacsora, valamilyen formában közösséget is formál, és mégis megvan ez a igen, felelősségvállalás, mondjuk ki. És ezt a mentalitást kellene nekünk erősítenünk, hogy ennek mi az útja, ez kihívás az egyház számára. Lehet, hogy egy kicsit ezt a szerénységünket, vagy gátlásosságunkat le kell vetnünk, el kell mondani, hogy ezt és ezt csináljuk, ezt és erre van szükség pénze. És mindig találunk jó akaratú embereket. Az a lényeg, hogy minden keresztény legyen jó akaratú.
7: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
8: Hírpercek.
9: 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floriberről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szentatya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
8: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat. Mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Hát élünk, ez jó hír nagyon. Vagyunk idén is. Nem könnyű ám fölvenni a fonalat. 2-3 hét, és teljesen kiesek belőle. Úgyhogy próbálkozzunk. Ugye a komplexusokkal gyűrkőzünk, mégpedig azért, mert az a fölismerésünk, először is Carl Gustav Jung, aztán pedig az ő tanítványa Verena Kastnyomán, hogy mondjuk az anyukánkkal, vagy az apukánkkal való kapcsolat, az olyan meghatározó az életünkben, hogy nem egyszerűen csak bizonyos képek, bizonyos emlékek maradnak meg bennünk, hanem hogy ennél sokkal-sokkal több minden rendeződik össze az emberi személyiségben, a pszichében, és ennek az egész összerendeződésnek a neve, ahogyan él bennünk az apukánknak vagy az anyukánknak a képe, de él bennünk úgy általában annak a képe és képzete, hogy milyen is egy férfi, milyen egy apa, milyen egy anya, az emlékeink, ahogy élnek, de benne vannak az elvárásaink, benne vannak a vágyaink, benne vannak aztán a csalódásaink, szóval rengeteg minden. És ez a rengeteg minden, ahogy összeáll az apukánkkal vagy anyukánkkal kapcsolatban, ezt komplexusnak hívjuk. És nem csak, hogy ennek hívjuk, hanem azt is tudjuk róla, hogy olyan gubancá, olyan erőteljes személyiség részé tud ez alakulni és változni, hogy gyakran erősebbnek bizonyul, mint az énünk. Ezért aztán, ha erősebbnek bizonyul, és főleg, ha tudattalanul hat ránk, akkor sokkal inkább meghatározza az életünket, mint mi magunk. A magunk alatt azt értem, mint hogy én azt gondolom, hogy majd én eldöntöm, hogy az én életem hogy alakuljon. Aztán a komplexus meg kitalálja, hogy hogyan legyen valójában. Úgyhogy erről beszélünk, mindig három generációnak a tükrében, és egészen odáig jutottunk, itt az utolsó három van már csak hátra, a nő eredetileg negatív anyakomplexusa. Tehát itt a férfiak nyugodtan hátradőlhetnek. Nyugodtan, csak a nőkről, ez tuti minket nem érint, csak a feleségemet, meg az anyukámat, meg a lányomat. Szóval itt mi nyugodtan hátradőlünk, és gusztustalan, undorító módon elemezzük a nőket. Csúnya dolog. Arra lettem figyelmes az utóbbi időben, hogy ahogyan mondjuk még 100 évvel ezelőtt is akár a vallásnak, a kultúrkereszténységnek és az ebből fakadó mindenféle erkölcsiségnek a nevében ütöttük, vágtuk egymást, most a lélektan nevében tesszük ugyanezt. A helyzet nem sokban változott, csak 100 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy te erkölcstelen briganti, most meg azt mondjuk, hogy te gyógyíthatatlan, negatív, anyakomplexusos, szerencsétlen, de ugye az attitűd nem változott. Csak a szavak változtak, meg éppen az a világ, ahogyan ezt tesszük. Még jó, hogy nem ettem sok bájiglit. Nem nőtt meg a fenekem nagyon, és el lehetett suhanni itt mellettem. Nézzük akkor ezt a negatív anyakomplexust, tehát nem azért mondom, hogy most a férfiak ekkora füllel már is rettenetes elemzésbe fogjanak, és aztán kritikaként zúdítsák a nőkre. Dehogy is szörnyű lenne. Viszont az is kiderült, hogy ugye akkor nem a vallással volt a baj 100 évvel ezelőtt se, mint hogy most sem a pszichológiával van a baj, hanem azzal, hogyha azt úgy használjuk, hogy ütjük, vágjuk vele a másikat. Helmáról beszélünk. Ugye ilyen név nincs is, de azért Helma. Gyors ismétlés, ugye ő az a valaki 8 gyerekes családból származik. Ez azt jelenti, hogy éppen 7 testvére van. És ennek következtében is, meg azért is, mert az anyukájának is negatív anyakomplexusa van, állandó hidegben nő föl. A szó szoros értelmében is, és átvitt értelemben is, az az alapvető élménye az életről, hogy nálunk mindig hideg van, olyan, mint egy hideg pályaudvar, ahol az élet kevesebbet ad annál, hogy élni lehessen, de valahogy többet annál, hogy meg lehessen dögleni. Így aztán maradunk, csak semmi örömünk nincsen benne. Ezért aztán ebben a hideg világban nő föl, természetesen picikora óta rengeteg betegség, rengeteg mindenféle gyulladások, betegségek, később pedig menstruációs zavarok, mindenféle zavarok, ami a női testrészekkel kapcsolatos. És aztán azt tudjuk még róla, hogy körülbelül olyan mondatokat kap, hogy menj innen, tűnj már innen, összecseréltek téged a kórházban valami normális gyerekkel, mert te nem vagy az, útba vagy, stb. Stb. Ezért aztán kikristályosodik benne egy mondat, amit persze gyerekként sosem fogalmazna meg, ez így szól, szorongok tehát vagyok. Hogy saját magát, egyáltalán a testét, ami az önazonosságnak milyen fontos része, egy pozitív önbecsülésnek nyilvánvalóan alapja, ez tulajdonképpen ebben az érzetben tudja megragadni, hogy szorongok, és ezért szorongok tehát vagyok. Aztán gyermekkorában eladják őt mindenféle más családokhoz, ez tipikus forrása tud lenni egy negatív anyakomplexusos életútnak, egyszerűen elég a gyereket odaadni valahova, kicsikorba, hogy ott neki biztos jobb lesz. Ja. Aztán rossz vagyok, velem baj van, és nem segít nekem és rajtam senki. Az anyja és az apja is, hogyha külső kapcsolatokban keresne menedéket, barátkozna, vagy valami ilyesmi, akkor ezeket a baráti kapcsolatokat is gúnytárgyává teszik. Ilyen alapon föl is számolják azokat. Nevetségessé teszik őt, amikor barátkozik, és kigúnyolják azokat, akikkel próbál kapcsolatot tartani. Ezért aztán az alapvető élmény, hogy nincs jogom létezni. A létezéshez egy alapvető bűntudatérzés társul, nem csak, hogy rossz vagyok, hanem baj is, hogy vagyok. Nincs óceánérzés. Nem úgy, mint nekem. 10-hanyadikán, nem tudom, itt lebegtem. Kicsit féltem, hogy a dugót kihúzza valaki, de úgy majdnem jó volt. Nem hülyéskedek, ez eszembe se jutott. Nem annál jobban féltem, hogy gondolkodni tudtam volna. Nem, nagyon-nagyon jó volt, csak nem tudtam kipróbálni. A kádba túl nagy. Tehát vagy ő, vagy a kád, ez derült ki nagyon hamar. Szóval ezt a szegény Helmát aztán még az is éri, hogy szexuális zaklatásnak lesz az áldozata, az apja zaklatja őtet, aminek úgy először örül is, már nem annyira a zaklatásnak, hanem annak, hogy végre ő meg az apukája együtt lehetnek. Hogy végre van valami közös történetük. Hát mindaddig, ameddig. Mi jelentheti neki a kiutat? Az, hogy az anyukája, emlékeztek, hogy mit csinál nagyon szépen? Nagyon szépen zongorázik, és mikor az anyukája zongorázik, hát akkor azért van valami ott a levegőben. És ezért ő is örökli a zenei tehetséget, és zenél, és hamar fölveszik egy kórusba, és ez nagyon jó lehetőséget nyújt neki két dologra. Az egyik, hogy kifussa magát egy olyan férfias módon, vagyis a teljesítmény révén, hogy valamit jól csinál, valamit tud teljesíteni, valamit produkálni tud. Másrészt pedig abban, hogy ő az egyik idősebb nővér, lehetőséget lát abban, hogy elkezdje pátyolgatni a kisebb tesóit. Természetesen azért pátyolgatja a kisebb testvéreit, mert ezzel is újabb és újabb lehetőséget vél fölfedezni arra nézve, hogy mégiscsak van joga létezni. Hiszen egy negatív anyakomplexusú ember ezt mindig újból és újból megkérdőjelezi, és a teljesítményével igyekszik kivívni a jogot, hogy lehessen léteznie. Egyébként nem tudom, említettem-e Helmáról, hogy később aztán segítő foglalkozást választ. Természetesen. Aztán teljesítményben megpróbálja megszolgálni a szeretetet. Valójában ezt magáért teszi, ugye, hogy a jogosultságát bizonyítsa, ezt pedig a környezete rögtön észre is veszi róla. Ezt, hogyha a szemére vetik, most mondom, számára vetik, szájára vetik, szemére hányják, nem tudom, jó, ez egyre rosszabb, tehát főleg egy ilyen szilveszteri napon, akkor persze rettenetesen csalódott és sértett lesz. Hát hiszen ő életét és vérét a többiekért. De azért előbb-utóbb úgy kiderül, hogy nem róluk szól a történet, hanem az önbecsülésnek az összekapargatásáról. Mi az, ami még egy kiutat jelent, legalábbis látszólag, főleg nőként, a szexualitás. Nem csak a zaklatás miatt, ami ugye egy ilyen rettenetes földolgozásra váló valami, hanem azért is, mert valami sajátos élménye van arról, hogy a szexualitáson keresztül bizonyos sikerekhez lehet jutni. Sőt, nem csak sikerekhez lehet jutni, hanem élménye lesz arra nézve is, hogy képes elcsábítani pasikat. Neki ez nem sokba kerül, de képes őket megkavarni, megzavarni, elcsábítani, miközben a szexuális tapasztalatai nem pozitívak továbbra sem. Azt mondja magáról, hogy különösebben nem okoz számomra élvezetet. lefeküdni egy férfivel, de hát, ha neki ez olyan nagyon kell, akkor legyen, ahogy akarja. Ugye ennek aztán különböző variációi vannak. Hát vegye el, ami kell neki. Láttátok azt a filmet, amiben Kurt Russell játssza a főszerepet? És egy őrült autós valakit játszik? Mi annak a filmnek a címe? A Félelem országútján. Bizonyára az. Nem jut eszembe a rendező neve. Ez az, a Tarantino. Na, azt nem tudom, tudjátok-e, Tarantino meg akarta rendezni a legújabb James Bond filmet. Azt mondták neki, na, azt már nem. Tehát addig volt James Bond mítosz, ameddig Tarantino meg nem rendezni az utolsó. Utána aztán 100 évig abból nem lehetne újból valami mítoszt faragni. Tehát erről a Tarantinóról beszéltünk. Mi a film címe? A Félelem ország útján? Micsoda?

Jaj, ne rinyálj már! Jó van, hajlandó vagyok lefeküdni veled az autóban. Ugye ez is egy ilyen érdekes, tehát lefeküdni az autóban. Ha nem rinyálsz, de ne rinyáljál nekem. Annyira ütős, hogy az valami szédületes. Hihetetlen jól ábrázolja, hogy mit jelent egy egészen-egészen negatív anyakomplexusú nő, hogy mintha nem volna benne érzés vagy érzelme, a szexualitáson keresztül valójában nem tud közelebb jutni a férfihez. Ez benne a rettenetes. Sem a női voltához nem tud közel jutni, sem a férfihez nem tud közel jutni. Ezért van aztán az, hogy a szexuális élmény nem érkezik meg, és igazából még valamennyire talán élvezi, de valódi szexuális örömöt nem jelent számára. Tehát van azonban ősbizalmatlanság. Hogy volna jó a szex akkor, ha valakiben egy gyógyulatlan ősbizalmatlanság van, és valójában nincsen önátadás? Úgy is le lehet feküdni valakivel, hogy nincs valódi önátadás. Szex van, önátadás nincs, ezért aztán... Mi az, amit nagyon értékelhetünk benne? Az önállóságát. Nagyon-nagyon sikerül valahogy a férfi világon keresztül, ott kevesebb a teher, valahogy mégiscsak teljesítményeken keresztül a létét önmaga előtt igazolni, és valahogy életben maradni. Mindaddig persze, míg a kórusból ki nem nő, és onnan ki nem rúgják. Akkor jön a krízis, és akkor megy el segítséget kérni. Örök fájdalom, hogy nem sikerül igazán másokhoz tartoznia, mintha teljesen egyedül állna a hidegben. És még a szex tűnik egy lehetőségnek, hogy egyáltalán valakihez közel kerüljön, valójában a föltételei nincsenek meg belül, hogy egy szexuális kapcsolat az a közelkerülést megteremtse. Közben így él, bocsánat, hogy élek, tehetek érted valamit? Ezért vagy csábítja a férfiakat, vagy engedi, hogy a férfiak kihasználják, vagy kizsákmányolják. Itt aztán különböző színek vannak. Tehát nehezen tud tartós kapcsolatban lenni. Azt mondja, ez egy ilyen vezér gondolata, ne gondold, hogy komolyan gondolják veled. Ezt mondja magának, a férfiakkal való kapcsolatára nézve. Ne gondold, hogy komolyan gondolják veled. Kik a veszélyeztetettek? Olyan nők, akiknek az anyukájának is negatív anyakomplexusa volt. Olyan anyák, akik nem akartak gyereket, csak lett. Vagy olyan anyák, akik már azt a gyereket nem akarták, és akkor ott az a gyerek. Vagy olyan anyák, akik azt a lányt nem akarták, vagy lányt nem akartak. Sötöbö. Túlhajszolt anyák. Mert egy túlhajszolt anya, ha akarja, se tud úgy ráhangolódni a gyerekére, ahogy kéne. Ezért aztán az egyedülálló anyák. Gyerekei gyakran negatív anyakomplexussal élnek. Pedig az anya mindent megtett, ami a csövön kifért. Csak az volt a baj, hogy apa nem volt. Aztán túlkövetelő anyák, vagyis akiknek adott esetben túlságosan erőteljes, pozitív, földolgozatlan apakomplexusuk van. Ugye a gyerekeiktől rengeteget várnak el, nincs dédelgetés. És azok a negatív anyakomplexusú nők, akik a negatív anyakomplexusukkal semmit sem kezdtek, az ő gyerekeik. Na most, megoldások. Annyira kértétek tőlem, hogy legyen valami pozitív, elcsábítottatok. Legyen. Mégpedig 12 pontba foglaltam össze. Jó vagyok? Elneveztem a 12 pontot. Anonim animák 12 pontja. Hallgassuk meg az anonim animák 12 pontját. Mit lehet itt tenni? Ez a 12 pont fog először vonatkozni a konkrét dolgokra, de nem ússzátok meg ennyivel, mert van második rész. Újabb 12 pont. Az viszont már egy kontextusba helyezve. Na nézzük, jó van, gyerünk! 1. Nagyon fontos, hogy egy negatív anyakomplexusú nő megtudja és megengedje magának azt, hogy megvédheti magát. Hogy szabad neked magadat megvédeni, hogy jogod van hozzá, hogy ezt megteheted. Az anya otthonbéli tapasztalataimról sokat beszéltem már nektek, hogy az anya otthonba kerülő nők, akiket bántalmaz a férjük, több mint 90%-ban térnek vissza a bántalmazó férfihez. Mint hogyha az lenne belül az életről való tapasztalatuk, úgyis egyedül vagyok, úgy sem véd meg senki, az élet úgyis ilyen hideg és rettenetes. Hát ezt legalább ismerem. Visszamegyek oda, ahol legalább ismerem. És tudjátok, patkányok, akiket simogattak, meg a patkányok, akik kis áramütést kaptak, majdnem ugyanolyan jól fejlődnek. Ezt tudjátok? Azok a patkányok maradnak le a fejlődésben, akiket elhanyagolnak. Elég szomorú női életút. Tehát van jogunk magunkat megvédeni. Szabad, és képesek is vagyunk erre. De nagy dolog az, hogyha egy nő nem érzi szégyennek azt, ha elmenekül. Szabad menekülni. Nyúlcipő nagyon fontos dolog. Minden nőnek legyen nyúlcipő.

0: lábán. Csak tudja levenni néha. Ez volt az első. Kettő. Ne engedje meg, hogy mások bántsák és kihasználják. Két történet élmény, az egyik, egy nő, akit 30 évig csalt a férje, nem ő, 30 évig folyamatosan csalta, a nő pontosan tudta, hogy a férje csalja, a férje azért is csalta a nőt, mert tudta, hogy a nő pontosan tudja, hogy ő csalja, de miután ennek soha semmilyen következménye nem volt, hát csalta. És akkor 30 év csalatás után a nő egyszer csak úgy kezdett magára ébredni, és azt mondta, hogy na jó, most már akkor azért ebből elég. És utána rájött valamire, ami nagyon furcsa volt neki, ez pedig az, hogy milyen súlyos bűnt követett el magával szemben. Hogy megengedte, hogy a férje 30 éven keresztül csalja őt. Na itt már a női önazonosságnak micsoda szépségére lelünk, hogy a nő rájön, hogy saját magával milyen súlyos bűnt követett el, hogy hagyta, hogy a férje 30 évig csalja. Ennek a történetnek a még hármat tekerünk rajta változata, mikor egy férfi két életet él. Hallottatok ilyen történetről? Ajaj! Úgy bólogattok, mintha ismerős lenne. Ez nektek. Ugye mindaddig, ameddig én nem találkoztam ilyennel, azt gondoltam, hogy ilyen csak a mesében, meg a filmekben van. Hogy az lehetetlen, hogy egy nő ne vegye észre azt, hogy egy pasi egy teljesen párhuzamos életet él még, azt nem mondom, hogy mellette, hanem úgy odébb. Mindaddig még nem találkoztam egy-két ilyen nővel. Hogy lehetséges az, hogy a férfiak által oly kevéssé értékelt női érzék, oly nagyon hiányozzon egy nőből. Ugye, hogy mikor jön haza a pasi, hát szagról kiderül, hogy ez valahol máshol volt. Egy negatív anyakomplexusú nőnek azonban a szaglásával baj van. Képes úgy létezni 10-20-30 akárhány évet, hogy a férje totál kettős életet éljen. Ez egy pozitív anyakomplexusú nő számára egészen elképzelhetetlen. Mert a pasi úgy bukik le, mint, nem tudom én, Kócsaga a Balaton vizébe. Emlékeztek erre a klasszikus történetemre, ezt most muszáj elmondanom, csak az a baj, hogy van benne egy csúnya szó. Tőletek kérdezem, hogy a felelősséget megosszam veletek, mit csináljunk? Mi legyen? Ez legyen? Jó, megbeszéltük. Tehát képzeljétek el, van az Ürge, aki él a feleségével, de egy lakótelepi világban vagyunk, és a szomszéd, vele szemben szomszéd, az egy másik nő, és ő vele is él. Úgyhogy a feleségének is van két gyereke tőle, meg a szomszédasszonynak is van két gyereke tőle. Így, és ez a férfi egy praktikus férfi ember, nem kell sokat menni. Elég csak a folyosó távolságát leküzdenie, és így él kettős életet. Így, évtizedekig. Itt is két gyerek, ott is. Na most mi történik? Meghal. Nem valami bosszú, hanem hát előbb-utóbb. Ővele is ez történik, az előbb-utóbb. És ugye a pap erről semmit sem tud, és a ravatalozóban ugye úgy állnak, hogy a ravatalozónak az egyik oldalán áll a feleség a két gyerekével, és a ravatalozó másik oldalán pedig áll a szerető a másik két gyerekével. De az apának négy gyereke van. És hát a pap éppen oda ér a magasztalásban, hogy és hát drága elhunytunk, drága édesapa, akivel hát mi hamarabb megvan a biztos reményünk abban, hogy majd oda át a mennyországban találkozni fogunk. Mire? Feleségtől származó egyik fiú gyerek a következőt mondja. Na az be. Korrekt volt? Mindez a temetésen a ravatalozóban. Milyen az, amikor valaki nem talál rá erre a női önazonosságára, akkor ezt vele meg lehet csinálni. Tehát a második pont az, hogy ne engedje meg, hogy bántsák és kihasználják őt, hogy tehet magáért valamit. Három, vegye észre és higgye el, hogy szerethető, és hogy vannak is, akik szeretik. Most itt nem a pszichológusra gondolok elsősorban. Ugye egy ilyen klasszikus, katasztrofális történet tud lenni, hogy a nő, aki végre nagy nehezen segítséget kér, és eljut egy férfi pszichológushoz, és az a férfi pszichológus tényleg elfogadja őt, életében először él át valami ilyesmit, hát na, hogy szerelmes lesz belé. Hát az tuti, hogy szerelmes lesz belé, ki kerülhetetlenül. És hát mondjuk elcsábítja a pszichológus elcsábítja őt. Tehát ez egy ilyen közös történet, nem túl jó folytatás, nem. Ezen túl is lehetséges az, hogy az illető ráébred arra, hogy jé, őt tényleg szeretik, hogy ez lehetséges, hogy van olyan valaki, aki őt tényleg szereti. Tudjátok, az én negatív anyakomplexusom, az itt egy valamit föltárt, hogy rájöttem, engem meghívnak ide vagy oda barátaim, Még mindig azt élem meg, hogy egyszerűen nehéz nekem elhinni, hogy nekik fontos, hogy én elmenjek. Tehát most is meghívtak a barátaim szilveszterezni. És hogy nekem azt nehéz elképzelni, hogy ők tényleg arra gondolnak, hogy jó lenne, hogyha én ott lennék. Ezért például én nem szoktam visszatelefonálni. Miért? Ő mondta, hogy menjek, hát jó van, menjek, de hát biztos még egy csomó más rendes ember is ott lesz. És szép lassan, tudjátok, mint a nyuszika fűnyíróval, ugyan már ez elképzelhetetlen, hogy pont az legyen nekik jó, hogy tényleg akarják, hogy én elmenjek, hát ez nehéz nekem elképzelni. Úgyhogy szép lassan le is tudom beszélni magamat erről, de az egész biztos, hogy nem telefonálok vissza. Mi szokott ebből következni? Hát mondjuk vagy elmegyek, vagy nem, de idén elmentem. Az, hogy mikor a másikkal találkozom, ő természetesen, mert ő normális, nem úgy, mint én, hogy ő azt gondolja, hogy én őt nem szeretem. Tehát, hogy én nekem ővele van valami gondom, hát mert napnál is világosabb, ő kedvesen meghívott engem, semmi visszajelzés, hát ez mi másról szólna, mint hogy ő nekem nem fontos. Közben nem erről szól, hanem hogy én önmagamnak nem vagyok elég fontos. Tehát én nehezen képzelem el azt, hogy őnek ez tényleg fontos, hogy én elmenjek. És akkor, hogyha egy picit úgy rákérdezett, te Feri, hát te nem ismered a telefont? Vagy látszik, hogy ismered, csak egy funkcióját nem ismered, amikor te hívsz fel egy másik embert, tehát egy ilyen kapcsolatszerű valamiben kellene lenni, az már neked sok. Ugye, és akkor én ezt hogy veszem le? Na ugye, hogy nem is szeret engem? Na ugye most tessék, hogy elolvadt az a szeretetteljes meghívás? Most kiderült, ugye, hogy. Na én tudtam, én hát mikor megyek el hozzá legközelebb? Na azt nézheti az ilyen piszkok, akik úgy meghívják az ember, de... És most szilveszterkor is rettenetesen meglepődtem, mert az egyik barátom, már aki tudja, hogy mi barátok vagyunk, ő, hogy ez csak nekem nehéz úgy tudatosítani, hogy az történik, hogy süti ott a nem tudom én micsodát, és azt mondja, Feri, te tudod, hogy bár te nem jeleztél vissza, hogy jössz, de azért mi a feleségemmel úgy készültünk, hogy plusz egy. Tehát vannak azok, akikről tudtuk, hogy jönnek, azokat név szerint is, és hát van egy ilyen plusz egy, ez vagy te, hát ilyen, és hogy azért mindenből van egy plusz valami, hogyha jössz akkor, és hogy ez milyen, és akkor azt mondja a kedves ismerősöd Feri, hogy ez tulajdonképpen egy óriási élmény, hogy beleüzenek az űrbe egy mondatot, és akkor két hét múlva te megjelensz. Tehát, hogy ennek is van egy szépsége, tehát mondjuk kapcsolati jellege nem sok van, de ilyen űrérzés az van. Tehát ez nem óceánérzés, ilyen űrérzés. Ezzel azt akartam egy picit elmondani, hogy miközben én egyre inkább azt gondolom, hogy az lehetetlen, hogy valakinek tényleg fontos legyen az, hogy én ott legyek, és hogy az neki tényleg jó, hogy én ott vagyok, aközben ahogyan érzékelem a világot, az újból és újból megerősítene engem abban, ahogyan komplexusosan látom a világot. És 10 emberből 10 valóban azt gondolja, hogy hát én őt nem veszem ember számba, miközben én magamat nem. Aztán 4. Kérjenek bátran segítséget. Alpont jó barátnők is vannak. Kérjenek bátran segítséget a negatív anyakomplexusú nők. Emlékeztek, hogy milyen nagy teljesítmény az. Negatív anyakomplexusú nők hihetetlen remegve, rettegve tudják várni a gyereküket. Nagyon tudnak rettegni tőle, és nagyon nehéz lehet nekik beismerni azt, hogy tulajdonképpen nagyon félnek attól, hogy gyerekük fog születni. Ugye miután ez megkérdőjelezi azt a picike kis önbecsülésüket is, hogy van joguk létezni, és jó, hogy vannak, ezért belegondolni és kifejezni azt, hogy ők éppen valami olyasmire készülnek, ami úgy általában egy nőnek valami nagy dolog, hogy ő anya lesz, de ő benne ezzel kapcsolatban csak félelem és szorongás van, ez nagyon nehezen kifejezhető. És az is nagyon nehezen kifejezhető, mikor megszületik az a pici baba, és egy vaskosan negatív anyakomplexusú nő nem is tud vele mit kezdeni. Az aztán ilyen rettenet számba tud menni. Mint hogyha egyszer csak szembe kellene nézni azzal, hogy én olyan mértékben vagyok fogyatékos, hogy nekem még az sem megy, amit elvileg nem is kell tanulni. Ugye, hogy hát az anya, hát az a legminimálisabb, hogy valaki anya tud lenni. A negatív anyakomplexusú nő számára azonban ez egyáltalán nem egyértelmű. És kiderül, hogy az anya milyen sok gyökere van abban, ahogyan az anyukánk velünk együtt volt. Ezért tehát, ha egy ilyen nő valódi segítséget tud kérni, el tudja ismerni és fogadni, hogy ez neki tényleg nehéz, és nem akkora a szégyen, hogy ezt ő kimondhatja, hogy ez neki tényleg nehéz, az óriási emberi teljesítmény. Volt egy kedves ismerősöm, az ebben a fájdalmában, hogy ő nem tud csak úgy ösztönösen anya lenni, azt mondta, hogy hát nálunk a férjem a gyerek anyja. Így fejezte ki, férjem a gyerek anyja. De erről lebeszéltem. Azért van egy pont, ahol a non-direktivitás véget ér, és egy áldott agresszió következik. Ötös. Legyen bátran önkritikus. Ha azt gondolja, hogy megint elutasítják. Ugye, a negatív anyakomplexusból mi fakad? Hogy a világ olyannak tűnik, hogy állandóan őt elutasítja. Állandóan és állandóan. Miközben nem történt semmi más, csak beszélgettek egy témáról, és valakinek más volt a véleménye. Egy negatív anyakomplexusú nő ezt nem így hallja, hanem úgy, hogy őt a személyében már megint elutasították. Hogy őt, ugye van egy vita, mindenki belevág a másik szavába. Egy pozitív anyakomplexusú nőnek ezzel semmi baja. Egy negatív anyakomplexusú nő viszont azt érzi, hogy ő megint nem mondhatta el. Ő rá megint senki nem kíváncsi. Az ő gondolata semmit se számít, és közben az összes többi ember ebből semmit sem érzékel. Mi szokott történni? Hát ha van valamennyi én ereje, akkor ez a nő, mit tudom én, egyszer csak kifakad, és lebarmol mindenkit. Ugye erre mindenki fölháborodik, mert nem értik, hogy miért nem lehetett egy vitában normálisan vitatkozni. Honnan jön az, hogy ő most elkezdett mindenkit minősíteni? Ezért kap ebből valamit vissza, de még hogyha szépen visszajelzik neki, hogy tehát azért ez túlzás, akkor ő ezt megint úgy éli majd át, hogy na tessék, ő az egyetlen, akinek nem lehet elmondania, hogy ő mit is érez. Tehát a kör mindig bezárul, és az illető mindig ellehetetlenül, és a komplexusába még jobban belezáródik. És azt éli meg, hogy na ugye tudtam, hogy nem vagyok fontos, és nem kellek. Tehát legyen bátran önkritikus. Ha azt gondolja, hogy megint elutasítják, lehet, hogy egyszerűen csak valaki valamiről mást gondol. Ilyen egyszerű. Nem a személyének szól. Tudja észrevenni azt, hogy mikor kezdődik az önsajnálat. Azt tudjátok, hogy nagyon nagy teljesítmény? Ha észreveszitek, hogy mikor kezdődik az önsajnálat? Nagyon nagy. Gyászoló emberek tudnak elemi élményhez jutni ebben a témában, hogy ő gyásza és de szörnyű és de rettenetes, és elhagyott, és nincs, és ki fog engem ezután szeretni, és az élet nem lesz többé soha olyan, ez normális. Egyszer csak van egy pont, mikor ezt már abba hagyhatná, pici világosság, hogy na azért tudnék most már így is lenni, és nem visszateker, és őkem milyen szörnyű, és na ott az az önsajnálat. De nagy dolog az, mikor látjuk azt a kis fényt. Na, itt ezt már most nem kell folytatni. Holnap megint kapsz fél órát, amikor valóban sajnálhatod magad. Az pont annyi kell. De a 31. perc az már önsajnálat. Ez volt tehát a 6-os. 7-es. Szabaduljunk meg, már mi nők, negatív anyakomplexusú nők, állandó kritizálástól és elutasítástól. Már mások kritizálásától és elutasításától. Mert ennek aztán ez lesz a következménye. A férfiak azért nem állnak meg egy ilyen nő előtt, hát mert mitől állnának meg? Mindegyik csak azt akarja, mindegyik egy szemétláda, mindegyik csak kihasznált, ugye? Hát a nők meg azért nem állnak meg előtte, mert a nővel meg eleve rossz viszonyban van. Valójában senki nem áll meg előtte. Tehát egy negatív anyakomplexusú nő tud végtelenségig panaszkodni, kritizálni és másokat bántani. Tehát szabaduljunk meg a kritikától és elutasítástól. 8. Itt jön egy szép dolog. Megtanulhatna együttérző lenni a gyerekkori önmagával. A gyerekkori önmagát sem szereti, ez teljességgel bizonyos. Mondom azt a klasszikus mondatot, amit állandóan lehet hallani, még karácsonykor is hallottam. Valaki, ó, szeretet ünnepe, de szép. Bizony visszaemlékszem apámra, de mondhatnám, hogy anyámra. Ó, ez sokszor milyen jó nagy pofonokat adott nekem. És milyen hálás vagyok most neki szent karácsony ünnepén. Mert mi is lett volna belőlem, ha nem kaptam volna azokat a pofonokat. S talán sose lettem volna ember. És most, hogy itt vagyok a betlehemi jászol közelében, most értem csak ezt meg igazán. Itt a szeretet ünnepén. Üzenem mindenkinek, aki már mondott ilyet életem, hogy azért arra nagyon nagy szükségem volt, hogy végül is ember legyen belőlem. Hogy képzeld el, anélkül is az lettél volna. Teljesen biztos, anélkül a verés nélkül is. Tehát mély együttérzés önmagunkkal, tudjátok, ezt mindig mondom, csak mégiscsak mondom. Vegyétek elő a gyerekkori fényképeket, rakjátok be zsebetekbe, szívetek fölé, tárcába, és akkor, hogyha jön a komplexusos életérzésetek, Nem szeret senki, hideg a világ, nem törődik velem senki se, nincs is értelme semminek, vegyétek elő a képet, mert a kis kislány, az a kislány, az ott most nagyon fázik. Azzal a kislánnyal kell valamit tenni, kérdezzétek meg a kislányt, mire lenne neked szükséged. Szeretgessétek egy picit azt a kislányt. Ezt nagyon komolyan, ezt egy-két évig kell csak tenni. Minden nap. Már is jobban lesztek? Igen, és akkor nagyon mélyen meg lehet érteni, hogy nem voltam hibás, nem voltam rossz. Mikor ott az anyám megvert, nem voltam rossz. Mert 3 éves voltam, meg 9 éves voltam, és pont olyan voltam, mint egy 3 meg egy 9 éves gyerek. Pont olyan. És nem voltam rossz. 9. Fontosak az érzéseim és a testem. Fontosak az érzéseim és a testem. Úgy a negatív anyakomplexusú nő a bóvó rossz viszonyt ápol a saját testével. Az ápol szó blaszfémia. A szó sincs, hogy ápol. Tehát ez dehogy is. Rossz viszony a saját testével. És aztán a testnek az elemi hát funkcióival, az érzésekkel, érzetekkel, szükségletekkel rossz viszony. Nem tudom, hogy hallgattátok-e, láttátok-e a Vagina Monológok című darabot? Nem. Nagyon-nagyon tanulságos. Vagina Monológok. Nem tudom, hogy adják-e még. Adják? Ez a másik, amit nézzetek meg. Tehát a Halál ország útján, vagy micsoda volt az egyik? Micsoda? Halál biztos, a másik Vagina Monológok. Nagyon, én nem mertem el megnézni. Összes papi bátorságom inamba szállt. Hát, hogy elképzeltem azt a jelenetet, ülök az első sorba, épp egy valami jó, érdekes valamit hallgatok, és akkor úgy valaki fölismer. Ó, atya, tetszik a darab! Ó, de nagy dolog az. Hát, ó, csak most rögtön itt a férfi téma azért előtört belőlem. A statisztikák azt mutatják, hogy alig van olyan férfi, aki a saját péniszével meg lenne elégedve. Hát ez baj. Nincs ezzel semmi baj. Semmi gond nincs vele. Tök jó, hogy van. Nagyon hálásak lehetünk a természetnek érte. Pisilés nagy élvezet. Még a kis pisilés is nagy élvezet. És főleg 40 fölött, mikor beindul a prostata nagyobbodás, sok kis pisilés, sok kis élvezet. Egyszer egy nő azt mondja, nem tudom, lányának mondtad, hogy miért pont ezt mondta, nem is tudom. De és én ezt honnan tudom, azt se tudom még. De azt mondja, tudod, lányom, végül is a punci nem túl szép, de nagyon lehet szeretni. Ezt mondta, ez sok. Hát ha nekem nem, tehát még ezt is sajnáljátok tőlem. Tehát, hogy egy kicsit elbeszélgessünk ezekről a dolgokról, közös ügyeinkről. Szóval a test, hogy a test az oké, az jó. Hallgattam múltkor egy nagyon érdekes dolgot, állítólag itt a szavaknak olyan labirintusába kerülök, hogy látjátok, már dadogni is kezdtem. Tehát fontosak a testem, fontosak az érzések, gyakran a pszichoszomatikus zavarok az a kiinduló pont, ahol ezt a témát meg lehet ragadni. Hogy a test nem rossz, akkor inkább egy másik kutatás, na jobb lesz az nekünk, hogy a Mária Rádiónak is maradjon valami anyag. Ez pedig az, papnövendékeket, lelki gondozókat, szociális munkásokat kutattak. És az volt az egyik kutatási irány, hogy vajon milyen viszonyuk van a saját testükkel. Ugye Helmáról is azt mondjuk, hogy negatív anyakomplexus, negatív viszony a saját testével és az érzéseivel. Hát mi derül ki a papokról, a lelki gondozókról és a szociális munkásokról? Hogy természetesen az átlagnál jóval negatívabb a viszonyotok a testünkhöz. Hogy nem megdöbbentő ez, hogy mondjuk egy kórházi lelki gondozó, aki egy haldokló ember, vagy egy szenvedésekkel gyötrődő ember mellé odaül, a saját testéről úgy gondolkodik, hogy a teste csak egy ilyen zavaró izé, hogy az a baj, hogy azért nem tud eléggé figyelni, mert ez a rohadt test már túlságosan fáradt, meg ez a lehetetlen test pisilni akar. Hogyha egy lelki gondozónak, egy papnak nincsen természetes, egészséges viszonya a testével, hát hogy fog együtt érezni egy másik ember szenvedésével? Hát hogy fogja azt csinálni? Én rettegek attól, hogy persze egy kicsit se, de csak elképzelem, hogy fekszek, majd haldoklok, és jön hozzá majd egy pap, akinek negatív viszonya van a testével. Hát hozzá, most végrendelet. végrendelet előtti rendelet, hogy kérlek, valami normális papot küldjetek majd hozzám, mert ti még akkor épségbe, egészségbe lesztek, fiatalok vagytok, meg minden. Tehát valakit, aki ugye testemet is látja majd. Tehát ne csak az örök üdvösség kerüljön szóba. Tehát például lehet, hogy szomjas leszek. Lehet, hogy kérem először itasson meg engem. Hát aztán majd utána, hát még akkor abba leszek, nem? Ú, de fogyhatatlan hálát érzek egy édesapa iránt, mikor műtötték a térdem. Hát ismeritek ezt a történetet is, mert egyszer már biztos elmondtam. Műtötték bizony. És ugye akkor nem lehetett kimenni 3 vagy 4 napig, és így a lábam, és ugye próbáltam kibírni kakilás nélkül. Ú, nagyon bír, nagyon, egy nap híja lett. És ugye mikor indult be az áldott bélműködés, ugye pozitív viszony, hogy jó van, vannak beleim, teszik a dolgukat. Hát látogatási időben. Csodálatos élmény, hogy ugye férfi kórterem, tehát általában nők és anyák és lányok ugye látogatják a férfiakat, ugye zsúfolásig tele, és na csak hozzám jött egy férfi, na és akkor tényleg így volt egy apa, egy nagy darab, ez zseniális ürge, és akkor azt mondom neki, hogy te, hát ez lehet, hogy látogatási idő van, de itt is. Tehát... Úgyhogy azt az ízét most toljuk a fenekem alá, én még ezt sose próbáltam, tehát a kacsával meg voltam elégedve eddig, de most ezt ki fogjuk próbálni. És hát értitek, 4-5 nap, tehát ott aztán volt teljesítmény, szereztem megint jogosultságot az életre, ugye, aki ilyet tud. Annyira, hogy a vége felé már így egy kicsit így homorítani kellett. Ezt ne... Nem arra találták ki, hogy egy 5 napos történetet ott el látogatási időben. Tehát ez, és tudjátok, azért az a pillanat, mikor ezt az egészet úgy kihúzod magad alól, és úgy átadod. Azért az maradandó, komolyan ezt a valakit, aki ilyen rezzenéstelen arccal ilyen úgy rám nézett, hogy szép. A férfi a férfivel. Utána csak kicsit volt vörös a fejem, mikor úgy néhány asszony kezdett szellőztetni meg. Szóval, tényleg, látjátok, hogy hova a nekrofil hajlam kitört. Tehát már is a halálos ágyamon képzeltem magam. Szóval olyan papokra, szociális munkásokra, lelki gondozókra van szükség, akik a testüket nem valami zavaró tényezőnek tekintik az életben. Márpedig a tény ma az, hogy a legtöbb ilyen jellegű segítő foglalkozást végző ember zavaró tényezőnek tekinti azt a rakoncátlan testet. Nem soha. 10. A begyakorolt túlélési stratégiáit tudja értékelni. Valahogy azért megtanultunk élni. Egy negatív anyakomplexusú ember is valahogy kitalálta, hogy tud mégiscsak élni, még ha szerencsétlennek, boldogtalannak éli is meg magát, ezt tudja nagyra értékelni, hogy ő azáltal tudott életben maradni. Ugye annyira fáj nekem, mikor valaki ránéz arra, hogyan ő neki sikerült életben maradni, és akkor az egész azt mondja, hogy pótcselekvés volt. Na, ez még mindig a komplexusból jön. Ne mondd, hogy pótcselekvés volt. Azt tartott téged életbe. Nagyon nagy teljesítmény, hogy rálátsz, hogy mi minden motívum volt mögötte, hogy mennyire nem tudtad azzal a teljességet elérni. Nagyszerű, hogy rálátsz. De ne bánsd magad. De nagy dolog, hogy valamire rátaláltál. És úgy sikerült életben maradni. Ez nagyon nagy teljesítmény. 11. A természet és annak fölfedezése. Mindennek, ami csak úgy adatik az élettől. Szombaton de gyönyörű idő volt. Hát az elképesztő. Kirándultunk. Hát gyönyörű volt. Gyönyörű. Pilis. Hát ilyenkor menni kell. Ne a Cartoon Networköt nézzétek. Szombaton délelőtt. 12. Az életemnek önmagától van értelme és jogosultsága. Mondanék itt egy záró valamit. Olyan hideg van mostanság, ugye? Hideg, már nem csak úgy záró, hogy ezt a 12 pontot lezáró. És készültem az éjféli misére, és ugye arra gondoltam, hogy jó, inkább aludnék, hanem már éjfélkor. Na de hát karácsony volt, és akkor olvasom, hogy a Szentírásban ezt mondja ott a Szentíró, és akkor megszülte elsőszülött fiát, és betakarta. Hát ez megtetszett. Betakarta. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy karácsonynak szinte a leggyönyörűbb üzenete, hogy Mária a kis Jézust betakarja. Ez olyan szép, de olyan szép, egy negatív anyakomplexusú nőnek, hogy a világ őt be tudja takarni. Ó, hogy az élet ad takarót. Helma azt mondja maga, elmúlt 40 éves, mikor rájött arra, hogy egy melegebb takarót is vehet magának. Hogy nem kell éjszaka fázni. Tudjátok, én milyen őrültségeket csináltam a papnevelő intézetben? Negatív anyakomplexustól vezérelten. Hogy olyan aszketikus dolgaim voltak, azt találtam ki, hogy képes vagyok-e úgy végig aludni egy éjszakát, hogy lefekszem így, tehát hogy így, és reggel így ébredek föl. Képes vagyok erre? Semmi magzati póz, meg gömbölyödés. A deszka! És eljutottam oda, hogy képes voltam egy éjszakát így végig aludni, így. Mikor olvasom Helmáról, hogy 40 éves elmúlt, mikor rájött arra, hogy meleget takarót is lehet vásárolni, hát elkezdtem nevetni magamon. Hát, hogy pont ugyanígy csináltam. Tehát, hogy elhatároztam azt, hogy az biztos, hogy én egy kemény telet is egy pokróccal végig kell, hogy bírjam. De az lehetetlen, hogy ne. És ugye akkor azok az éjszakák, hát százával aludtam úgy éjszaka, hogy valahogy úgy gömbölyödtem össze, hogy a pokróc alatt éppen, hogy ha egy kicsit nem mozdultam meg, akkor valahogy annyira körbevett valamennyi kis langyosság, hogy még úgy éppen egyáltalán tudtam aludni. És ezt úgy magamtól. Tehát segítség nélkül. Ezt én így. 30-valahány évesen én még így aludtam. Az edzés, az keménység, az... Most magamnak, ugye? Nem rátok, magamnak. És akkor néhány évvel ezelőtt képzeljétek, meleg paplan. És micsoda élmény, egyébként a negatív anyakomplexus azért egy jó dolog, mert én még most 42 évesen is, ezt el se tudod ki, egy pozitív anyakomplexus, 25 takaró, meg minden, és még akkor is, jaj, nem elég puha, meg... Én meg már itt vénülő szakállammal is, tudom élvezni, tehát lefekszik, ez nem igaz. Paplan! Meleg! Ja, és arról nem is beszélve, hogy nem 180 centi hosszú. Ugye? Hát a fiatal korom összes plédje 180-as. Hát hogy lehet abba létezni? Tök jól, na telj. Ó, és akkor tudjátok, hogy elkezdtem ezen ott, kezdtem jól érezni magam éjféli mise előtt, hogy elgondoltam, hogy ott van az a pici csecsemő, hogy betakarja az anyukája. Aztán ott vannak azok a képek, tudjátok, amikor alszanak a gyerekek, és akkor megy be az anya vagy az apa, és megnézi, hogy be vannak-e takarva. Ugye ez, hogy be van-e takarva. És akkor vagy az anya, vagy az apa, vagy mind a ketten mennek, és akkor még 2 centit odébb húznak rajta. Persze, hogy be van takarva, ha csak nincs rémálma. De ez, és akkor azt mondja, na be van takarva. Ez milyen csodás dolog, és az is milyen, amikor nem tudom, a nagyobb tesó a kisebb tesót betakarja. Aztán ad neki 2 üzőt, de mindegy, azért, hogy a testvér a testvért mikor betakarja, vagy a férj meg a feleség. De szép dolog az. Hát ugye van ilyen élményetek, hogy nem tudom, ott forgolódtok meg, és akkor az egyik elkommunizálja a takarót. Hú, hát ez a szegény ott van, és akkor kicsit rá is, na. Adjunk neki egy kis takarót. Jaj, de szép az. Vagy egy idős embert betakarni, vagy aztán ott van egy beteg, és akkor azt is ott betakarod, és hogy aztán még a halottra is ugye ráteszünk valamit. Ez nekem szép. Szép, hogy nem úgy. Olyan, ismeritek ezt, hogy egy időben hívtak a krematóriumba, hogy ott kísérjem el azokat, akiket ott elégetnek. Ugye van, aki annyira kötődik az elhunyt szerettéhez, hogy ott kell neki lennie. Ez ma már egy szolgáltatás. Neki ott kell, nem bírja elviselni, nem látja, hogy ott is, hát nem úgy tolják azért be, azért van rajta valami. Szóval erre jutottam most az éjféli mise előtt, hogy az életnek micsoda gyönyörű szép üzenete, hogy be lehet takarni egy másik embert, és hogy mi magunk is betakarózhatunk, hogy nem kell ebben a világban fázni. Ez de nagy dolog. És hogy milyen rettenetesen lehet valóban aztán fázni. Be lehet takarózni. Szinte az egész életet le lehet írni a betakarózással. Nem? De. Jól van. Most kicsit oldottam a magányomon, és akkor hogy az életemnek önmagában, önmagától van értelme és értéke, és itt aztán eljutottam a legmélyebb vágyakig. Elnézést, hogyha ez valakinek ismétlés, mert vasárnap beszéltem erről néhány mondatot, hogy az úgynevezett felszínes vágyak, azok a vágyok, amelyeket így mondhatnánk, az énből fakadnak. Az énnek az önigenlését fejezik ki. Ezek a vágyak hát állandóan a beteljesedésre törnek, és emiatt állandó hiányérzetünk, sóvárgásunk támad, állandóan sóvárgunk és epekedünk. Ugye a felszínes vágyaink, az énből fakadó vágyaink ezt teszik velünk. Sóvárgóvá, epekedővé tesznek minket. De hogy vannak sokkal mélyebb vágyaink, ezt úgy lehetne mondani, amelyek nem magából az énből fakadnak, hanem az én egyszer csak fölismeri a személyiségnek a mélyebb rétegéből fakadó vágyakozást, amire az egész személyiség vágyakozik. Az én ezt fölismeri, és rá tud hangolódni erre a mély spirituális vágyra, vagy spirituális tartalommal teli vágyakozásra. Akkor önmagában, hogy az én egy nálánál mélyebbről fakadó vágyra tud ráhangolódni, ez az ént nagyon sajátosan el tudja, be tudja tölteni. Ez gyönyörű szép akkor, ha van elemi élményünk arról, hogy az énen kívül, az énnél mélyebb vágyaink is vannak, és már valaha ebből valamit megízleltünk. Az csodálatos élmény. Önmagában a vágy. Nem beszéltem beteljesedésről, vágynál maradtam, az a vágy nem oldódik föl, nem elégül ki. De az énnél mélyebbről fakadó vágy úgy tölti be az embert vágyként megmaradva, hogy valami teljesség élményünk támad. Egy pici fiú jutott eszembe, aki kérdezte tőlem ezt, hogy Feri, hogy ott el szoktad képzelni a mennyországot? És hát mondtam neki, hogy nem. Nem, mert én olyan okos tojásként állok ehhez, és azt mondom, hogy a mennyország úgyis sokkal tutibb lesz, mint hogy én ezt el tudnám képzelni. Úgyhogy nyitva vagyok rá, hogy valami nagyon nagy buli legyen. És ezért ezt mondom neki, de hát ő egy 10 éves fiú, hát ezzel nem tud mit kezdeni. Akkor kérdeztem tőle, hogy na, miért, te el szoktad képzelni? Azt mondja, jaj, igen. És azt mondja, jókat, jókat, jókat. És azt mondja, ugye, ez a mély vágy, amit most példaként akartam mondani, ez ezt a kisfiút nem szegényíti el. Ezután ő nem a hiányérzettel fog küszködni, nem szenvedni fog, meg etekedni reménytelenül, hanem ez az énnél mélyebbről fakadó vágy valahogy sajátosan betölti az ént. Ha, megvan nektek ez az élmény? Legyen meg! Nagyon köszönöm a figyelmeteket!
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. Ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyermeknapra. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív Csodálatos Hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a Szent Szív szeretete képes megújítani az emberiséget. A Regió online felmérésében részt vett szülők többsége gyermeknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Ajándékokra a családok többsége 5 és 10 000 forintot költ, tájékoztatta 100%-ban magyar tulajdonban lévő játékkereskedelmi cég szerdán az MTI-t. A május 13-a és 20-a között 1248, 14 év alatti gyermeket nevelő szülő és nagyszülő részvételével készült, nem reprezentatív online felmérésük alapján a szülők 81%-a valamilyen közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyermeknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés, valamint az állatkert és a vadaspark. A felmérés szerint ajándékokra a szülők ötöde 5000 forintnál kevesebbet, közel 50%-a pedig 5-10000 forintot költ. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényének a fókuszában ismét az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűségének témája áll. Hangzott el az esemény programjait ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A gyermeknap alkalmából nagyon sok egészségügyi vizsgálaton vehetnek részt a látogatók. Többek között egészségsziget, biztonságos internet sátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a gyermekeket és családtagjaikat a hétvégén a Hajógyári szigeten, tájékoztat az MTI. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1. Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Köszönjük a kedves testvéreinket, új felosztás, új szereposztás. Mellettem hát Ákos elődatya vagyok, ugye vezetem ezt a kis beszélgetést. Múlkor sokat épültünk rajta, olyan érdekes volt, hogy a fiatalok hogyan látják a vasárnapot, de az alapírásainkból is, a katekizmusából, meg az ifjúság változatából meghökkentünk, hogy milyen gazdag a vasárnap. Két dolog van benne, vagy az ünnepnap, kettő van benne. Egyrészt, hogy megnyugszunk, pihenünk, letesszük a munkát, letesszük a vésőt, a kalapácsot, meg a főzőkonat, az nem mindig, de minden mást igen. A nagy takarítási eszközöket letesszük, a fókhálózót, meg a magasra nyúló seplőt, és nyilvánvaló a másik pedig, hogy igyekszünk Jézus Krisztussal találkozni az ő vendégségére, elmegyünk a szentmisére. Látjuk, a mennyasszony erre példát ad nekünk, ugye az Ószövetségi első két fejezetben le van írva a teremtés történet, és az, hogy a mennyasszony hogyan pihen meg a hat nap után, egy képes bemutatás annak az Isten mennyire maga, és mintát ad nekünk arra, hogyan kell komolyan venni. Ő megáld, mi pedig áldozatot viszünk eléje, megajándékozzuk őt. Ezek után megkérdezem akkor egyik társam.
4: Levente.
3: Ő itt a sajtóban, a stúdióban nagyon szakember. Ez a kis fiatal.
5: Diana,
3: vagy Dia röviden. Másik.
6: Kati.
3: Ezek ötödikes fiatalok. Milyen nagy élmény volt ebben az évben most tavasszal veletek? Mi történt veletek?
6: Először áldoztunk,
3: Jézusra találkozunk. Nagy öröm volt?
6: Igen.
3: Dia, te is. Tegnap is ott voltál velünk, apukával együtt jársz, ez csodaszép, nem? Nagyon szép. Szívesen jössz?
6: Igen.
3: Hát látszik rajta, úgy mosolyogsz, mindig a templom végén találkozunk, az csak a emléklapot, vagy a következő újságot, élő vizet, és akkor találkozunk egymással, igaz? Nagyon jó, nagyon. A család is örül annak, hogy te most belekerültél ebbe a közösségbe?
6: Igen.
3: Örülnek. Nálad a szülők mit szóltak hozzá? Hogy te most áldozol már. Örültek?
6: Ők is örültek.
3: Igen, hogy... meg szépen részt vettek az ünnepen, igen. Na ezek után nézzük azt, amit most itt hallani fogunk a katekizmusában. Megmondom őszintén, lyukat, ezt nem igyekszik a nagyon túl hangsúlyozni, úgyhogy erre vigyázz, hogy a mai fiatal nem érti azt, hogy mi az, hogy valami elvárt dolog, valaminek rendje van, mert ugye ezt az érzéket elvették tőlük. Ők most nem érzik azt, hogy valami világrendben élnek, minden csak, amit ők kitalálnak, kamaszkortól kezdve csak az érvényes. Jól mondom, ezt Levente?
4: Hát igen.
3: Sajnos. De is tudod, ez így van, igaz?
4: Igen, igen.
3: De hát az itt te már olyan okos vagy, hogy látod, hogy ez hova vezet, és hogy hogy lehet fölülmúlni. Mégiscsak nem rossz, nem csak az öreg a háznál, de az alapérték, a világrend nem rossz az ember életében. Nem lehet minden jogi szabályt fölrúgni, minden alapvető értéket átgázolni. Na hát akkor nézzük, miről van itt szó.
4: A vasárnap kötelező megtartása. Az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. A vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni. A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol katolikus rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ünnep napján, akár az előző nap estéjén. A vasárnapi eukarisztia az egész keresztény gyakorlat alapja és megszentelése. Ezért kell a híveknek részesülniük az eukarisztiából a kötelező ünnepeken, ha csak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak, például betegség vagy csecsemők ellátása, vagy lelki pásztoruk fel nem menti őket. Akik szándékosan távol maradnak kötelezettségüktől, súlyos bűnt követnek el.
3: Hát ez a hagyományos tanítás, és ebben egy világrend van benne, egy mihez tartás, de ugyanakkor tapintatos, ha éppen gyereket kell ellátni, vagy elsőt nyújtani, vagy beteg vagyunk, akkor nyilván nem kényszeres a templom menetel, hanem akkor igen. Most ezt a lyukát érdekes módon, ugye sokkal finoman írja meg, még a címe is más. Létszes olvasott hangos, amit látsz a lyukát, az ifjúsági, ugyanennek az ifjúsági változat. Érted, Kati? Olvasod.
6: Hogyan tetszik a keresztények a vasárnapot az Úr napjává?
3: Na látják, most nem most, hogy kötelezően, hogyan teszik a keresztények a vasárnapot az Úr napjává. Kedves szülők, így kell a gyerekkel beszélni, ma csak így lehet velük beszélni. Hogyan teszik az Úr napjává a vasárnapot? Ugye, ugyanaz, hogy ezt komolyan kell venni, de hogyan tudják ezt megtenni? Na, olvasd, légy szíves.
6: Katolikus keresztény ember vasárnap vagy a vasárnap előestéjén szentmisén vesz részt. Ezen a napon félretesz minden munkát, amely akadályozza Isten tiszteletében, és az ünnepnek az örömét, a nyugalmat meg a pihenést zavarja.
3: Nekek ez bejött, ez már nektek most bejött, nem, folytatjuk tovább, de Kati, neked bejött, ez már így van nálatok is most, hogy vasárnap nyugalom van, és hogy szentmisén jártok. Így van ez már most neked?
6: Igen.
3: Igen, megtanultátok. Régebben is tettétek, mert régebben nem volt ez szokás nálatok.
6: Hát valamikor sikerült, valamikor nem.
3: De most már igazán vállalod. Tehát nem azért, mert kényszer, nem, mert a Jézus Krisztus odaválasz. Jézus vendégség, igaz, Kati? Jó?
6: Igen.
3: Most te is mondd meg, neked is érdekesen, neked bejött most már, tudod így vállalni?
6: Igen.
3: Hát hiszen tegnap is igazoltad magad, jó van. Na most olvassuk tovább akkor.
6: Mivel a vasárnap hetenként visszatérő húsvéti ünnep, ezért a keresztények már az első időktől kezdve ezen a napon jönnek össze, hogy megváltójukat ünnepeljék, neki hálát adjanak, és velem meg a megváltottakkal újra egyesüljenek. Ezért minden tudatos katolikus kereszténynek alapvető érdeke, hogy a vasárnapot és a többi egyházi ünnepet megszentelje. Ezelől csak sürgős családi kötelességek és fontos társadalmi feladatok mentesíthetnek. Mivel az eukarisztiában való részvétel létfontosságú a keresztény életben, az egyház a vasárnapi misének nyomós ok nélküli elmulasztását kifejezetten súlyos bűnnek tekinti.
3: Na azért ő is elmond mindent, de ez sokkal finomabban, mint az eredeti szövegben van. Ez egy fölnőtt beszéd, ez egy hagyományos fölnőtt emberek, akik gondolkodni tudnak, és mernek foglalni engedés Istennek. Ez volt itt megfogalmazva, most ugyanez fiatalok nyelvén, kicsit finomabban, de azért csak elmondta, hogy ez nem játék, ugye, hogy ezt komolyan kell venni, igaz? Ezt meg is beszéltük, és be is gyakoroltuk. Hogyan segíthetünk nektek abban, ugye ötökesek vagytok, már nagyon gyerekkor végén, már mindjárt lassanként fiatalok lesztek. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan segíthetünk, mit adtunk nektek ilyen kis harmonikát, mi volt az? Emlékszel rá? Kis papír volt összehajtogatva, és mi volt rajta? Minden egyes vasárnapnak a dátuma, ugye? Emlékszel rá? Neked is volt, igaz? És mindig odaadtátok a mise végén, hogy miért adtad oda, Dia, hogy mit csinálják vele?
6: Hogy alá
3: írni. Alá kell írni. Tehát hogy most ez nem egy kényszer volt, hanem egy játékos gyakorlat, igaz? Hogy megszokjátok. Segít ez nektek ez a kis harmonika? Segít ez a kis papírharmonika?
6: Igen.
3: Mert akkor számon tudod, mi ezt tartsd magadat. Tehát nem egy kényszer volt, hanem egy meghívás volt. Na ezek után egy olyan könyvet veszek elő, egy füzetet, amit ahol lehet mindig kérek. Van egy könyvtársa, aki nekem mindig ígéri, hogy ilyeneket összegyűjt, ha még talál. A címe Gerhard Debrechtnerről van. Nézd, mi a címe.
4: Mit kezdjek a misével?
3: Na, olvasd le ezt a fantasztikumot. Itt van egy igen.
4: Ami fejembe kergeti a vért. Haló, Geri. Talán illőbb lenne, ha Geri bácsit írnék, de hát ez valahogy ostobán hangzik. Beláthatod, hogy nem vagyok már a kisöcskösöd, hiszen ma holnap betöltöm a 16. életévemet.
3: Na ki ez a 16 éves?
4: Marci.
3: Egy Marci beszél a Gerivel, aki a Geri bácsi, de azért már nem bácsi, ez a 16 éves, ő már valaki. Na és akkor mi van a misével, milyen problémák vannak? Hallgass meg, ez fantasztikus lesz.
4: Nem is tudom, miért meneztek ilyen hosszú szünet után ismét levelet. Ismersz, mennyire imádom az írást. Hát azért, mert először is X-szer hiába próbálok telefon elérni, Másodszor itthon kitört a balhé, és erről szeretnék röviden tájékoztatni. Hogy az elején kezdjem, vasárnap reggel 10 órakor még javában durmolok, úgy Isten igazában a puha ágyamban, amikor az édes jó anyukám beviharzik a szobámba. Tudod, mit jelent ilyenkor a hajcihő? Már szállnak is felém az igék. Nem tudnál végre felkelni? Mindjárt elkésünk a miséről. Kissé mélyebbre bújok a takarom alá, és nagyon higgadtan, tiszta tudó udvariassággal mondom, most az egyszer egyedül is elmehetnél, ma nincs kedvem. Ami ezután következett, az jobb, ha nem is részletezem. Tény, hogy udvariasságon Bélit kiosztották, 3 napig ciki volt, kellemetlenül folytó légkör és szikrázó viták. Ami pedig leginkább piszkálja a csőrömet, jó anyám még mindig gyerekként kezel, aki vakon engedelmeskedik, és akit nem érdekelnek az összefüggések. Itt van például. Miért kell minden vasárnap misére mennem? Mit használ ez nekem? Nos, a felelet kézenfekvő. Ha édesanyád vasárnap el tud menni a templomba, akkor a fiatal úr ugyancsak elfáradt oda. Erre én. Na és te miért mégy, ha esik, ha fúj a vasárnapi misére? Kis gondolkodási szünet. Végül is ezt írja elő az egyház. Újra én. Na és, ez minden. Erre a mama visszavonul, de még odaveti. Veled nem lehet beszélni. Egy kissé hosszú bevezetésem után most már komolyra folytom a szót, és kérdezlek. Miért kell az embernek minden vasárnap misére menni? Ez egyszerűen magas nekem. Semmi értelme, hogy kényszerből ott csüljek egy órát. És ami a fejembe kergeti a vért, az az unalmas kínai színjáték elől az oltárnál. Mindig ugyanazt játsszák. A légkör személytelen, az imák úzsdiak és az énekek csöpögnek. Mi köze van mindennek életünkhöz? Ja, és még köretként az aranyos közösség. Az emberek úgy ülnek egymás mellett, mint a faszentek. Ki magának. Olykor-olykor esetleg annyit mondhatnak, és a te lelkeddel. Ez mit jelent? Meg valami nótát énekelhetnek. És ennek a neve egyházközség, közösség. Már régóta csodálkozom azon, hogy az emberek ugyanolyan fáradt, örömtelen arccal hagyják el a templomot, mint ahogyan betértek. Elnézést kérem, de ki kellett engednem a gőzt. Be is fejezem. Ismert kérdésem, fülel várom válaszod. Szia, Marci.
3: Hát ugye jogban figyelt ezt a megfogalmazást, most ti még ehhez egy kicsit fiatalok vagytok, de majd most ugye 11 éves vagy, na 2-3-4 év múlva titeket is fenyeget ez, hogy így gondolkozzatok, világos? Mert hirtelen növekedni kezdtek, minden kitágul, már nem fogod mindig anyuka kezét, apuka kezét, neked is ötleteid vannak, most is lehetnek, de most én megbesz a szüleiddel. De pár év múlva ez nem így lesz. Úgyhogy most előre hallottál valamit, hogy mit kell helyesen tenni. Amikor a finnök, volt valami igaza, hogy nem jó, hogyha olyan szentek vagyunk a templomban, és ilyen merevek, és ugye egymásra nem is figyelünk, meg stb. Ebben nagyon sok igazság volt, igaz? De te jól érzed magad nálunk, igaz, a templomban? Ott mit csinálok a templomban? Van egy kis mozgás nálunk? Vannak mozgások? Hát fölállunk, leülünk, aztán mit csinálunk? Például, amikor a egyetemes könyvés mondjuk, akkor azt kik szokták mondani? A pap mondja az egészet? Nem. Hát kik? Különböző felnőttek, vagy még akár gyerek is, ugye? Ha van mézes, ő is mondhatja, világos? Kati, te is tudod, hogy van ez nálunk, ugye? Azt is láttad, hogy például, hogy amikor az ajándékot kell hozni, akkor azt a pap megy érte a kisasztalhoz?
7: Nem.
3: Ha nem?
7: Minisztrás.
3: Vagy pedig néhány fölnőtt, ugye? Néhány fölnőtt elsősorokban, akik már otthon vannak nálunk, minden vasárnap jönnek, segítenek. Ez nem azért, ez nem egy ilyen kényszer, hanem azt akarjuk kifejezni, hogy mi részt veszünk a szentmisén, mi szeretnénk együtt cselekedni. Az emberi munka gyümölcsét gyűjtöttük össze, abból van az ostya, a bor, a világítás, a fűtés, hát ezt most mi idehozunk az oltára, Jézus, oda ajándékozunk, világos? Hozzájárunk a szentmiséhez. A mi ostyánkból lesz Jézus szenteste, világos ez? Te ilyenek. Aztán még olyan is van, ugye, hogy minél van, fölrajzolunk, vagy megmutatunk, kivetítünk, szóval szeretnénk úgy, hogy menjünk.

0: volna, nem alkalmaztak volna némi kényszert, rábeszélést, talán még ma is hátulgombolós, pelenkás lennél, na még csak ez kéne. És akit időként tisztába kell tenni. Továbbá, ha engedték volna, hogy te gyermekként és a tetszésed szerint mindig csak játszogass, ma fogalma sem lenne a matekról, az eltótechnikáról, és nem javítanád meg a hifi tornyot. Egy szó, mint száz, bizony mondom, szerencse, hogyha néha kényszer bennünket, amikor magunktól még képtenek vagyunk belátni, mi mire jó. Különösen itt nem is annyira kényszerről, mint inkább kötelességről van szó, és a kötelesség emberi lét velejárója. Na de csak ne fájjon, ne fújd föl magad, ilyen olcsón nem akarok a balhéból kiszállni, mindenkelőtt fejet hajtva előtte szeretném megjegyezni, nyilvánvalóan téged nem csupán a kényszer izgat, mert akkor nem kérdezted volna meg, hogy édesanyád miért megy vasárnap misére. Kár, hogy nem tudod jobban választ adni. Azt hiszem, hogy a te problémád pontosan itt rejtőzik, mi hasznom van a miséből. Mire való a szent mise? Mire való, mi az értelme? Persze most ne várd, hogy én erre néhány szóban, néhány sorban kielégítő választ adjak. Ehelyett tudom, ez nem győz meg, egy személyes élményemet mondanám el. Valamikor már végefele jártam a tanulmányomnak, hasonló dolog történt velem is, mint veled, legszívesebben túladtam volna a vasárnapi misén. Kolonc volt a nyakamon. Valaki akkor mondott valamit, ami mellbevágott, mit csodálkozol, hogy nincs kedved a miséhez. Amit az ember nem ismer, azt nem is szeretheti. Valami derengeni kezdett az agyamban, addig csak megszokásból, birkamógy elmentem a többiekkel, vitt magával a családi csorda. Bensőmben azonban már régóta nem kapcsoltam a mise történetéhez, hiszen fogalmam sem volt arra, hogy mitől játszik le ott, kivéve néhány elkapott frázist, mint a bánat, Isten szava, fölajánlás, átváltozás, áldozás. Akkor elkezdtem kutatni. Érdeklődtem. Ez akkoriban nem volt könnyű, mert a misé alig-alig akadt használható irodalom. Végül nem is az értelmem felől, hanem a valahonnan a mélyebbről felvillant, az Eurésziában a világ legcsodálatosabb szeretet élményét éltük meg, méghozzá személyes részvételünkkel. Ettől fogva nem kérdezte többé, hogy miért kell vasárnap templomba mennem. Az ember szívétől kezdődik a szent mise szeretete, nem az eszétől. Ezzel zárom is soraimat, nehogy még megfeküdje a gyomrodat. Ha kedvet tartja, majd újból írjál. Az csak természetes, hogy igyekszel magad megadni a szükséges tudnivalókat. Addig is, Geri bácsid, most előd atya. Világos ez? Tetszett ez nektek? Érdekes volt?
1: Igen.
0: Ugye érdekes volt, hogy hát ilyen, neked most, te most azért jársz oda, mert visznek, vagy azért jársz oda, mert szívedből szeretsz. Te miért jársz misére? Mert visznek, agyhálat mondja, de most pakkolunk és indulunk, ezért mész?
1: Nem.
0: Hát azért, mert szeretsz ott lenni?
1: Igen.
0: Egy nagy közösségbe vagy benne, egy nagy családba?
1: Igen.
0: Téged ott megbecsülnek az emberek?
1: Igen.
0: Nem mondták neked, hogy tök mag vagy, ezt nem mondták neked, igaz?
1: Nem.
0: Sose, igen. És neked milyen benyomásod van? Biztos voltál tegnap te egy szentmisé. Milyen egy szentmisé ott lenni?
2: Hát így... boldogság és szeretettől tál.
0: Igen, érted? És te nagyjából tudod figyelni, mi történik ott?
2: Igen.
0: Hát miből áll a szent mise? Egy igazi vendégség. A vendégség miből szokott állni? Ha meghívja azok a barátait téged, akkor mivel foglalkoztok? Elsőben játszotok, nem? A felnőttök meg mit csinálnak, amíg ti játszotok?
1: Beszélgetnek.
0: Ez az. Az ő játék a beszélgetés, igaz? Aztán, amikor elfelel, akkor mit csinál a házigazda? Hoz valami.

0: Finomságot.
1: Mit hoz? Valami? Innivalót?
0: Hát finomságot.
1: Finomságot. Tehát nem csak az eszünkkel találkozunk, hanem az életvitelünkkel is találkozunk, ugye? A szentmise pontosan ilyen, ott Jézus Krisztus tanít minket, és mi odafigyelünk, ugye? És amikor válaszolunk, akkor, hogy válaszol Zsolta, még válaszolunk is valamennyire, igaz? Még néha énekkel is. És utána pedig jön a kínálás, és Jézus mit ad nekünk? Valami fajta ételt ad nekünk? Földi ételt? Nem, hanem saját magát, igaz? Tehát úgy, hogy ő már föltámadottan, már szellemiben van velünk, a megdicsült test, mondta a pápa, a föltámadt test az már zárt, az át tud menni, már nem kell okvetlen ennie, tehát nincs úgy a földhöz kötve, de ő igazán rá lehet ismerni. Emlékszel, mondták, hogy rá lehet ismerni, Tamás észrevette rajta a szegeknek a nyomát, igaz? Tehát olyan, ő tényleg ő volt, de már sokkal szellemi módon, ugye? Sokkal szabadabban. És akkor ilyen módon találkozunk vele. Így akar ő minket megerősíteni. Világos? És ez az áldozás, igaz? Áldani azt jelenti, hogy jót tenni, Isten részéről jót teszek, megerősítek, és áldozatot hozni, Istennek ajándékot viszek. Értitek? Annyit jelent ajándékot. Nátok, ezek után nézzünk utána a szentmisének, hogy ezt jobban értsük, akkor megkérem, hogy kezdjük ezt olvasgatni egy kicsikét a szentmisének ezt a leírását. A hitünk és életünkből nézzünk részleket, hogy világos legyen minden.
2: Isten és ember találkozása az áldozatban. Az életben sokféle találkozás adódik. Elsietünk egymás mellett elmotyogott köszönésfélével, meglátom ismerősömet a tévé képernyőjén, hallom a hangját, de nem szóltok hozzá. Megörülünk egymásnak, és beszélgetve együtt megyünk tovább az utcán. Barátom meghív esküvőjére és az esküvői vacsorára. Boldogan vagyunk együtt a nagy esemény napján a fehér asztal mellett. Talán ez az utóbbi hasonlít legjobban arra a találkozásra, melyben a vallásos emberek Istennel akarnak kapcsolatba lépni.
1: Jó, ez, így van ez?
0: Igen.
1: Ez láttátok, ugye? Ez szépen leírt, hogy ez egy isteni vendégség. Na akkor nézzük meg, hogy ajánlja nekünk tovább ez a jó tanítás. Ott egy nagyon szép kép is van, mert egy vendégség kép is, olvas tovább.
0: Az ószövetségi szentírásból tudjuk, hogy az Isten valóban kapcsolatba lépett az emberekkel. Nem csak meghallgatta imádságos szavukat, hanem szólt is hozzájuk, sőt, szövetséget is kötött velük. Ezeknek a szövetségkötéseknek megerősítői voltak azok az áldozatok és áldozati lakomák, melyeket Isten rendelt el és szívesen fogadott. Így szentesítette az áldozati állatokat vére azt a szövetséget, melyet Isten a Sínai hegynél kötött népével. Attól kezdve a rendszeres áldozatbemutatás és áldozati lakoma jele lett az Istennel való szövetségnek.
1: Amikor még Jézus Krisztus előtti idők voltak, úgymond, hogy ószövetség, régi szövetség, ott tudtak misézni az a régi emberek?
0: Nem.
1: Hát biztos, hogy nem. Nem te, hogy kenetnek bort lehet Jézus Krisztus testévé alakítani, ez szó se volt. Hát akkor mit vittek az Istenek? Miben mutatták meg, hogy mi szeretünk téged? Hát mit öltek le? Egy kis... Mit? Miket?
0: Milyen? Állatokat?
1: Állatokat. Például gerlét, vagy bárányt, ugye? Bárányt. A bárány fontos volt nekik? Hát hogyne, abból éltek, a gyapjából, meg a húsából is, ugye? A pászok legeltették, Hortobel, még most is vannak ilyen legeltetések, ott éppen most a napokban ugye mentek ki a végre szabad az állatok a karámból, tehát ugye az neki kincset jelentett. Nagyon jól tudta a pásztor, hogy melyik bárány beteg, melyik egész, melyik csatangolt el, melyik nem, ugye világos volt. Nekik sokat számított egy bárány? Sokat számított?
0: Igen.
1: Hát hogyne? Mint neked egy bicikli, vagy mit tudom, egy játék, ugye, vagy egy jó könyv, vagy igen, ugye nekik ez volt a mindenük, ugye ez a kincsük, világos? És akkor ezt a, ugye nem pénzeket adtak, fizettek, hanem bárányokat ajándékoztak, vagy tejet ajándékoztak, vagy vajat, vagy ilyesmit, igaz? Ha akartak ajándékozni valamit. És akkor odavitték az oltára, ott is építettek ilyen kőoltárt, egy ilyen asztalt, kőasztalt a templomban, és akkor arra rátették a bárányt, és a vérével ugye meghintették a népet, amikor ilyen szövetségi kötés volt, és ugye a bárányt adták oda az Istennek, hát persze úgy, hogy ami abból legfinomabb volt, hús, stb. Azt elégették, hogy ne tudják visszavenni, az Isten tiszteletre adták oda, ami meg ilyen egyéb volt, azt megették, ami meg olyan, hogy nem lehetett használni, hát azt ugye elvitték, és azt eltüntették valahol a szemétben. Igen, világos ez? Tehát a bárányt vitték ajándékba. Akkor miért mondjuk a misi, hogy ime az Isten báránya? Ez mit jelent? Hát Jézus egy bárány? Nem, hát ő egy élő emberként, Isten fia emberként volt. De milyen szerepet vállalt magára, ahelyett ment, amit az Ószövetségben a bárányokkal tettek, igaz? Ott kényszeresen a bárányt ugye föláldozták, tehát elvették az életét, hogy Isten dicsőségére ezt odaadjuk, hogy lemondunk, többet már nem kezd a bárányt használni, vagy nem számolhatunk vele, mert föláldoztuk, igaz? De nem lehet visszavenni, világos ez? De Jézus Krisztus nem kényszeresen, önként ment az még a keresztre is, önként, mondta, hogy vágyva vágyom erre a nagy lépés, a mennyatja engem ebben nagyon biztat, és én neki meg akarom ezt tenni, az emberek komisságát ilyen jótisával, ilyen nagy lelkűséggel kiengesztem, megbocsátást kérjek, világos? És ebben van a szentmisében, ez egy fantasztikus, igaz? Na jó, hát akkor nézzük, hogy picit olvasni, és tovább szabad kérni. Igen, olvasd, címet is.
0: Találkozásunk Jézus által az Atyával.
1: Még egyszer csak?
0: Találkozásunk Jézus által az Atyával.
1: Tehát Jézus által az Atyával, Jézus az az áldozati bárány, ő az a nagy lelkű, ki minket összeköt a fönséges mennyi Atyával, igaz? Jó, olvasd tovább.
0: Jézus kereszt áldozata által új szövetség jött létre Isten és az emberek között. Erre figyelmeztette, amikor azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: Hú, de szép ez, én vagyok az út, igazság, élet. Én vagyok, aki elvezetek titeket a mennyi atya, az tegnap is ezt szólt, hogy emlékszem, hogy pont erről volt szó tegnap is, hogy én vagyok az út, aki elvezetek a mennyi atya, az tegnap ezt hallottad, igaz? Én vagyok az igazság, ugye, tehát nem mondok hamisat, én amit mondok, az biztos úgy van, ugye, és én vagyok az élet, és azt mondta Jézus, hogy életek legyen, és bőségben legyen, azt mondja, szép és szép életetek legyen, ugye, világos, hát ezt kérjük az Úrtól. Tovább.
0: Senki sem jut az Atyához, csak én általam. Amikor Jézus...
1: ő a híd, ő az út az Atya fele. Ugye ő maga segít minket oda, hogy menj Atya az elsők az örök életben majd, a halálunk után legyünk örökké az Istennel. Aztán?
0: Amikor Jézus szenvedése előestéjén utoljára asztalhoz ült tanítványaival, és ünnepélyesen felajánlotta magát a mennyei Atyának, azt mondta, hogy értünk, mindjárt áldozza fel életét a kereszten.
1: Hát ez nagyon megható, ugye? Tudatosan, nem kényszerből tette, szívesen tette, értesz? Mondta, hogy vágyom erre az estére. Tovább.
0: Áldozatának lényege a teljes szeretet, hogy igent mondott az Atya akaratára. Általában tudunk mi is igent mondani az Atyának.
1: Milyen imászót mondani a szentmisében? Benne van, hogy legyen meg a te akaratod. Melyik imászótuk együtt mondani az egész templom népe? Milyen imászót mondani? Pont ezt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Melyik imában van ez benne?
0: Mi atyánkban.
1: A mi atyánkban. Legyen meg a te akaratod. Pontos, ez ki is minden misében. Te biztos kiúsztattál egy nap magad, amik ezt mondtad, igaz, Zia? Na, tovább.
0: Az ő áldozata tehát mindjájunké, aki közösséget vállalunk vele.
1: Igen. Lap adjál érte, jó, aki ad vissza, légy szíves, jó, köszönöm szépen. Tehát látjuk, hogy egy nagyon nagy szövetség, barátság, kötés van ott. Hát nem mi kérjük az Istent, hogy legyen a barátunk, mert hogy jövünk hozzá, de Jézus önként meghívott minket egy új szövetségre, az Ószövetség az már kimerült, egy új szövetségre, ami egyszer mindenkor érvényes. Tehát amikor a templomba jössz, akkor átérzed, hogy te egy szövetség vagy Istennel. Hogyan beszélünk a keresztelésekről? Ugye tudod, egy kislány közöttünk keresztelkedett és a másik osztályból, hogy mi az a keresztelés, mit jelent az, hogy csak úgy éppen leüntek és víz, aztán kész?
0: Belemerítenek Jézus életébe.
1: Na látod, a Róma levélből ezt ilyen szépen megjegyezted, belemertek. Nyáron belemerülsz a Balatonba?
0: Igen.
1: Remélem, a Valencei tóba is?
0: Abban nem mindig.
1: Nem mindig, de amikor egy gyógyvízbe anyuka belemerül, vagy apuka, hát meg is gyógyult tőle egy gyógyvízbe, igaz? Hát mi Jézusba merülünk bele, tehát az, hogy az ő halálában, amiben mindent jóvá tett, beledobjuk az ő sírjába, ami rosszaság bennünk, és ugyanakkor bele nézünk a szemébe, és köszönjük, hogy majd föltámadásnak már is meghívottja vagyunk, már van egy reményünk az örök élete, igaz? Hát ez fantasztikus. Még egy másik képet is használtunk. Mit jelent, hogy mi Jézus nagyon-nagyon szeretjük, hogy bele öltözünk. Anyukádnak nem tudom, van még a mennyasszony ruhája, de van, aki ezt el szokott tenni. De hát én is örülök, hogy sokáig nem élhettem ebben a ciszteszi ruhában, most fölveszem szeretettel, mert annak idején 30 évvel csak kétszer húzhattam föl egy zárt szobában néhány persze. Tehát világos dolog, hogy én örömmel veszem föl ezt a ruhát, igaz? Te is büszkén viseled az iskolai jelvényeket, és igen. Jó, világos ez? Tehát ennyire bennünk ebbe a szövetségbe. A mise mindig, a szent mise mindig ezt újra megfrissíti bennünk, ugye? Világos. Jó? Akkor nézzük tovább.
2: Az egyetlen áldozat különböző formái. Az apostolok tanítványai igyekeztek mindent úgy tenni, ahogy az apostoloktól tanulták. Aprólékos előírások még nem voltak. Csak fokozatosan alakultak ki azok a hagyományos szokások, szertartások, az úgynevezett rítusok, melyek szerint a kenyértörést végezték. Ezek a rítusok kezdettől fogva nem voltak teljesen egyformák. Így a szentmisében különböző formák alakultak ki, melyek ma is élnek és továbbfejlődnek.
1: Hát most nem nézzük, ez van a görög katolikus szertartás, inkább egy keleti szertartás, ugye? Volt milánói és más mozabróba is, stb. Mindenféle szokás. Vannak ilyen rítusok, többféle fajta malabár, malankár, stb. Örmény. Tehát ezek nagyon szép, 10 ilyen van, tehát ezek is különböző lehetőségek. Köszönjük, hogy ezeket is tudhatjuk. Tehát a mise nem olyan abszolút ismétlődő valami, hanem vannak benne változóságok az megszerkesztésében, latin, római, meg a keleti szertartásban is, és van benne sok változóság, ahogy lehet látni, amikor az első olvasmányt olvassák, na mi lesz az evangélium, mert mindig az a kötő a zsinatóta, mindig azon összefüggésben egymással. Ezek szép dolgok, hogy így vannak. Jó, nézzük meg, hogy a szentmisét mit mond ez az okos beszéd.
2: Mikor bízta ránk Jézus szeretetének legnagyobb jelét? Jézus az utolsó vacsorán átváltoztatta a kenyeret és bort, értünk áldozattá váló testévé és vérévé, majd tanítványának adta, hogy magukhoz vegyék. Ekkor hagyta meg övéinek, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére.
1: Szép. Tehát akkor ez nagyon is az Istennek sajátos ajándéka Jézusban, hogy van egy olyan alkalmunk, egy olyan ajándék, amit tőle kaptunk, és a kezébe adjuk vissza, hogy Jézus ajándék az Atyának ajánlják minden szentmisében. Itt van még egy-két érdekes kérdés, ezt is nézzük csak meg a két pontnál.
2: Ortodox, görög eredetű szó, jelentése helyes véleményű, igaz hitű. A keleti szertartású keresztények már az első évezredben ortodoxoknak nevezték magukat, jelezve, hogy kitartanak a Jézus Krisztus által hirdetett igaz tanítás mellett.
1: Tehát erről beszélünk a különböző rítusok. És másik kérdés?
2: A szentmise a feltámadt Jézus megjelenése köztünk. A mi világunkban a fizikai törvények érvényesülnek. Az emberek tehát úgy beszélnek Jézusról, mint aki tőlünk messzi tájon és nagyon régen élt. Hitünk azonban új látásra is tanít minket. Jézus feltámadásával átlépett egy olyan világba, ahol nem választ el távolság és nem múlik el szeretet. Ott az Isten világában úgy beszélnek, hogy minden a jelenben, itt és most történik. Jézus, mivel nem vonta vissza áldozatos szeretetét, ezért most is az Atya előtt szüntelenül közben jár értünk. Értünk hozott áldozata, így most is az új szövetség egyetlen örök áldozata. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik a mi világunkban, jöttével kereszt áldozata is megjelenik, és ez a mi szentmisénk.
1: Olyan érdekes, hogy a szentmisében megemlékezik, visszaemlékezik az utolsó vacsorára, mindezben az utolsó vacsora jelenik meg számunkra, az válik jelenni. De ugyanakkor ez most is történik, tehát ami akkor volt, az most épp úgy történik, épp úgy meghívást jelent, tehát az egyházban nem csak múlt van visszaemlékezés, hanem jelen. Jézusban igazán találkozunk a szent áldozásban, igazán találkozunk az ő szavában, igazán találkozunk a krisztusi közösségben, mint az apostolok. Tehát érezni kell azt, hogy ez itt és most is mozgat bennünket. Van néhány kérdés, ezeket próbálják megválaszolni.
2: Milyen különféle értelemben szoktunk áldozatról beszélni?
1: Na hát, mit jelent te ezt a szót, hallott, hogy áldozatot hozok? Hallottátok ezt a szót, hogy most én valami áldozatot hozok valamit? Mit jelent az, hogy én áldozatot hozok? Ti is most ide jöttetek, egy más óra lett volna, elkérdünk titeket, lehet, hogy nem szívesen lehetek most rajzolgatni ott az órán, vagy hittanórán, de elkértünk titeket. Ez nehéz volt nektek? Nehéz vagy nem nehéz?
0: Nem annyira.
1: Nem annyira. Neked, Dia?
3: Nekem sem annyira.
1: Azért kicsit megijedtél, hogy most egy ország előtt fogsz beszélni, de aztán most már megnyugodtál. Tehát világos dolog, tehát ugye látod, hogy azért van egy kis nagy lelkűség, vállalni kell ezt, ugye most hirtelen más volt a világ. Ez egy kis áldozat volt, igaz? Mikor mondjuk, hogy áldozat hoztam apád, mikor hoz érted áldozatot? Mikor? Mivel? Például. Egy apa szokott áldozat hozni a családjáért?
3: Igen.
1: Mit? Például mit tesz? Mivel hoz áldozatot? Mit csinál? A keresetét magának teszi el? Amit keres pénzt magának teszi el?
3: Nem.
1: Hát az családnak szétosztja. Biztos, hogy a nyaralást. Utána hogyan mentek nyaralni? Fogtok nyaralni mennyire valamerre?
3: Igen.
1: Hova mentek?
3: Azt még nem tudjuk.
1: Még nem tudjuk, mi most tervezünk, és ti már tudjátok, hova mentek nyáron?
3: Igen.
1: Hova mentek?
3: Amerikába.
1: Hó, és mit kerestek ott?
3: Össze-vissza fogunk járkálni.
1: Jó, mert megismertek Amerikát. Jó, nagyon nagy léptékű dolog ez. Sokáig fogsz a repülőgépen utazni. Ez is egy szülők áldozata, megkezdett pénz, arra fejlődik be, hogy ti tudjatok nyaralni. Világos? Ez is egy áldozat. Anyuka, milyen áldozathoz értetek, édesanyátok? Miért? Mit áldoz értetek? Mit jelent, hogy áldoz értetek? Hm? Mit csinál anyuka? Unatkozik, malmozik kezével? Hát azt nem, ha nem.
3: Csinál nekünk ételt.
1: Én ételt kész nektek, finomat, jókat, anyuka jól tud főzni?
3: Igen.
1: Igen, nálad is?
3: Igen.
1: Jó, hát akkor attól, hogy Kosztának nincsen párja. Aztán még mikor segít rajtad? Mikor volt, amikor nagyon meghatott, hogy segített rajtad? Feláldoztad idejét és rátfordította. Mikor? Volt ilyen?
3: Igen.
1: Na például. Segített tanulni neked?
3: Igen.
1: Na például. Aztán még, ha beteg voltál?
3: Ápolt.
1: Ápolt, és akkor nem mondta, hogy jaj, fáradt vagyok, hanem akkor hozta meleg teát, meg orvos hívott mindig. Világos ez?
3: Bejöttértünk az iskolába, hogyha rosszul voltunk.
1: Na, ez látod.
3: Munkaidőben. Iskolába.
1: Na, látod, ott, hogy a munkahelyet elkéretezik, onnan szépen szabályos, és akkor bejön a munkahelyről, és hazavisz téged, és gondoskodik rólad, hogy ugye meggyógyulál. Még ki is gyógyultál, hál' Istennek, jó felemben vagytok most.
3: Vagy felvisz minket Budapestre a céghez.
1: Az is szép dolog, ilyen, hogy ilyen élményeket szereznek nektek. Jó, hát ez, ekkor mondjuk, és akkor amikor szentmisében hozunk áldozatot, akkor mit hozunk áldozatul Jézusnak, mit ajándékozunk neki, mi az, ami úgy uralkodunk magunkon, és ezt elvállaljuk. Hát, hogy például, hogy hideg idő is megyünk templomba? Hideg idő is el tudunk menni, ugye? Vagy szélben is elmegyünk, ugye? És hát magát a szentmisében végigvárjuk, és ott csak ünnepkozunk, és malmozunk a szentmisén. Figyelünk, mozgunk, éneklünk, imádkozunk, ugye? Sok mindent mondtuk már, fölsőtök, mi mindent tudunk tenni, vagy hogyan tudunk segíteni, tehát átéljük az egészet.
3: Áldozunk.
1: Áldozunk ugyan, tehát azt jelenti, hogy Jézussal, tehát az életemet, a szívet megnyitom neki, odaadom magamat neki, mert igazán nem is én megyek, ő jön hozzám, ugye, az Isten fia. én csak készülök rá, de ő, aki nagyobb lépést tesz, ő jön hozzám, ugye megvállal engem. Ez nagyon megható. Tehát lehet kicsit elbeszélgetni, imádkozni. Miket szól imádságnak mondani az áldozás után? Hogy Uram Jézus, mit köszönök neked? Aztán mit szól mondani? Mit kérek tőled? És mit szeretnél veled nagyon együtt tenni, ugye? Tehát így elgondolkodunk, megbeszéljük vele. Tehát én is adom magamat, nem csak ő adja nekem magát, én is adom magamat. Milyen szívvel szoktunk áldozni lehetőleg?
3: Tiszta szívvel.
1: Tiszta szívvel, pontos bőtel készülök fel, hittel kélek Jézus jövőre, ugye ezt megtudtuk, ez egy verset, igaz? Tehát világos, hogy tiszta szívvel megyünk. Tehát úgy, hogy Jézust igazán fogadjuk. Ha valakinek olyan nem jó a lelkismeret, akkor hogy tud ezen segíteni? Hogy
3: gyón.
1: Egy szent gyónás végez. Féltetek a gyónástól? Nehéz volt?
3: Nem.
1: Nem, nagyon. Mit csináltunk az első gyónást, azt különös ünnepisen tettük, a cédlákat, a főtök, valamit, az amit tettünk?
3: Elégettük.
1: Hogy vége, ez meg, minden megvan bocsátva, elégettük innen az udvaron, ugye egy ilyen serpenyőbe emlékeztek rá. Hát ez egy nagyon szép dolog. Jó van? Nagyon jó. Na nézzük egy másik kérdést.
2: Miért kell Istennek áldozatot bemutatnunk?
1: Hát miért jó az, hogy mi a szentmisében oda adjuk magunkat, oda áldozunk magunkat, oda adjuk a szívünket, a gondjainkat, örömeinket, reményeinket. Ez miért jó az Istennek?
3: Tiszteletet nyújtunk.
1: Ez az, rászorul erre neki az igénye, nagyon rosszul volna, ha nem így lenne? Nem, ő sokkal nagyobb annál, nem igényli, hanem örül neki. Nem is annak, hogy mi ilyen nyitott szívek tudunk lenni, hogy mi ennyire megnyílunk Jézusnak, értitek? Annak örül, hogy te képes vagy észrevenni, hogy ki az Úristen neked. Ki a mennyi atya, ki Jézus, ki a Szentlélek. Ennek örül, hogy ezt te észreveszed. Világos? Tehát ez. Menjük a következőt.
2: Mit ad nekünk Isten a szentmisében?
1: Na hát mit ad? Miért jó misére menni? Mit ad egy szent mis az embernek? Ez nagyon jó kérdés. Nektek mit ad? Hogy ott vagy a misén egy órán át. Tegnap mit ad neked a szent mise? Megnyugodt a szíved? Megnyugodtál?
3: Igen.
1: Ugye? Kicsit. Békésen menti haza örömmel?
3: Igen.
1: Anyukának beszámoltál róla? Talán nem tudom, hogy mondtál valamit, de biztos öröm. A mosolyoddal biztosan válaszoltál neki, nem?
3: Igen.
1: Gondolom, igen. És mit jelent a mise? Mi olyan, a misében olyan, ami engem a héten át segít? Mit hallottam a szent misében? Hát a Szentírásnak a tanítását, ugye, Bibliából. Hallottam, hogy ugye az apostolok hogyan tudnak békét teremteni, például tegnap azt hallottuk, zúgolódtak ott a görögök, mert őket kisemmizték, és hogyan tudtak az apostolok segíteni, és szakembereket szentelni arra diákonussá, hogy segítsék az apostolokat, ők tudjanak imádkozni eleget, és tudjanak az embereknek az igazságot hirdetni, akkor ezek a diákok meg gondozzák az embereket, törődjenek velük, hogy legyen ételük, italuk, segítsük, hogyha valaki beteg vagy rosszul van, ugye segítsenek, igaz?
3: Igen.
1: Igaz? Ezek. Tehát látjuk, hogy ténylegesen ad nekünk ilyet a szentmise, egy csomó erőt ad nekünk, hogy ezeket mind vállalni tudjuk. Jönnek a kérdés.
2: Adhatunk-e mi is valamit Istennek?
1: Hát mi elünk a misére, mit adunk a Jóistennek? Veszünk a zsebünkbe cukrot a Jóistennek? Cukorkát vagy csokoládét?
3: Nem.
1: Hát mit viszünk?
3: A lelkünket.
1: A lelkünket, saját magunk, az időnket, a lelkünket, a figyelmünket. Jól mondunk, Dia?
3: Igen.
1: Igen. Te neked milyen, mit teszi neked a misében legjobban? Melyik részét szereted legjobban? Mikor dobban őt a szíved? Most hirtelen jött a kérdés. Na, Kata, látom, de Kati?
3: Nekem az áldozás.
1: Hogy Jézusra ennyire személyesen találkozhatok, ugye? Vagy néha az ember hall egy a mondatot, hogy én vagyok az út, igazság, élet, nem fog eltévedni, nem fog elkeserni, nem gondolok, hogy ilyen meg olyan gondok jönnek, Jézus út, igazság, élet. Nekem ez az igazság, ez üzenet, Jézus üzenet, ez akkora ígéret, akkora segítség. Világos? Tehát van-e még kérdésünk?
2: Milyen kapcsolat van az utolsó vacsora, a keresztházat és a szentmise között?
1: Hú, ez egy érdekes. Tehát hogy függ össze az utolsó vacsora, a szentmise, meg a keresztházat? Összefüggnek egymással?
3: Igen.
1: Mert a keresztházban Jézus mit tesz? Miért adja az életét oda? Ugye mennyi atyánál minket, bocsánat kéren értünk, ugye, hogy kiengesztél minket, ugye? Az ember rosszaságát tölteni, gonoszságokat, bőven van gonoszság, ugye? Bőven van gonoszság, háború, fölösleges fegyvergyártás, ilyen örök izgatás. Hát mennyi atyánál kibékít bennünket, ugye? Körbe értünk, igaz? Tehát a keresztázat az volt az igazi fedezette a szentmise utolsó vacsorának, ugye? És az, hogy vágyva vágytam erre, és vállalta az, hogy másnap ugye igazságtalan elíték és meggyilkolják, ugye? De viszont föl is támadt, ugye? Tehát érti, a szentmise az nagyon, nagyon ott van amögött egy nagy ajándék, egy nagy erőforrás, hogy a szentmisének ilyen súlya legyenek az Isten vendésének, ugye? Világos ez? Tehát látjuk a szentmise, a kereszt áldozat úgy fognak össze egymással, és látjuk, hogy az utolsó vacsora az első szentmise, igaz? Igaz? Utolsó az első szentmise. Hát azt hiszem el is ment az időnk, ezt meg kell köszönni. Na, akkor egy hatalmas köszöntésen elköszönünk. Igyekszünk szép hangosan.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
1: Köszönjük szépen.
5: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották, a legfontosabb kérdés.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
4: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
5: Kedves Mária Rádió hallgató. Tegnap ünnepelt az Anya Szent Egyház Urunk Jézus Krisztust, mint örök főpapot. És ez az ünnep, ez a tegnapi napra is hatással lehetett, amikor ezen elmékedtünk, gondolkodtunk, de talán ezt az üzenetet átvihetjük a mai napra is. Tegnap talán arra gondolhattunk, hogy mit jelent az, hogy Jézus számunkra örök főpap. Az üzenet az, hogy ő, mint örök főpap, megváltott minket a bűneinktől. Nem nekünk kell áldozatot bemutatni a bűneinkért, hanem hinnünk kell abban, hogy Jézus ezt az áldozatot bemutatta. És hittel hozzá kell kapcsolni a mi egyéni áldozatunkat az áldozatához. Értelmet kaphat. Ez egy nagyon fontos üzenet. De ezt tovább vihetjük a hétköznapi életünkre is, mert nagyon sok emberrel találkozhatunk, akik úgy érzik, hogy az életük értelmetlen szenvedés. Hordozzák az életnek a terhét, nyögnek alatta, és nem látnak kiutat ebből az életből, mintha rájuk borulna a világnak a sötétsége szennye. Ha valaki hittel tud beszélni arról, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep, akkor elmondhatja azt is, hogy ő is értelmet adhat az életének. Ne tekintse a szenvedését értelmetlennek. Ajánlja föl az ifjúságért, a család tagjaiért, a betegekért az ő egyéni szenvedését, és akkor ez értelmet kaphat. Tehát egyszerre jelentett számunkra ez a tegnap ünnep hálát, hogy mi a hitünk alapján értelmet tudunk adni a megpróbáltatáson, és ugyanakkor ez példa lehet mások számára is. Imádkozzunk azért, hogy így átelmékedve a tegnap ünnepnek az üzenetét, példát tudjunk adni mások számára, akik értelmetlennek találják az életüket. Mondjuk el, hogy az életnek a keresztjeit ők is felajánlhatják, és így értelmet adhatnak nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
6: Hírpercek.
7: Elhagyni kényszerült történelmi otthonát a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floribertről szóló könyvet. Magyarországon is bemutatták a Sacré-Cœur dokumentumfilmet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edvigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. A keresztény film és könyvnapok legnagyobb érdeklődést kiváltó alkotása a Sacré-Cœur. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm volt, amelyet május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítettek, írja a Magyar Kurír. A Sabrina és Stephen J. Gunnell házaspár által rendezett mű néhány hónapja jelent meg Franciaországban, ahol rövid idő alatt több mint 500 000-an látták és sokakat megtérésre indított. Magyarországon május 21-én mutatta be az Etalon film kiadó. Azóta szinte minden vetítése teltházas. Az alkotás 4 rétegből épül fel. Megeleveníti Jézus passióját, mottója Ferenc pápa, Dilexit Nos enciklikájából való üzenete, Isten szeretete határtalan, semmi sem helyrehozhatatlan. A filmet 14. Leó pápának pápává választása estéjén mondott szavaival zárják. Csak a szent szív szeretete képes megújítani az emberiséget. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
6: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért a békéért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che li accompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti szentház Loretói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely,

0: Csatlakozunk online a Mátra-Verebély Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafüzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenté avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívül jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szent Székkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása
1: legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ebben a mai evangéliumi részben arról hallottunk, hogy Jézus búcsúzkodik az ő tanítványaitól az utolsó vacsorán. És tesz két ígéretet. Az egyik ígéret az, hogy kérni fogja az Atyát, hogy adjon egy másik vigasztalót az ő apostolainak és az ő tanítványainak arra az időre, akkorra, amikor ő már nem lesz velük. Nem hagylak árván titeket. Ezt mondja nekik. Ezzel a két ígérettel bátorította és vigasztalta az apostolait, mert tudta, hogy gyászolni fognak, hogy rosszul fogják érezni magukat a bőrükben, hogy nehéz lesz nekik. De vigasztalni akarta azokat is, és így úgy gondolom, hogy bennünket is, késői korok keresztényeit, azokat is vigasztalni akarta, akik nem ragaszkodnak, akik nem ragaszkodunk görcsösen a véges értékeket istenítő bűnös világhoz. Nem ragaszkodnak, nem ragaszkodunk, mert úgy hisszük, úgy hitte a Jézus is, ezt a hitet akarta továbbadni, kedves testvéreink, nekünk, hogy van egy másik vigasztalás is. Amikhez oly sokszor ragaszkodni szoktunk. Van egy másik vigasztalás is, mint a világnak azok a bálványai, így hitte a Jézus. És ezt akarta örökül adni az ő övéinek. Van egy másik világ vigasztalás is, mint a világnak azok a bálványai, amelyeknek az oltárain oly sokan föláldozzák saját magukat. Fölnőttjeink és az a nyomukban fiataljaink. Föláldozzák sokszor a családjukat is ezeknek a bálványoknak az oltárán. És sokszor halljuk meg, látjuk, tapasztaljuk az embertársaikat is. Kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, mint amivel vigasztalgatjátok magatokat, így is mondhatnám, így is fordíthatnám, azt gondolom az ő szavait. Ez volt a Jézusnak az első ígérete, hogy van más vigasztalás is, mint amit választani szoktatok magatoknak. Eddig ő volt a vigasztaló, aki tanításával reményt, életcélt adott az ő tanítványainak. Akkor mondja ezeket a szavakat, kedves testvéreim, amikor lassan távozik a földi életből, elmegy, meghal. Jön az elárultatás ideje, de az Isten, mondja Jézus, mondja az ő nagy-nagy hite, majd küld nektek egy másik vigasztalót. A Szent Lelket, így mondja, aki folytatni fogja az én életművemet. Így mondta, ti megismeritek őt, ezt a másik vigasztalót, ezt a másik vigasztalást, mert nálatok marad, benne van ebben a félmondatban az is, hogy már is nálatok van, nálatok marad, és bennetek lesz. Hiszi azt, hogy az ember szívének, lelkinek a legközepén van valami nagy jóság, van valami nagy szeretet, van valami nagy Isten által adott ajándék. És hogy erről soha nem szabad megfeledkezni, mert az Isten állandóan ajándékozó. Ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Így mondta. Úgy is mondhatta volna, hogy megszentel titeket, meg fog szentelni titeket. Miért? Mert vannak dolgok, kedves testvérek, vannak tevékenységek, vannak életfölfogások, vannak cselekedetek, amelyek az embert megszentelik. Azaz szinte fölemelik, többé teszik, és gazdagítják. És vannak, amelyek, nem tudok jobb szót találni most hirtelen erre, csak azt, hogy vannak dolgok, cselekedetek, tevékenységek, amik az embert elsilányítják. Kevesebbé teszik. Hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy a tisztességes szolgálat az fölemel. A megfontolt, a kedves kommunikáció, a nem akármilyen kommunikáció, a nem agresszív kommunikáció, a megszólítás, a beszéd, az többé teszi azt is, aki mondja, elfogadottál a világ előtt is. Mennyire nem mindegy, hogyan szólalunk meg, tudják ezt ezek a kórusok. Mert ahogy megszólalnak, az őket is többé teszi és fölemeli. És a hallgatóságot is fölemeli. Ahogy mi megszólalunk, egyszerű, hétköznapi emberek. Amilyen a kommunikáció. Igen, kommunikáció világnapja mai. Az fölemel. Az többé tesz, az emberré tesz. És a másikat ócsárló megszólalás, kedves testvéreim, hogy a legrosszabbakat mondjuk, kevesebbé teszi azt is, aki mondja. Kevesebbé teszi őt is. Állatiassá is teheti. Mert a puszta agresszivitás, az mondjuk ki, az abból a világból származik, állatias. Középkori katedrálisok, kolostori kerengők oszlopfőire faragták okkal, joggal a régi kőfaragó mesterek, a hét fő bűnnek, a kevésségnek, a fösvénységnek, a bujaságnak, az irigységnek, a torkosságnak, a haragnak, a restségnek és a semmit tevésnek a szimbólumait. Miért? Miért faragták ezeket oda, az oszlop főre, hogy jól lehessen látni őket? Azt gondolom azért, hogy ezek a vétkek el ne feledje az őket szemlélő, hogy ezek a vétkek nem az emberi emelkedettségről, hanem éppen a mi lehetséges kis szerűségeinkről szólnak. És hogy lehet ezt másként is. Hogy lehet másként is élni az életet. Talán úgy, ahogy Pál hitte és írt a korintusiaknak, hogy a szeretet az türelmes. Hogy a szeretet az jóságos, hogy az nem féltékeny. Az nem keresi a maga igazát. Az a rosszat nem rója föl. Nem örül a gonoszságnak. Az az örömét az igazság győzelmében leli. Hogy mindent eltűr, mindent elhisz, és mindent elvisel. Nem szűnik meg soha. Pálnak, Jézusnak ez volt az ideál. Ez volt az ideál. Az ilyen szeretet. Persze megkérdezhetjük azt, hogy van ilyen? Van ilyen? Nincs. Nincs. Ilyen tökéletesen, ahogy Pál leírta, nincs. És mégis nem úgy van, hogy amennyire van szelídség, amennyire van jó indulat, annyira lesz emberi, sőt már Jézus-szerű is akár az életünk. Nem szabadna elfelednünk az ideált. Remélem nem tévedek. Én azt hiszem, hogy nem tévedek. Hogy nem tévedett a Jézus, és nem tévedett Pál. Jézus ezekről a ma idézett evangéliumban nálam rövidebben, és úgy beszélt, hogy a lélek, aki majd ő utána velünk lesz, nem egy új tanítást közöl majd, hanem egyszerűen arra fogja őket mindig emlékeztetni, hogy lám-lám, Jézus odaadta magát. A világ megváltásáért, így szoktuk ezt mondani. Azaz, a gyöngeségek fogságában élő ember megszabadításáért, hogy magához ölelje mindazokat, akik elfogadják, értékesnek ítélik az ő áldozatát. Így mondta, nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, így hallottuk a mai evangéliumban, és a világ többé már nem lát engem, de ti láttok engem. Látjuk-e őt? Akarjuk-e látni? Keressük-e? Kutatjuk-e? Mert így mondta, mert én élek. Itt van, hallottuk az evangéliumban. Mert én élek. És ti is, így mondta, itt van az evangéliumban. Élni fogtok. Keressük-e ezt a mindig több jézusi életet? Amennyire szépen csináljuk a dolgainkat, annyira már meg is találtuk. Amennyire szépen csináljuk a miséinket, ami mindenféle együttléteinket már meg is találtuk, akkor az ő szíve dobban már a miénkbe. És az ő élete él tovább bennünk. És akkor az élet áldozata, az a köröszt nem volt fölösleges. De csak akkor. De ti láttok engem, így mondta, mert én élek, és ti is élni fogtok. egy igazi életről beszélt, egy több, egy emberi, egy szebb életről beszélt. De kik is azok, akik látják őt? Úgy mondanám, kedves testvéreim, akik érzékenyek maradnak arra, földi csillogások ide vagy oda, ami földi szemmel már nem látható, és mégis van. Amikor a mester ezeket a mai idézett mondatokat mondta, éppen a halálba indult. Amikor a földi lénye a világ számára rövidesen már történelmi emlékké lett. De a tanítványok így mondta, mégsem maradnak árván. Rólunk beszélt. Mert a lélek lehetővé teszi a számukra. Ez volt az ő nagy hite. Az ő élő jelen valóságának a megtapasztalását. Erről a jelen valóságról, Jézus jelen valóságáról mi is bizonyosságokat szerezhetünk. Ugyan mikor és hol? Úgy mondanám, kedves testvéreim, hogy bárhol és bármikor, ha időt adunk magunknak, hogy egy kicsit magunkba mélyedjünk, elcsöndesedjünk, és érzékeny lélekkel figyeljük az életünk eseményeit, hogy például mennyi ajándékot is kaptunk az életünk során, akár csak egy héten is, akár csak egy nap alatt, észrevesszük-e, észrevesszük-e, tudatosítjuk-e ezeket, és akkor tehát hogyan is tovább ezeknek a tudatosítására is szolgál minden szentmise, amikor elcsöndesülünk. Tudunk-e még egyáltalán hálát mondani? Tudom, van baj, és van szenvedés, és még milyen. De ezekkel együtt is, fölnőtt emberként, érett fejjel, például, hogy még vagyunk, hogy még szerethetünk. Például, hogy itt vagyunk, ebben az őseink által nekünk is fölépített templomban, gondoltak ránk, amikor ezt építették. És hogy egy munkás hét után, adunk-e hálát ezért? Még mindig ünnepelhetünk. Vagy már csak a konzum társadalom emberének oldhatatlan, csillapíthatatlan éhségét fogalmazza mindig újra és újra az életünk? Már a miénk is. Ha így lenne, akkor mindenkinél szegényebbeknek kellene magunkat tartani. Mert nem úgy van-e, hogy valahol mindenkinél szegényebb az, akinek már semmi se elég. Mert nem úgy van-e, hogy annak bizony veszekedési, kíméletlen harcá, őt is lealacsonyító háborúskodássá silányulhat az egyébként sokkal többre és érdemesebbre érdemes az Istentől neki ajándékozott élete. Adja az örökkévaló, hogy életünk örömteli és talán még fájó eseményeiben is föl tudjuk fedezni. Ezt kívánom mindannyiunknak, magamnak is. A vigasztaló lélek jelenlétét. És főleg, kedves testvéreim, az ajándékait.

0: Radio. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a liturgia megújítását vallja a hagyomány és fejlődés egységében. Elhagyni kényszerült történelmi otthonát, a nagyváradi premontrei apát. A Biblia erejével a korrupció ellen bemutatták a Bértanú Boldog Floriberről szóló könyvet. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát május 27-én szerdán, tájékoztat a Vatikáni Rádió. A Szentatya ezúttal a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúcióról elmélkedett, középpontba állítva a hagyomány és a fejlődés egységét. 12. Pius Mediator Dei enciklikájára hivatkozva hangsúlyozta, az egyház a liturgia terén is fejlődik és alkalmazkodik az idők szükségleteihez, miközben tanításának épségét megőrzi. A zsinati konstitúció maga is útmutatást ad erre. Megőrzi az egészséges hagyományt, és utat nyit a jogos fejlődésnek. A pápa 16. Benedeket idézve emlékeztetett arra, hogy a hagyomány és a fejlődés nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Különösen a papokat szólította fel ennek gyakorlására. Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot május 27-én hajnali 4:30-kor kilakoltatták a nagyváradi rendházból, amely mintegy 2,5 évszázadon át volt a rend központja, írja a romkat.ro oldal. Az apát az akciót jogsértőnek minősítette, mivel a jogvita még nem zárult le, és előzetes értesítést sem kaptak. A hatóságok a sekrestyét is lezárták, így a reggeli misét az apát egy rögtönzött sarokból celebrálta. A múlt héten Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja Nagyváradra látogatott, hogy támogassa a közösséget, azonban a polgármesteri hivatal vezetői nem fogadták. A generális apát európai levéltárakban kíván kutatni a rend tulajdonjogi álláspontját alátámasztó dokumentumok után, és nemzetközi jogi lépéseket is megfontol. Az apát a generális apát buzdító szavaival összegzi a helyzetet, menjünk előre méltóság teljesen. Francesco de Palma, aki a rosszat jóval győzi le, Floribert Vana Csui a 21. század fiatal afrikai vértanúja című kötetét Budapesten a Canisius Szent Péter templomban mutatták be május 26-án kedden. A kötet a Magyar Kurír gondozásában az Új Ember kiadványok sorozatában jelent meg. Floribert Vana Csui, kongói fiatal ember 2007-ben 26 évesen halt vértanú halált. A könyvet Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke méltatta, aki az előszót is írta. Hangsúlyozta, Floribert igazi vértanúja az igazságosságnak és Isten országának. Példája pedig nem csupán Afrikának szól. A korrupció Magyarországon is égető valóság. Szőke Péter, a Szent Edigio közösség budapesti felelőse felidézte, Floribert mélyen hitt abban, hogy az evangélium eleje képes megváltoztatni a világot, és ezt a meggyőződését életével pecsételte meg. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké,
1: amen. A Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a fájdalmas rózsafüzért, és kérjük, hogy imádkozzatok velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel belítékezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mindegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett előtt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Velejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk létezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelvelét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
6: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mintegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi

0: a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a

0: pokol tüzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, úgy a mennyben, mint a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Akit érettünk,
1: tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te nem ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, te a kereszten a szeretet végső határáig mentél el. Hozzám is szól szavad, ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempist tanítását, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a szent kereszté és a mindennapos önmegtagadásé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, mit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és adjon kegyelmet az Úr Jézus. Most és mindörökké, amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Az egyik fiunk lelkész lett, a másik nem lett lelkész, és akkor ugye, amelyik nem lett lelkész, azt mondta, én vagyok az egyetlen normális gyülekezet és egyháztag közöttetek a családban, mindenki pap. És ugye hát ezzel azért gyakorolt egy kis kritikát arra, hogy otthon ne ilyenek jöjjenek elő. De ezt valahogy én azt gondolom, hogy ezt úgy, ha sikerül tényleg így őszintén megtalálni azokat a határokat, amiken egymás életében nem mentünk bele, akkor ezt lehet így végezni. De nem, azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen egyszerű. A mi esetünkben talán úgy igaz, hogy most visszanézve azt mondanám, el se tudnám képzelni másképp. Tehát ez most nem egy beképzeltségből mondom, hanem abból, hogy valahogy jó volt az, hogy egymást tudtuk segíteni. Tehát mi nagyon különbözőek vagyunk. De az összedolgozás bizonyos értelemben azért volt talán egyszerűbb, mert nagyon nagy eltérések vannak köztünk. Hogyan állunk hozzá? Ő sokkal gyorsabban begerjed és mond egy véleményt, én meg lassan vagy elhallgatok, és ugye ezek azért úgy összecsiszolódnak.
0: Fia is ugye lelkész lett, azt hogyan élték meg a feleségével?
1: Hát ugye ez egy izgalmas fordulat volt. Az se kis fordulat volt, hogy a fiam lelkész lett, mert nem lelkésznek indult. Ő elindult a jogi pályára, és elvégzett ott 4 évet. És akkor, amikor az utolsó événél volt, a másik fiam az ELTE-n, német szakon indult el, és bölcsész akart lenni, és volt egy olyan napunk, amikor a két fiunk behívott minket a nappaliba, hogy nekik most közlendőjük van. Üljünk le. Mi le is ültünk. A nagyobbik fiam az azt közölte velünk, és azt mondta, hogy ő nem lesz jogász, ott hagyja a jogot, és lelkész lesz. A kisebbik fiunk, ő már nem tud mit kezdeni ezzel a bölcsészettel, ő a gazdasági főiskola német nyelvű idegenvezető és turisztika szakára megy át, mert ott van élet, de ebben a bölcsészetben ebben nincsen élet. Hát mi ketten ott ültünk a nappaliba, elfelejthetetlen ez a pillanat. És az az igazság, hogy a fiamba is úgy, szerintem úgy később érett meg. Jogász, tehát jogi hallgatóként Heidelbergbe ment el ösztöndíjasnak, és ott a heidelbergi templomba, Németországba, meg a heidelbergi teológusok előadásai, amit jogászhallgatók is hallgattak, ő neki ugye a gondolatait átrendezte. És gyakorlatilag ő ott fordult meg, hogy utána nem a jogi, valahogy az volt benne, én emlékszem a mondatra is, hogy semmiképp nem tudom magamat elképzelni ilyen nyakkendős, aranygyűrűs jogászként, meg fityegővel, meg egyebekkel, amivel járnak, én ilyet nem akarok, én lelkész akarok lenni. És hála Isten úgy néz ki, hogy az akadályokat jól vette, mert Pestújhelyen szolgál 16 évet, és most a budavári evangélikus templomba szolgál, és ott végzi a lelkészi szolgálatot, és jól éli meg a lelkész. A kisebbik is, ugye ő meg állandóan turistákkal, idegenekkel, akik jönnek Magyarországra, külföldiekkel, és nagyon szereti ezt a mozgást. Lehet, hogy ugye ez mindig úgy van, hogy valakit predestinál a pályaválasztásnál valami, mi nem nagyon próbál, tehát nem szóltunk bele, én sosem mondtam, hogy ő legyen lelkész, vagy legyen jogász, ezt valahogy ő saját maguk döntötték el, és én aztnak örülök, hogy egy bizonyos módosítás az ő életükbe is bekövetkezett.
0: Úgy néz ki, hogy akkor ebben a családban el kell menni, el kell távolodni a családtól, hogy aztán visszataláljon lelkészként az ember.
1: Igen, hát ez egy kicsit a történelem, így megismételte a helyzetet, de látszik, ez egy ilyen genetikai kódolás, ami valahogy bennünk van. Úgyhogy hát nem tudom, hát ez egy ilyen izgalmas dolog. 5 unoka van, azt nem tudom, majd mi folytatódik.
0: Meséljen egy kicsit a Hittudományi Egyetemről, hogy ott hogy élték meg a szolgálatot.
1: Hát a Hittudományi Egyetemen én, amikor doktoráltam, az én doktori témavezetőm hirtelen beteg lett, és egy súlyos rákba meghalt, nagyon hirtelen. És én tulajdonképpen akkor, amikor a doktorálásom éppen hogy megvolt, és egy rövid idő eltelt, akkor kaptam egy meghívást a gyakorlati tanszékre. És az ő ilyen megbízott átmeneti utódjaként, hát asszisztensként, vagy adjunktusként elkezdtem tanítani, de az volt az érdekes, hogy a zuglói templomnak az udvarában, a Bosnyák téren, ott van az Evangélikus Teológiai Akadémia. Korábban az Üllői úton volt, de kikerült oda, és hát szinte így a mindennapi életben a mi templomunkat használta a teológia, vasárnap a mi prédikációnkat hallgatták a hallgatók, akik oda jártak templomba, tehát volt egy kapcsolat. És én a gyakorlati teológiával úgy mindig foglalkoztam, meg voltam Németországban ösztöndíjas is egy évig Erlangenben, és egy nagyon jó kezekben voltam, Manfred Zeitz, aki egy rendkívül nagyhírű evangélikus gyakorlati teológus, őtőle sokat tanultam, és valahogy azt éreztem, hogy én szívesen foglalkozom a lelkész képzéssel. És így kerültem én a gyakorlati tanszékre, gyülekezetépítés, közösségépítés, ez volt a doktori témám, ezzel foglalkoztunk, és amikor oda kerültem, a feleségem ugyanúgy követett, ő meg a hitoktató képzés és a hittan, neki borzasztó nagy gyakorlata van, hitoktatásból, gyerekbibliakörből, hittantanításból, felnőtt tanításból, tehát ő legalább 10-szer annyi bibliaórát és hittanórát tartott, mint én, és ő pedig a hittanárképzésbe kapott egy állást, és akkor hát tulajdonképpen egy darabig vittük, egy rövid ideig tudtuk vinni együtt a gyülekezetet, meg a teológiát, de aztán rá kellett döbbenni arra, hogy el kell dönteni, mert ez nem megy együtt, ennyit nem lehet megoldani, és akkor a teológia mellett döntöttünk, és akkor tulajdonképpen egy bő 2 évtizednyi időszak az a teológián telt el nekem a nyugdíjig, és ebbe hát 4 cikluson keresztül rektor voltam, úgyhogy 2x8 év a teológia kiépítése, formálódása, hát ezeket együtt éltem át sokakkal, és egyrészt a gyakorlati tanítás az nálam nagyon gyülekezetcentrikus volt. Tehát én általában az ige hirdetésre, a pásztorolásra és ezzel összefüggő tantárgyakkal foglalkoztam, a másrészt meg valahogy a bizalma a kollégáknak az volt, hogy legyek rektor. És ez, ugye az első rektorságom az nagyon izgalmas volt, mert a saját tanáraim, volt tanáraimnak lettem a főnöke, vagy a rektora, de borzasztó kedvesek voltak, tehát hihetetlen szeretettel fogadtak a volt tanáraim, és az nekem egy, azok voltak így a legszebb évek, ahogy ővelük együtt lehetett dolgozni, aztán jött a felsőoktatás összes átszervezése, ami hát minden egyetem mindent áttélt, innen vannak olyan emlékeim, hogy Erdő Péterrel együtt ültünk a rektori konferenciákon éveken keresztül egymás mellett, és én sokszor el sem olvastam a különböző hosszú ilyen jogi leíratokat, mert ő úgyis kívülről tudta, úgyhogy voltak ilyen ökumenikus élményeink is, Fekete Károllyal is ott barátkoztam össze, aki a református püspök Debrecenbe. Tehát az a rektori tevékenység nekem abban volt, azért volt nagyon fontos, mert föl tudtunk építeni egy új épületet, fizikailag is, tehát áll egy új épület, ami hát elkészült, és a teológiának lett végre egy nyugodt helye. A kollégiumot is rendbe tudtuk lenni, egy ilyen kis szigetet ki tudtunk képezni a Bosnyák téren, és én úgy érzem, hogy egy siker, én a légkörre nagyon sok súlyt helyeztem, és hangsúlyt helyeztem, hogy a lelkész képzés az ne egy ilyen elvont, magaslatba, távoli, hanem ilyen emberközeli, tehát egy kicsit családiasabb, kicsit kötetlenebb. Ebben sok vita volt, mert ugye az órarendek is úgy alakulnak ki, hogy a elvont tudományok akarják a sok órát bírni a lelkész képzésbe, a gyakorlatiból meg mindig el akartak csipni. Na hát ezt a harcot ezt vívtuk, de én szívesen gondolok vissza a teológián töltött évekre, mert hát azért az olyan jó érzés, hogyha ma az evangélikus lelkészeket végigveszem, akkor hát a legidősebbek, meg a legfiatalabbak kivételével majdnem mindenkit tanítottam.
0: Igen, ez jutott eszembe, hogy akkor a lelkész képzésbe, vagy a teológus képzésbe is bevitte teljes mértékben a lelkipásztorkodást.
1: Most ebben azért segített az, hogy rektor is voltam, ezt most így utólag őszintén már elmondom, hogy könnyebb volt bizonyos dolgokat megvalósítani. Tehát gyakorlati kapcsolatokat építeni a gyülekezetekkel, és minél több konkrét pásztorolási gyakorlatot beépíteni a hallgatóknak a képzés idejébe, ez egy fontos feladat volt. És akkor kezdtük el azt a folyamatot is, hogy egyik oldalon a mentálhigiénés képzés, bekerüljön. A másik oldalon pedig nekem nagyon kedves barátom, sajnos most már így kell mondani, hogy volt Tomka Miklós, és ő a szociológiának a nagyhírű professzoraként, katolikus háttérrel, ő rengeteg vendégelőadást tartott nálunk. És ezt a szociológiai érzékenységet is ő szerintem ügyesen közvetítette, és ezt a két dolgot nagyon próbáltuk, hogy azért az evangélikus lelkészek, akik kikerülnek, azok egyrészt merjenek közel kerülni az emberekhez az adott településen, és legyenek képesek arra, hogy egyfajta segítői, konkrét pásztori szolgálatot tudjanak végezni. Tehát ne csak elvont dolgokkal, hanem ezzel a jelenléttel.
0: Milyen érzés lelkészeket kiadni az embernek idézőjelben a keze közül?
1: Hát ez egy izgalmas. Tehát mindig, amikor akiket tanítottam, és azoknak egy ilyen meghatódási pillanat, amikor azoknak a szentelésén részt vesz az ember, akiket tanított, utána már csak az izgalmasabb, hogyha elmegyek a gyülekezetükbe, most már nyugdíjasként megtehetem, hogy hol ide megyek templomba, hol oda megyek templomba, és akkor beülök a volt tanítványaimnak az istentiszteletén meghallgatni a prédikációkat. Ennek különböző helyzete van. Ugye az egyik az, hogy nem volt a tanár úrnak jobb dolga, mint hogy ide jött már engem hallgatni. Hát mondom, nem bántam meg. Tehát azért, de a másik oldalon az egy óriási öröm, hogy az ember látja azt, hogy a tanítványának a gyülekezete pezseg, hogy él, mozog, tudja átadni azt, ami benne van. Ez egy szerintem a lelkészképzésnek az egyik alaptémája az, hogy arra kell valahogy felszabadítani a hallgatókat, hogy a saját karizmájukat bátran osszák meg. És legyenek nyitottabbak, ne zárkózzanak. Ugye nagyon sokszor ez nekem egy ilyen örök visszatérő témám volt, hogy olyanok választják a lelkészi hivatást, akik egy kicsit félnek az emberektől, vagy eleve úgy állnak hozzá, hogy ott a papi távolságban védve vagyok, vagy valami. Minden rendben van, tehát komolyan, Bibliával, imádsággal, mindennel készülnek, de a lelkészséghez szerintem kell egyfajta nyitottság és ilyen sorsfelvállalási, nem is tudom minek mondjam, ösztön. Tehát, hogy ezt megérzi egy lelkész, hogy én nekem most itt segítenem kell, ide be kell lépnem, ide nem kell belépnem, kivel, hol kell törődni. Én ezt a mai magyar társadalomban nagyon fontosnak tartom, hogy a lelkészek, a papok, azok valahogy legyenek úgy jelen, hogy hozzájuk meg lehessen érkezni. És őtőlük el lehessen indulni egyfajta munícióval, egy ilyen belső érték erővel, amit prédikációkból, beszélgetésekből, vagy pusztán egy, ugye a lelkész sokszor azzal is hirdeti az igét, ahogy él, vagy ahogy viselkedik, vagy amilyen gesztusai vannak. És én szerintem ez nagyon fontos, hogy ilyen kisugárzó erő legyen egy lelkész.
0: Hát ezt nagyon szépen megfogalmazta, nagyon jó volt ezt hallgatni. Sajnos lassan már lejár az adásidőnk, viszont mindenképpen rákérdeznék, hogy és most mivel foglalkozik, most mi tölti ki a napjait?
1: Hát most ugye a nyugdíjas élet, én 65 éves koromban volt egy ilyen fogadalom, hogyha Isten engedése 65 évet megélem, akkor 65. születésnapomon elmegyek nyugdíjba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyrészt ilyen most a mai szóval élve szabadúszó vagyok, tehát ahova hívnak, ott prédikálok. Tehát ez így az ország különböző pontjain. Volt tanítványaim, sokszor meghívnak, van amikor azért, hogy helyettesítsek és segítsek, hogy ők el tudjanak menni valahova. A fiamnak is azért néha-néha a gyülekezetébe prédikáltam, és ugye olyas helyzetek vannak, hogy előadásokat akár Debrecenbe, de Pannonhalmán is, tehát ahogy így meghívnak különböző intézmények, rendezvényekre így részt veszek, és ezeket a szolgálatokat vállom, de kötött, ilyen teljesen lekötött óraadási helyzetet, miért azt már nem vállaltam. Tehát ilyen nincs is, nem is akarnék most már ebbe úgy újrakezdeni, viszont az, hogy különböző területeken tudok így érvényesülni, és meg tudom élni a tevékenyebb időt, és a másik, hogy a Luther kiadónál elég sok könyvet szerkesztettem, meg szerkeztek, ez egy imádságos könyve, könyvek, kézi könyvek, gyakorlati könyvek. Tehát ezek ilyen gyülekezeti tagoknak készült irodalom. Ha valaki volt, aki ugye ilyen magaslatról mondta, hogy ez nem tudomány, én ezt elfogadom, hogy ez nem tudomány, de ez a gyülekezetnek a közösségépítő lelki irodalom. Tehát adtunk ki olyan ökumenikus imakönyvet is, amit lehet használni mindegyik gyülekezetbe. Ebbe nagyon sokan írtak katolikus résztől is, Várszegi Asztrik is több imádságot adott közre ebbe a kötetbe. Tehát ilyen köteteket szerkezgetek. Most is egy olyan kisebb kötetem dolgozom, aminek az a lényege, hogy evangélikus lelkészek, hogy élték meg az Istennel való találkozást. Tehát, hogy személyes élmény. És 40 lelkészt kérdeztem meg, hogy hogy élte meg azt, hogy ő a személyes kapcsolatát az Úristennel hogy éli meg a mai világba. Most ilyen kiadványokkal gyermekimádságos könyvet is készítettem. Aztán ezen kívül ugye a család azért ad egy helyzetet, mert ilyen nyugdíjas taxisofőr is vagyok néha az unokák szállításában, amikor menyek, fiak telefonálnak, hogy óvoda végére menj oda, vagy iskola végéről vidd el. Ezek így kellemesek, és hát gyakorlatilag így jó megélni ezt az időszakot így.
0: És milyen témák foglalkoztatják, milyen témákban szokott előadni mostanában?
1: Hát mostanában hát egy kicsit talán elfordultam attól, ami az eredeti nagyon gyakori témám volt, ez a gyülekezetépítés, közösségépítés. Most sokkal inkább egy kicsit azt érzem, hogy ebbe a lelki folyamatoknak az elemzése, vagy a mélyebb megérzése az igének is, ige hirdetésnek is, a gyülekezetnek egy kicsit a mélyülése, tehát hogy tartalmi mélységeket hogy lehet egy gyülekezetbe megszólaltatni, közvetíteni. Tehát a gyakorlati teológiának ez az ága. Aminél megmaradtam, ami nem változik, az általában én a homiletikát tanítottam hosszú ideig, ez az ige hirdetésnek a gyakorlata, meg az ige hirdetésnek az elmélete. Ebből van is olyan állandó munkám, ami a Debreceni Református Tudományi Egyetemen van, hogy ott mindig megkapom a 6-odéveseket egy kurzusra, és akkor az csak az ige hirdetés folyik pár napon keresztül, és akkor ezzel foglalkozunk. Tehát a homiletika, az ige hirdetés tudomány az megmaradt így a középpontba.
0: És mi változott, hogy inkább ez a tényleg a mélyülés, az érzés, ez az életkori sajátosság, ez a nyugdíjnak a békéje, vagy mi volt az, ami ezt hozta?
1: Egyrészt nyilván az is benne van, másrészt meg az, hogy azért nagyon érzékenyen érint engem az a nyugtalanság, vagy az a borzasztóan jelentkező feszültség, amit a társadalomban lehet érezni, vagy látni ma. Tehát, hogy borzasztó ez, hogy miért nem szólal meg először a szeretet, vagy miért nem szólal meg először az egymásra figyelés, vagy az egymással törődés, vagy egy kicsit a mélyebb elfogadás, vagy az empatikusabb életforma. Ez engem nagyon foglalkoztat, hogy miért kell mindjárt összeugrani, vagy miért kell mindjárt vádolni, vagy miért kell mindjárt valaki megtámadni. Szóval én valahogy ezt érzem, hogy ha ezen a területen például ezek a kiadványok egy kicsit is segítenek, ha egy kicsit is békésebb, szeretetteljesebb, vagy őszintébb lennének még a keresztények közötti kapcsolatok is, én annak nagyon örülnék. Tehát egy kicsit ezt az igényt éreztem, hogy ezt észre kellene venni, hogy itt az egyháznak küldetése van. Tehát itt nem lehet megkerülni azt, hogy ne mondjuk el azt, hogy sokkal nagyobb törődéssel és sokkal nagyobb figyelemmel. Ugye az, ahogy Jézus is közlekedett. Úgy közlekedett, hogy észrevette, aki bajba van. Nem tudta kikerülni, vagy nem engedte, hogy kikerüljék. Tehát itt egy picit ezt a fajta vonulatot érzem én erősnek, és ehhez meg egyértelműen fontosnak tartom azt, hogy a pasztorális lelki gondozói, meg hát ilyen lelki mélyüléseknek a kérdését, ezt sokkal inkább előtérbe lehet venni. Úgyhogy ilyen alkalmakat szívesen csinálok, és szívesen veszek részt rajtuk.
0: Az almádialóguson is hasonlóról lesz szó?
1: Igen, ott ennek a kellős közepe. Gyakorlatilag erről fog szólni, hogy ezek a belső utak, tehát hogyan mélyülhetnek a belső utak, vagy hogyan tekinthetünk önmagunkra, és ugye a háttérben a bibliai újszövetségi példázatok, a talentumok húzódnak meg, hogy gyakorlatilag azon is fog indulni, hogy kinek van esélye. milyen talentumaink vannak, mit kezdtünk velük, vagy egyáltalán, és hogyan közlekedünk, az is egy külön előadás, hogy az életúton hogyan közlekedünk, hogy milyennek látjuk magunkat, és egy picit azért el kell jutni odáig, hogy milyenek lehetnénk. És azért ez az evangéliumnak is a kicsengése, hogy hogyan tudnánk másképp irányítani a földi életünket, hogy egy picit jobban kirajzolódjon rajtunk. Én nekem nagyon tetszett most az új pápának az a mondat, hogy egy kicsit félre is kéne állni, hogy Krisztus jobban látszódjék. És azért ez már egy komoly lelki lépés, ha erre képesek vagyunk, hogy egy kicsit jobban láthatóvá válik Krisztus, és mi egy picit kevésbé vagyunk főszereplők, akkor szerintem sok minden változhat.
0: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor kíváncsian várjuk az Alma dialógust, illetve a további munkáit. Nagyon sok sikert kívánok, további boldog nyugdíjas és tevékeny nyugdíjas éveket.
1: Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszönöm meg azt, hogy itt lehettem, meg a Mária Rádió hallgatóinak is azt kívánom, hogy Isten áldását tapasztalják meg az életútjukon.
0: Erős vár a mi Istenünk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett.

0: A Café Francesco podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják a fiatalok és a hit témájában.
1: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
2: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebbe a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadás ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abban írtam egyébként a diplomunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát ugye te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőben is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez egy nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a, mint egy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akik számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha a fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is, hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal. És azt látják az ember, hogy ja, a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templomba, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak hogy sugározni, szép látni itt, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztőn, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn. Szép, hogy ti is itt vagytok. hogy ez már magább az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csinálunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenről is beszélni, most nem tudom, később kérdésedre válaszoltam el.
1: Igen, igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
2: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy el tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk igen, körbe a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket

0: Lássak, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngetek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amit megtalál minket, valaki elküt minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet... Tehát ami az életét megosztja, és hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. Jézus odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt, de hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van esti imánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébánia közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is. Ez is lehet. Erre is vannak példák.
1: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
0: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi fölépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, vagy a Jóisten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én Sőstadban lelkiségből jövünk, vagy egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élet úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én saját személyiségemmel, az én növekedésim témák, amik ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőből ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a

0: többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőben beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot, minden középkorú, idős és fiatal, és akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, és akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki se proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjuk, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
1: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
0: Hát az élesztőt, azt mindig megkérdezzük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstadt.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, össze, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert az egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de úgy még nem kezdődött el a tavaszi fél év. És akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
1: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
0: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavárra, és egy olyan 4 napot lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan beszélünk, rá belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük, azáltal az közösség épül és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, és az a felismerés, hogy ez a három nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy az mennyire szorosan összefügg. Tehát senki sem fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát, hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és az Istenbe való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen számalapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt, Boti? 90, 96%-a azt mondja a diákoknak, itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
1: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
0: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltok egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizetik ki azt a 50 000 forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, utána van erre több ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem mondja. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni egy... Tehát, hogy és akkor mi azt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékelt, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már, ott, és a végén lezárás. Szóval hogy az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
1: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
0: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a csózenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek ilyen intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudom most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen 10-es, 11-es diák, a katolikus iskolában jár a diákoknak kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik osztály, életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, ami is egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel. Próbálj meg nyitott lenni erre. Próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálnék erről beszélni, hogy Isten őket szereti. Szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, ahogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónás lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon mély beszélgetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
1: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a Jóistenhez így a szentmise keretében?
0: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt, és akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük, és akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrából ugráljunk, és akkor hát ez nem olyan jó, és akkor valaki egyszer azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a hét első napján vasárnap mindig összejönnénk, és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó! És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy fölébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, négyes csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy Jóisten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
1: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
0: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve hogy egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kenting atya, az alapítónak a célja a társadalom átformulása. Egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította. És hogy a sönstatti közösségek, ugye vannak sönstatti atyák, de vannak egyházmegyei és papok, vannak Mária nővérek, vannak sönstatti ifjúság, vannak a nemzetközi sőt, a családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sönstatti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sönstattiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, az egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni, ez még nagyon fontos, hogy, hogy, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a Schönstattot, mert ez egy egész, egész életmód, meg egy néző. Tehát mint amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a, ahogy ez a tükörkérdést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a Schönstattnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházon belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak... És akkor hiába a Schönstatti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek Schönstattinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem azon, hogy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóisten szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
1: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság. És az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
0: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Tehát hogyha azt mondanám egy tükörképzés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképzés, 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis, a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk, pedig 5 órát imádkozunk. Tehát, hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak, és nagyon, nem emlékszem, egyik fiú mondta, hogy Jézus, tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggeli ma, az általában 40 perc, utána még egy délelőtt végén van egy mise, ami 1 óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondoltam, hogy hát reggel volt egy reggeli ma, aztán volt a mise, úgy, mert túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta nekem. Igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez a, abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is ebben biztos egyetértene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését, a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20 éve, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Schönstattban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És és persze, hogy a Szent Mise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni sokféleképpen, és hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a Szent Misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott van a 20-an, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincs meg azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat, és milyen hamisan énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a Szentség ott van. Na de hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a Szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és ha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
1: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
0: Hát most ez, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és annak, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valami, tehát hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Egyébként, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor nagy százalékban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és utána egyik mondta, hogy milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek Tezébe, és nem tudom, voltok-e Tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abban nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor, hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennük ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál, mint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanul, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
1: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000 voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat, ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
0: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hitsarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, hogy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami. Nem tudom. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem, ha nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni. Mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg, hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hittel, és azt mondják, hogy ez az életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzetési hivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, az életemnek az értelme, annak kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Isten, hát akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a Földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
1: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
0: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni. Ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, vagy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstatotják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstatotják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szinte, én nem tudom, hogy én miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életem, vagy életemben szerintem, a 16 évesen, amikor a jó Istent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panohamán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor Isten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy hát, hogy mekkora döntés ez, és hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre. És aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezzel az úton. Ott a papképzés, akárhol képeznek, minimum 6 év. És ebben a 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon, hogy kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt. És hogy nyilván nekem azért a Sönstatotják közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban. De hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogy voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész, egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek el az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 30-a. Hozzuk be Máriát a házunkba. És attól az órától fogva a tanítvány gondját viselte. Elmondható-e rólunk ugyanez? Szívesen látjuk-e Máriát az otthonunkban? Mert valóban teljes joggal be kellene őt hoznunk otthonainkba. Be kéne hozni az otthonainkba, ami a mi életünk, a mi hitünk, a szeretetünk, a kötelességeink, hogy elismerjük azt az anyai szerepet, mely hozzá illik, vagyis a vezetés, a figyelmeztetés, a buzdítás munkáját, vagy csupán a csöndes jelenlétet, mely néha önmagában is elég ahhoz, hogy erőt és bátorságot adjon. Jézus mennybe menetelőtt után az első tanítványok egybegyűltek, Máriával, Jézus anyjával. Tehát ő is ott volt az ő közösségükben. Talán éppen ő volt az, aki összetartotta ezt a közösséget. És az a tény, hogy úgy utalnak rá, mint Jézus anyjára, azt mutatja, mennyire kapcsolódott Mária fiának személyéhez. Más szavakkal, ez azt mutatja, hogy Mária mindig emlékeztet minket Jézus működése megváltó jellegére. Egyetlen megváltónkra. Másrészt arra is figyelmeztet, hogy a Jézus Krisztusban való hit nem mentesít minket attól a kötelességtől, hogy hitvallásunkba azt a szemét is bevonjuk, aki az ő anyja volt. Isten családjában Mária a különbségeket mindenki között a közösségen belül szavatolja. Ugyanakkor azt is megtaníthatja nekünk, hogyan érhetjük el a Szent Lelket. Hogyan vehetünk reszketve részt Krisztus teljes feladatvállalásában, az Atya akarata szerint. Megtanít minket a bensőséges együttlétre, és mindenek előtt a fiú szenvedésének értelmére és lelki gazdagság magabiztosságára. Íme az anyád. Mindenki érezze úgy, hogy hozzá intézték-e szavakat. Íme az anyád. Mondom, mindenki érezze úgy, hogy hozzá intézték-e szavakat. És így találja meg magabiztos, eltökélt, derűs útját saját életében.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves testvérek, kérem kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna plébánia közösségének ima órájába. Mostantól új időpontban, 4 hetente, szerdán jelentkezünk 21 óra 5 perckor. Birmálkozásra készülő fiataljaink életkorukban zavaros időszakba érkeztek. Keresik önmagukat, problémáik vannak a felnőtti világgal, nem csak önmagukkal, és gyakran Isten is távolinak, érthetetlennek tűnik számukra. A birmálkozás szentségében megkapják a Szentlélek ajándékait, és ezáltal, ha őszinte szándékukkal is találkozik, lassan rátalálnak a helyes irányra. Májusi imaóránkon birmálkozásra készülő gyerekeink és szüleik a közreműködők. Az imaórát bevezeti plébánosunk Pokriva László atya. Összeállította és vezeti Nyitrai László.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Május hónap van. Ezt a hónapot különösen is a szűzanyának szenteljük.